0: Miközben a kamatfolyosók két széle is mérséklődött. Varga Mihály elmondta, hogy a fogyasztói árak emelkedése az alappályánál alacsonyabban alakult, így az infláció idén és jövőre is a 3%-os cél alatt maradhat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzetközi környezetet, továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények, a magas energiaárak és a bizonytalan globális növekedési kilátások határozzák meg. A forint árfolyama a régiós átlagnál változékonyabb maradt, de a devizapiac stabilitása továbbra is kiemelten fontos az árstabilitás eléréséhez. A monetáris tanács keddi 25 bázispontos kamat csökkentése megfelelt az előzetes elemzői várakozásoknak. A folytatás ütemét illetően azonban már megoszlanak a szakértői vélemények. Molnár Dániel, a GFÜ elemzője szerint az alacsony inflációs adatok miatt idén még várható újabb kamatvágás, míg a KNTH-s Németh Dávid és az Amundi szakemberei is külső kockázatok és a nemzetközi jegybankok óvatosabb lépései miatt lassuló ciklusra számítanak. Az Equilor és az Erste elemzői szintén úgy vélik, hogy a jegybank továbbra is kiváró, adatvezérelt álláspontot képvisel, a következő határozottabb iránymutatást pedig a szeptemberi inflációs jelentés adhatja majd. Az MBH bank szakértői ezzel szemben konzervatívabban látják a helyzetet, és szerintük az őszi hónapokban inkább a kamatszint stabilizálódása várható. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter kedden közösségi oldalán. A tárcavezető ismertette, hogy a lejáró flotta szerződések pótlására indított, csaknem 4100 új jármű tartós bérletére vonatkozó közös tendert a MOL résztulajdonában álló Mercarius flotta kezelő Kft. Nyerte meg. Kiemelte, hogy a becsült nettó 89 milliárd forintos érték helyett a nyertes ajánlat végösszege mindössze 47,7 milliárd forint lett. Vitézi Dávid rámutatott, hogy az átlátható feltételekkel és szakmai döntésekkel komoly összegeket lehet megspórolni az adófizetők pénzéből. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten pedig akár 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten pedig 11,9%-ra csökkent. Budapesten ugyan 0,9%-os volt a drágulás, a Délalföldön azonban a havi összevetés 2,9%-os csökkenést mutatott. Országos szinten egyébként vegyes képet mutat a piac, hiszen miközben Pest megyében és Debrecenben jelentős drágulás tapasztalható, addig más régiókban mérséklődtek az árak. Az ingatlan közvetítő előrejelzése szerint a mostani folyamatok az idén 10% alatti éves drágulást vetítenek előre, amire utoljára 2016-ban volt példa. Hétfőn elkezdte a színva teljes szakaszának kitakarítását a miskolci városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen.
1: Az időjárásról.
0: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: 90 éves a sajóecsegi református templom orgonája. A sajóecsegi református gyülekezet rendhagyó ünnepi alkalomra készült. 90 évvel ezelőtt a templomi orgona használatba vételekor az akkori lelki pásztor Bikszögi Lőkös Sándor fiai orgona muzsikával és hegedű szólóval gazdagították az istentiszteletet. 90 esztendő elteltével ugyanennek a lelki pásztornak az unokája, dédunokái és ükunokái tértek vissza a sajóecsegi templomba, hogy koncertjükkel szolgáljanak az orgona jubileuma alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten. Az ünnepi alkalmon zenei közreműködő volt Herceg Zoltán orgonaművész, Lőkös Péter zeneművész és zenetanár, Lőkös Dorottya kóruskarnagy és kántor, Lőkös Dániel a Bécsi Állami Operaház tenoristája, Lőkös Mátyás Tamara Stelzer és Magdaléna Stelzer. Ige hirdetéssel főtiszteletű Barna Sándor a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke szolgált. A riporter Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását hallják. Először Harkai Erzsébet

0: Mikor látta a gyülekezet, hogy az orgonát be fogja szerezni, akkor észrevette, hogy vannak olyan halaszthatatlan tennivalók, munkálatok, amelyeket, hogy egy szépen hangzó orgonát az istentiszteleten használjanak, el kell végeztetni. És éppen ezért 1935-ben, 29 évvel korábban létrehozott orgona alapot, ami sajnos a pénzromlás, illetve az infláció, nagymértékű infláció miatt elvesztette az értékét, azt meg kellett valamivel pótolni. Egyrészt, hogy az orgonát megvásárolják, másrészt pedig azért, hogy ezeket a munkálatokat a templom belsőn el tudják végeztetni. A templom belsőnél nem csak az orgona helyét készítették el, nagyobbították a karzatot, hanem az 5 templomi ablakot is megnagyobbították. Egy vaskeretes ablakforma került be, és mind az 5 ablak nagyobb lett, Zaddik templomon levő ablakoknál. A templom belsőt teljes mértékben újították, mert a papi szék, a mózespad kellőképpen el volt, a jegyzőkönyv szerint rozoga állapotban volt, el volt egy kicsit ferdülve a helyéről is, átfényezték, áttisztították, átfestették, a régi díszítéseket meghagyták, ugyanígy a mennyezeti kazettáknak az áttisztítása, átfényezése is megtörtént, valamint a karzat nagyobbítás miatt a karzat mellvédeket is levették, és nagyon szépen a karzattartó oszlopokat elvágva az erős oszlopok elé odahelyezték, hogy megtartsák a templomnak a belső berendezésének a formáját. Új padokat kellett készíteni a templomba, mivel az 1901-ben megtoldott padok már annyira rozogák voltak, hogy úgy döntött a presbitérium, hogy ha már egy ilyen nagy munkálat elvégzésre kerül a templomba, akkor a padokat is cserélni fogják. A férfi oldalon kalaptartó szögeket helyeztek fel, akik mostanában jönnek istentiszteletre, azok csak ebből kifolyólag ismerik fel, hogy melyek voltak a férfi székek a templomba. A templom eljáró részeire viszont a meglevő kerámia lapokat felszedték, és új cementlap kerámia került a templom úgynevezett piacára is, és az eljáró részekre is. A templom belsőt meszelték, sőt a templom külsőt is meszelni kellett, ezt is háladással végezték el 1936-ban.
1: Ha már így az orgona szóba került, illetve ennek a nagy munkának a folyamata, hogy hogyan épült be az orgona, az orgonáról egy-két gondolatot tudhatunk-e, milyen orgonáról van szó, mi került 90 évvel ezelőtt beépítésre?
0: 90 évvel ezelőtt egy Angster orgona került beépítésre. A presbitérium nagyon okosan és nagyon bölcsen látott hozzá az orgona kiválasztásához, és ebben én úgy gondolom, hogy nagy szerepe volt az akkori lelkipásztornak, Bikszögi Lőkös Sándor lelkipásztornak, aki maga is zeneértő és művészember volt, hegedűn játszott, Felsővájból került a gyülekezetbe lelkésznek, 1913-ban választották meg, és 14-től kezdte el a szolgálatát, és jóval később szinte a szolgálatának a végén jutott el odáig. A korábban említett anyagi helyzet, az országos és a világszinten a háború után megtapasztalható anyagi helyzet felállása után. Mindhárom akkor neves orgonaépítő cégtől kértek árajánlatot, nem csak az Angster és fiától, hanem Barakovics János rákospalotai és Jäger Otto orgona építőtől is. Végül úgy döntött a presbitérium, hogy noha az Angster gyárnak, az Angster orgonaépítő vállalatnak volt a legdrágább árajánlata, de mivel annyi jót hallottak, nem csak az orgona hangzásával kapcsolatosan, hanem a cégnek, illetve a cég vezetőnek a hozzáállásával kapcsolatosan, hogy úgy döntöttek, hogy mégis egy Angster orgonát fognak beépítetni a templomba.
1: Mostani alkalomra hogyan, miként készült a gyülekezet,
0: Kicsit rendhagyó istentiszteletünk lesz ma, mivel 90 évvel ezelőtt egész napos ünnepe volt a sajövetségieknek. Egy délelőtti istentiszteleten vendégszolgálattevők úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartottak,

0: És jó reménységgel voltak, hogy nagyon sokan, nem csak a helybeliek, de a helybeliek közül mindenki el fog jönni az istentiszteletre, így az úrvacsorai jegyeket kétszer akkora mértékben készítették elő, mint általában máskor szokták. A délelőtti istentiszteletet követően egy 50 személyre szóló ünnepi ebédet készítetett a presbitérium egy miskolci megfelelő vendéglátóhelyen, és ezt fogyasztották el helyben. Délutáni istentiszteletre az helybeli születésű lelkipásztorokat kérte meg a gyülekezet akkori lelkipásztora, illetve helybeliek is szavalattal, és a helyi tanító, aki csak a megelőző évben kezdte el szolgálatát a Sajóecsegi Református Egyházközség református iskolájában, ő is megszólaltatta az orgonát. Este pedig egy műsoros estét adtak. Ezen a napon Lőkös Sándor nagytiszteletű úrnak két fia az ünnepi istentiszteleten két hangszert megszólaltatott. Egyik fiú hegedült, a másik fiú pedig az orgonát szólaltatta meg, és ebből indulva a gyülekezet időben felvette a kapcsolatot Lőkös Péterrel, aki a nagytiszteletű úrnak az unokája, jelenleg Miskolcon él, nyugdíjas zeneművész, zenetanár, és korábban a Miskolci Szimfonikus Zenekarban is játszott nagybőgősként, és tanította Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában. Az ő gyermekei, akik Ausztriában élnek, erre az ünnepi alkalomra örömmel jöttek. Dorottya, aki zongorázni tanult, és Debrecenben szerzett zongoratanári képesítést, majd pedig Budapesten a Zeneakadémián zongoraművész, korepetítori diplomát is kapott. Ahogy mondtam, ő jelenleg Ausztriában él, kóruskarnagy és kántor is, és a szakrális zenével már középiskolás korában is foglalkozott, és itt Miskolcon érseki kitüntetésben is részesült. A másik Lőkös nagytiszteletű úrnak dédunokája, Lőkös Dániel, ő korábban csellózni tanult, de az éneklés fontosabbá vált számára. Nagymamája Herédi Éva a Miskolci Nemzeti Színház operaénekese volt, majd pedig karmestere, akivel gyermekkorában nagyon sokat énekelt kettelésből. Dániel 21 évesen a Bádeni Színháznak a kórusában énekelt, 2012-től pedig a Bécsi Állami Operaház kórusának tenorja. A Budapesti Állami Operaházban a Wagner Maratonon, illetve Egerben a Verdi Gála koncerten énekelt szólót. Az ő két gyermeke közül Mátyás, aki gitározik, szintén közreműködik ezen a mai zenés istentiszteleten. A másik fia Dánielnek, Sándor, dobol, de azokat a műveket, amelyeket most megszólaltatnak, azokat a műveket nem dobra vagy dobhangzásra nem tervezték. Dorottyának a gyermekei Magdaléna és Tamara, egyik fuvolázik, a másik pedig gordonkázik, ők is hozzájárulnak ehhez a zenés ünnepi istentisztelethez, azzal a zenéléssel, amit szívesen szolgálnak. És tulajdonképpen megkoronázza vagy kiegészíti a mai zenés háladó istentiszteletünket az, hogy Herczeg Zoltán orgonaművész úr nem csak a kantori szolgálatot végzi az istentiszteleten, hanem ő már itt a környéken nagyon jól ismert orgonaművész, és ő az, aki még az orgonát illő módon és megfelelő módon ünnepi alkalommal megszólaltatja. Róla tudnunk kell azt, hogy Tiszalócról származik, és tanárszülők gyermeke. Felsőfokú tanulmányait 2016-ban kezdte meg a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán, ahol dr. Dobini, dr. Jakab Hedvig növendékeként szerezte meg az alapfokú művészeti diplomáját, majd pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta 2020-tól, Szabó Balázs tanítványaként, és mesterdiplomáját 2022-ben szerezte meg. Művészi tevékenysége során több rangos elismerésben részesült. A Szegedi Nemzetközi Orgonista Találkozón 3 alkalommal, 2014-ben, 16-ban és 24-ben aranyoklevéllel jutalmazták, a 12. országos orgonaversenyen Budapesten pedig 2. díjat nyert. Jelenleg a Miskolc belvárosi gyülekezetnek a kántoraként szolgál. 2023. szeptemberétől pedig a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanáraként oktat orgonát és digitális kultúrát.
1: Mely darabok szólalnak meg így a 90 éves jubilóm alkalmával az orgonán?
0: Orgonaművész úr Liszt Ferenc feldolgozását választotta első megszólaló zeneműként, Jöjj, mondjunk hálaszót. A mi énekeskönyvünkben is benne van ez az ének, a Liszt Ferenc átiratában pedig én úgy gondolom, hogy mindannyiunkat megörvendeztet, ha halljuk. Tőle fogjuk még orgonaművész úrtól hallani Johann Sebastian Bachtól a G-moll fantáziát és fugát, valamint az Ich ruf zu dir korálfeldolgozást. Ezt az éneket valamilyen szinten az énekeskönyvünk is tartalmazza, Úr Jézus hozzád kiáltok kezdetű énekünk. A Lőkös család pedig César Franktól a Panis Angelicusát fogja megszólaltatni, majd pedig Donizetti C-dur szonáta fuvolára és zongorára, aztán pedig Vivaldi-tól a G-moll koncertó 2 gordonkára a 2. tétel hangzik el, és Sár Bossától a Peccat Ricem tenorária Requiem című művéből.
1: Mennyire használják aktívan jelenleg ezt az orgonát, és hogyan látja, mivel másabb egy istentisztelet, hogyha mondjuk egy kántor, egy hozzáértő orgonista tudja színesíteni a háladó istentiszteletet?
0: Egyik gyülekezeti tagunk ezen a héten azt mondta, hogy ő annyira várja ezt a mai zenés háladó istentiszteletet, hogy végre egy olyan valaki is megszólaltassa az orgonát, akinek ez a hivatása. A mindennapok során van a gyülekezetünkben egy olyan kedves személy, aki amikor ideje engedi, megszólaltatja az orgonát, kíséri az istentiszteleteinket. Nagy öröm számunkra, hogy legalább urvacsoraosztás alkalmával nem a lelkésznek kell vezetni az éneket is. Egy ilyen angsterorgona, én úgy gondolom, hogy mindenképpen értéke a gyülekezetnek, és ami eleink, komolyan vették azt, hogy egy szép hangzású és egy neves cég által készített orgona szóljon a Sajüvecsegi templomban is. Talán felzárkózhatunk azok közé, a templomok közé, ahol angsterorgonák szólalnak meg. A mi orgonánk csak egy manuálos, 6 regiszteres, de ettől függetlenül gyönyörű hangzást tud adni azoknak a kezei által, ujjai által, akik hozzáértő módon megszólaltatják ezt az orgonát. Látható ez abból, amivel készülnek a felkért művészek is, hogy ezt a zenés háladó istentiszteletet gazdagítsák.
1: Lőkös Péterrel, nagybőgő művésszel és szakközépiskolai tanárral folytatom a beszélgetést. Hogyan kapcsolódnak ehhez az alkalomhoz, kedves Péter?
2: Úgy kapcsolódunk, hogy az én nagyapám, Bükszögi Lőkös Sándor, református lelkész volt abban az időben a falu lelkésze, Ecsegnek a lelkésze, amikor ezt az orgonát beépítették a templomba. Tehát ez az ő szolgálata idején került ide, ő levelezte le az Angster orgonagyárral, ő rendelte meg, és hát a lelkész asszony, aki felhívott, mert tudomást szerzett egy közös ismerősünk által, hogy én vagyok, és itt vagyok a közelben, én Miskolcon élek egyébként, és így aztán kialakult a kapcsolat, hogy lesz egy ilyen jubileumi koncert. Na és akkor egyszer a fiam hazajött ugye Ausztriából, aki Bécsben az állami operaház tagja, a bécsi állami operaház tagja, és aztán őt találta ki, azt mondja, hát miért ne játszanánk mi is akkor ezen a megemlékezésen, ahol természetesen nem mi vagyunk a főszereplők, hanem az orgona. És ez a nagyon helyes fiatalember kollégánk, Herceg Zoli fogja megszólaltatni ezt az orgonát, de a kapcsolat is tulajdonképpen, hogy ezt fölvették velem, az ő volt tanára, volt kollégám, akivel együtt tanítottam a szakközépiskolába évtizedeken át, ő hívott fel, azt mondja, hát ezt hallottam. Hát megkérdezte tőlem, hogy van-e valami közöm a Lőkös Sándorhoz, és mondtam, hogy hát némi közöm van, és úgy aztán így ment a dolog előre.
1: Az orgonáról mit lehet tudni esetleg? Történetéről lehet-e valamit tudni, vagy ön emlékszik erre?
2: Hát én nem nagyon emlékszem. Megmondom, nagy generációs különbségek vannak köztünk, mert hisz az én nagyapám már 40 éves volt, amikor az apám született, és az én apám is már 40 éves volt, amikor én születtem. Tehát ebből sajnos az következik, hogy én őt nem is ismertem. Csak apámnak az elbeszéléseiből tudom, hogy akkoriban hozták ezt az orgonát, ő intézte a dolgot. Hát az Angster József nevű orgonakészítő mester egy pécsi orgonagyáros volt, ugye? Hát az ő szervezése tulajdonképpen a beépítés. A nagyapa csak mint megrendelő és mint az egyház részéről létesítsenek orgonát ebbe a templomba. És aztán persze az orgona avatásakor 1936-ban apám és a nagybátyám, akik már sajnos egyik sincs köztünk, ők játszottak ezzel az orgonán, és megszólaltatták. Az apám Lőkös Béla volt, aki a miskolci Zrínyi gimnáziumban tanított évtizedeken keresztül magyar történelem szakot. És a testvére pedig István nagybátyám, aki Amerikában élt festőművész és hegedűművész volt, és ők szólaltatták meg ezt az orgonát elsőnek.
1: Önök mivel készültek a mai alkalomra, milyen darabokkal, illetve hogy most milyen érzések vannak önben, hogy újra megszólal ez az orgona?
2: Miután a gyermekeim is zenét tanultak, mind a kettő. Ez mondjuk adva van, hogy akkor játszunk. Na hát ez a lényeg, nem túl hosszú, mert hisz, mint mondtam, a főszerep az az orgonáé, de egy néhány olyan darabot játszunk, szakrális zenét lehetőleg, ami oda illik, ami illik a korhoz is, az orgona korához. Gondolom, hogy a Herceg Zoli is olyat fog játszani, amelyik oda való hozzá, ezt magától értetődik, és hát mivel az én unokáim is tanulnak zenét, azok már az én nagyapámnak ugye ükunokái, tehát itt többszörös leszármazotti viszony van, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor na ezt feljövünk ebbe az egyházközségbe, de ahol a faluba, ahol a nagyapa működött, és hát most már nagyon kevesen ismerik szerintem, mert hát is sokkal fiatalabb a lakosság ma. Itt Ecsegen.
1: Milyen érzések vannak önben, hogy itt a nagy apa szolgálati helyén szolgálhatnak majd önök is?
2: Hát minden esetre mondjuk úgy, hogy egy kicsit patetikus, egy emelkedett hangulat ez tulajdonképpen. Hát a gyerekek is azért átérzik ezt, és hát remélem, hogy nagyon jól fog sikerülni, és máskor is eljöhetünk ide.

0: Herceg Zoltánnal, orgonaművésszel beszélgetek. Milyen érzések vannak önben, hogy itt ezt a 90 éves orgonát egy zenés háladó istentiszteleten keretén belül megszólaltathatja?
1: Felemelő érzés, mivel hát egyrészt egy jelentős alkalom a mai, egy nagy ünnepség, amivel azt ünnepeljük, hogy már 90. esztendeje ez az orgona folyamatosan hétről hétre, vasárnaponta hozzájárul ahhoz, hogy a istentiszteleteknek a lelki ráhangolódása még magasabb színvonalon történjen, mint nélküle lenne. Az bizonyítja, hogy itt 90 éve is egy olyan gyülekezet van, akinek fontos ez a hangszer, ráadásul elmondható, hogy a környéken az egyik legjobban felújított és legjobban állapotú hangszerről beszélünk. Nagyon szép hangú, nagyon jól alkalmazkodik a térnek az adottságaihoz. Ebből kifolyólag három olyan művet fogok játszani, mely a sokkal nagyobb helyeken is, nagy orgonáknál is megállná a helyét, tehát magyarán szóval koncertműsorként is fogjuk az Isten dicsőíteni.
0: Melyek ezek a művek, ha szabad megkérdezni?
1: Liszt Ferenc Jöjj mondjunk hálaszót énekének a feldolgozása, lesznek Bachnak korál feldolgozásai, illetve a monumentális G-moll fantázia és fuga című műve.
0: És hogyan látja orgona művészként, mennyivel másabb egy istentisztelet, hogyha egy orgona, akár mondjuk egy ilyen idős orgona megszólal és kiegészíti az istentiszteletet?
1: Úgy gondolom, hogy segít az embert egy kicsikét közelebb kerülni az atyához azáltal, hogy az első hang megszólaltakor ráhangolja az emberi lelket a dicsőségre, amit mindenhol képviselünk kéne számára.
0: Milyen különlegessége van ennek az orgonának, esetleg van-e ilyen itt a környékbeli orgonákhoz képest?
1: Az orgonát az Angstel József és fia orgonaépítőgyár készítette 1936-ban. Hangképét tekintve elsősorban a liturgiai szolgálatokra lett kialakítva a hangszer, ugyanakkor elmondhat róla, hogy az egyik legjobban felújított hangszer a környéken, és az állapotát tekintve is kimagaslónak tekinthető.

0: Kedves hallgatóink, 90 éves a Sajóecsegi Református templom orgonája, ebből az alkalomból tartottak hálaadó istentiszteletet, az összeállítást Sütő Dávid Pelé készítette.
1: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Az Arszakra Fesztivál hivatalosan szeptember 11-én indul. Az első kapcsolódó eseményt már augusztus 25-én megtartották. A miskolci Herman Otto Múzeumban nyílt meg Petrás Mária, Petrás Alina keramikus művészek és Máger Ágnes festőművész közös kiállítása. A megnyitóra látogattunk.
2: A szakralitás mindenféleképpen összeköti Petrás Máriát és Máger Ágnes, de akkor, amikor a munkásságodból kellett Ágika választani erre a kiállításra, akkor mi volt a vezérfonal?
3: Hát az Arszakrának a lelkisége, a spiritualitása, a közösség formáló ereje, és hát van különböző apropója, Szent Ferenc 800 éve született, és ez egy olyan kivételes évforduló volt, nekem egy nagy inspirációt adott, tehát az ő életéből vett példákat, a történeteket vele kapcsolatban, ezek megragadtak, és ezeket formáltam meg, ezeket festettem meg, valamint elhoztam Vattáról a stáció képeimet, mert ezek kisméretűek, és nagyon szépen ki lehetett állítani. Nagyon nagy dolog, hogy a Petrás Mária és Alina eljött, elhozta a munkáit. Úgy gondolom, hogy ezek a munkák méltó helyen lettek kiállítva, és végre egy olyan kiállítást látunk, ami lelki örömöket okoz. Tehát úgy gondolom, hogy a szép és a jó most egyszerre jelen van a falakon.
2: A háttérzajból is hallhatjuk, hogy óriási az érdeklődés, rengetegen jöttek el a kiállításra. Ez még olyan hivatalos megnyitó előtti kiállítás, de azt hiszem, hogy nagyon impozáns kezdés. Mi az, amit útravalóul tudnál ennek a tárlatnak a megtekintéséhez adni a közönségnek?
3: Hát igaz ez, hogy egy felütéssel kezdődött. Én azt szeretném, ha gyönyörködnének, megtalálnák a szépet és a jót ezekben a művekben, a festészetben és a kerámiákban. Fontos a lelkiség. Fényesedjen mindenkinek az arca és a szelleme attól, amit itt lát.
2: Petrás Máriával volt ezelőtt kapcsolatotok?
3: Nem, nekem nem volt, ezért végtelen öröm számomra, hogy most megismerkedhettünk a műveivel is, és személyesen is sikerült megismerni őt.
2: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép fúzió, mert valahol a lelkiség az összetalálkozik a kettőtök lelkisége.
3: Igen, ez így van, csak az egyik síkba jelenik meg, az enyém két dimenzióba, ő munkáik pedig három dimenzióba. Régóta terveztük ezt a kiállítást, de nem találtunk megfelelő helyet. Egyrészt nem lett biztosítva, máshol nem tudták az őrzést biztosítani, másrészt pedig úgy szerettük volna, hogy egy reprezentatív helyen legyen ez a kiállítás. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy a múzeum helyet adott ennek a kiállításnak, ez megvalósult. Egy gyönyörű, szép kiállítás sikerült csinálni. Szeretettel várunk mindenkit, Arszakra közönségét.
2: Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
2: Petrás Alina munkáival ismerkedhetünk, gyönyörűek a színei, és tulajdonképpen szimbólumok ezek a kerámiák. Mesélj el róluk.
4: Engem már a kezdetektől fogva, ahogy bekerültem édesanyám műhelyében, eleinte úgy csak besegítettem neki, de már a kezdetektől inkább az ős-magyar motivumok, jelképek világa érdekelt, és azt fogott meg, és azokat kezdtem el feldolgozni, és én saját forma nyelvbe átalakítani, és úgy megalkotni kerámiába.
2: A színvilága gyönyörű, ezt hogy lehetne rádióban elmesélni?
4: Hát a természet inspirál, és a színek, mert hát amit a jó Istentől kaptunk, színeket, azokat próbálom mindet felhasználni a munkáimban.
2: Azt hiszem, nem kerülhette volna el a sorsát, hogy keramikus lett.
4: Igen, hogy Isten vezérelt erre, nem teljesen más szakmát szerettem volna, de akkor rájöttem, hogy nem az való nekem, és édesanyám mondta, hogy hát ami kitalálod, hogy mégis mit szeretnél, akkor gyere és segíts nekem a műhelyben. És nagy segítkezés közben elkezdtem én is pár ajándéktárgyat készíteni, és ezt meglátta egy nagyon kedves hölgy, aki elvitte a 2002-ben volt édesanyámnak egy kiállítása, és meg, amikor vitte a kiállítási anyagot, akkor meglátta az enyémeket is, azt hitte, hogy édesanyám munkái, hogy azokat is akkor azokat is pakolják be, és akkor mondta édesanyám, hogy nem, azok a lányomé, és akkor mondta, jó, akkor a következő kiállítás az övé, úgyhogy így.
2: És nagyon nagy ritkaság, hogy egy család, a mama, a lánya és az unoka, az ön fia egy műsort tud adni, egy kiállítást tud prezentálni, és egy zenei műsort tud adni. A fia kobzon játszott, ugye?
4: Igen, a fiam kobzon játszott. Benne is megvan, úgy néz ki ez a véna. Ő zeneileg tovább viszi azt az örökséget, amit az őseinktől kaptunk.
2: Akkor a csángó kultúrát tovább éltetik.
4: Igen.
2: A csángóknál rend van. Ezt Petrás Mária egy nyilatkozatában olvastam. Meg lehet-e őrizni ezt a rendet? Mert én amikor jöttem erre a kiállításra, én úgy éreztem, hogy itt a világ rendje. Színekben, formákban, a Biblia jeleneteinek megformálásában. Hogyan őrizzük a rendet?
3: Nagyon sokat táplálkozom a gyermekkoromból. A gyermekkoromban semmi túlzás nincs abban, ha azt mondom, hogy voltak szent emberek. Én azt gondolom még a mai nap is. És az a régi világ, mert én 57-ben születtem, az a régi világ mindig fel tudott figyelni, vagy szokás volt az, hogy akit fényes fejűnek, vagy fényes embernek tartottak, arra felfigyeltek, azt tiszteletbe tartották. És én úgy gondolom, hogy nem csak az ünnepek, mert akköré, az egyházi ünnepek köré alakult az élet.
2: Igen, azt is mondta, igen, hogy a hétköznapokban a szakralitás beépült.
3: Minden napban ott volt. Úgy kezdődött a nap, hogy harangozásos imával kezdődött a nap, és azzal is fejeződött, de miközben egész nap történtek a profán dolgok, nem a mindennapi élethez járó dolgok, de soha nem felejtették el, hogy kell kezdeni egy napot, hogy kell indulni útnak, mindig kérték a jó erőket, az imádkoztak régen, és én megtartottam ezt a szokást a mai napig, mert nekem szükségem van arra, hogy ha nagy útnak indulok, akkor kérjem a jó Istent, hogy segítsen, legyen velem ott, mert az ember esendő. Szóval mi nem birtokoljuk azokat az erőket, amelyekre szükségünk van. Én úgy gondolom, hogy mindig szükségünk van egy ember feletti beavatkozásra, erőre, és én úgy gondolom, a régi ember mindig vágyott erre, és meg is kapta. Én úgy gondolom, ma is inkább erre is kéne, hogy vágyjon az ember, hogy megkapja a teremtéstől, a mindenségtől azt, amire szüksége van ahhoz, hogy végre vigye a mindennapi dolgait.
2: Nem lehetett könnyű kiválasztani azokat a munkákat, amiket idehoz a gazdag munkásságából, hiszen nem olyan nagy ez a terem. Mi volt a vezérfonal, mi volt az rendezési elv?
3: Az az igazság, hogy az András is, amikor eljött a munkákért, akkor én nem csomagoltam be, nem válogattam, hanem nekem az is fontos volt, hogy mit szólnak, mert ő ismerte a termet, ő ismeri az itteni közönséget, mert nekem nagyon sok régebbi munkám is van, és azok közül így választottunk, hogy legyen egy-két szent is, akkor Máriák mindenképpen, akkor legyen mondjuk az angyali üdvözlettől kezdve a feltámadásig minden legyen, minden. Jézus életéből is, stációk az életéből, stációk, egy-két stáció a szenvedéséből is legyen. Hát
5: egy kicsit azt akartuk, hogy legyen kerek, hogy legyen minden. És mondom, most látom, hogy Szent Mihályt is kiállították, a Szent Mihály Arkangyalt. Nekem itt a környéken egy valamelyik faluba elfelejtettem most a nevét, egy 3 méteres Szent Mihály Arkangyalom van. Eleve a budavári Szent Mihály kápolnában volt felállítva, és aztán elhozták egy tulajdonosa, elhozta a szülőfalujába. A Baba Máriát mindenképpen azt én kértem, hogy hozzák.
2: Hát a Csángóknak Baba Mária nélkül nem lehet létezni.
5: Ebben a formában, hogy én megfogalmaztam, hogy minket a pendejükbe tartottak, azt én kértem meg, hogy legyen központi helyen, és egy ilyen részletet egy Baba Máriába itt a látható középen, és hogy legyen ennek a Jézus Krisztus tanításának is a folytatása, én ezt a 12 kehelyt és azt a korpuszt üvegből, amely nem a keresztpán van, keresztpán is lehetne, de inkább a feltámadás felé tartó korpusz az a 12 kehellyel. Ezt is elhoztuk, mert nekem nagyon sok üvegmunkám is van, és minden így kapcsolódik valamilyen módon a szakrális művészethez, mert a kejhekkel a tanítást, az apostoli tanítást akarom jelképezni, és azok mindig vagy egy népi minta szerepel rajtuk, vagy stilizált kerub vagy angyal minták annak rajtuk.
2: Dolgozik jelenleg is, születnek új munkát?
5: Persze, én készülődök a jövő évben. Ha minden igaz, akkor lesz egy nagyobb kiállításom a Művészeti Akadémián belül, talán a Vigadóba, de ott lesz egy nagyobb kiállításom, és készülődök a jövő évi kiállításra.
2: Nagyon szépen köszönöm, és várjuk ide Miskolcra megint, mert szeptember hanyadikán?
5: Szeptember 15-én délután itt lesz koncertünk a múzeum szervezésében, még az Arszakra fesztiválon belül lesz egy koncertem szeptember 15-én délután.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elhozta ezeket a munkákat, gyönyörű, mindenki nézze meg. Köszönöm a beszélgetést.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, Isten áldjon mindenkit.
1: Az Arszakra Fesztivál hivatalosan szeptember 11-én indul. Az első kapcsolódó eseményt már augusztus 25-én megtartották. A miskolci Herman Utto Múzeumban nyílt meg Petrás Mária, Petrás Alina keramikus művészek és Máger Ágnes festőművész közös kiállítása. A megnyitón készült összeállításunkat hallották. A kiállítás szeptember 27-ig naponta 9 és 16 óra között tekinthető meg.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közös tájékoztatót adott ki a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati készítményekről. A NAV keddi közleménye szerint a 0%-os adómérték alapvetően a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban készülő humán magisztrális készítményekre vonatkozik. A szabályozás kiemeli, hogy a vény nélkül kapható termékek még receptre felírva sem esnek ebbe a kedvezményes körbe, a kozmetikai és állategészségügyi szerek áfája pedig 27% marad. Az érintett gyógyszertáraknak, nagykereskedőknek és a lakosságnak szóló részletes útmutató, valamint a speciális szabályok listája a NAV hivatalos honlapján érhető el. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17%-os becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5 milliós reálhozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Az április-júniusi időszakban a pénztártagok létszáma több mint 1.060.000-re emelkedett, a kezelt összesített vagyon pedig 13%-os növekedéssel meghaladta a 2,5 ezer milliárd forintot. A szövetség hozzáteszi közleményében, hogy az egészségpénztári tagok száma szintén bővült, és a megtakarításokból leginkább a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések emelkedtek. Már most 1000 milliárdos nagyságrendű vagyont sikerült visszaszereznie a magyar államnak, miközben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg működését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a Duna Aszfalt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentését követően bejelentette, hogy több mint 100 milliárd forintot fizet vissza az állami bankoknak egy korábbi kongói-zambiai kötvény ügylet miatt. Hozzátette, hogy a kabinet eddig több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénz felhasználása miatt, és a vizsgálatokkal érintett összeg meghaladja az 1000 milliárd forintot. Megjegyezte továbbá, hogy elállnak az Orbán kormány zuglói irodabizniszétől, valamint átfogóan vizsgálják a 4iG cégcsoporttal kapcsolatos korábbi állami szerződéseket, tranzakciókat és hitelügyleteket is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az augusztus végéig lezáruló folyamatokkal a nem felsőoktatási alapítványokba kiszervezett közvagyont is visszaszerzik az állam számára. Badarságnak nevezte Unger Anna Róza. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó politológus parlamenti meghallgatásán, hogy a leendő hivatal első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születhetnek. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt hangsúlyozta, ez az idő arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják a múlt ügyeit, és bíróság elé állítsák a felelősöket. Kiemelte, hogy a hivatal feladata nem egyetlen korrupciós ügy felderítése, hanem a korrupciót működtető rendszer teljes átvilágítása. A cél az, hogy a felvázolt tanulságok révén egy olyan immunrendszere alakuljon ki az új demokráciának, amely a jövőben megakadályozza az ilyen esetek megismétlődését. Magasrangú állami kitüntetésben részesült Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az érdemrend 3. fokozatát adományozta az egyházi vezetőnek. A hivatalos indoklás szerint a kitüntetés méltó elismerése a püspök több évtizedes szolgálatának, valamint a kárpátaljai közösség támogatásáért végzett munkájának. Az elnöki határozat kiemelte Zán Fábián Sándor személyes hozzájárulását az ukrán államiság megerősítéséhez és a közéletben betöltött szerepéhez is. A járműpark bővülése és a vadállomány növekedése miatt évek óta folyamatosan emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A vadgazdálkodási adattár statisztikái szerint Tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel, ami 16%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A szövetség kiemeli, hogy a milliós nagyságrendűvé váló károk enyhítésére a gépjárművek kevesebb, mint 20%-a rendelkezik kaszkóvédelemmel, így fokozottan fontos a megfelelő kiegészítő biztosítások megkötése.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Ács Péter, újszegedi református presbiter, aki átfogóan kutatta Kovácsi István néhai református lelkész életét, akit előbb a hazaszeretet vezetett a teológiára, de végül a magyarokat akarta Krisztushoz vezetni. Fordulatokban gazdag életéről beszélgetünk Ács Péterrel.
2: Nekem nagyon sokat jelentett ez a pár mondat és az élete megismerése, hogy egy ember elindul hazafias érzületekkel tele avval, hogy nemzetiért, országáért tesz, az Úr egész furcsa módon és egyedi módon elhívja az ő szolgálatára, és onnan eljut oda, hogy mindennél fontosabb a Krisztusba vetett hit.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Ács Péter, akivel Kovácsi István református lelkész életét beszéljük át. Tartsanak velünk!

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hazafias indítatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte,

0: Ként Kovács J. István élete, életútja.
1: Gyülekezethez tartozó a történet, az újszegedi református gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a szegedi református egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyén keresztül ismertem meg Kovács J. Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban lelkész, nagyon aktív munkát végzett, és az ő szatmár németi életszakaszában az gimnáziumban volt a lelkésze Kovács J. István, illetve 14-ben mind a ketten átjöttek Magyarország mai területe Budapestre tovább tanulni, és a teológián találkoztak újra, a tanára lett, professzora lett később, életének az egyik mentora Bakó Lászlónak Kovács J. István.
0: És Bakó Lászlón keresztül találtad meg akkor az ő történetét?
1: Igen, akkor került képbe az ő személye, és most egy másik alkalomból újra elővettük a személyét a gyülekezet szempontjából, hiszen ez a Bakó László 1928-ban alapította az újszegedi gyülekezetet, amelynek a működési területe Szeged külső területek a körülötte lévő 20 település reformátusainak a lelki ellátása volt a feladata a gyülekezetnek, ehhez tartozott Kistelek is, és Kovács J. István Kisteleken született, de másfél éve novemberben alakult egy önálló református egyházközség Kisteleken, és ennek az egyéves évfordulójára tavaly novemberben úgy gondoltam, és úgy gondoltuk, hogy többen a gyülekezetből, hogy a helyi reformátusság megtámogatására bemutatjuk Kistelek szülöttét, akiről a városban semmit nem tudtak. Ott született Kisteleken, igaz, kevés időt, 6 évet élt ott, de onnan ment el Budapestre, tanult, és a végén lett református teológiai professzor, a igazgatója is a teológiának, és ő volt az, aki később, 1922-ben Bakó Lászlót többekkel elkísérte Szegedre, bemutatta itt a helyieknek, mint a Bethlen Gábor körnek az elnökét, és ezen a tevékenységen keresztül került képbe Bakó László személye, és lett később, 22-ben még a gyülekezetnek a megválasztott lelkésze. Így kötődik össze a személy, így kötődik össze Szeged, Kistelek Kovács Isten személyével, és az új gyülekezet indulását szerettük volna megerősíteni avval, hogy bemutassuk, hogy milyen jelentős református személyt adott Kistelek ennek az országnak.
0: És Kovács Isten mikor született?
1: 1880. november 20-án született.
0: Csak azért akartam tisztázni, hogy akkor az nem volt időben összeegyeztethető, hogy Kisteleken kereszteljék meg, mint szorvány református gyülekezetben, mert akkor itt a dátumok így nem jönnek össze.
1: Kovács J. István katolikusként született.
0: Na pláne.
1: Ez egy érdekes történet. Maga a család, református család, Debrecen közelében lévő Konyárban éltek, ez 1700-as évekig visszamenőleg követhetően az anyakönyvekbe, és mesteremberek voltak. Mesteremberként Kovács István nagyapja, János, elvándorolt Temesvárra, aztán Szegedre, és mivel az akkori időszakban a protestánsok és a zsidók letelepedése nagyon bonyolult volt, engedélyhez kötött, ezért egy egyszerűbb utat választott, katolizált, feleségül vett egy katolikus lányt 1840-ben, így letelepedhetett, lakatos mesterséget űzhetett, és aztán pár év múlva elköltözött Kistelekre, ahol már ott élt tovább haláláig. Az ő fia lett Kovács Alajos, aki még szintén katolikusként a Kisteleken, még a város vezetésében is benne volt, lakatosként, és a család viszont emlékezetekben, iratokban mindig is őrizte a református múltat. Tehát amikor később Kovács István életében eljött az a pillanat, hogy visszatér a református egyházhoz, akkor ez neki egy, szabad azt mondani, egyfajta hazatérés volt a előzmények ismeretében.
0: Vigyük kronológiailag az életét, tehát 6 éves koráig volt Kisteleken, utána hova került, hol kezdte el az iskoláit?
1: Édesapja fölköltözött Budapestre, és ott a gyerekeit iskoláztatta. Őt általános iskolát is, és a középiskolát is Budapesten végezte, mégpedig a Reál Tanoda utcai gimnáziumban. Kiváló tanárok voltak akkor, ez jellemző az akkori időszakra, hogy a tanári karba 5 Magyar Tudományos Akadémia tag

0: itt érettségizett, és az érettségi után nem az apja és a család őseinek szakmáját nem gépésznek ment, vagy egyéb műszaki vonalra, hanem jogi szakra jelentkezett az egyetemre. A jogi szakot, hát a 4 évet elvégezte 2 év alatt, úgyhogy egy nagyon jó eszű, jó tudású, igyekvő fiatalember volt. Életének ebben az időszakában viszont történt egy nagyon érdekes lelki elindulás a hazafiasság felé. Az egyetemen a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, a múltnak az ápolásában a diákoknak az egyik vezéralakjává nőtt, Kossuth emlékének az ápolása, Rákóczi hanvainak, a hazahozatalának az intézése, de csinált még egyéb olyan dolgokat is, amiben a diákság számára például kezdeményezte az egyetemeken, hogy legyenek kollégiumhelyek, tehát a szociális megoldások is legyenek a szegényebbek számára. Szóval kinőtt a jogi karon egy ifjúsági vezérré, akinek az élete tele volt a tudáson, a jogi ismereteken túlmenően egy hazafias cselekvő akarattal és képességgel. És ebből az irányba ment tovább, jellemző az akkori állapotokra és az ő képességeire, 4 év tanfolyamot 2 év alatt végezte el, és az a helyzet állt elő, hogy Amerikából hazajöttek néhányan, és elújságolták azt, hogy milyen jól megy kint a magyaroknak, akik kint vannak. Egyrészt abból a szempontból, hogy kint a magyarság az eszét, a képességét, a tudását ki tudja használni. Ezt azért is kezdték el mondogatni, mert elindult egy mozgalom, megpróbálták azt megcsinálni, hogy ezeket a magyarokat hozzuk haza, hogy az itthoni életet ugyanúgy felvirágoztassák, megmozgassák. Ezt 905-ös, 4-es, 5-ös évek környékén volt, és akkor valaki konkrétan elmesélte Kovács Istvánnak, hogy milyen sokat köszönhet az ottani magyarság a református lelki pásztoroknak, hiszen az egyik legfőbb támaszuk ott lévő magyaroknak a hit, a múlt kultúrápolás szempontjából a református lelkis keresztül végzett lelki gondozás, szolgálat, oktatási rendszer, stb. És amikor ezt elmesélte, akkor azt mondta önmagába ez az ember, Kovács István, hogy hát megvan a helyünk, hogy mit csináljunk. El kell menni református lelkésznek, hogy szolgálni tudjam a saját hazámat, és megtegyek mindent azért, amiért egyébként lelkesedett, mint egy ifjú, becsülhető és értékelhető módon. Később erre úgy emlékezett, hogy visszatekintve látom, hogy csodálatosan terelgett mennyei atyám kegyelme országának szolgálatára, azon a területen ragadta meg lelkemet ellenállhatatlan erővel, ahol a legkönnyebben fog tüzet, és leggyorsabban ad visszhangot a nem is sejtett helyről hangzó hívószóra. Még csak annyit tudok mondani, megyek. Szóval bement a barátjával a református teológiára, képzettségük, még görög nyelvi vizsgája is volt a gimnáziumi időszakból, olyan volt, hogy rögtön felvették a református teológiára. Tehát szembesülünk egy olyan valakivel, aki kiválasztott az életének egy szakaszában egy nagyon becsülhető és tisztességes irányt és elvet, és ezt úgy gondolta, hogy ezt mint református lelkész valósítja meg. Ma gondolhatjuk, hogy hát milyen elhívás az ilyen, hogy nem a hitén keresztül, a megelőző tapasztalataink keresztül, hanem Isten egész más úton nyúlod az életébe, de alázatos ember volt. Elindult ezen az úton, és majd látni lehet, hogy az élete hogyan vesz fordulatot, és a benne lévő értékek, amelyek elindították úgymond a lelkészi pályára, mennyire módosulnak, és mennyire más célok törnek elő az életébe ezen az úton.
1: Ha a jogi egyetemet 4 év felett 2 év alatt végezte el, a teológiánál volt ilyen rövidítése?
0: A teológiát ugyanígy elvégezte 2 év alatt, nem csinált belőle problémát. A helyzet az, hogy maga az oktatási rendszer nem követelte meg a jelenlétet, a folyamatos jelenlétet, és szigulázták volna, hogy ott volt annyi alkalom előadása, amennyik vizsgához kötötték. És a vizsgákat előrevették, levizsgáztak hamarabb, fel annyi idő alatt elvégezték az egyetemet. Viszont Ebből állt elő egy következő érdekes helyzet, hogy miután elvégezte a református teológiát a 904-905 és a 905-906-os tanévben a két év alatt végezte a négy évnek a vizsgáját, utána a visszaemlékezés megint azt mondja erről az időszakról, azt mondja, mi lett volna belőlem, ha csak ennyi teológiai képzettséggel kellett volna egyházam szolgálatába állanom. Miről úgy értékeli, hogy megtanulta a szakmát, úgymond a betűket. És akkor történik megint egy érdekes dolog az életében. A 906-907-es tanévben elmegy a skót az Egyesült Szabadegyházakhoz Edinburgh-ba a teológiára. Ott már a napjainak az egyéb szabadidejét nem töltik le a ifjúsági mozgalomból továbbra vitt ilyen nemzeti érzetű különböző alkalmaknak, lehetőségeknek a szervezése és lebonyolítása. Ott csupán az igére figyelt, a teológiai oktatásra, és ebből megint úgy fogalmazza meg az életrajzában, hogy Isten irgalma, hogy a budapesti teológia elvégzése után kivisz az evangéliumi világ klasszikus földjére, Skóciába, ahol nem csak azt láthatom meg, amit idehaza elmulasztottam megismerni, de azt is, amit idehaza sem ismerhettem volna meg. Magyarul a kinti évek jelentenek a számára egy olyan lelki fordulást, amikor az ige, a lelkészi munka már nem csak egy megtanult szakma, hanem egy szívből Isten iránt, Krisztus iránt végzett szolgálat lesz.
1: Szerinted ez, ami történt vele Skóciában, ez függ össze azzal is, hogy megváltozott a fókusza? Tehát értem, hogy a teológiai tudását kiegészítette, de ez ebben az elhívása is változott, vagy a hozzáállása, a lelki élete, ez mennyire kideríthető a forrásokból?
0: És azt lehet látni, hogy az életének a fő célja, amit addig kitűzít, és amiért lelkész lett, hogy majd a magyarság tudatot érdekében dolgozom ezen a területen, ezt fölváltja az isteni elhívásnak a lényege, hogy azért vagyok itt, hogy magyarokat Krisztushoz vezessem. Azért vagyok itt, hogy az egyházat és a szolgálatát fejlesszem, annak az érdekében, hogy hívő emberekké váljanak, mert ez elsőbbrendű dolog, mint jó magyarnak lenni.
1: Amikor visszatér és belevág abban munkába, hogy akkor a magyarokat Krisztushoz vezesse, ott mik a sarokkövei az ő munkájának? Említetted a beszélgetés elején, hogy teológiai tanár is lesz, oda hogy jut el, gyülekezetben volt-e lelkész? Mesélj ezekről az időszakokról.
0: Hát amikor visszajön, ugye 907-ben leteszi a második lelkész vizsgáját, magyarul befejezi teljesen a teológiát, és elmegy Szlavóniába horvát és német gyülekezetekben, inkább német, horvát területen, de német anyanyelvű gyülekezetekben, református gyülekezetekben németül szolgálni. Ez megint egy érdekes, azt kell tudni róla, hogy angolul, németül és franciául beszélt, írt. Később a teológián francia nyelvet oktatott is, valamiért szükség volt az adott időszakban, és elvállal egy ilyen kihívást, hogy Szlovéniába elmegy német anyanyelvű magyar református egyházhoz tartozó gyülekezetbe szolgálni. Aztán felkerül különböző kisebb, nagyon rövid időszakig egy-két helyen töltött, például Nagykőrösön, vagy Veresegyházán töltött segédlelkészi hónapok után felkerül a Calvin térre, Pestre, lényegében hittanoktatással folytatja, tehát hittan oktató lelkészként folytatja a tevékenységét, de itt már töményen, nagyon keményen benne van a gyülekezeti életbe. Visszaemlékezik olyanra, hogy a Calvin téren volt olyan vasárnapja, hogy 4 esküvő, 27 keresztelés volt, és még a délután istentiszteletet meg kell tartania neki egyetlen egy vasárnapon. 1911 és 14 között 3 évre választják meg, meghívják és megválasztják a szatmárnémeti gyülekezet lelkipásztorává. Itt találkozott Bakó Lászlóval, amit már említettem. Ami megint az életére egy jellemző sztorival kezdődik. Eljöttek a presbiterek hozzá Budapestre, és mondták, hogy hát szeretnék meghívni. Beszélgettek a részletekről, megegyeztek, hogy akkor megy, rendben van, és akkor mondják a Persze, na, erre ígyunk áldomást. Azt mondja nekik, hogy én nem iszok. Hát hogy? Hát mert én antialkoholista fogadalmat tettem, nem iszom. Húha, mondják neki. Hát amíg nem most hazamegyünk, és elmondjuk, hogy antialkoholista lelkészt vittünk, azt mondja, minket otthon nagyon vernek, mondják a prezsbiterek. Akkor nem megyek, válaszoljam. Jellemző a dologra, hogy a prezsbiterek fölvállalták a dolgot, meghívták, és mire odaért már semmi problémája nem volt se neki, se a gyülekezetnek belőle, de nem kellett kiállni. Nem vaskalapos ember volt, ezt kell tudni hozzá. A Kékkereszt mozgalomhoz csatlakozott egész életében, avval a kikötéssel, hogy úrvacsorai vagy orvosi szempontból javasolt esetben alkoholfogyasztás megengedett. De végezte munkáját azért, hogy ezen a területen is szolgálni tudjon, és ha ezek valakik ilyen problémával küzdenek, akkor biztatni tudja elő életét.
1: Az kirajzolódik előtted, hogy ez neki miért volt fontos? Ez a vállalás, az antialkoholista vállalás. A dokumentumokban, amiket kutattál, van is egy ilyen bizonylatszerű, vagy ilyen vállalásszerű díszes papír, amire be lehetett írni, hogy ő ezt vállalja.
0: Igen, igen.
1: Tehát gondolom, ez a korszakban ez egy bevett forma volt.
0: 910-es évekből, meg megvan a 40-es évekből egy-egy aláír dokumentuma, egy szép nyomtatott papíron, amiben tulajdonképpen egy fogadalmat ír alá. Az a klasszikusok az ő életében nem merült fel, hogy a családban alkoholista lett volna. És emiatt kellett volna választani ezt az utat. Nem derül ki az életrajzából, hogy miért. Én gyanítom, hogy őneki voltak a elgondolásai az élet különböző területén, hogy végzi a munkáját, mint végzi. Erre fölhívhatta valaki a figyelmét, és ő ezt elvállalta, ezt a plusz dolgot ahhoz, hogy a későbbiekben a lelkészi, tanári szolgálatában el tudjon érni egy olyan réteget is, akik ettől a szenvedélytől szenvednek, és akik számára a szabadítást, a terhektől való megmenekülést tudja elmondani, mint aki megél nélkül, minden további nélkül.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével. Maradjanak az Európa Rádióval.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az ülésen a frakciók által összegyűjtött témákból kiválasztották azt a 10-et, amelyet tárgyalni szeretnének. A grémium várhatóan a jövő heti ülésén dönt a témakörök sorrendjéről. A tagok megállapodtak abban, hogy az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz. Emellett foglalkoznak majd a lakásotthonok helyzetével, a bántalmazás, valamint a gyermekvédelem finanszírozásának kérdéseivel is. Az iskolai igazgatók nem irodát, hanem közösséget vezetnek, és nem papírokat igazgatnak, hanem embereket, sorsokat, jövőket formálnak, hívta fel a figyelmet Kókainé Lányi Marietta államtitkár szerdán Budapesten. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős vezetője az újonnan kinevezett intézményvezetők ünnepségén beszélt erről, ahol átadták a megbízásukról szóló emléklapokat. Sinka Edit, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, hogy idén 351 tankerületi fenntartású iskolában kezdheti meg munkáját új vagy megbízását megújító vezető. Az államtitkár kiemelte, hogy az a jó vezető koordinátor, aki épít valamennyi kollégája tudására és a közös gondolkodásra. Az igazgatók számíthatnak a Klebelsberg központ támogatására az előttük álló tanévben. A pénz útját és a politikai felelősséget is vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Ezt a testület Tisza párti elnöke Csőszi Attila közölte a szerdai alakuló ülés előtt. A munkát 4 blokkra bontják, amelyek során áttekintik az alapítványi vagyonkihelyezéseket, a kihelyezett vagyon sorsát, valamint meghallgatják az érintett vezetőket. A vizsgálóbizottságnak december 31-éig kell összeállítania a jelentését. Új oktatóvideót készített a NAV, amellyel a szeptember 1-én induló webes nyugta adatszolgáltatásra készíti fel a vállalkozásokat. A felvétel lépésről lépésre bemutatja az adatok kézi rögzítését azoknak, akik továbbra is a klasszikus papíralapú nyugtatömböt használnák. A hivatal emellett emlékeztetett, hogy a kézi rögzítés mellett továbbra is az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás használata a legegyszerűbb megoldás. A szeptember 1-e és december 31-e közötti szankciómentes időszakban az adóhivatal a bírságolás helyett továbbra is a tájékoztatásra és a támogatásra helyezi a hangsúlyt. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere a pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint. A kedvező egyenleget elsősorban a kifizetések csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint az adó és járulékbevételek növekedése eredményezte. Ugyanakkor július végéig az alrendszer 2857,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami az éves hiánycél közel 68%-a. A tárca hangsúlyozta, hogy az egyszeri és szezonális hatások miatt az egyes havi adatok önmagukban nem meghatározóak az éves hiány mértékének megítélésében. A Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése szerint a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenést a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás ágazatai okozták. A csökkenést az ingatlanügyek növekvő beruházási aktivitása fékezte. A statisztikák alapján a vállalkozások és a költségvetési szervek beruházásai is csökkentek, a háztartásoké viszont emelkedtek. Csalódást keltőnek nevezték az elemzők a KSH szerdai jelentését, amely szerint a második negyedévben éves összevetésben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene. Az elemzők az idén látványos felpattanást nem várnak, a beruházási fordulatot legkorábban 2027-re és 2028-ra a beérkező uniós forrásoktól és az enyhülő kamatkörnyezettől remélik. Életének 84. évében elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista. A Kossuth díjas művész szerda reggel gombaszögi otthonában hunyt el. Olyan monumentális és meghatározó irodalmi művek szerzője volt, mint az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek vagy a Világló részletek. Nevét többször is az irodalmi Nobel-díj várományosai között emlegették.
2: Az időjárásról.
3: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ács Péterrel, az Újszegedi Református Egyházközség presbiterével, Kovácsi János lelkipásztor kutatójával. Hogyan tovább az ő élete? Szatmár németi, 1914, jön a háború, aztán jön Trianon, őt hol találja ez a nehéz időszak?
2: Ugye Szatmár németi gyülekezetbe végez sok új munkát, megmozgatja a gyülekezetet. Például a Bakó László, akiről beszéltünk, lelkész, az ott egy ifjúsági kört alakít a gyülekezeten belül. És jellemző már az ottani munkára, hogy a gyülekezeten belül szervezi a különböző eseményeket, alkalmakat, tehát messze túlmutat a tevékenysége azon, hogy az emberek Isten tiszteletre járjanak, beüljenek arra az egy órára, utána hazamenjenek, és aztán egy hét múlva találkozunk. Építi a közösséget változatos formában. És aztán ezt a tevékenységet viszi tovább majd a később életében. A Szatmár németiből, tekintve, hogy már 1909-ben megvan a képesítése ahhoz, hogy magántanárként oktasson a teológián, és Szatmár németiből átjár óraadónak Debrecenbe. Ezért 13-ban egy pályázatot meghirdetnek meg a budapesti teológián, amire ő jelentkezik, és 14 februárjától csatlakozik lényegében a budapesti teológiai munkához. Magyarul a háború időszaka, Trianon időszaka, az már őt Budapesten éri. Abban az időszakban, amikor megkezdi a tanítói tevékenységét, a professzori munkáját a teológián. Nagyon érdekes, hogy életének ebbe az időszakába, és ez hozzákötődik megint a világháborúnak a tragédiája, az utána való kommunista rezsimnek a hihetetlen negatív bemutatkozása, hiszen többek között például elfoglalták a budapesti teológiának az épületét, ott ríboltak, kiüldözték onnan az embereket. Elindított benne megint egy olyan dolgot, hogy magán a teológiai tevékenységen túlmenően segítsen hazájának a talprálásban. És itt van egy nagyon érdekes időszak az életének. A világháborús összeomlás követően egy nagyon rövid időszakig a protestáns egyházi ügyek intézésének kormánybiztosává nevezik ki. Tehát a régi barátai, akikkel együtt az ifjúságban Kossuth kultuszt, a Rákóczi emlékeket, a közös alkalmakat találták, meghívták a múltjára való emlékezéssel arra, hogy reformátusként segítse az összeomlás után az egyháznak a megmaradását, talprálását bizonyos értelemben, és ez a kormánybiztosi munka egész a március 21-i, 19. március 21-i tanácsköztársaságig tartott, majd 19 nyarán megismerkedett Nagyatári Szabó Istvánnal, a Kisgazdapárt alapítójával, egy lelkésztársa viszi el hozzá, és beáll tulajdonképpen megint segítő szándékkal a Kisgazdapártba, ahol a pártnak ez egyik alelnöke lesz, indul a választáson, és 1920 és 22 között az Enyingi körzetnek lesz a nemzetgyűlési képviselője. Itt is a miniszterelnökségnek a politikai államtitkárává nevezik ki, és az egyik leglényegesebb feladata a Trianon utáni elszakadt területekről átjövő lelkészek, oktatók életkörülményeinek a figyelése, javítása, fogadása, az elszakadt egyházrészeknek a támogatása protestáns területeken. Tehát tulajdonképpen itt már lehet látni azt, hogy itt már átszövi a cselekedetét az, hogy ez egyházáért és a hívekért tegyen mindezt. De el kell mondani, hogy 22-re eljut oda, amikor ez a nemzetgyűlési két év letelik, és a következő két évre kellene választás indulni, hogy addigra már letisztulnak úgy a politikai dolgok, hogy akkor az ilyen irányú segítséget, kérést már fölváltják a politikai játékok, és azt már nem vállalja. Abból már hátra lép. Nem folytatja a politikai tevékenységet, hanem onnantól kezdve szigorúan az egyházi berkeken belül maradt. És tulajdonképpen 22-től 28-ig két cikluson át a Budapesti Teológiának az igazgatói feladatát is ellátja. Ez az időszak jellemzi arra, hogy a lelkészképzésben egy minőségi erőrelépést csináljanak annak érdekében, hogy a lelkészek minél jobban képzettek legyenek, minél krisztuscentrikusabb életet éljenek, és ezt át tudják adni a gyülekezetnek különböző az Isten tiszteleteken túlmutató alkalmakon keresztül. A tanulmányai alatt már a Duna melléki lelkészi értekezlet foglalkozott a lelkészképzéssel, és már akkor megfogalmazták azt, hogy az igazi, a korszerű lelki pásztor a megtért, élőhitű és hitét életével megpesítelő keresztény ember, akinek tisztéből és bizonságtevő hitéből adódó szolgálata az, hogy az egyháztagokat is nem csak hitre juttassa, hanem keresztény szolgálatra indítsa és megszervezze. Magyarul nem egy hallgató közösség legyen a lelkésznek a társa a gyülekezetben, hanem egy szervezett evangéliumot továbbadó hirdető közösség. Van erre egy nagyon jellemző mondása később. Azt írja az életrajzában, hogy inkább pásztor nélkül maradjon egy gyülekezet, mint hogy egy oda nem való lelki pásztor évtizedekre tönkre tegye azt. És ez volt a lelkészképzésnek az egyik alapja. Hogy olyan vezér egyéniségeket, és itt értsünk mögötte alázatos, Krisztus szerető és az egyházért mindentevő embereket, képezzenek lelkészé, aki közösséget épít, egy aktív közösséget, akik az ő közösségi életüket kívánatossá teszik a külsők számára, hívogató közösségeket, ahol az emberek a hitükben megtalálják a békességüket, a jövőjüket, és együtt tudnak tovább menni. Ez tulajdonképpen a mai napnak is az egyik legnagyobb üzenet, hogy akkor, amikor körülöttünk a világban hihetetlen zűrzavarok és folyamatok zajlanak, akkor az egyházaknak az alap pillérje a gyülekezetek legyenek a békes szigetei, a Krisztusba vetett hitnek a hirdetői, az isteni békességnek a tanúságtévői, és egy olyan közösség, amelyben támaszkodt az ember, és amelyre bízhat. Ezt én is el tudom mondani személyesen, mert ezt megtapasztaltam itt közösségben a gyerekeim számára, az unokáim számára, hogy mit jelent ebben lenni, ebben maradni, ebben fejlődni, és teljes életet élni. Ilyen lelkülettel végezte a lelkészképzés, és folytatta a munkáját, de közben rendkívül sok egyházi feladatot is ellátott. Kigyűjtöttem magamnak, hogy egy 1935. évi egyházi kiadványban az ország területén és a különböző egyházi szervezetekben több mint 40 helyen sorolják fel a nevét, hogy milyen posztokat és feladatokat lát el. 35-ben már csak tanára volt a teológiának, de emellett volt főjegyzője a Dunamelléki egyházkerületnek, különböző bizottságokba vett részt, iskolákba, hát más sem mondjak, a Bármadasnak Budapesten volt az iskolai tanácsába benne, de ugyanúgy a nyíregyházi református gimnáziumnak is benne volt a tanácsába. Tehát valami hihetetlen munkaerővel és széleskörű feladatokkal ellátva végezte a szolgálatát az egyházba úgy, hogy nem olvasni, hogy panaszkodott volna, hogy a terhekbe beleszakad és leteszi, és nem csinálta. Ami érdekes volt a munkássága alatt, hogy mindig felhívta a figyelmet az egyháznak a presbiteri jellegére. Ezzel például Ravasz Lászlóval is, a saját püspökével is voltak apró összeszólalkozásai, vagy egyet nem értése inkább, mert nem tudta elfogadni azt, hogy Krisztus helyett egy ember, egy földi ember döntsön lényeges kérdésekbe. És mindig, mint jogász, és aki az egyházi jogot is oktatta, és tanította, és fejlesztette tovább a szabályzatok készítésében, hivatkozik arra, hogy hozzunk olyan döntéseket a gyülekezetekben, az egyházban, ami a közösségen, az Úr útmutatása alapján, Krisztus és a lélek útmutatása alapján a közösségi döntésen múljon, és menjen tovább, és ne kerüljön egy-egy ember kezébe. Ennek látjuk később az 50-es években, a kommunista rendszerváltás idején, hogy milyen káros hatása volt, hogy egy-egy püspök mennyire félre tudta vinni a református egyházat. Sőt, volt, aki úgy félrement, hogy püspökből lett Kádárnak a külügyminisztere. És ő ezt maga idejében ezt úgy végezte a munkáját, hogy amikor például a püspököt helyettesítette, leírja, hogy bizony ő akkor minden olyanban merészen ellentmondott a hozzáfolyamodóknak, ami az egyházi törvényeknek és ennek a presbitérium és abban megfogalmazott presbitérium elveknek ellentmond.
1: Beszéljünk még a családjáról is. Mit találtál az adatok alapján?
2: 1914-ben ismerkedett meg a Magyar Evangélium Keresztény Diák Szövetség keretein belül Schulek Frigyes lányával, Schulek Irénnel. 6 gyerekük született, 3 lány, 3 fiú. Budapesten éltek, és lényegében onnan akkor kellett majd neki kiköltözni, amikor a rendszerváltás, kommunista hatalomátvétel után el kellett neki hagyni Budapestet, és Tajtótfalva költözött.
1: És ott milyen életet élt? Mennyire vonult ki a egyházi életből?
2: Ahhoz, hogy életének az utolsó szakaszát megértsük, érdemes megismerni azt, hogy a napi munkáján kívül milyen egyháztársadalmi tevékenységeket végzett. És ezek nem kicsik voltak. 1908-ban alakult a Calvin Szövetség, amely az egyház társadalmi tevékenységének és szociális munkájának a feljavítását szolgálta, ennek 10 éven át volt titkára. Hihetetlen nagy munkát végzett a Bethlen részvénytársaságban, a református sajtóegyesület alakításában. A 18-ban indultak ezek a szervezetek egyházi nyomda, sajtóirodák és sajtókiadványok beindításával, biblia, énekeskönyvellátás biztosításával. Lényegében ennek is a vezetője volt hosszú ideig, az egyházi irodalom megteremtése érdekében is munkálkodott. Fővédnőke volt 6 éven keresztül 27-től a Solideo Gloria Szövetségnek, amely egy református diákmozgalom volt, a közép- és felsőfokú iskolai ifjúság egyházi tevékenységének fellendítésére, de vezető szerepet játszott és főtámogatója volt az Oxfordi csoportmozgalomnak, amely egy nyugatról bejött református diákmozgalom volt, egy megújulási mozgalom volt az adott időszakban. És ami érdekes, és az élete végéhez kötődik leginkább, hogy a Magyar Biblia Társulatnak volt 1942-ben az alapító tagja. Tulajdonképpen ennek a társulatnak a célja az volt, hogy a híveket olcsó Bibliával lássák el, mindenkinek legyen saját Bibliája, és 48-ban, amikor ezt a társaságot feloszlatta a kommunista hatalom, ennek az igazgatója és a lelkésze volt. Tulajdonképpen a teológiai tevékenységet 31 év után befejezi, és itt ez a bibliotársulatnál végzett lelkész tevékenységét próbálja folytatni, úgy, hogy nyugdíjba helyezik közben, ami kapcsán kialakul egy vita a Berezki püspökkel, mégpedig amiatt, mert jogászként azt mondja, hogy a neki felajánlott nyugdíjat nem tudja elfogadni, mert az egy lelkészeknek kiírt nyugdíj, ő pedig összesen 3 évig volt lelkész, tehát ilyen jogcímen nem a jog szerint jár el az egyház, amikor ő neki nyugdíjat ad. Járt volna neki nyugdíj az államtitkári kormánybiztosi munkája után, de 50-ben már bélistázott személyeknek ilyeneket nem adtak. Tehát lehetetlen volt. Lényeg az, hogy 48-as nyugdíjazása után egy évig, hát ott találta magát jövedelem nélkül. Ehhez hozzájárult az is, hogy 48-ban, amikor a zsinat összeült, hogy az magyar állammal kötött megállapodást aláírják és lemondjanak az egyházi iskolákról, akkor az ezt tárgyaló zsinaton fölállt, és bejelentette, hogy felhívja mindenkinek a figyelmét, aki ezt a megállapodást aláírja, hogy itt megszavazza, az mindenki a saját lelkészi esküje ellen vét. Na, innentől kezdve nehéz helyzetbe került. A Berezki püspök is, egy kormánybiztos, a szegedi származású Rök Iván, aki evangélikusoknál volt világi gondnok, együtt győzködték, hogy mondjon le minden egyházi szerepvállalásáról, fogadja el a nyugdíjat, és tűnjön el az egyház életéből, ne akadályozza a szocialista rendszerrel való egyezkedést. Itt jött az az egy év, amikor azt mondja, hogy úgy megtapasztalta Istennek a kegyelmét, hogy jobb élete volt idézőjelbe, vagy biztosabb jövedelme azokból a élelmiszeradományokból, pénzügyi segítségekből, amit a barátok, hívek juttattak el hozzá, és az egyházvezetés nem tudott vele mit kezdeni, mert látta, hogy az Úr kegyelméből él és működik, és kiár gyülekezetekbe evangelizációt tartani. Amíg feloszlatták ugye a Bibliaszövetséget, megszüntették ezzel az ottani lelkészállását, és utána közölték, hogy akkor ma Magyarországon a református egyházba, aki nem lelkész, semmilyen lelkészi tevékenységet nem végezhet. És ezzel ellehetetlenítették, nem mehetett meghívásra se különböző gyülekezetekre szolgálni. Előtte a vitás időszakban nem engedték, hogy a gyülekezeti meghívásokra lelkésznek bárhova elhelyezkedjen. Tehát magyarul az történt, hogy az egyházi vezetés kiszorította az egyház berkéből. És bejött az életének az időszaka, amikor egy korábban megvásárolt ingatlanra Tahitót faluba vonult vissza a feleségével, és ott élték le a hátralévő bő másfél évtizedüket. Kihasználta ezt az időszakot arra, hogy írásokkal foglalkozzon, akkor még ugye nem publikálhatta, könyveket írt, ebben leírta az életét, a gondolatait, a bizonságait. Sajnálatos, hogy elfogytak ezek a kiadványok, nem kaphatók. Ezen a helyen szeretném felhívni a református egyházat ismételten arra, hogy nyugodtan jelentessék meg az imádságos könyvét, az életrajzát, legalább annyit, ha nem többet nyerünk belőle, mint a ma lobogtatott külföldi fölkapott híveknek az irodalmából. 1965. október első napjaiban hunyt el, és temették el a Tahitót falunkban a református temetőbe, felesége 3 évvel élte túl, ott nyugszik szintén mellette. Van egy nagyon nagy kincs az életrajzi könyvében leírva, kincs a mi számunkra, hogy egy ilyen ember visszatekintve hogy látja az életét. Hadd olvassam ezt föl szó szerint, hogy összegzi vénfejjel életét, pályafutását. Ifjúkoromban többször megnéztem Rossannak Cyrano de Bergerac című világhírű darabját. Mindig azzal a vágyakozással tértem haza, hogy mikor az én életem fájáról is sűrűn kezdenek már hullani a megsárgult levelek, az igazságért vívott harcban szeretnék én is meghalni. Akkor még csak a nemzetem, fajtám igazáért vívott harcra gondoltam. Most már még inkább azért, az evangéliumból megismert nagy igazságért, hogy Isten báránya elveszi a világ bűneit. Annak a pálapostollal együtt megismert igazságnak diadalmas elterjedéséért szeretnék küzdeni utolsó órámig, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Pálapostollal együtt szeretnék utolsó órámig boldog bizonságot tenni arról, hogy úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Szeretném, mikor ellenőtlenül kezem, megváltóm, szent kezébe teszem, hogy ő vezessen utolsó útamon, elhaló ajka még egyszer elsuttogja, nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És a mennyei karok énekéből halljam rá odafönn az áment. Nekem nagyon sokat jelentett ez a pár mondat és az élete megismerése, hogy egy ember elindul hazafias érzületekkel tele avval, hogy nemzetiért, országáért tesz, az Úr egész furcsa módon és egyedi módon elhívja az ő szolgálatára, és onnan eljut oda, hogy mindennél fontosabb a Krisztusba vetett hit, a saját életemnek a bűnös volta, amiből megvált, a kegyelem, amire nem vagyunk méltók, de amivel az ő szeretetével lehajol hozzánk, és az ember kétség nélkül végigmegy változások után is azon az úton, amelyet az Úr megmutatott neki, mert biztos abban, hogy ez az igazi út. És legyen ez az életének az üzenete mindannyiunk számára, hogy akik a jelen helyzetben nem tudjuk az utat, nem tudjuk a jövőt. Kovácsi István azt mondja, hogy az Úr kezében van a legbiztosabb lehetőség egy békességre, az előrehaladásra és az örök életre.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ács Pétert, az Újszegedi Református Gyülekezet presbiterét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az ülésen a frakciók által összegyűjtött témákból kiválasztották azt a 10-et, amelyet tárgyalni szeretnének. A grémium várhatóan a jövő heti ülésén dönt a témakörök sorrendjéről. A tagok megállapodtak abban, hogy az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz. Emellett foglalkoznak majd a lakásotthonok helyzetével, a bántalmazás, valamint a gyermekvédelem finanszírozásának kérdéseivel is. Az iskolai igazgatók nem irodát, hanem közösséget vezetnek, és nem papírokat igazgatnak, hanem embereket, sorsokat, jövőket formálnak, hívta fel a figyelmet Kókainé Lányi Marietta államtitkár szerdán Budapesten. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős vezetője az újonnan kinevezett intézményvezetők ünnepségén beszélt erről, ahol átadták a megbízásukról szóló emléklapokat. Sinka Edit, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, hogy idén 351 tankerületi fenntartású iskolában kezdheti meg munkáját új vagy megbízását megújító vezető. Az államtitkár kiemelte, hogy az a jó vezető koordinátor, aki épít valamennyi kollégája tudására és a közös gondolkodásra. Az igazgatók számíthatnak a Klebelsberg központ támogatására az előttük álló tanévben. A pénz útját és a politikai felelősséget is vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Ezt a testület Tisza párti elnöke Csőszi Attila közölte a szerdai alakuló ülés előtt. A munkát négy blokkra bontják, amelyek során áttekintik az alapítványi vagyonkihelyezéseket, a kihelyezett vagyon sorsát, valamint meghallgatják az érintett vezetőket. A vizsgálóbizottságnak december 31-éig kell összeállítania a jelentését. Új oktató videót készített a NAV, amellyel a szeptember 1-én induló webes nyugta adat szolgáltatásra készíti fel a vállalkozásokat. A felvétel lépésről lépésre bemutatja az adatok kézi rögzítését azoknak, akik továbbra is a klasszikus papíralapú nyugtatömböt használnák. A hivatal emellett emlékeztetett, hogy a kézi rögzítés mellett továbbra is az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás használata a legegyszerűbb megoldás. A szeptember 1-e és december 31-e közötti szankciómentes időszakban az adóhivatal a bírságolás helyett továbbra is a tájékoztatásra és a támogatásra helyezi a hangsúlyt. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere a pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint. A kedvező egyenleget elsősorban a kifizetések csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint az adó és járulékbevételek növekedése eredményezte. Ugyanakkor július végéig az alrendszer 2857,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami az éves hiánycél közel 68%-a. A tárca hangsúlyozta, hogy az egyszeri és szezonális hatások miatt az egyes havi adatok önmagukban nem meghatározóak az éves hiány mértékének megítélésében. A Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése szerint a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenést a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás ágazatai okozták. A csökkenést az ingatlanügyek növekvő beruházási aktivitása fékezte. A statisztikák alapján a vállalkozások és a költségvetési szervek beruházásai is csökkentek, a háztartásoké viszont emelkedtek. Csalódást keltőnek nevezték az elemzők a KSH szerdai jelentését, amely szerint a második negyedévben éves összevetésben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene. Az elemzők az idén látványos felpattanást nem várnak, a beruházási fordulatot legkorábban 2027-re és 2028-ra a beérkező uniós forrásoktól és az enyhülő kamatkörnyezettől remélik. Életének 84. évében elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista. A Kossuth díjas művész szerda reggel gombaszögi otthonában hunyt el. Olyan monumentális és meghatározó irodalmi művek szerzője volt, mint az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek vagy a Világló részletek. Nevét többször is az irodalmi Nobel-díj várományosai között emlegették.
0: Az időjárásról.
3: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcske.
2: Édesanyja.
1: Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.

beharangoznak a reggeli istentiszteletre. Bim-bam, hallotta a harangszót a vízcsobogás mellé. Micsoda erőszakos mohó hang ez, az új templom harangja. Kicsi korában úgy képzelte, hogy a harangnak vaskabátja van, és mindig éhes. Büdös sárga pirulákat eszik ebédre, amilyeneket neki kellett nyeldesnie vérszegénység ellen. Mi mást ehetnék egy harang, mint vasas pirulákat? Éjjel vaságyban hál, vaspaplannal takarodzik, s a reggel felébresztik, ordít, mint apa szokott. Bim-bam, szállt a harangszó a szálloda felett, s megint azt kérdezte, mint ezelőtt 20 évvel. Hol a gomba lüszterkötényedről, Annuska? Ilyenkor keresgette a füzeteit, kapkodta a táskáját, a zamakót kilocsolta a kertre. Jázon nyit a csukott kapu mögött, szeretett volna vele menni, de persze nem mehetett, ő meg futott, keményre font copfjai ugráltak a hátán. Mire benyitott az iskola kapuján, már megint szólt a harang, de akkor már a 8-at kongatta. Kezdődött az igazi reggel. Most azonban még csak 7 óra. Hogy meg fogják majd szólni, hogy nem húzott fekete harisnyát? Nincs fekete harisnyája. Ez a ruha se való temetésre, sem arra, hogy reggel vagy délelőtt szaladgáljon benne. Talán a köpenye segít rajta valamit. Abban meg fog sülni. Kalapja nincs. Az egyáltalán nincs Pesten sem. Utálja a kalapot. Ha nem tetszik, majd nem fognak ránézni. Gondosan, élvezettel fésülködött, s közben eszébe jutott, hogy koszorút kellene rendelnie, de azonnal elfelejtette. Végre elkészült, kinn utolsókat kondult a harang. Kilépett az erkélyre. A szálloda a főtéren állt, s ahogy a vidéki városokban szokás, ott guggoltak körötte az összes középületek. Kihajolt az alacsony korláton. A suta új templom éppen szemben volt vele, egy-két elkésett hívő még mindig ott óvatoskodott a lépcsők körül. Távolabb Kossuth emelte égre a karját, valami olyan kétségbe esett mozdulattal, mintha a gimnáziumra hívná fel a figyelmet, s azt kiáltaná, tűz van, vagy azt, hogy hiába olyan lelkes az arca, nincs más semmi reménység. A hajdani városháza és megyeháza, most a város és a megyei tanács, a tér két sarkáról néztek farkas szemet egymással. Annuska nem tudta hirtelen eldönteni, melyik a rútabb épület. Talán mégis a megyeháza. Az olyan, mintha valaki félreértette és tévesen másolta volna le a Dózse palotát. A városházán segített valamit hajdani ampír jellege, amelyet a többszöri átépítés sem tudott egészen elfeledtetni azzal, aki nézte. Ám mindenek között a legrútabb talán mégis az új templom volt. Kalácsnak nevezte gyerekkorában, s valóban olyan is volt, mint egy kalács, amely túlkelt és kibudjant a szakajtóból. Mit is mondott Jenő? Kiépítette? Valamivel távolabb az egykori pénzügyigazgatóság csempevirágaira esett a napfény, s Annuska felújjongott. A tulipánok, a kék, sárga és vörös csempe tulipánok. Még megvan valamennyi. Mit tudta ő, mi a csempe? A parókia 200 éves épület volt. A mosókonyhát alakították át benne fürdőszobává. De ez volt az első különleges, amit életében látott. S Anzsu alig tudta elhurcolni az épület elől, ha egyszer-egyszer magával hozta a főtérre. Gyönyörű tulipánok. A pénzügyigazgatóság kapuja felett ott volt az egész 1001 éjszaka. Csak állt, bámulta az épületet a szeptemberi reggeli fényben. A város még rútabb volt, mint amilyennek az emlékezetében élt. Nem tudta levenni a szemét a csempe tulipánokról. Szép! Hallotta a saját hangját iszonyatos messziségből, ahogy a színeknek és idomoknak örül. Szép, mondta évtizedek távolságából Anzsu is, aki éppen úgy nem tudta, mi a csempe, mint ő.

0: hogy is ne lenne szép. Kilátott még olyan házat, amelyen kőből van a tulipán. Most az is eszébe jutott, hogy amikor apácska kivitte Genfbe, az internátussal szemben egy park közepén volt egy vörös márványkút. 14 éves volt, akkor látott először életében márványt, meg olyan kutat, amelynek nincs kereke. Éjjel kimászott az ablakon. Még arra is emlékszik, hogy teli hold volt. Mezét láb hálóinkben térdepelt a kút lépcsőjén, és pacskolta a vizet. Milyen nyugtalanító volt az a vörös kő, a színe és az anyaga egyaránt. Reggel észrevették, hogy csatakos a hálóinge, és Sophie testvér nem adott neki reggelit. Bánta is ő a reggelit. Márvány! Most már végre értette az Anzsu morgását a Rudol keresztjéről. Márványkő? Hát ilyen a márványkő. Gyönyörű szép. Összecsomagolt, kifizette a számláját, a szálloda eszpresszójában megivott egy feketét. Kezébe akadt a helyi lap, megtalálta a nekrológot. Pársoros volt. Máté Istvánné született Décsi Edit, hosszú türelemmel viselt szenvedés után életének 59. évében elhunyt, s a kedves halottban Kun László, a Tarbai Egyházközség lelkipásztora, a városi tanács tagja anyósát, Máté István nyugalmazott református lelkész feleségét, Kun Lászlóné Máté Janka és Máté Árpád tanító édesanyjukat, Kun Zsuzsanna nagyanyját gyászolja. Ugyan kiírhatta. Valaki idegen, aki az árvát előléptette édesgyermeknek, őt meg egyszerűen kifelejtette a családból. Fiatal újságíró lehet, nem ide valósi. Mert ami a türelemmel viselt szenvedést illeti, arról egész Tarba tudna beszélni. Mármint azok az őslakók, akik emlékeznek még a mamácska utolsó otthon létére. Felszállt a kettes villamosra, végig zörgött a piacon. Nagy piac volt, mint mindig szeptemberben. Új diót árultak, szilvát, barackot, még somot is. Ugyanhogy került erre a vidékre som? Szőlő rengeteg volt, a sötét rózsaszín, vékony bőrű, homoki szőlő szinte kicsorgott a kosarakból. A ponyvákon kis hegyekben sárgállott a csöves kukorica. A villamos kifutott az újvárosból, elmaradtak az emeletes házak, Tarbában voltak, abban a negyedben, ahol született. Itt aztán igazán ismert minden követ. Tulajdonképpen alig volt változás. Szepesi bácsi boltja ablakában ugyanabban a fatányérban állt a rákszemcukor, mint hajdanán, csak a régi cégtábla tűnt el. Szepesi bácsi cégtáblája a fekete macskával, amelynek mind a négy lábát egy síkba rajzolta Nándi, a Jenő első segédje, s így a farkával, amely olyan volt, mint valami ötödik láb, legalább valami egyiptomi falfestményhez hasonlított volna, ha nem olyan idomtalan és rút. Új cégtábla volt. Szövetkezeti bolt. Az egész városnegyedben nem is maradt másfajta kereskedés. A Hajdú bácsi műhelye is állt még, de már nem borbély műhely volt, hanem iroda. Belátott az üvegajtón. A két kikunkorgó lószőrű forgatható borbészék eltűnt, s a falhoz rögzített borotválkozó asztal is, amely alól visítva rángatták elő őt, valahányszor Anzsu hajat vágatni vitte. Most mázsa és írógép volt a Hajdú bácsi műhelyében. Hajdú bácsi talán sírjában is azt hiszi, hogy az ollótól és nyírógépektől félt, meg a villogó borotváktól, melyek fadobozban aludtak, vagy a falon fügtek, összecsukott nyelüknél fogva. Csak Anzsu tudta, hogy a pixavonos üveg iszonyítja, a sárga, különös alakú samponos üveg, amely a kirakatban állt. Az Ispotály utca könyökében elfordult a sín, most meglátta a templomot, az apja templomát. Kihajolt a peronról. A parókia ablakán be voltak csukva a zsaluszemek, de a kapu félig nyitva volt, s az árva kinn állt, sóvágóval a kántorral beszélgetett. iszonyú hosszúra nőtt, amióta nem látta, s a fekete ruhában még soványabbnak, még szegletesebbnek látszott. Ránézett a villamosra, Annuskán is átfutott a tekintete, de nem mutatta, mintha megismerte volna. Úgy látszik, csak sóvágóra figyelt. A fügekert, ahova indult, messze volt, a kettes végállomásánál. Tarba után kezdtek fogyni az utasok. Aki maradt, kosarat, szatyrot egyengetett az ülés alá. Háromkor lesz a temetés, rengeteg ideje van. A laktanyánál alig akart hinni a szemének. Franciska néni szállt fel, pirosan, kövéren és fújtatva. Nem változott semmit, amióta nem látta. A kocsiban bőven volt hely, de Franciska néni mellé ült le. Az a csalhatatlan ösztön vezette, amely egész életében a legkényesebb helyzetekbe bonyolította. Annuska elhúzódott mellőle, s bár a szemét le nem vette az ablakról, érezte, hogy a néni őt nézi. Megismerte. Most azt kellene mondania, kezét csókolom, vagy azt, micsoda csapás. Nem. Nincs kezét csókolom, és a mamácska elsiratása. Majdnem elmosolyodott. Eszébe jutott, hogy amikor 6 éves volt, azt mondta neki Franciska néni, te kofa! Maga rühös, kiáltott rá felháborodottan, s Anzsu a farakások mögött röhögött, mert ő is utálta Franciska nénit. Még 2 megálló, aztán leszáll. Itt lakik a fatelepnél, amióta Gyuri bácsi meghalt. Délután úgy is találkoznak, talán egymás mellett fognak ülni. Akkor majd azt mondja neki, jó napot kívánok. Valaha órákig színezte magában, milyen is lesz, ha egyszer azt mondhatja Franciska néninek, kezét csókolom helyett, hogy jó napot kívánok. A néni valóban leszállt a fatelepnél, de nem indult el a háza felé, hanem megvárta, míg elmegy a villamos, és utána bámult. Tulajdonképpen azt se szívesen mondja neki, hogy jó napot. Nem kíván neki semmit, jót legkevésbé. Végállomás, mondta a kalauz. Leszállt. Az utcák ellapultak, a házak megritkultak, sovány jegenyék, ideges nyírek hajlongtak a hideg szeptemberi fényben. A fák zöldjével sárga és rozsdaszín keveredett. A gesztenyén már töpörödött a levél. Apa azt mondta, hogy itt valaha a Tudzi gróf nyaralója volt, s a gróf üvegházában füge nőtt. A szabadságharc után volt valamikor. Már vagy 60 éve nincsenek Tudziak a városban. S az üvegházat, azt mondja Anzsu, később megvette a város, de izzé porrá törte az 1907-es ítéletidő. Most a városi kertészet van a fügekertben, és itt lakik Anzsu. Itt nem épült új ház, amióta nem járt erre. A pici hajlékok alig voltak magasabbak az ólaknál. A zömök eperfák alatt most is őszidő tájt, egy szál ingben mezítláb kaparáztak a porban a gyerekek az üvegdarabok és kavicsok között. A kerítések lécei között húzódó szárító köteleken tarkált a sok kék ing, foltozott lábra való. Még a csirkék is soványak, borzosak voltak. Álmában is eligazodott volna a feketére festett léckerítések között. Honvéd utca 9, mondta magában, ahogy letért jobbra, s önkéntelenül felpillantott. Túl a fügekerten ott zöldelt a kunhalom. Olyan közel látszott a csalóka ritka levegőben, hogy pontosan megszámolhatta volna a venyige sorokat, pedig messze volt, jó utat kellene gyalogolnia, ha fel akarna menni a kunhalomra. Szél fújt, az a könnyű, nedves, kicsit csípős szél, amely olyan jellemző volt erre a tájra. 11 kilométerre voltak a Tiszától, de a folyó szagát idáig hozta a szél, ha onnan felől fújt. Rámelegedett a köpönyeg, a vállára vette. Egy kutya rohant neki, de nem kapta meg, csak kidagadt szemmel ugatott rá. Mikor beugrott az élősövénybe illesztett ajtón, kívülről kaparta a földet, és acsarkodott utána. Honvéd utca 9. A házat frissen meszelhették, mert fehér volt, mint a tej. S a kerekeskút mellett ott szomorkodott még a meszes dézsa és a száradó meszelő. A gyümölcsfák kifagyhattak, mert csak a négy jegenyes strázs állt a telek négy sarkában. Az illemhely fabódéját beszőtte a vadszőlő, olyan volt, mint valami lugas. A gálicos hordó mögött, az őszi rózsák és tátikák gyűrűjében ott ült Anzsu, a fején egy karimátlan szalmakalap, mezítláb, a két térde között egy kötek csuhé fonadék, és papucsot vart. Nem emlékezett rá, hogy ilyen csepp volt az Anzsu telke. Nem volt talán 10x10 méter sem. A kutya kinn majd megette a kaput. Kezét csókolom, mondta Annuska, és elkapta az Anzsu száraz eres kezét, és megcsókolta. Anzsu megvénült, busa szemöldöke megőszült, a feje összeaszott, olyan volt az arca, mintha csak a ráncok hálója tartaná össze, különben szétporlanék. Még így ülve is látszott, valahogy alacsonyabb lett. Annuska emlékezett rá, hogy 2 méteres testét sokat kínoszta a köszvény ősszel, s mindig csodálkozott, hogy bírhat meg a csúz egy ilyen óriással. Ez a görbehátú vénember csak emlékeztetett a hajdani Anzsura, akit 9 évvel ezelőtt maga mögött hagyott a pályaudvaron. Anzsu akkor 64 volt, mogorva széles vállú jegenye. Most aggastyán lett 73 éves korára. Az egyetlen, ami fiatal maradt rajta még mindig, a keze volt. Annuska kihozta a sámlit a kemence elől, leült Anzsu mellé, s nézte, milyen boszorkány ügyességgel tűzi, varja, formálja a papucsot a csuhé fonadékból. A kész fonadékok ott hevertek mellette a földön. Az egyik fonat sárga volt, festetlen, a másik meg sötét lila. Bodzalében festette, gondolta Annuska. Valóban a sövény sarkában ott feszítette ernyőit a bodzafa. Mennyit festettek együtt ilyenkor szeptemberben? A fél papucs elkészült, Anzsu elrágta a spárgát. Ahogy elkapta a fogával, Annuska látta, hogy iszonyatos fogsora is megritkult. Lerúgta a cipőjét és belepróbálta a bal lábát a papucsba. Nagy volt. Nemigen nőtt, morogta Anzsu. Üljön ki a templom lépcsőre, aztán mutogassa a lábát, hát ha dob valaki 2 krajcát a kötényébe. Most szólt hozzá először. Annuska nevetve kalapálta 2 pucér sarkával a port. A jérce, amely eddig ott kapirgált Anzsu mellett, rémülten elugrott mellőlük. Szállt a por, a vékony sárga por, amelynek szagát és ízét oly elevenen őrizte az emlékezete, hogy álmodott is vele, s dobogó szívvel riadt fel a sötétben, és sírni tudott volna, hogy még mindig kísérti a régen elhagyott város emléke. A szoknyája olyan lett, mintha malomban járt volna. Lesöpörte. Seperheti, mondta Anzsu, úgy ül itt, mint a pápista holló feketében. Menjen be, aztán szedje fel a kötényemet. Ott a teje is, keresse meg, tudja, hogy hol áll. Ben fodormentaszag volt, borsfűszag, s annak a lapos, nagylevelű növénynek az illata, amelyet Anzsu, az apácska meg Kun László legnagyobb mérgére következetesen boldogasszony tenyerének hívott, s mint a dohányosok a dohányleveleket úgy szárította a nyárutón spárgára fűzve. Tej van, tehát Anzsu várta őt. Kinyitotta a csepp bogja kemence ajtaját, s a füstös hideg lyukban megtalálta a régi bögréjét. Egy szuszra leitta a tejet, jó hideg volt. A ruháját persze végig csorgatta, réges-régen nem ivott már így állva bögréből. Elmázolta a cseppeket. Körülnézett Anzsu ingóságai között. Nem nagyon gyarapodtak 9 év alatt. A falon a szögön ott lógott Anzsu agyonfoltozott régi zöld köténye, a bekecse meg egy kék csíkos ing. Mit vegyen fel, ki kell mosni ezt a nyavajás gyászruhát? Csak nem ennyi az Anzsu egész ruhatára. Elszorult a szíve. Meddig issza azt a tejet? Érdeklődött Anzsu. Megállt a küszöbön, elfogta előle a napot. Annuska lehúzta a ruháját, lekapta a szögről a kék csíkos inget, és felvette. A lábszára közepéig ért, felgyűrte az ujját, a derekát átkötötte egy szál rafiával. Anzsu vigyorgott, míg figyelte, hogy szalad át kis csupasz talpain az udvaron, meghúzza a kutat, és a foltos fenekű lavorban kidörzsöli a tejcseppeket. Visszaült a csuhéfonadékok közé. Annuska meg a kukoricás zacskót búvárolta, elkezdte hívni a csirkéket. Három jérce jött elő az ismeretlen, de biztató hangra, meg egy sápadt aréjú kiskakas. Annuska csak csorgatta, nem zúdította a szemet, ahogy valaha szokta. Alig-alig volt valami az acskó fenekén. Kinn a Honvéd utcán most fordult be a postás. A kutya acsarogva kísérte a kapuig a bicikliét. A postás eleinte nem vette észre Annuskát, aztán meg nem tudta levenni a szemét róla. Mert Annuska ment ki a postáért, s a postás nagyon szerette volna tudni, hova tegye. Ki-e lehet ez a lány a vén bolondnak, aki soha se köszön vissza, és új évkor, mikor a legszegényebb fügekert is behívja egy pohár borra, bereteszeli az ajtót, és nem nyit ki, hiába veri a kerítését. Volt szerencsénk, mondta Anzsu finoman. Ilyenkor volt a legutálatosabb. A postás elharapott egy csúnya szót, és elkarikázott. Annuskából kibuffant a nevetés. Már az is nagyon mulatságos volt, hogy ő veszi át a saját anyja gyászjelentését, de magát a címzést se lehetett megállni nevetés nélkül. Jó Mihály úrnak! Anzsu előkereste a szemüvegét. A szemüveget, amelyet még együtt vettek a Zsibogón egyszer Fitori Erzsitől, s amely azóta egy kicsit megrokkant, és pecsétviasszal és szurkos cérnával volt megerősítve a szára. Áttanulmányozták a gyászjelentést. Eddig tulajdonképpen még egy komoly szót sem váltottak egymással. Annuska tudta, hogy nem szabad kérdezősködnie, míg Anzsu meg nem engedi, s Anzsu, Isten tudja miért, hallgatott. Összedugták a fejüket a szomorú fűzes sírkő felett. Pál levele a Róma beliekhez, 14. rész, 8. vers, betűzte Anzsu. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Olvasta Annuska. Ezen a gyászjelentésen már szerepelt. Igaz, hogy az árva, sőt még Kun László is megelőzte, de ott állt a neve. Korinna. Szegény apácska mit szenvedhetett, míg rákényszerítette a ceruzáját? Vagy Kun László ragaszkodott hozzá? Ki jössz a temetésre? Kérdezte Anzsutól. Anzsu bólogatott, hogy igen. Rábökött a gyászjelentésre. Ezt nem a pap küldte, de nem is Kun László, hanem Janka. Kilopta a többi közül, aztán új borra megvallja magában a templomban. Elhiszi? Persze, hogy Janka küldte. És Janka esdekelt, hogy ne hagyják ki őt a gyászjelentésből. Vajon hány éves lehet a Janka gyereke? Kun Zsuzsanna. Nem is tudja, mikor született. Elnyílt a szeme, majdnem felkiáltott, de akkorára már Anzsu is észrevette. Beletették a vénasszonyt is, vége a világnak. Nagymama, özvegy Décsi Oszkárné. Jól látják. Anzsu sodott egy cigarettát, odaadta Annuskának. Ő is elővette a pipáját, de csak szopogatta, nem gyújtott rá. Nyughasson a nagy tiszteletű, csodát látna, ha látna még a szemivel. Most, gondolta Annuska, most már megszólal. Megmarkolta a csuhét, elkezdte fonni. Anzsu látta, hogy semmi értelme sincs a munkájának, de nem szólt rá. Negyed napja hót meg szegény, de senki se tudja miben. Csak úgy meghódt a szívétől. Nagy szerencséje volt. szóval szívszélhüdés. Anzsu minden részletet tudott, sőt kiballagott a kórházba, és megnézte a holttestet is. Mamácska nem sokat változhatott, ha még mindig nem volt egy szál őszhaja sem. Milyen elevenen emlékszik hosszú szőke hajára. Majdnem mindent könnyen elfelejt, de semmi olyat, ami szín. Mindenki szín, úgy él benne. Mamácska sárga volt, apa fekete, Janka szürke, az árva zöld, Kati néni drap, Kun László vörös. Nagymamának nincs színe, nem látta soha. Anzsu fehér. Ádám is fehér. Elkapta az Anzsu nyakát, és megcsókolta. Legnagyobb meglepetésére nem következett semmi morgás, sőt, Anzsu gyors, agyagszínű keze megveregette a fejét. Nem tudott símogatni, ahhoz túlságosan nagy volt a keze, de az érintése is boldogság volt. Majdnem akkora, mint 9 évvel ezelőtt, mikor megszökött, és Anzsu kivitte az állomásra. Mert akkor, azon az éjszakán meg is csókolta Anzsu. Sőt, elsírta magát olyan mély hangon, mint a medve, s Annuska órákig zokogott a fapadon, s időnként megtapogatta a nyakába kötött piros zacskót, az Anzsu pénzét, amellyel megszökött. Anzsu azt mondja, mamácska már csak egyszer volt otthon azután, hogy ő elment, még abban az évben, nem sokkal azután, hogy megszökött. Eleinte csendes volt, mindenkitől félt, főleg Kun Lászlótól, s ha valaki megszólította, mindjárt elrejtőzött a hálóban. Apácska csodálatos képpen most nem idegesítette. Annuska hiányát észre se vette. Jankáról nem tudta mindig, hogy kicsoda. Bízni igazán csak apában bízott. Mindig vele akart lenni. Anzsu sokkal szemérmesebb volt, mint Annuska. Recsegő félmondataiból nehezen lehetett kihámozni, mit akar mondani tulajdonképpen. Aztán mégis megértette, hogy mamácska majdnem mindig vacsora után akart együtt lenni apával, legfőképpen a hálószobában. Apa a kancellárián aludt, mint mindig, mióta Annuska megszületett, de mamácska éjjel kimászott a kertbe a hálóból, sírt a kancellária ablak alatt, és kopogtatott. Egyszer Anzsu vitte vissza a házba, apa pedig lerohant a pincébe, és leitta magát. Aztán egyszer egész nap énekelt, régi slágereket és szenténekeket felváltva. Este ruha nélkül jött be a vacsorához, és egy gyertyát tartott a kezében. Itt már csak makogott Anzsu, és a másik papucskát formálta, de Annuska kitalálta a többit, elégszer látta, mikor az anyja még otthon volt. Mentőkocsi, kényszerzubbony, ápolók, Kati néni sír, Janka sír, az árva nem sír, de vigasztaló szavakat mormol, megsimogatja az apa karját, apácska pedig halálsápadtan kinyitja a Bibliát, valamennyien leülnek az asztal köré. Janka nem tud énekelni a könnyektől, de Annuska igen, s mert imád énekelni, kiengedi a kis hangját, és fújja a bűnbánati éneket. Uram, a töredelmes szívet te szereted. Janka kézen fogja, ágyba viszi, s ő hallja a zárt ajtón át is, hogy apácska leakasztja az ebédlő ajtó mellől a pince kulcsát, és leszalad a gádorba.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péteres
6: erdőse.
7: Házasságon innen.
8: Katalin.
9: A gyerek.
10: A gólyakalifa.
11: Pacsirta.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallott.

0: natura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, még a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. A kedvező inflációs folyamatoknak és a stabil kockázati megítélésnek köszönhetően továbbra is van mozgástere a monetáris politikának, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök keddi tájékoztatóján. Az MNB monetáris tanácsa ennek jegyében 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, miközben a kamatfolyosó két széle is mérséklődött. Varga Mihály elmondta, hogy a fogyasztói árak emelkedése az alappályánál alacsonyabban alakult, így az infláció idén és jövőre is a 3%-os cél alatt maradhat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzetközi környezetet, továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények, a magas energiaárak és a bizonytalan globális növekedési kilátások határozzák meg. A forint árfolyama a régiós átlagnál változékonyabb maradt, de a devizapiac stabilitása továbbra is kiemelten fontos az árstabilitás eléréséhez. A monetáris tanács keddi 25 bázispontos kamat csökkentése megfelelt az előzetes elemzői várakozásoknak, a folytatás ütemét illetően azonban már megoszlanak a szakértői vélemények. Molnár Dániel, a GFÜ elemzője szerint az alacsony inflációs adatok miatt idén még várható újabb kamatvágás, míg a KNTH-s Németh Dávid és az Amundi szakemberei is külső kockázatok és a nemzetközi jegybankok óvatosabb lépései miatt lassuló ciklusra számítanak. Az Equilor és az Erste elemzői szintén úgy vélik, hogy a jegybank továbbra is kiváró, adatvezérelt álláspontot képvisel, a következő határozottabb iránymutatást pedig a szeptemberi inflációs jelentés adhatja majd. Az MBH bank szakértői ezzel szemben konzervatívabban látják a helyzetet, és szerintük az őszi hónapokban inkább a kamatszint stabilizálódása várható. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter kedden közösségi oldalán. A tárcavezető ismertette, hogy a lejáró flotta szerződések pótlására indított, csaknem 4100 új jármű tartós bérletére vonatkozó közös tendert a MOL résztulajdonában álló Mercarius flotta kezelő Kft. Nyerte meg. Kiemelte, hogy a becsült nettó 89 milliárd forintos érték helyett a nyertes ajánlat végösszege mindössze 47,7 milliárd forint lett. Vitézi Dávid rámutatott, hogy az átlátható feltételekkel és szakmai döntésekkel komoly összegeket lehet megspórolni az adófizetők pénzéből. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten pedig akár 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Közölte az ingatlan.com. Az áremelkedés havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten pedig 11,9%-ra csökkent. Budapesten ugyan 0,9%-os volt a drágulás, A Dél-Alföldön azonban a havi összevetés 2,9%-os csökkenést mutatott. Országos szinten egyébként vegyes képet mutat a piac, hiszen miközben Pest megyében és Debrecenben jelentős drágulás tapasztalható, addig más régiókban mérséklődtek az árak. Az ingatlan közvetítő előrejelzése szerint a mostani folyamatok az idén 10% alatti éves drágulást vetítenek előre, amire utoljára 2016-ban volt példa. Hétfőn elkezdte a Színva teljes szakaszának kitakarítását a miskolci városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a Színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti ország részben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Tudták, hogy hazánkban 3 őshonos tízlábú rákfajra több mint 30 idegen honos jut? A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai külföldi és hazai kutatókkal, egyetemi hallgatók közreműködésével régóta vizsgálják a tízlábú rákfajok helyzetét és hatását a Kárpát-medencében. Különös tekintettel a vörös mocsárrákra, amely bár az Egyesült Államok déli államaiban és Mexikó északi részén őshonos, napjainkra az egyik leggyakoribbá vált a véletlen és direkt telepítések hatására világszerte. Hazai állománya komoly gazdasági károkat okoz, ezért visszaszorítása elkerülhetetlen. Akivel pedig majd beszélgetek mindenről, Weipert András, hidrobiológus.
2: Amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten ért belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén. Vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Közép-Európában, így Magyarországon sem találni már olyan élőhelyet, ahol ne fordulnának elő idegen honos fajok. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a nem őshonosaknak számtalan változást okozhatnak, kezdve kiszorításukkal egészen a mezőgazdasági, erdészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint hal- és vízgazdálkodási károkig. A tízlábú rákok közül napjainkra számos idegen honos faj sikeresen megtelepedett és terjedt hazánk vizeiben. Ilyen a vörös mocsárrák, amely territoriális és agresszív állat. Terjedésének megakadályozása elsődleges feladat, Weipert András hidrobiológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet munkatársa szerint. Ebben a lakosság segítségét is kérik, ha valaki tízlábú rákot talál, azt fotózza le, és a készítés helyszínének megadásával a képeket küldje el a weipert@urbanecology.hu e-mail címre.
2: A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy ha szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban, decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízzel vezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ez hogyha nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arra, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azon

0: mindenfelé.
1: Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
0: Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleget szapulat, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokon állománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatok nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európában élő egyedek távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek behozatalra. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Po folyó vízgyűjtőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
1: Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegen honos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
0: A 3 őshonos, ha nézzük, akkor elterjedési terület arányában a legkisebb elterjedési terület ennek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis-Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő. Elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiban, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiban van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecskerák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
1: De hát azért az nagyon rossz hír, hogy 3 őshonos fajra több mint 30 idegen honos faj jut, a világ élmezőnyébe tartozunk.
0: Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával. Jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából 3 őshonos faj jutott, 4 idegenhonos, és ez azt jelenti, itt a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos 10 lábú rákoknak a köre, de a 10 lábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig 1 centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Vaska-Polatti Alduna szakaszon, mint a Felső-Dunán, a Német-Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színezőelemként találunk meg egy tarisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbiállattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra a különböző korcsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
1: De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
0: az a probléma,

0: hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, hogy inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a Föld történetében sohasem volt állandó, tehát mindig változott, csak a változásoknak az üteme gyorsulva az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt mondja, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami a legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járat fúrásával, a rizsföldeken történő kártételével, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba, két évtized alatt a ottani vízgyűjtőhálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is, valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna. Csak valami úton mondom, ki úgy gondolkodik a hobbi állattartók, vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára, és lesz egy pár centis rákocskából egy 20 centis nagy testű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkímetesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újra kezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 forintos méretű és kerül pár ezer forintba. Igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, teráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
1: Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor ez Magyarországon, ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív. Szóval milyen károkat okoz?
0: Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétféltűek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóból egy algás vízű, bűös szúnyogkeltet. Ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi, és a szúnyogkeltetés sovoltából már egyébként közegészségügyi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjai már jelentős mocsárak állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jóvoltából akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Érd belterületén belül, Budapesten pedig közismert az a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a Vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúra is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize, ott is a folyamatos szivárgások jóvoltából a kisföld alattinak a fődémszerkezete ázik.
1: Igen, és olvastam, hogy a árvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagútfúró, ezt mondtad is korábban.
0: Hollandiában csak ez az egy fa éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másfélszer nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartása, állag megóvását, az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörös mocsárra kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyás, borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínár növényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben. Ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő felszaporodások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Vejpert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közös tájékoztatót adott ki a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati készítményekről. A NAV keddi közleménye szerint a 0%-os adómérték alapvetően a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban készülő humán magisztrális készítményekre vonatkozik. A szabályozás kiemeli, hogy a vény nélkül kapható termékek még receptre felírva sem esnek ebbe a kedvezményes körbe, a kozmetikai és állategészségügyi szerek áfája pedig 27% marad. Az érintett gyógyszertáraknak, nagykereskedőknek és a lakosságnak szóló részletes útmutató, valamint a speciális szabályok listája a NAV hivatalos honlapján érhető el. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17%-os becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5 milliós reálhozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Az április-júniusi időszakban a pénztártagok létszáma több mint 1.060.000-re emelkedett, a kezelt összesített vagyon pedig 13%-os növekedéssel meghaladta a 2,5 milliárd forintot. A szövetség hozzáteszi közleményében, hogy az egészségpénztári tagok száma szintén bővült, és a megtakarításokból leginkább a lakás célú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetések emelkedtek. Már most 1.000 milliárdos nagyságrendű vagyont sikerült visszaszereznie a magyar államnak, miközben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal még csak most kezdi meg működését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a Duna Aszfalt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentését követően bejelentette, hogy több mint 100 milliárd forintot fizet vissza az állami bankoknak egy korábbi kongói-zambiai kötvény ügylet miatt. Hozzátette, hogy a kabinet eddig több mint 20 súlyos ügyben tett feljelentést az előző rendszer közpénz felhasználása miatt, és a vizsgálatokkal érintett összeg meghaladja az 1000 milliárd forintot. Megjegyezte továbbá, hogy elállnak az Orbán kormány zuglói irodabizniszétől, valamint átfogóan vizsgálják a 4iG cégcsoporttal kapcsolatos korábbi állami szerződéseket, tranzakciókat és hitelügyleteket is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az augusztus végéig lezáruló folyamatokkal a nem felsőoktatási alapítványokba kiszervezett közvagyont is visszaszerzik az állam számára. Badarságnak nevezte Unger Anna Róza. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó politológus parlamenti meghallgatásán, hogy a leendő hivatal első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születhetnek. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt hangsúlyozta, ez az idő arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják a múlt ügyeit, és bíróság elé állítsák a felelősöket. Kiemelte, hogy a hivatal feladata nem egyetlen korrupciós ügy felderítése, hanem a korrupciót működtető rendszer teljes átvilágítása. A cél az, hogy a felvázolt tanulságok révén egy olyan immunrendszere alakuljon ki az új demokráciának, amely a jövőben megakadályozza az ilyen esetek megismétlődését. Magasrangú állami kitüntetésben részesült Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az érdemrend 3. fokozatát adományozta az egyházi vezetőnek. A hivatalos indoklás szerint a kitüntetés méltó elismerése a püspök több évtizedes szolgálatának, valamint a kárpátaljai közösség támogatásáért végzett munkájának. Az elnöki határozat kiemelte Zán Fábián Sándor személyes hozzájárulását az ukrán államiság megerősítéséhez és a közéletben betöltött szerepéhez is. A járműpark bővülése és a vadállomány növekedése miatt évek óta folyamatosan emelkedik a vadbalesetek száma Magyarországon, hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A vadgazdálkodási adattár statisztikái szerint tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel, ami 16%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A szövetség kiemeli, hogy a milliós nagyságrendűvé váló károk enyhítésére A gépjárművek kevesebb, mint 20%-a rendelkezik kaszkóvédelemmel, így fokozottan fontos a megfelelő kiegészítő biztosítások megkötése.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti országrészben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néha zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörösmocsárrákról, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben. Genetikai vizsgálatoknak is alávetettétek az egyeteket, tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
2: Igen, az összes magyarországi állomány, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyedről végeztünk genetikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges az, mint a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőjét, ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes dunai, Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
1: Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
2: Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen vírus patogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
1: Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágokban. Megtaláltátok Demjin, Gyula, Miskolc, Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten ér belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációk vannak. Ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például Balaton ilyen, azt veszük észre, hogy mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziós kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörösmocsárrák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájába. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár centis vízben a vörösmocsárrák tökéletesen jól el tud lenni, de amikor már a Balatonban az egyméteres vízben kell neki úgymond megtalálni az életfeltételeit, az nem biztos, hogy sikerül neki egyből. Úgyhogy ezért kell fontosan nyomon követni az állományoknak az alakulását. Azt látjuk, hogy a Dunában jelen pillanatban nagyjából 130 folyamkilométeren tudjuk kimutatni a vörös mocsáknak a jelenlétét. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a mai napig Paks fölött van a határa, egy-két egyedet már találtak Paks alatt is, megjelezték, hogy Bajánál is, Sugovica torkolatánál is találtak már elpusztult vörös mocsárák egyedet. Tehát az állat jelen van, de nem csak olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk tényleg egy kis vízfolyásban, vagy egy teljesen mesterségesen fenntartott, létrehozott városítóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázló madarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mivel az állat éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni, sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a városligetitó esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a városligetitóban vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képessége, azt szabad így fogalmazni. És minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne, tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
1: De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítése? Tehát, hogy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
2: A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanok a kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivarszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a potrokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyetként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül, ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai, és egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenés lehet megfigyelni.
1: Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak ilyen...
2: Bocsát, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, aha, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell mondanom, hogy visszamegyünk az élő állapotba, hogy jaj, de jó, ott maradt pár egyed, mert mindig ott fog maradni, és újraindítom a rendszert. Ami nagyon jól látszik, és ezt a Balaton esetén is már említettem, de a Dunánál is, hogy azok a komplex ökológiai rendszerek, ahol több faj él együtt, tehát itt madarak, emlősök, ragadozóhalak, nagy ragadozó kétéltőek, tehát mocsári teknős, siklófélék együtt fordulnak elő, ott a fajnak a sikeres kolonizációjára és megtelepedésére sokkal kisebb az esély, és ezeket a fajokat, ha jól van menedzselve, akár a hallgazdálkodás, akár természetvédelemmel karöltve védjük ezeket a potenciális ragadozókat, akkor a természetes folyamok rehabilitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt, teljesen kiirtani, nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtőméretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk Városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában, Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
1: A lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és ugye a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
2: Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyást megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomra küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint, hogyha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvári Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentában vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi megosztjuk a nyilvánossággal, hogy mindenki, akár kutató, akár egy gazdasági tevékenységét folytató magánszemély, az tanuljon abból, hogy mi az, amivel neki mondjuk szembesülnie kell, ha az adott térségben ez a faj megjelenik, vagy már megjelent és gazdálkodni szeretne mondjuk.
1: Amit mondtál, a sterilizálás, az nálunk mikor indulhat meg? Egyáltalán bevethető? Engedélyezhető?
2: Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, a legnagyobb probléma pedig vele az, hogy elképesztő anyagi és eszközigénye van, valamint szakemberigény. Mi ezt kísérleti jelleggel pár hazai élőhelyen elkezdtük alkalmazni. A vizsgálatok, hogy ez milyen hatékonyan, például a Pétfürdői állománynál ezt folyamatosan végezzük, de ehhez jelen pillanatban azt kell látni, hogy mind mondjuk Belgiumban, Németországban, Olaszországban erre elképesztő mennyiségű pénz és eszköz fordítanak, mind a gazdálkodók, mind pedig akár ilyeneket kell gondolni, hogy horgászegyesületek, akiknek a vizeiben ez az állat megjelent. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon összehangolt akciókra lenne szükség, amihez nagyon-nagyon sok szervezetnek kellene csatlakozni, hogy ez egyáltalán hatékonyan működjön. Addig maradnak ezek az oktatási célú akciók, amelyek során meg tudjuk fogni a lakosságot annak érdekében, hogy tanuljanak a korábban elkövetett hibákból.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy inváziós fajról, a vörös mocsárrákról hallhattak, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. Nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Megkezdte 203. évadát a Miskolci Nemzeti Színház. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR, Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT kedden visszavonta a korábban elrendelt krízishelyzetbesorolást. A helyzet teljes rendeződése miatt hivatalosan is megszüntették a jelentős zavar miatt korábban életbe léptetett rendkívüli protokollt és intézkedéseket. A közlemény szerint a hazai hálózatban a rendelkezésre álló termelőkapacitások és a meglévő tartalékok mennyisége már elegendő a stabil működéshez. Ezzel a lépéssel a magyarországi villamosenergia rendszer egyensúlya és a lakossági, valamint ipari ellátás biztonsága újra a megszokott normál üzemmódban van biztosítva a jövőben. A MAVIR folyamatosan figyeli a hálózat működését, de jelenleg semmilyen külső veszélyeztető tényező vagy kapacitás hiány nem nehezíti a biztonságos energiatermelést, írták. Kettől hivatalosan is nyilvánossá váltak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai a stat.mentők.hu oldalon, amelyeket a jövőben havonta frissítenek majd. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szuper mérföldkőnek nevezte a lépést, kiemelve, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen a teljes transzparencia és a valós adatokkal való szembenézés. A megbízott főigazgató ismertette, a felületen országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriák szerint is megismerhetők a mentési idők és esetszámok. Az adatokból kiderült az is, hogy júliusban a legkritikusabb P1-es kategóriájú esetekben az országos átlagos kiérkezési idő 26,4 perc volt. A miniszter hozzátette, idén 36, még a tervek szerint jövőre már 200 új mentőautót szereznek be a rendszer fejlesztésére. Közös tájékoztatót adott ki a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati készítményekről. A NAV keddi közleménye szerint a 0%-os adómérték alapvetően a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekre, valamint a patikákban készülő humán magisztrális készítményekre vonatkozik. A szabályozás kiemeli, hogy a vény nélkül kapható termékek még receptre felírva sem esnek ebbe a kedvezményes körbe, a kozmetikai és állategészségügyi szerek áfája pedig 27% marad. Az érintett gyógyszertáraknak, nagykereskedőknek és a lakosságnak szóló részletes útmutató, valamint a speciális szabályok listája a NAV hivatalos honlapján érhető el. Több mint 1300 hazai és határon túli diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat az idei Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű országos tanszergyűjtő akciójával. A segélyszervezet kedden Debrecenben indította el a hivatalos adományosztások sorát, ahol már 120 rászoruló általános és középiskolás gyermek kapta meg a szükséges eszközöket. Gifló H. Péter ügyvezető helyettes hangsúlyozta, hogy a tanszervásárlás komoly terhet jelent a nehéz sorsú családoknak, de az akcióval ezen szeretnének enyhíteni. A jubileumi 20 éves alapítvány gyűjtéséhez egyéni és céges felajánlók is nagy számban csatlakoztak az elmúlt hónapokban. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig a határokon túl, többek között kárpátaljai, parciumi és délvidéki helyszíneken is átadják a táskákat és a felszereléseket. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel, köztük Gyurta Dániellel és a Wolf Katival a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten. Az iskolakezdés együtt elnevezési akcióban idén a csomagok mellett a rászoruló gyerekek évközbeni felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek pénzadományokat. Gáncs Kristóf elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyi segítség mellett a folyamatos jelenléttel és támogatással tudják megadni a valódi esélyt a diákoknak. A segélyszervezet eddigi gyűjtéséhez a 1353-as adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, valamint a hivatalos weboldalon keresztül is lehet csatlakozni. Az adományok célja, hogy a nehéz sorsú családok gyermekeinek is zökkenőmentes és esélyteremtő legyen az indulás. Három új szekció, a Fantasma, a Hidden Gems és a Cine Kids debütál a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon szeptember 4-e és 12-e között. A skifiket, horrorokat és kultfilmeket felvonultató programban olyan alkotások szerepelnek, mint Korida Hirokazu, a Bárány, akit akarsz című rendezése, vagy Nicholas Winding Refn, Neon Pokol című filmje. A műsorban látható lesz továbbá Paul Verhoeven Robot zsaruja, valamint a Cine Kids szekcióban Dargai Attila klasszikusa, a Vuk mellett a Sauna Bárány és Moszatvég szörnye is. A rendezvényt a De Gaulle, az Ellenállás hajnala című Antonin Baudry által rendezett nagyszabású francia film zárja majd. Megkezdte 203. évadát a Miskolci Nemzeti Színház, amelynek évadnyitóján Béres Attila igazgató az intézmény régóta várt átfogó felújítási terveiről is beszámolt. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere és Cipa András országgyűlési képviselő egyaránt biztosította támogatásáról a több 10 milliárd forintosra becsült rekonstrukciós elképzelést. Az eseményen köszöntötték a társulat díjazott művészeit, valamint bemutatták az új csatlakozó tagokat is. Örömmel jelentették be azt is, hogy Szőcs Artúr és Zwicker Lilla gyermeket vár, ami miatt a következő időszakban változnak majd a szereposztások. Az évadindítón elhangzott legfőbb üzenet szerint a társulat a korábbi kiemelkedő szakmai sikerekre építve vág neki a legújabb bemutatóknak. Látványos szakaszához érkezett a Miskolc-Baráthegyi Majorság új különleges játszóterének építése. A hamarosan elkészülő mesetér Borsszem Jankó történetét kelti életre. Az egyedi játszóteret Kőboldizsár képzőművész játszótér tervező álmodta meg. Az új mesetér a Baráthegyi Majorság egyik különleges attrakciója lesz, ahol a játék, a mese és a természet élménye találkozik. Jakubinyi László, a Baráthegyi Majorság vezetője, a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szimbiózis alapítvány elnöke mondja el a részleteket.
2: Kitaláltuk azt, hogy a Borsszem Jankó mesetér legyen, hogy legyen egy fejlesztő, terápiás mese, ami számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ezen végig mennek, nem csak önállóan játszanak, hanem terapeuta vezetésével végig mennek a különböző elemeken, és hogy ők ezeket képesek önállóan is, és erről beszélni, hogy milyen érzéseket vált ki. Ez a terápiás része, és nagyon fontos az, hogy a művészeti vonala, tehát ugye ők ezt hogyan jelenítik meg színes vidáman. Nekünk a gyógypedagógiai vonal, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni akár egy fejlesztő program sorozata, ez a kettő találkozott. Ez egy természetes közeg. Tehát itt minden fából készül, ez nagyon fontos volt, hogy természetes alapanyagok legyenek, meg olyan színek legyenek, amik hatnak a gyerekekre, tehát meleg színek legyenek mindenképpen. És ami nagyon fontos, hogy ebbe az egyéves tervezési folyamatnak a része, hogy mi úgy kapjuk a játszóteret, hogy ez előzetesen le volt egyeztetve a játszótéri elemek terve a TÜV-vel. Ez a TÜV, ez az Európai Minősítő Testület, tehát hogyha a játszótérnek nincsen egy ilyen igazolása, hogy megfelel a játszótér európai standardnak, akkor nem lehet csak otthoni magánjátszótérként, tehát idegen gyereket nem lehet beengedni. A körhintához, ami gyakorlatilag egy ilyen négyes körhinta a tetején a griffmadárral, egy 8 méter átmérőjű kört kellett kiásni, fél méter mélyen, annak a közepén lesz a tengelybe betonozva, de körbe fel kell tölteni homokkal, mert hogyha a gyerek leesik, repül, akkor homokra essen, és mindenképpen fontos a hosszú távon a baleseteknek a megelőzése.
1: Új vállalkozói összefogásból született gasztro és zenei rendezvény sorozat indul Miskolcon, amely az augusztus 28-a és szeptember 12-e közötti három hétvégén várja az érdeklődőket. Az UMA Miskolc zenés gasztro korzó program sorozatában a városháztéri vendéglátóhelyek fognak össze, hogy kötetlen hangulattal, közös tánccal és koccintással csalogassák a helyieket a belvárosba. A kulturális felhozatalt szalsza és kubai ritmusok, görög és gyimesi táncház, valamint változatos akusztikus és jazz koncertblokkok színesítik. A koncertek után éjszakába nyúlóan DJ-k veszik át a teret, de a helyi nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak a többrétű rendezvényen. A részletes programról a szervezők a kezdeményezés hivatalos közösségi felületein adnak folyamatos tájékoztatást a látogatóknak. Hétfőn elkezdte a Színva teljes szakaszának kitakarítását a Miskolci Városgazda, hogy a patak és környezete rendezett maradjon. A szervezet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a Színva terasz környéke hétvégente megtelik élettel, ekkor azonban sajnálatos módon több hulladék kerül a mederbe. A Városgazda munkatársai ezért rendszeresen elvégzik a tisztítási munkálatokat, hogy Miskolc egyik kedvelt közösségi tere mindig tiszta és élhető legyen. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: ellensúlyozták azt a merem akadémizmust, amely az akkori építész oktatásban uralkodó volt. Ugyanakkor Lechner szakmai indulása szerencsésen egybeesett Magyarországon, de különösen a fővárosban meginduló hatalmas arányú építkezésekkel. Legfontosabb munkái a kőbányai Szent László templom, Földtani intézet, a pesti postatakarékpénztár, vagy említhetnénk a bozsonyi kék templomot. És még egy érdekesség, 1955. augusztus 27-én nyílt meg az első önkiszolgáló élelmiszerbolt Magyarországon, Budán, a Bem József utca és a Mártírok útja, ma Margit körút sarkán. Az üzlet portálján hirdette a felirat önkiszolgálók boltja. 1968-ra már csak nem 6000 ilyen üzlet várta a vásárlókat. Kedves hallgatóink, nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal kezdünk, majd az újszegedi református egyházközség presbiterével, Ács Péterrel beszélgetünk, aki Kovácsi István lelkész életét kutatja. Tartsanak velünk, a részletekért várom önöket.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Kedves testvérek, a mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk ismét, a 9. rész 26. verséből. Eképpen. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Kedves testvérek, vannak olyan feladatok, amelyeket újra és újra el kell végeznünk. Hiába mosogattunk el tegnap, ma megint lesz mosatlan edény. Hiába tettünk rendet, hamarosan újra kezdhetjük. Sok ember életét ez az ismétlődés tölti ki. Ugyanazok a kötelességek, ugyanazok a küzdelmek, ugyanazok a hibák. Talán lelki életünkben is ismerjük ezt a fajta fáradtságot. Megfogadjuk, hogy mostantól másként lesz, mégis visszaesünk. Bocsánatot kérünk, aztán ugyanabban a helyzetben találjuk magunkat. Ilyenkor könnyen gondolhatjuk, vajon Isten meddig hajlandó újra és újra meghallgatni? Nem fogyott el a türelme? A mai szakaszban többször hangsúlyos az egyszer szó. Krisztus nem azért lépett be Isten színe elé, hogy sokszor áldozza fel önmagát. Egyszer jelent meg, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Egyszer áldoztatott fel, és újra megjelenik majd azok üdvösségére, akik várják őt. Ez az egyszer nem azt jelenti, hogy ezáltal a bűnnel való küzdelmünk egy pillanat alatt megszűnik. Nem leszünk egyik napról a másikra hibátlanok. Azt jelenti, hogy Krisztus áldozata teljes, elégséges és megismételhetetlen. Gondoljunk csak egy kifizetett tartozásra. Ha valaki teljes egészében rendezte, a hitelező, a kölcsönadó nem követelheti újra ugyanazt az összeget. Az evangélium azt mondja, az ár megfizettetett. Nem kell újra kifizetni. Jézus egyszer és mindenkorra felvitte azt a keresztfára, és megváltott bennünket. Életünk gyümölcsei pedig az ezért való hálából származnak. Válaszként a kapott kegyelemre. A mai kultúra sokféleképpen próbálja távol tartani tőlünk a halál gondolatát. Mégis jelen van. Jelen van egy gyászjelentésben, egy vizsgálati eredményre várva, vagy abban, ahogy észrevesszük az idő múlását. A Biblia nem azért beszél az ítéletről, hogy olcsó félelmet keltsen, hanem hogy józanul szembesítsen. Az életünknek súlya és iránya van. Éppen ezért olyan drága a mondat folytatása, hogy Krisztus egyszer áldoztatott fel sokak bűnének elvételére. Hogy az ítélettel szemben Krisztusra bízhatjuk magunkat. Ő nem azt ígéri, hogy jelentéktelenné teszi életünk döntéseit, hanem azt, hogy magára veszi bűneink ítéletét, és új életre vezet. Az ige szakasz a várakozás képével zárul. Krisztus újra megjelenik azoknak, akik várják őt. A várakozásnak sok formája van. Van ideges, türelmetlen várakozás, amikor szinte percenként nézzük az órát. Van félelemmel teli, amikor rossz hírtől tartunk. És van reményteljes várakozás, amikor örülünk annak, aki érkezik. A keresztjén reménység, a keresztjén várakozás egy személyre irányul. Krisztusra, aki már eljött, egyszer és mindenkorra áldozatot hozott, és újra eljön. Aki őt várja, annak a jövő nem ismeretlen sötétség, hanem a találkozás boldogsága. És ez a várakozás a jelenünket is alakítja. Mert ha tudom, hogy életem Isten felé tart, akkor talán másképp használom az időmet. Talán könnyebben kimondom ma azt, hogy szeretlek, hogy bocsáss meg, hogy köszönöm, hogy nem halogatom a békülést, hogy komolyabban veszem azt, amit Isten rám bízott, és talán kevésbé görcsülök azon, amit emberileg nem tudok kézben tartani. Amikor talán életünk ismétlődő gyengeségével érkezünk Istenhez, erősödjünk meg abban, hogy az ő kegyelme nem fogyott el. Kapaszkodjunk abba, amit Krisztus egyszer és mindenkorra elvégzett. Mert tudjuk, hogy a holnap talán bizonytalan lehet, de ami megváltunk hűsége, nem az. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, mert áldozatod teljes és elégséges. Köszönjük, hogy nem nekünk kell megfizetnünk bűneink árát, és nem kell félelemmel találgatnunk, hogy vajon tettünk-e már eleget. Mert te ingyen kegyelemből egyszer és mindenkorra odaadtad magadat értünk. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor úgy érezzük, elfáradunk a visszatérő küzdelmeinkben. Hogy ugyanazokban a hibákban, nehézségekben, helyzetekben találjuk magunkat. Kérünk, őrizd meg a könnyelműségtől, de a reménytelenségtől is. Adj valódi bűnbánatot, kitartást, hogy változtassunk, és hitet, hogy a te kegyelmed minden reggel megújul. Taníts bölcsen számlálni napjainkat. Ne engedd, hogy a halál valóságát tagadva felszínesen éljünk, de szabadíts meg a rettegéstől is. Vigasztald a gyászolókat. Légy az életük végéhez közeledőkkel, és azokkal, akik talán súlyos vizsgálati eredményekre várnak. Add nekik a te jelenléted békességét. Segíts minket reménységgel várni téged. Formáld úgy a jelenünket, hogy ne halogassuk a szeretetet, a megbocsátást, a neked való engedelmességet. Amit ma még rendezhetünk, ahhoz adj bátorságot. Amit nem tudunk megváltoztatni, tanítsd azt rád bízni. Köszönjük, hogy a jövőnk nem a semmibe tart, hanem hozzád. Hálásak vagyunk érte. Ámen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A magyar jogállamiság szerves részévé tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt kedden mutatkozott be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt, ahol független, kívülről érkező szakemberként jellemezte magát. Kiemelte, hogy elfogadhatatlannak tartja a közvagyonnal kapcsolatos korábbi ügyeket, és a hivatal legfontosabb feladatának a transzparencia, valamint a közbizalom helyreállítását tekinti. Sárvári Nikolász hozzátette, a törvényi keretek között a legalkalmasabb szakemberek kiválasztásával építené fel a hatékonyan működő szervezetet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét, Lajtár Istvánt, Baka András köztársasági elnök kedden a Sándor palotában. A találkozóra azért volt szükség, mert Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt kedden megszűnt. A Sándor palota közleménye szerint az új legfőbb ügyész megválasztásáig Lajtár István irányítja az ügyészi szervezetet, az államfő pedig alapos szakmai és vezetői tájékozódás után tesz majd javaslatot az utód személyére. Hangsúlyozták, hogy az ügyészség függetlensége és pártatlansága a demokratikus jogállam és a közbizalom legfőbb biztosítéka, ezért a jelölt kiválasztásakor az államfő nem egyeztet politikai pártokkal. Baka András biztosabban, hogy az átmeneti időszakban Lajtár István maradéktalanul érvényre juttatja az ügyészi szervezet szakmai önállóságát. A kormány szigorítja és pontosítja a zárt körű, így a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a tulajdonosi láncok átláthatóbbá tételével azt akarják megakadályozni, hogy ezeket az alapokat a végső tulajdonosok kilétének elrejtésére használják. A törvényjavaslat emellett szigorítaná a közbeszerzések átláthatóságát, bővíteni a közzétételi kötelezettségeket, és lehetőséget adna az integritás hatóságnak az eljárások felfüggesztésére. Ezzel paralel növelnék a közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatok nyilvánosságát és kereshetőségét egy hozzáférhető adatbázisban. A javaslat emellett pontosítja a közpénzből finanszírozott támogatásokból kizárt közjogi képviselők és szervezetek körét is. A reálbérek emelkedése ellenére a magyar lakosság 28%-a teljesen feléli havi jövedelmét a hónap végére, derült ki a Provident keddi budapesti tájékoztatóján bemutatott nemzetközi kutatásból. Bocsán Viktor vezérigazgató ismertette, hogy a hazai háztartások pénzügyi sérülékenységét mutatja az is, hogy a válaszadók csaknem negyedének egyáltalán nincs vésztartaléka, és a lakosság többsége nem is tud rendszeresen félretenni. A felmérés szerint emellett az elmúlt években jelentősen visszaesett az ingatlan vásárlásra vagy felújításra gyűjtők aránya is. Ugyanakkor a megkérdezettek 64%-a az előző egy évben semmilyen formában nem vett fel hitelt, és a családok nagy többsége továbbra is tudatosan tervezi kiadásait. Új vállalkozói összefogásból született gasztro és zenei rendezvény sorozat indul Miskolcon, amely az augusztus 28-a és szeptember 12-e közötti három hétvégén várja az érdeklődőket. Az UMA Miskolc zenés gasztro korzó program sorozatában a városháztéri vendéglátóhelyek fognak össze, hogy kötetlen hangulattal, közös tánccal és koccintással csalogassák a helyieket a belvárosba. A kulturális felhozatalt szalsza és kubai ritmusok, görög és gyimesi táncház, valamint változatos akusztikus és jazz koncertblokkok színesítik. A koncertek után éjszakába nyúlóan DJ-k veszik át a teret, de a helyi nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak a többrétű rendezvényen. A részletes programról a szervezők a kezdeményezés hivatalos közösségi felületein adnak folyamatos tájékoztatást a látogatóknak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Hazafias indítatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovácsi István később a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. A politikai pálya is érdekelte, képviselő és államtitkár is volt egy ideig, de aztán visszavonult és csak egyházi ügyekre fókuszált. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézusát, egyházát. Ács Péterrel, az újszegedi református egyházközség presbiterével, Kovácsi István lelkész kutatójával beszélgettünk, a riportot Hegedűs Márk készítette.
2: Hogyan került a látókörödbe kutatási témaként Kovács J. István élete, életútja?
3: Gyülekezethez tartozó a történet, az újszegedi református gyülekezetnek vagyok a presbitere, és az elmúlt időszakban több lelkésznek az életét kutattuk, akik a szegedi református egyházban gyülekezet alapító, templomépítő lelkészek voltak, és ott Bakó László személyé keresztül ismertem meg Kovácsi Istvánt. Bakó László 1922 és 1950 között volt a városban lelkész, nagyon aktív munkát végzett, és az ő szatmárnémet életszakaszában, az gimnáziumban volt a lelkésze Kovácsi István, illetve 14-ben mind a ketten átjöttek Magyarország mai területe Budapestre tovább tanulni, és a teológián találkoztak újra, a tanára lett, professzor lett később, életének az egyik mentora Bakó Lászlónak Kovácsi István.
2: És Bakó Lászlón keresztül találtad meg akkor az ő történetét?
3: Igen, akkor került képbe az ő személye, és most egy másik alkalomból újra elővettük a személyét a gyülekezet szempontjából, hiszen ez a Bakó László 1928-ban alapította az újszegedi gyülekezetet, amelynek a működési területe Szeged külső területe, a körülötte lévő 20 település reformátusainak a lelki ellátása volt a feladata a gyülekezetnek, ehhez tartozott Kistelek is, és Kovácsi István Kisteleken született, de másfél éve novemberben alakult egy önálló református egyházközség Kisteleken, és ennek az egyéves évfordulójára tavaly novemberben úgy gondoltam, és úgy gondoltuk ott többen a gyülekezetből, hogy a helyi reformátusság megtámogatására bemutatjuk Kistelek szülöttét, akiről a városban semmit nem tudtak. Ott született Kisteleken, igaz, kevés időt, 6 évet élt ott, de onnan ment el Budapestre, tanult, és a végén lett református teológiai professzor, a igazgatója is a teológiának, és ő volt az, aki később, 1922-ben Bakó Lászlót többekkel elkísérte Szegedre, bemutatta itt a helyieknek, mint a Bethlen Gábor körnek az elnökét, és ezen a tevékenységen keresztül került képbe Bakó László személye, és lett később, 22-ben még a gyülekezetnek a megválasztott lelkésze. Így kötődik össze a személy, így kötődik össze Szeged, Kistelek Kovácsi István személyével, és az új gyülekezet indulását szerettük volna megerősíteni avval, hogy bemutassuk, hogy milyen jelentős református személyt adott Kistelek ennek az országnak.
2: És Kovácsi István mikor született?
3: 1880. november 20-án született.
2: Csak azért akartam tisztázni, hogy akkor az nem volt időben összeegyeztethető, hogy Kisteleken kereszteljék meg, mint szorvány református gyülekezetben, mert akkor itt a dátumok így nem jönnek össze.
3: Kovácsi István katolikusként született.
2: Na pláne.
3: Ez egy érdekes történet. Maga a család, református család, Debrecen közelében lévő Kunyárban éltek, ez 1700-as évekig visszamenőleg követhetően az anyakönyvekbe, és mesteremberek voltak. Mesteremberként Kovácsi István nagyapja, János, elvándorolt Temesvárra, aztán Szegedre, és mivel az akkori időszakban a protestánsok és a zsidók letelepedése nagyon bonyolult volt, engedélyhez kötött, ezért egy egyszerűbb utat választott, katolizált, feleségül vett egy katolikus lányt 1840-ben, így letelepedhetett, lakatos mesterséget űzhetett, és aztán pár év múlva elköltözött Kistelekre, ahol már ott élt tovább haláláig. Az ő fia lett Kovács Lajos, aki még szintén katolikusként a Kisteleken, még a város vezetésében is benne volt, lakatosként, és a család viszont emlékezetekben, iratokban mindig is őrizte a református múltat. Tehát amikor később Kovács István életében eljött az a pillanat, hogy visszatér a református egyházhoz, akkor ez neki egy, szabad azt mondani, egyfajta hazatérés volt a előzmények ismeretében.
2: Vigyük kronológiailag az életét, tehát 6 éves koráig volt Kisteleken, utána hova került, hol kezdte el az iskoláit?
3: Édesapja fölköltözött Budapestre, és ott a gyerekeit iskoláztatta. Őt általános iskolát is, és a középiskolát is Budapesten végezte, mégpedig a Reál Tanoda utcai gimnáziumban. Kiváló tanárok voltak akkor, ez jellemző az akkori időszakra, hogy a tanári karba 5 Magyar Tudományos Akadémia tag oktatott. Itt érettségizett, és az érettségi után nem az apja és a család ősének szakmáját, nem gépésznek ment, vagy egyéb műszaki vonalra, hanem jogi szakra jelentkezett az egyetemre. A jogi szakot, hát a 4 évet elvégezte 2 év alatt, úgyhogy egy nagyon jó eszű, jó tudású, igyekvő fiatalember volt. Életének ebben az időszakában viszont történt egy nagyon érdekes lelki elindulás a hazafiasság felé. Az egyetemen a magyar kultúrának, a magyar történelemnek, a múltnak az ápolásában a diákoknak az egyik vezéralakjává nőtt, Kossuth emlékének az ápolása, Rákóczi hanvainak a hazatalának az intézése, de csinált még egyéb olyan dolgokat is, amiben a diákság számára például kezdeményezte az egyetemeken, hogy legyenek kollégiumhelyek, tehát a szociális megoldások is legyenek a szegényebbek számára. Szóval kinőtt a jogi karon egy ifjúsági vezérré, akinek az élete tele volt a tudáson, a jogi ismereteken túlmenően egy hazafias cselekvő akarattal és képességgel. És ebből az irányba ment tovább, jellemző az akkori állapotokra és az ő képességeire, 4 év tanfolyamot 2 év alatt végezte el, és az a helyzet állt elő, hogy Amerikából hazajöttek néhányan, és elújságolták azt, hogy milyen jól megy kint a magyaroknak, akik kint vannak. Egyrészt abból a szempontból, hogy kint a magyarság az eszét, a képességét, a tudását ki tudja használni. Ezt azért is kezdték el mondogatni, mert elindult egy mozgalom, megpróbálták azt megcsinálni, hogy ezeket a magyarokat hozzuk haza, hogy az itthoni életet ugyanúgy felvirágoztassák, megmozgassák. Ezt 905-ös, 4-es, 5-ös évek környékén volt, és akkor valaki konkrétan elmesélte Kovács Istvánnak, hogy milyen sokat köszönhet az ottani magyarság a református lelkipásztoroknak, hiszen az egyik legfőbb támaszuk ott lévő magyaroknak a hit, a múlt kultúrápolás szempontjából a református lelkész keresztül végzett lelki gondozás, szolgálat, oktatási rendszer, stb. És amikor ezt elmesélte, akkor azt mondta önmagába ez az ember, Kovács István, hogy hát megvan a helyünk, hogy mit csináljunk. El kell menni református lelkésznek, hogy szolgálni tudjam a saját hazámat, és megtegyek mindent azért, amiért egyébként lelkesedett, mint egy ifjú, becsülhető és értékelhető módon. Később erre úgy emlékezett, hogy visszatekintve látom, hogy csodálatosan terelget mennyei atyám kegyelme országának szolgálatára, azon a területen ragadta meg lelkemet ellenállhatatlan erővel, ahol a legkönnyebben fog tüzet, és leggyorsabban ad visszhangot a nem is sejtett helyről hangzó hívószóra. Még csak annyit tudok mondani, megyek. Szóval bement a barátjával a református teológiára, képzettségük, még görög nyelvi vizsgája is volt a gimnázium időszakból, olyan volt, hogy rögtön felvették a református teológiára. Tehát szembesülünk egy olyan valakivel, aki kiválasztott az életének egy szakaszában egy nagyon becsülhető és tisztességes irányt és elvet, és ezt úgy gondolta, hogy ezt mint református lelkész valósítja meg. Ma gondolhatjuk, hogy hát milyen elhívás az ilyen. hogy nem a hitén keresztül, a megelőző tapasztalataink keresztül, hanem Isten egész más úton nyúlod az életébe, de alázatos ember volt. Elindult ezen az úton, és majd látni lehet, hogy az élete hogyan vesz fordulatot, és a benne lévő értékek, amelyek elindították úgymond a lelkészi pályára, mennyire módosulnak, és mennyire más célok törnek elő az életébe ezen az úton.
2: Ha a jogi egyetemet 4 év felett 2 év alatt végezte el, a teológiánál volt ilyen rövidítése?
3: A teológiát ugyanígy elvégezte 2 év alatt, nem csinált bele problémát. A helyzet az, hogy maga az oktatási rendszer nem követelte meg a jelenlétet, a folyamatos jelenlétet, és szigulázták volna, hogy ott volt annyi alkalom előadása, amennyit vizsgához kötötték. És a vizsgákat előrevették, levizsgáztak hamarabb, fel annyi idő alatt elvégezték az egyetemet. Viszont ebből állt elő egy következő érdekes helyzet, hogy miután elvégezte a református teológiát, a 904-905 és a 905-906-os tanévben a 2 év alatt végezte a 4 évnek a vizsgáját, utána a visszaemlékezés megint azt mondja erről az időszakról, azt mondja, mi lett volna belőlem, ha csak ennyi teológiai képzettséggel kellett volna egyházam szolgálatába állanom. Magyarul úgy értékeli, hogy megtanulta a szakmát, úgymond a betűket. És akkor történik megint egy érdekes dolog az életében. A 906-907-es tanévben elmegy a skót az Egyesült Szabadegyházakhoz, Edinburgh-ba a teológiára. Ott már a napjainak az egyéb szabadidejét nem töltik le a ifjúsági mozgalomból továbbra vitt ilyen nemzeti érzetű különböző alkalmaknak, lehetőségeknek a szervezése és lebonyolítása. Ott csupán az igére figyelt, a teológiai oktatásra, és ebből megint úgy fogalmazza meg az életrajzában, hogy Isten irgalma, hogy a budapesti teológia elvégzése után kivisz az evangéliumi világ klasszikus földjére, Skóciába, ahol nem csak azt láthatom meg, amit idehaza elmulasztottam megismerni, de azt is, amit idehaza sem ismerhettem volna meg. Magyarul a kinti évek jelentenek a számára egy olyan lelki fordulást, amikor az ige, a lelkészi munka már nem csak egy megtanult szakma, hanem egy szívből Isten iránt, Krisztus iránt végzett szolgálat lesz.
2: Szerinted ez, ami történt vele Skóciában, ez függ össze azzal is, hogy megváltozott a fókusza? Tehát értem, hogy a teológiai tudását kiegészítette, de ez ebben az elhívása is változott, vagy a hozzáállása, a lelki élete, ez mennyire kideríthető a forrásokból?
3: És azt lehet látni, hogy az életének a fő célja, amit addig kitűzít, és amiért lelkész lett, hogy majd a magyarság tudatot érdekében dolgozom ezen a területen, ezt fölváltja az isteni elhívásnak a lényege, hogy azért vagyok itt, hogy magyarokat Krisztushoz vezessem. Azért vagyok itt, hogy az egyházat és a szolgálatát fejlesszem, annak az érdekében, hogy hívő emberekké váljanak, mert ez elsőbbrendű dolog, mint jó magyarnak lenni.
2: Amikor visszatér és belevág abban a munkába, hogy akkor a magyarokat Krisztushoz vezesse, ott mik a sarokkövei az ő munkájának? Említetted a beszélgetés elején, hogy teológiai tanár is lesz, oda hogy jut el, gyülekezetben volt-e lelkész? Mesélj ezekről az időszakokról.
3: Hát amikor visszajön, ugye 907-ben leteszi a második lelkész vizsgáját, magyarul befejezi teljesen a teológiát, és elmegy Szlavóniába horvát és német gyülekezetekben, inkább német, horvát területen, de német anyanyelvű gyülekezetekben, református gyülekezetekben németül szolgálni. Ez megint egy érdekes, azt kell tudni róla, hogy angolul, németül és franciául beszélt, írt. Később a teológián francia nyelvet oktatott is, valamiért szükség volt az adott időszakban, és elvállal egy ilyen kihívás, hogy Szlovéniába elmegy német anyanyelvű magyar református egyházhoz tartozó gyülekezetbe szolgálni. Aztán fölkerül különböző kisebb, nagyon rövid időszakig, 1-2 helyen töltött, például Nagykőrösön, vagy Veresegyházán töltött segédlelkészi hónapok után, fölkerül a Kálvin térre, Pestre, lényegében hittanoktatással folytatja, tehát hittanoktató lelkészként folytatja a tevékenységét, de itt már töményen, nagyon keményen benne van a gyülekezeti életbe. Visszaemlékezik olyanra, hogy a Calvin téren volt olyan vasárnapja, hogy 4 esküvő, 27 keresztelés volt, és még a délután istentiszteletet meg kell tartania neki egyetlen egy vasárnapon. 1911 és 14 között 3 évre választják meg, meghívják és megválasztják a szatmárnémeti gyülekezet lelkipásztorává. Itt találkozott Bakó Lászlóval, amit már említettem. Ami megint az életére egy jellemző sztorival kezdődik. Eljöttek a presbiterek hozzá Budapestre, és mondták, hogy hát szeretnék meghívni. Beszélgettek a részletekről, megegyeztek, hogy akkor megy, rendben van, és akkor mondják a presbiterek, na, erre ígyunk áldomást. Azt mondja nekik, hogy én nem iszok. Hát hogy? Hát mert én antialkoholista fogadalmat tettem, nem iszom. Húha, mondják neki, hát amíg nem most hazamegyünk, és elmondjuk, hogy antialkoholista lelkészt vittünk, azt mondja, minket otthon nagyon vernek, mondják a presbiterek. Akkor nem megyek, válaszoljam. Jellemző a dologra, hogy a presbiterek fölvállalták a dolgot, meghívták, és mire odaért már semmi problémája nem volt se neki, se a gyülekezetnek belőle, de nem kellett kiállni. Nem vaskalapos ember volt, ezt kell tudni hozzá. A Kékkereszt mozgalomhoz csatlakozott egész életében, avval a kikötéssel, hogy úrvacsorai vagy orvosi szempontból javasolt esetben alkoholfogyasztás megengedett. De végezte munkáját azért, hogy ezen a területen is szolgálni tudjon, és ha ezek valakik ilyen problémával küzdenek, akkor biztatni tudja elő életét.
2: Az kirajzolódik előtted, hogy ez neki miért volt fontos? Ez a vállalás, az antialkoholista vállalás. A dokumentumokban, amiket kutattál, van is egy ilyen bizonylatszerű, vagy ilyen vállalásszerű díszes papír, amire be lehetett írni, hogy ő ezt vállalja.
3: Igen, igen.
2: Tehát gondolom, ez a korszakban ez egy bevett forma volt.
3: Ez 910-es évekből, meg megvan a 40-es évekből egy-egy aláírt dokumentuma, egy szép nyomtatott papíron, amiben tulajdonképpen egy fogadalmat ír alá. Az a klasszikusok az ő életében nem merült fel, hogy a családban alkoholista lett volna. És emiatt kellett volna választani ezt az utat. Nem derül ki az életrajzából, hogy miért. Én gyanítom, hogy ő neki voltak a elgondolásai az élet különböző területén, hogy végzi a munkáját, mint végzi. Erre fölhívhatta valaki a figyelmét, és ő ezt elvállalta, ezt a plusz dolgot ahhoz, hogy a későbbiekben a lelkészi tanári szolgálatában el tudjon érni egy olyan réteget is, akik ettől a szenvedélytől szenvednek, és akik számára a szabadítást, a terektől való megmenekülést tudja elmondani, mint aki megél nélkül, minden további nélkül.
1: Hazafias indítatásból akart református lelkész lenni, de mire elvégezte a teológiát, úgy érezte legfőbb feladata a magyarokat Krisztushoz vezetni. Kovácsi István később a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője és a budapesti teológia professzora is lett. A politikai pálya is érdekelte, képviselő és államtitkár is volt egy ideig, de aztán visszavonult és csak egyházi ügyekre fókuszált. Bár próbálták ellehetetleníteni, sosem hagyta el Jézusát, egyházát. Ács Péterrel, az újszegedi református egyházközség presbiterével, Kovácsi István lelkész kutatójával beszélgettünk, a riportot Hegedűs Márk készítette.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Néhány perc múlva 7 óra, amikor híreket hallanak itt az Európa Rádióban, a következő 2 órában a Kontinentális reggeli című magazin szólt.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az ülésen a frakciók által összegyűjtött témákból kiválasztották azt a 10-et, amelyet tárgyalni szeretnének. A grémium várhatóan a jövő heti ülésén dönt a témakörök sorrendjéről. A tagok megállapodtak abban, hogy az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz. Emellett foglalkoznak majd a lakásotthonok helyzetével, a bántalmazás, valamint a gyermekvédelem finanszírozásának kérdéseivel is. Az iskolai igazgatók nem irodát, hanem közösséget vezetnek, és nem papírokat igazgatnak, hanem embereket, sorsokat, jövőket formálnak, hívta fel a figyelmet Kókainé Lányi Marietta államtitkár szerdán Budapesten. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közoktatásért felelős vezetője az újonnan kinevezett intézményvezetők ünnepségén beszélt erről, ahol átadták a megbízásukról szóló emléklapokat. Sinka Edit, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, hogy idén 351 tankerületi fenntartású iskolában kezdheti meg munkáját új vagy megbízását megújító vezető. Az államtitkár kiemelte, hogy az a jó vezető koordinátor, aki épít valamennyi kollégája tudására és a közös gondolkodásra. Az igazgatók számíthatnak a Klebelsberg központ támogatására az előttük álló tanévben. A pénz útját és a politikai felelősséget is vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Ezt a testület tiszapárti elnöke Csőszi Attila közölte a szerdai alakuló ülés előtt. A munkát 4 blokkra bontják, amelyek során áttekintik az alapítványi vagyonkihelyezéseket, a kihelyezett vagyon sorsát, valamint meghallgatják az érintett vezetőket. A vizsgálóbizottságnak december 31-éig kell összeállítania a jelentését. Új oktató videót készített a NAV, amellyel a szeptember 1-én induló webes nyugta adat szolgáltatásra készíti fel a vállalkozásokat. A felvétel lépésről lépésre bemutatja az adatok kézi rögzítését azoknak, akik továbbra is a klasszikus papíralapú nyugtatömböt használnák. A hivatal emellett emlékeztetett, hogy a kézi rögzítés mellett továbbra is az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás használata a legegyszerűbb megoldás. A szeptember 1-e és december 31-e közötti szankciómentes időszakban az adóhivatal a bírságolás helyett továbbra is a tájékoztatásra és a támogatásra helyezi a hangsúlyt. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere a pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint. A kedvező egyenleget elsősorban a kifizetések csökkenése, az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások mérséklődése, valamint az adó és járulékbevételek növekedése eredményezte. Ugyanakkor július végéig az alrendszer 2857,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami az éves hiánycél közel 68%-a. A tárca hangsúlyozta, hogy az egyszeri és szezonális hatások miatt az egyes havi adatok önmagukban nem meghatározóak az éves hiány mértékének megítélésében. A Központi Statisztikai Hivatal szerdai jelentése szerint a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenést a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás ágazatai okozták. A csökkenést az ingatlanügyek növekvő beruházási aktivitása fékezte. A statisztikák alapján a vállalkozások és a költségvetési szervek beruházásai is csökkentek, a háztartásoké viszont emelkedtek. Csalódást keltőnek nevezték az elemzők a KSH szerdai jelentését, amely szerint a második negyedévben éves összevetésben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene. Az elemzők az idén látványos felpattanást nem várnak, a beruházási fordulatot legkorábban 2027-re és 2028-ra a beérkező uniós forrásoktól és az enyhülő kamatkörnyezettől remélik. Életének 84. évében elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista. A Kossuth díjas művész szerda reggel gombaszögi otthonában hunyt el. Olyan monumentális és meghatározó irodalmi művek szerzője volt, mint az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek vagy a Világló részletek. Nevét többször is az irodalmi Nobel-díj várományosai között emlegették.
0: Az időjárásról.
1: Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti, északkeleti országrészben továbbá az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok közé melegszik. A legalacsonyabb értékek 13 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják itt az Európa Rádió Kontinentális reggeli című programjában. Rövidesen kalendáriummal várom önöket, amelyben szólunk a nap nevezetes dátumairól. Útravalónkban hitéleti gondolatokat közvetítünk, a híreket követően pedig az óra második felében elmondjuk, hogy két évtized után megújult az ökumenikus kárta. A nemzetközi egyházi szervezetek által elfogadott iratról tart konferenciát a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Ez szeptember 2-án a fővárosban a tanács székházában lesz. A részletekről Fis Vilmos főtitkár tájékoztatja kedves hallgatóinkat. Számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 27-e a Gáspárok neve napja van. Isten éltesse a kedves ünnepelteket, akiknek neve bizonytalan eredetű, a hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkant fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző kincstárnok. Sok boldogságot kívánunk még mindazoknak, akik ezen a napon születtek. Nézzük a jelentős eseményeket. 1310-ben e napon koronázták meg harmadszorra Károly Róbertet. 1916-ban e napon Románia csatlakozott az Antanthoz, ezzel hadat üzent Magyarországnak, a román haderő megkezdte Erdély elfoglalását. E napon született 1812-ben Szemere Bertalan, 48-49-es politikus, miniszterelnök. Jogászként diplomázott, Borsod megyében 4 hónapig volt gyakornok. Ekkor az országgyűlési ifjúság tagja lett, szabadelvű reformokat támogatva, később mint királyi táblai jegyző és ügyvéd működött. E napon született 1854-ben Badics Ferenc, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ő írta meg Csokonai Vitéz Mihály, Kisfaludi Sándor, Arany János, gróf Vadányi József és Fáy András életrajzát. Főműve ez utóbbi lett. 1895-ben született Alföldi András régész professzor, ókor történész, aki behatóan foglalkozott epigráfiával és numizmatikával is. Legfőképpen a császárkori pannóniára specializálódott, de érintett

0: is lett, aki Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. 1927-ben született Zerkula János, erdélyi népzenész. 1930-ban látta meg a napvilágot Galgóczi Erzsébet, Kossuth Díjas írónőnk. E naponttal 1521-ben Josquin de Pré, francia zeneszerző, 1635-ben Lope de Vega, spanyol drámaíró hunyt el, 1838-ban Nyíri István, természettudós, matematikus, filozófus, közíró. Szerteágazó érdeklődésű tanárember volt, élete során foglalkozott természetföldrajzi, alkalmazott matematikai és filozófiai kérdésekkel is. 2010-ben pedig Utasi József, Kossuth Díjas költőnk hunyt el. Kedves hallgatóink, ez volt az augusztus 27-i nap krónikája.
1: Az Európa Rádió kalendár.

Tubikám. Egy vasárnap, amikor végre sétára is jut idő, erő. Nagyváradon, Románia zöld fővárosában, betonrengetegben keressük a zöldet, a természet jeleit. Ám mindenütt a beton erődemonstrációja riasztja vissza a zöldet kereső szemeket. Kampány van, ilyenkor betonból is több jut. A folyópart is bőven kapott belőle. A

Vörösparti sétányon idős bácsi tipeg velünk szemben, arra leszünk figyelmesek, hogy galambok csatlakoznak hozzá. Egyre több. 1, 2, 3, 4, 5. Szemmel láthatóan ismerik is egymást. Sétálnak. Amikor nincs társ, valaki, aki belé karoljon az emberbe, Isten galambokat küld társaságul. Az öreg apó lassan, komótosan lépeget, botra támaszkodik, nehezen halad. Aztán megáll. Tubikáim, most nem hoztam semmit. Elfelejtettem. De a galambok csak kísérik, megszokásból, mind a 4-5. Az öreg apó lassan arra szól a betonba öltöztetett folyóparton, de kicsiny, szürke ruhájú délceg madárhuszárok nem tágítanak. Ismerik egymást, talán minden nap találkoznak. Talán naponta beszélgetnek, talán a sokaknál szegényebb apó nekik is szokott juttatni pár morzsát a maga szegénységéből. A vénember lassan távolodik, s valamit még motyorászik az orra alatt. A galambokkal beszélget. Valakit mindig talál az ember, aki meghallgathatja. Valakit mindig rendel Isten, aki feloldja az egyedül létet. Nos, az öreg apónak népes családot rendelt.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A magyar jogállamiság szerves részévé tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt kedden mutatkozott be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt, ahol független, kívülről érkező szakemberként jellemezte magát. Kiemelte, hogy elfogadhatatlannak tartja a közvagyonnal kapcsolatos korábbi ügyeket, és a hivatal legfontosabb feladatának a transzparencia, valamint a közbizalom helyreállítását tekinti. Sárvári Nikolász hozzátette, a törvényi keretek között a legalkalmasabb szakemberek kiválasztásával építené fel a hatékonyan működő szervezetet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét, Lajtár Istvánt, Baka András köztársasági elnök kedden a Sándor palotában. A találkozóra azért volt szükség, mert Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt kedden megszűnt. A Sándor palota közleménye szerint az új legfőbb ügyész megválasztásáig Lajtár István irányítja az ügyészi szervezetet, az államfő pedig alapos szakmai és vezetői tájékozódás után tesz majd javaslatot az utód személyére. Hangsúlyozták, hogy az ügyészség függetlensége és pártatlansága a demokratikus jogállam és a közbizalom legfőbb biztosítéka, ezért a jelölt kiválasztásakor az államfő nem egyeztet politikai pártokkal. Baka András biztosabban, hogy az átmeneti időszakban Lajtár István maradéktalanul érvényre juttatja az ügyészi szervezet szakmai önállóságát. A kormány szigorítja és pontosítja a zárt körű, így a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a tulajdonosi láncok átláthatóbbá tételével azt akarják megakadályozni, hogy ezeket az alapokat a végső tulajdonosok kilétének elrejtésére használják. A törvényjavaslat emellett szigorítaná a közbeszerzések átláthatóságát, bővíteni a közzétételi kötelezettségeket, és lehetőséget adna az integritás hatóságnak az eljárások felfüggesztésére. Ezzel paralel növelnék a közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatok nyilvánosságát és kereshetőségét egy hozzáférhető adatbázisban. A javaslat emellett pontosítja a közpénzből finanszírozott támogatásokból kizárt közjogi képviselők és szervezetek körét is. A reálbérek emelkedése ellenére a magyar lakosság 28%-a teljesen feléli havi jövedelmét a hónap végére, derült ki a Provident keddi budapesti tájékoztatóján bemutatott nemzetközi kutatásból. Bocán Viktor vezérigazgató ismertette, hogy a hazai háztartások pénzügyi sérülékenységét mutatja az is, hogy a válaszadók csaknem negyedének egyáltalán nincs vésztartaléka, és a lakosság többsége nem is tud rendszeresen félretenni. A felmérés szerint emellett az elmúlt években jelentősen visszaesett az ingatlan vásárlásra vagy felújításra gyűjtők aránya is. Ugyanakkor a megkérdezettek 64%-a az előző egy évben semmilyen formában nem vett fel hitelt, és a családok nagy többsége továbbra is tudatosan tervezi kiadásait. Új vállalkozói összefogásból született gasztro és zenei rendezvény sorozat indul Miskolcon, amely az augusztus 28-a és szeptember 12-e közötti három hétvégén várja az érdeklődőket. Az UMA Miskolc zenés gasztro korzó program sorozatában a városháztéri vendéglátóhelyek fognak össze, hogy kötetlen hangulattal, közös tánccal és koccintással csalogassák a helyieket a belvárosba. A kulturális felhozatalt szalsza és kubai ritmusok, görög és gyimesi táncház, valamint változatos akusztikus és jazz koncertblokkok színesítik. A koncertek után éjszakába nyúlóan DJ-k veszik át a teret, de a helyi nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak a többrétű rendezvényen. A részletes programról a szervezők a kezdeményezés hivatalos közösségi felületein adnak folyamatos tájékoztatást a látogatóknak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Két évtized után megújult az ökumenikus karta. A nemzetközi egyházi szervezetek által elfogadott iratról tart konferenciát a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A MEÖT szociáletikai, illetve teológiai és keresztény szakbizottsága hozzáértők segítségével szeretne tájékoztatást adni a módosításokról, felvetni a vitatott kérdéseket, kapaszkodókat kínálni azok megválaszolásához. A teológiai és etikai vonatkozásokat vizsgálják. Az előadók közt mások mellett ott lesz Fish Vilmos, evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára, és Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Minden érdeklődőt várnak, gyülekezetek képviselőit, lelkészeket, de kutatókat, oktatókat is szeptember 2-án a fővárosban, a tanács székházában. A részletekről Fish Vilmos főtitkárt Olá Ilona kérdezte.
2: Megújult az ökumenikus karta. Mikor újult meg, miben újult meg, és a legfontosabb, miért kellett megújítani? Gondolom ezekre a kérdésekre is keresik, és megadják a választ ezen a konferencián.
3: A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa úgy döntött, hogy egy olyan konferenciát szervez, amelyen kiértékelik a megújított ökumenikus kartát teológiai és etikai aspektusok alapján. Azért volt szükség a megújított ökumenikus kartára, mert ez egy 20 éves irat volt, és nagyon sok minden változott az elmúlt 20 évben. Mi változott? Nyilván tehetjük fel rögtön a kérdést. Részt akkor még nem nagyon beszéltünk migrációról, nem jelentett ez problémát. Ez is az egyik látóterébe került az új ökumenikus kartának. Ugyanakkor vannak olyan új jelenségek, ami természetesen nem minden keresztény embernek egyezik a gondolkodásával, de mivel Nyugat-Európában az egyházaknál ez jelentkezik, és valószínűleg nálunk is fog egyébként majd jelentkezni, még hogyha később is, az úgynevezett diverzitás, tehát amikor a másságot kell valamilyen módon kifejezni, és éppen ezért ez is szerepel az új, vagy megújított ökumenikus kartában, tehát olyan részek kerültek kidolgozásra, amelyek kell tulajdonképpen az elmúlt időszakban muszáj volt foglalkozni, így vélték a nyugaton élő keresztény testvéreink. Ugyanakkor nyilván fontos téma mindezek mellett az, hogy hogyan tudja a keresztény hagyományait és örökségét is megtartani az egyház. Éppen ezért nem minden részlethez kellett hozzájön, de nagyon sok mindenben történtek változtatások.
2: Nyilvánvalóan vannak ennek teológiai, társadalmi, politikai és egyéb aspektusai, vonatkozása is. Nehéz mindenre rálátni laikusként, vagy akár egyházi képviselőként, vezetőként. Ebben adnak most egy kapaszkodót olyan szakemberek által, akik segíthetnek megmutatni, hogy hol változtak ezek a dolgok, és hogy mi lenne ennek a lényege, hogyan lehet ezt beépíteni a mindennapokba?
3: Pontosan erről van szó, tehát az ökumenikus kartát az Európai Egyházak konferenciája, annak egyébként tagja a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház is, és a Magyarországi Metodista Egyház is, és az Európai Katolikus Püspöki Konferencia fogadta el, és ugye én vezetőségi tagja vagyok az Európai Egyházak konferenciájának, és beválasztottak ebbe a vegyes bizottságba is, ami az Európai Katolikus Püspöki Konferenciával együtt dolgozik, tehát én benne voltam abban a folyamatban, amikor ezt változtatták, ezt az ökumenikus kartát, és ott voltam tavaly, amikor a 14. Leópápának átadtuk ezt az iratot hivatalosan, tehát jelen voltam ezen az átadáson a Vatikánban. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy benne voltam a folyamban, látom, de ugyanakkor érzem én is természetesen, hogy az egyházaknak, különösen a közép-katolikus egyházaknak, hogy jobban a hagyományos, konzervatív gondolkodás dominál ezekben az egyházakban. Fontos azt egyrészt elmondani őszintén, hogy ez nem kötelező jellegű ez az irat. Tehát ez senkit nem kötelez. Igaz, hogy 20 évvel ezelőtt történt egy ilyen ünnepélyes aláírás, hogy itt a magyarországi egyházak is aláírták ezt a kartát a katolikusokkal együtt. Nem tudom, lesz ilyen egyébként. Nem ez a fontos, hanem az. Van egy új dokumentum. A célja ennek a dokumentumnak, hogy ökumenikusan összefoglalja a teológiai gondolkodásunkat, fölhívja a figyelmeket arra a területekre, amelyek érdekesek, problematikusak, fontosak, és ez az oka annak, hogy mi szeretnénk egy ilyen konferenciát szervezni, ahol el lehet mondani a véleményt, ahol el lehet mondani a kritikát, el lehet mondani, mi az, ami tetszik, és olyan szakemberekkel lehet ezt megvitatni, akik azért elismertek, akár Fazakas Sándor professzorral, aki egyébként a Szociáltechnikai Bizottságnak az elnöke az ökumenikus tanácsban, vagy Ceglédi Pál Pál, szintén református lelkész, aki a Teológus Kereszténység Bizottságnak az elnöke az ökumenikus tanácsban, de itt lesznek rajta kívül még a kisegyházakból Szabados Sándor, metodista testvérünk, vagy itt lesz Kánic Mihály professzor a Katolikus Egyháztól, Gáns Tamás az Evangélikus Egyháztól, és szerint személyem én pont arról fog beszélni, hogy miért van szükség az ökumenikus karta megújítására. Tehát pontosan így van, próbálunk kapaszkodókat adni ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ehhez a témához, és jobban átlássuk, és ne csak azt lássuk, hogy na, ha nyugatra jön, akkor ez rossz. Oké, lehet találni fokásokat rajta biztos, de meg kell a mi gondolkodásunkat is vizsgálni, hogy mi az, amiben szükséges változtatunk, és mi az, ami maradhat úgy, ahogy eddig is csináltuk.
2: Mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta sorvezető?
3: Én azt gondolom, hogy igen, próbálunk tulajdonképpen ezzel a kartával egy gondolkodást megismerni. Mert az, ami Nyugat-Európában lejátszódik folyamat az egyházakban is, én mindig ezt mondom, hogy ne gondoljuk azt, hogy azok majd előbb-utóbb nem fognak begyűrűzni Magyarországra is. Csak egy kis késedelemmel. Tehát ezért nekünk fel kell készülni mindazokra, amiket ott látunk, hogy amikor megérkeznek hozzánk ezek az ügyek, ezek az új teológiai áramlatok, akkor fel legyünk rá készülve. Tudjuk, hogy mit mondjunk, hogyan tudunk rá reagálni, milyen gondolkodás mentén tudjuk ezeket a témákat helyesen teológiai sorban megválaszolni, és ne csak azt mondjuk, hogy rossz. De akkor menjünk bele a vitába, és akkor mondjuk meg az indokokat, hogy ez miért rossz. Vagy valaki azt mondja, hogy ez meg nagyon jó, hogy ilyen új irányok vannak Európában, akkor ő meg mondja meg, hogy szerinte az miért jó. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen vitafórum szeretne lenni most, ahol beszélgetünk, vitázunk egymással, nem vitatkozunk, hanem úgy vitázunk, hogy teológiai érvek, észérvek mellett próbáljuk megtalálni azt, hogy mi miért történik ebben a világban.
2: Kényes és vitatott kérdésekkel ilyen egyeztetésben foglalkozni, az mindig előrevívő, hiszen felszínre hozhat olyan dilemmákat, amikkel az egyes emberek, vagy egyes közösségek, egyes gyülekezetek, egyes szervezetek küzdenek, és talán megpróbálhatnak ezekre választ találni, vagy legalább azt tudják tapasztalni, hogy nincsenek ebben a dologban egyedül. Kiket várnak most erre a konferenciára?
3: Van egy regisztrációs link, amin lehet jelentkezni. Bárki, akit érdekel a téma, nyilván jelentkezhet. Mi megpróbáltuk meghirdetni a legszélesebb körben, tehát várunk teológusokat, várunk olyan lelkészeket, akik az ő gyülekezetük ügyét és az egyház ügyét és a teológiai ügyét fontosnak tartják. Várjuk azokat a szakembereket, akik tulajdonképpen érdeklődnek az iránt, hogy mi is van most Európában, Nyugat-Európában, mi is történik most ott teológiailag, ez azért sok mindent ebből le tudunk szűrni ebből a konferenciából, majd én bízom benne. Tehát tulajdonképpen minden érdeklődő szeretettel várunk, de különösen azokat, akiket tényleg érdekel ez a téma. Akik esetleg ott voltak az ökumenikus kartának a 20 év ezelőtti aláírásán is, vagy foglalkoztak ezzel a témával, akkor is volt egy elszasoló konferencia, amit most sem spórolunk meg. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ha egy ilyen irat megjelenik, erről beszélni kell. Mi ezt a lehetőséget fogjuk biztosítani.
2: Mikor és hol?
3: Ez szeptember 2-án, szerdán, 2 órakor kezdődik, és délután 4-kor ér véget. Ez a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsában Magyar Tudósok Körútja 3 szám alatt lesz a 11. kerületben Budapesten. Ez egy 2 órás intenzív konferencia, 2 nagy szekcióval. Fezekas Sándor professzor fogja megírni. Aztán az első szekcióban miért volt szükség az ökumenikus karta megújítására beszélek. Írásjellemzés és az ökumenikus karta. Gáns Tamás, evangélikus lelkész, teológiai tanár fog erről beszélni. Lelki ökumenizmus is az egy házak látható közössége, igazgatás és közös imádság. Kránic Mihály professzor úr katolikus egyház részéről fog beszélni. Aztán lesz egy diszkuszió. Tehát lesz megbeszélés ennek a szekciónak. Utána a következő szekció egy kis szünet után egyház, közélet, politika, kultúra, az ökumenikus karta szellemében. Ezt Fazekas Sándor professzor fogja majd tartani Debreceni Egyetemről. Mesterséges intelligencia kihívásai és lehetséges válaszok az ökumenikus karta fényében, ugyanis ez is szerepel az új ökumenikus kartában, vagy megújított kartában, a mesterséges intelligencia. Ceglédi Péter Pál, református lelkipásztor fog erről beszélni, és a keresztény felelősségünk, környezetünk megőrzésében pedig Szabados Sándor, hiszen ilyen is van az ökumenikus kartában, hogy a környezetért milyen felelősséget tudunk vállalni. Nem véletlen, hogy például tartjuk mi is itt Magyarországon a teremtés hetét, tehát a környezetünk megőrzése az mindig is egy fontos téma volt. Tehát ezek lesznek ezek az izgalmas témák.
2: Lesz ennek valami olyan utóélete vagy kifutás, hogy aki ezen nem tud részt venni, de hát sokféle érdekes szempont felmerülhet, vagy sok adalék ezzel a megújult ökumenikus kartával kapcsolatban, hogy akár online ezt tudják közvetíteni, vagy adnak el ki róla utólag egy összefoglalót. Vannak-e ilyen tervek?
3: Online közvetítésben nem gondolkodunk, viszont abban igen, hogy kiadunk akár egy kiadványt ezzel kapcsolatosan, akár az ökumenikus tanács ügyi lapgazdája a teológiai szemlének. El tudom képzelni, hogy akár a negyedik számban, ami az utolsó számban, számunk ebben az évben, megjelenik egy összefoglaló erről, bizonyos eladásokkal, hanem is minden. És azt is el tudom képzelni, hogy akár emellett, hogy megjelenik a törgeszemlében néhány írás, kiadunk egy kiadványt, és azt föltesszük a honlapunkra. Tehát, hogy lehet digitális formában is ezt tulajdonképpen végigolvasni. Majd én azt hiszem, hogy ez lesz a járható út. Lehet, hogy mind a kettő, lehet, hogy csak az egyik, meglátjuk, hogy alakul. De ez a terv most, aztán ugye mi lesz belőle, majd jóisten erejé kell hozzá, hogy ezeket meg tudjuk valósítani.
1: Kedves hallgatóink, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának konferenciájáról Fis Vilmos főtitkárt hallották, a riporter Olá Ilona volt.

0: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 8 órakor jönnek a hírek, majd folytatjuk a Kontinentális reggeli című programot.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: nem hiszem, hogy számít.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta ügyrendjét és munkatervét a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Csőszi Attila elnök elmondta, a grémium feladata megvizsgálni, hogy a Magyar Nemzeti Bank ügyben a közpénz kezelése hogyan torzult. Felkívánják tárni azt is, hogy az MNB, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, az azokhoz kapcsolódó gazdasági szereplők milyen módon alakítottak ki a közérdekkel szemben egy olyan vagyonkezelési mechanizmust és szövevényes céghálót, melynek egyetlen célja volt eltüntetni a közpénzt, mondta az elnök. A testület feladata annak megállapítása is, hogy a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima csoport működésével, valamint a Nemzeti Bank beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben, mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terhel politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség, tette hozzá. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István, a testület tiszás elnöke azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg, akik beszámoltak szakmai tapasztalataikról és a munkával kapcsolatos elképzeléseikről. Az NVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnökhelyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, mely már a héten döntést is hozhat, közölte a politikus. Hantosi István felidézte, hogy a vádemelési és fellebbezési elnökhelyettesek tisztségére nagyon kevés pályázat érkezett be, és a formai érvényesség vizsgálata után a meghallgatásra kevesebb ember tudtak volna behívni, mint ahányra lehetőség lenne, ezért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot. De a hatóság felállása és néhány kulcsfontosságú vezető megválasztása után már bőven lesz időnk, mondta, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettes megválasztására, fogalmazotta a bizottság elnöke. Véglegessé vált az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása. A miskolci törvényszék másodfokú tanácsa helyben hagyta a miskolci járásbíróság múlt heti végzését, közölte a törvényszék sajtóosztálya. A miskolci törvényszék a járásbíróság által kifejtett indokokat részben osztotta. Érvelése szerint a büntetési tételkeret, illetve a külföldi állampolgárság nem jelenti automatikusan a szökés, elrejtőzés veszélyét. Azonban az a férfi magyarországi kötődésének hiánya miatt valóban fennáll. A bizonyítás veszélyeztetését viszont a másodfokú tanács nem találta megállapíthatónak. A letartóztatás egy hónapra szól. A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án éjjel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után szenvedett balesetet. A buszon utazók közül a baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: A mai napon. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Zsoltárok könyve 118. fejezet, 24-es vers. Amikor nehézre fordulnak a dolgok, és kísértést érzel, hogy panaszkodj a sorsodra, állj meg és emlékeztesd magad, hogy ez a nap is ajándék Istentől, olyan, ami csak egyszer adatik meg az életben. Gondolkodj el a következő szavakon, és meglásd, segíteni fognak. A mai napon maximálisan meg fogok élni, és ki fogok élvezni minden órát, és nem akarom egyszerre megoldani az életem összes problémáját. A mai napon megpróbálom tanulással fejleszteni az elmém. Elolvasok valamit, ami erőfeszítést, gondolkodást, koncentrációt és elkötelezettséget igényel. A mai napon együttműködő leszek. Megpróbálom a lehető legjobb formámat hozni, kedvesen beszélni, valamint udvariasan és figyelmesen viselkedni másokkal. A mai napon nem fogok hibát keresni másokban, és nem próbálok megváltoztatni vagy jobbá tenni senkit, csak saját magamat. A mai napon lesz tervem és célom, még ha nem is tartom magam hozzá mereven. Így két ellenségtől is megmenekülök, a kapkodástól és a határozatlanságtól. A mai napon törekedni fogok a jellem fejlődésre. Jó irányba változtatom, de nem verem nagy dobra. Ha valakinek feltűnik, attól sem bízom el magam. A mai napon megteszek valamit, ami nincs innyemre. Ezzel arra fogom trenírozni a lelkem, hogy uralkodjon a testem felett, az akaratom pedig az érzelmeim felett. A mai napon nem félek majd szeretni vagy kockázatot vállalni. Megpróbálom élvezni Isten valamennyi áldását, és elhiszem, hogy minden magot, amelyet az ő országában elvetek, sokszorosan fogok visszakapni. Így fogok élni a mai napon.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: helye. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat is. Augusztus 27-e, csütörtök van. Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető köszönti önöket. Várom a következő témákkal a hallgatókat. Lelkipásztorok és családjuk találkozóját rendezték augusztus 25-én májiban a Mécses Központban. Az összejövetelre 120-an regisztráltak. Az alkalom áhítattal kezdődött, ahol Barna Sándor főtiszteletű püspök szólt az egybegyűltekhez.
2: Együtt vagyunk most egy ilyen nyarat lezáró lelkészi találkozón, amelyet 3 évvel ezelőtt a püspökválasztás után indítottam el, amely egy jó ilyen levezetés a nyárnak, és újból való beleállása a hitoktatásba, a gyülekezeti szolgálatok folytatásába.
1: Az idén 30 éves a Miskolci Tália Ház. A Színész Múzeum ünnepi programsorozattal emlékezik a jubileumról, amelynek első alkalma augusztus 29-én a Genesius ünnep lesz. Erről kérdezzük Mikita Gábort, a múzeum vezetőjét.
3: Mostani ünnepünk új elemet is hoz. A kapu bejáratnál, a kis Pantheonban elhelyezzük, illetve kialakítjuk Szent Genesiusnak az emlékhelyét. Ennek egy dísze éke lesz egy miskolci képzőművésznek, Barnáni Juhász Ildikónak a Genesius portréja.
1: Ez a kínálat, számítok figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Lelkipásztorok és családjuk találkozóját rendezték augusztus 25-én májiban a Mécses központban. Az összejövetelre 120-an regisztráltak, gyerekzsivajjal telt meg az üdülő kertje, de a lelkészek is örömmel üdvözölték egymást, hiszen lehet, hogy egy évben csak egyszer találkoznak ilyen körben egymással. Az összejövetel áhítattal kezdődött, ahol főtiszteletű Barna Sándor püspök szólt az egybegyűltekhez, és rádiónknak is nyilatkozott. Egy nagyon érdekes időszakot élünk tulajdonképpen egy politikai választás után, egy püspök választás előtt. Mondhatjuk azt, hogy egy átmeneti időpont, és főtiszteletű Barna Sándor püspök úr nagyon érdekes párhuzamot vont a politika és az egyház között, ha egyetlen egy mondatot idéznék, hogy az úr embere nem manipulálhat. Hát induljunk ki innen.
2: Igen, valóban. Együtt vagyunk most egy ilyen nyarat lezáró lelkészi találkozón, amelyet 3 évvel ezelőtt a püspökválasztás után indítottam el, amely egy jó ilyen levezetés a nyárnak, és újból való beleállása a hitoktatásba, a gyülekezeti szolgálatok folytatásába. És általában ez egy könnyedebb hangvételű alkalom, de most természetesen kicsit tematizálta a mai alkalmat ez az ige, amely megtalált. Utána vagyunk egy országgyűlési választásnak, ahol megláttuk azt, hogy milyen eszköztár vonul föl a világban, és ezek nem új dolgok, csak néhány új köntösben van, és milyen érdekes, hogy a Biblia beszél erről, bár mi azt gondolnánk, hogy közöttünk az egyházban egyébként másképpen működik, de ne felejtsük el, hogy már az úrvacsora asztalánál, amikor Jézus arról beszélt, hogy ő odaadja az ő életét, az ő testét és vérét érettünk, akkor egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Nem Heródes palotájában, nem Pilátus udvarában, hanem éppen azok az apostolok, akikkel Jézus együtt tölti az utolsó vacsorát. És Jézus mond egy nagyon érdekes választ erre, hogy a világban az uralkot uralkodnak, jótevőnek nevezik magukat. Ebben már benne van az irónia, hogy minden a látszat a világa, és mond egy olyan mondat, amely szerintem végigvonult az igehirdetésben. Többször

hogy most, amikor elkezdődik a választás, és már láthatóan valamiképpen ezek az eszközök hozzánk is beszüremkedtek, ezeket azért ejtsünk szót erről, és halljuk meg Jézusnak ezt az intését, hogy közöttünk ne így legyen. Gyorsan elsorjázhatom azt, hogy Abszalom is milyen módszereket használt. Ugye visszatér egy számüzetésből, és úgy gondolja, hogy édesapját letaszítja a trónról, és az első, amit tesz, hogy egy harci kocsit, egy ilyen drága kocsit vesz, mert az eredeti szó az arra utal, mint hogyha ma egy luxus autót venne, és bérel 50 embert, aki mai megfogalmazásban a kampánystábja, és egyfajta ronyrázás történik, amely azt arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet Abszalomra, hogy bizony én vagyok valaki, én már most olyan vagyok, mint egy király, és arról szóltam, hogy hát igen, szabad megmutatni magunkat, Isten gyermekei vagyunk, képességeket, ajándékokat adott, de nagyon keskeny a határ, amikor az ember a maga dicsőségét keresi ebben a világban, illetve tud adni annak dicsőséget. Jézus azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy látva a ti életeteket, a ti jó cselekedeteiteket, a ti életeteknek gyümölcsét, a mennyei atyát dicsőítsék. Aztán a másik, amit tesz, hogy miután magára fölhívta a figyelmet, a királyhoz rendszeresen jártak, úgymond a kapuba, ahol bíráskodás történt, egyfajta másodfokú bíróságként, aki nem elégedett meg otthon a döntéshozatallal, amit a vének hoztak, hát eljött a királyhoz panasszal, és őket állítja meg, kedvesen behízelegve, bőrük alá bebújva, hogy honnan jöttetek, nagyon közvetlenséget mutat, nagyon jó érzés, hogy az embert észreveszik, figyelnek rá, és ez lehetne őszinte is, de Abszalom részéről nem az. Ez a folytatásból derül ki, hiszen arról beszél, hogy nézd, a te ügyed igaz és helyes, de a királynál nincs, aki téged meghallgasson. És itt tulajdonképpen azt teszi, hogy nem mondja ki, nem nyíltan lázat, hanem egy bizalmatlanságot ültet el, hogy hát ez a mai jelenlegvezetés, ez gyenge, ez sodródik, ez nem tudja, bárcsak engem tennének meg királyjá. És így lopja be magát tulajdonképpen, ezt a szót használja a Szentírás Abszalom az izraeliek szívébe. Vagyis azt jelenti, hogy ellopja, hogy nem veszik észre, hogy valahol már őket egy másik játszmának a részeseivé tették. Nem volt az őszinte az a figyelem, nem adhatott mindenkinek igazságot. Lehetséges, hogy a struktúra az igazságszolgáltatásban nem is mindig érhetett rá Dávid, talán nem is mindenkinek hozhatott jó döntéseket. Születhettek sérelmek, és ez benne végigvonul a Abszalom pókháló szövésében, hogy a sérelmes embereket mind magához hívja. Ilyen volt Ahitófel, aki Becsabénak a nagyapja volt, és tudjuk azt a sajnálatos elesését, bűnét Dávidnak, aki Ahitófel az a sérelem van, hogy bizony Dávid tönkretette az én unokámnak a boldog családi életét. Ott van Hebron, akik úgy érzik, hogy ők most már hátratételt szenvednek, mert nem ők a főváros, mert Dávid elvitte a főváros Jeruzsálembe. És igen, a sérelmekből is lehet tábort építeni. De közöttetek ne így legyen, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. És aztán gyanútlan embereket is beszöveget a hálójába, jeruzsálemieket, akik nem tudják, hogy egyáltalán milyen rendezvényen vannak. Éppen úgy történik minden, mint korábban, amikor Dávidot és királyá kiáltották ki Hebronban, és hát ők arra valók, hogy statiszták legyenek, egy tömeget biztosítsanak, és egyfajta bizonytalan választóknak a tömegét alkossák, akiket lehet befolyásolni, de közöttetek ne így legyen. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Igen, nem azért tűnik modernnek ez a történet, mert egy ókori fortélyokat mutat be, a hatalmi fortélyokat, hanem éppen azért, mert nagyon mai, nagyon modern, mert ezek a dolgok ma is léteznek, és amikor elérkeznek az egyház ajtajához, akkor

0: akkor az lesz a kérdés, hogy meghalljuk-e Jézus szavát, hogy közöttetek ne legyen.
1: Na hát igen, a Bibliában minden írva vagyon, úgyhogy nincs új a nap alatt. Nagyon képletes ez a hasonlat, meg ez a levezetés. Itt ezen a találkozón, most visszatérve a mai alkalomra, egy nagyon kedves megjegyzést hallottam, amikor a két lelkész üdvözölte egymást, de rég láttalak. Hát igen, mert te másik templomba jársz. Tehát ez az alkalom is arra jó, hogy tapasztalatot cseréljenek, és hiába kötetlen program van, lehet fürdeni, vízibiciklizni, büfé, minden, ami szemszájnak ingere, azért nagyon sokan egy évben egyszer találkoznak egymással, és a nagyobb gyülekezetek, kisebb gyülekezetek lelki pásztora is nagyon sok ötletet tudnak adni, és ez fontos, mert az egyház építés, az egyház megtartása, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon napirenden van.
0: Ja, valóban így van, és mi nem csak egy-egy néhány alkalomra próbáljuk ezt leszorítani, hogy a lelkipásztorok találkozhassanak, mi is igyekszünk egyébként, folyamatosan járjuk a kerületet, és kis körzeteket, lelkészi kisköröket tartunk, ahol azt érezheti a végéken élő is, hogy igen, számon tartanak, és megszólítanak, és elmondhatom azt, ami velem történik. Közösen gondolkodhatunk, testvérként lehetünk együtt. Ennek a mai alkalomnak is ez a lényege.
1: Mi lehet a jelentősége egy ilyen napnak, amikor lelkészek, családjaik együtt töltenek egy napot, még szép nyári időben, amikor behúzottunk az árnyékba, mert még mindig van ereje a napnak. Hagyj mutassam be beszélgető partnereimet.
2: Demeterné Soltész Gabriella vagyok.
3: Almási Ferenc.
1: Tetemvári gyülekezettel.
3: Így van, a Deszka templomból.
2: Én pedig Zubogyról és Felső-Kelecsényből.
1: Milyen szívvel jöttek ide?
3: Örömmel. Én nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Minden esztendőben megszervezi az egyházkerület, és annyira jó találkozni, mert ugye a lelkész értekezleteken időről időre találkozunk a saját egyházmegyénkben szolgáló kollégákkal, de ilyenkor viszont más egyházmegyékből érkezőkkel is tudunk találkozni, akikkel ritkábban, és én azt különösen hasznosnak, jónak érzem, hogy nem egy előadás kell meghallgatni, vagy kettőt, hanem
1: tehát ez egy
3: hanem
1: teljesen rá, kötetlen nap.
3: Van rá alkalom, hogy végre beszélgessünk nyugodtan.
1: Én gondolom azért tapasztalatcserére is sor kerül. Meséljen egy kicsit a zubogyi gyülekezetről.
2: A zubogyi gyülekezet egy tipikus kis falusi vidéki gyülekezet, de egy élő gyülekezet, és nagyon, tehát vidéki szempontból egy viszonylag nagy gyülekezetnek számít, hiszen ott vidéken azért egy 180 egyház fenntartó az nagynak számít. Nagyon jó kis helyen vagyok. Zubogy egy szuper település, Felső-Kelecsény viszont fogyóban van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor 20 éve oda kerültem, akkor mondjuk még 30 ember volt az Isten tiszteleteken, most pedig 2-3, mert elfogyott az egész falu, nem csak a gyülekezet. Úgyhogy ez kicsit nehezebb terep. Zubogyon viszont az legkisebb gyermektől a legidősebbig mindenki van Isten tiszteleteken is, és a gyülekezeti tagok között is, tehát egy nagyon jó kis hely, és nagyon szeretünk ott lenni.
1: A tetemvári gyülekezet a Deszka templomban, a város egyik ikonikus helyszínén működik, és hát nem csak az Isten tiszteletek, hanem egész nyár folyamán rendezvények, gyermekfoglalkozások. Hogyan telt a nyár?
3: Hát, azt túlzás mondani egy egész nyáron, mert nagyon sokan elmennek ilyenkor nyaralni, és így tovább, de valóban a nyár első fele az táborokkal telt, volt napközis gyerektábor, volt ifjúsági és konfirmandus táborunk is. Ilyenkor ősszel kezdődik el újra az élet. Tehát nyáron minden bibliakör szünetel, van minden esztendőben bibliaköri évad zárunk. Az azt jelenti, hogy az összes mind a 12 bibliakör résztvevőit elhívjuk általában Varbóra, ott a Varbói tó mellett szoktunk együtt lenni, és akkor gyakorlatilag ez egy ilyen piknikezős alkalom, nagyon szeretünk együtt lenni, és a bibliaköri évad nyitó, az most terveink szerint szeptember 4-én pénteken lesz, akkor az egy nagyon-nagyon lelki alkalom. Igét olvasunk, imádság, éneklés, Isten dicsőítés egy jó órán keresztül, egy kifejezetten teljesen lelki Istenre hangoló alkalom.
1: Hát jó felkészülés lehet ez a mai nap, mert gondolom, hogy azért a nyári feltöltődésre a lelkészeknek is nagy szüksége van.
2: Nagyon nagy szükség van a nyári feltöltődésre, hiszen egész évben nem csak hogy a gyülekezet, hanem azért ott van a falu, a hittanórák, a család, tehát ez mindenképpen fontos dolog, hogy nyáron valamennyire tudjunk feltöltekezni, hát nem sok idő marad rán, nálunk is a gyermekek össze-vissza vannak, de elvárják, hogy együtt menjünk, hogyha pihenni készülünk, de azért most is sikerült egy pár napot együtt eltölteni, és valóban igyekszünk feltöltekezni ilyenkor.
1: Nem fogják tudni elkerülni a szakmázást, úgymond, mert biztos, hogy nagyon sok tapasztalatot kicserélnek, megosztanak. Mit érez a mai napokban, ezekben a hetekben, hónapokban gondnak, problémának?
3: Hát, szerintem most mindenkinek a fejében ott zizeg a választás.
1: Igen.
3: Püspök és esperes választás. Ez jelenti azt is, hogy milyen jövőképünk van az egyházzal kapcsolatban. Az én számomra, ha szabad ilyen tekintetben személyesnek lenni, az én számomra a sok éve igen nagy és egyre nagyobb kérdés az, hogy megtaláljuk az identitásunkat ebben a változó világban. Nekem ez jelenti a legnagyobb kérdést, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mit jelent ma az egyház, a gyülekezet, lelkipásztornak lenni. Mire képezzük ki a fiatalokat, akik kijönnek? Annyira nagy a különbség. Ugye most itt vagyunk mi a kolléganővel, elmondta, hogy egy pici, fogyatkozó, meg egy nagyobb falusi gyülekezetben van, mi pedig egy belvárosi nagy gyülekezetben. Annyira más a szolgálat, hogy ezt nem lehet elmondani. De ettől ő nem kisebb, mint én, meg én sem vagyok nagyobb, mint ő, hanem más a szolgálat. És szerintem nagyon fontos lenne ezt tudni, megbecsülni, azt mondani, hogy ha ő tudja, mit, miért, hogyan csinál, akkor az jó, akkor abban erősíteni, ebben megosztani az ismereteket, tapasztalatokat. Meggyőződésem, hogy nincsen egy üdvözítő módszer. Véget ért az az idő már nagyon régen, és ahogyan gyorsul a világ, még inkább így van, ahogy változik a világ, hogy nem lehet operálni ilyen 200 éves dolgokkal, hogy mint hogyha még mindig mindenki, azt feltételeznénk, hogy itt az emberek templomba járnak maguktól, meghúzzuk a harangot, és akkor ott lesznek. És ez megint egy nagyon személyes vélemény, és tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznak, de én már azt sem látom járható útnak, amikor az utcára kimennek emberek, és akkor ilyen nagy csinnadrattával missziót csinálnak.
1: Hát ez sok mindenki csinál.
3: Legalábbis a mi gyülekezetünkben az a tapasztalat, hogy a személytől személyig terjedő misszió működik. Tehát mi hozzánk úgy jönnek be folyamatosan, például a keresztkérdések kurzusra, aminek nyomán felnőtt konfirmációra készülnek emberek, abba fél évben megtérnek sokan közöttük. Úgy jönnek, hogy gyülekezeti tagok beszélnek munkatársaiknak, rokonoknak, szomszédoknak, és így tovább, hogy gyere, mert például egy konkrét eset, az egyik gyülekezeti tagunk most már nagyon elkötelezett szolgálattevő is, néhány évvel ezelőtt elvégezte a keresztkérdések kurzust, keresztjén emberré lett, és most a szomszédjában lévő illető egy folyamatos depresszióval küzd, és akkor mondja neki, hogy gyere el az Isten házába, meglátod, hogy Isten igéje foghatni rád, és itt tovább, és akkor mondja nekem, hogy egyre többször itt van. Tehát ez a személyről személyig terjedő, a személyes, én általam megvallott hit, az én valós bizonyságtételem az, ami még hiteles tud lenni. Az, hogy kiállunk, hát ezt csinálják pártok, stb. De mondom, ez egy személyes vélemény.
1: Hát köszönöm szépen, érezzék magukat jól, köszönöm, és legyen tartalmas ez a nap. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
1: Mészáros Ildikó tiszteletes asszony Hevesből érkezett. Milyen szívvel jött erre a találkozóra?
4: Nyitott és vágyakozó szívvel, mert nagyon sok fiatal lelkész kolléga van, akikkel nem volt lehetőségem még találkozni, és olyan örömmel látom, és az volt még a vonzó, hogy a gyermekek is jöhettek, tehát hogy család.
1: Család, igen.
4: És ugye az én három gyerekem már kiröppent, és nagyon-nagyon vágyakozó szívvel, hogy itt a kisgyerekek rohangálása közepette, biztos, hogy nagyon jó lesz ez a találkozó.
1: Meséljen egy kicsit a gyülekezetéről.
4: Heves városa nagyrészt római katolikus. Egy nagyon piciny kis református gyülekezet van Hevesben, de annál lelkesebbek, élni akarok, szolgáló közösség, és most készülünk szeptember 20-ára a 100 éves templomunk jubileumára.
1: Hát ez gyönyörű alkalom, ön mióta szolgál ebben a templomban?
4: Az idén, július 8-án volt 30 éve.
1: 30 éve. És ez már a pálya vége?
4: Igen, jövőre nyugdíjba szeretnék menni, ha Isten megadja, hogy megérjem, és azért is vágytam, hogy jövök erre a találkozóra, hiszen elköltözök a megyéből, vagyis a kerületből is, és akkor így legalább végig tudom nézni a kollégákat.
1: Ez alatt a 3 évtized alatt biztosan, hogy a szolgálat minősége, üzenete, egyáltalán a hitelessége, a megtartó ereje biztos, hogy nagyon-nagyon sokat változott, amit ott személy szerint az emberekkel kellett kipróbálni. Hogyan lehet? Meg lehet ezt fogalmazni?
4: Hát ez nagyon... Tehát az evangélium hirdetése az 30 évvel ezelőtt is az evangélium hirdetése volt, a szolgálat az a szolgálat, viszont valóban a gyülekezet teljesen kicserélődött. Tehát azok, akik 30 évvel ezelőtt engem ott fogadtak, és lelkes tagjai voltak, és megtért hívő szolgáló tagjai voltak a gyülekezetnek, őket már elbúcsúztattunk, és tehát teljesen megváltozott a gyülekezetnek az összeg. Nem ez a tradicionális, mi ezt így szoktuk, nem engedünk belőle, nem nagyon nyitott, befogadó, és fiatal. Tehát nincsenek vének, tehát nincsenek véneink. Van egy-kettő, de inkább a 40-50 éves korosztály.
1: És a számszerűségről mit lehet mondani?
4: 122 fő, aki fenntartó járulékot fizet, felnőtt.
1: Ez szép szám, nem?
4: Hát igen, lehetne nagyobb bocska is. És van körülbelül 50 gyermek, fiatal, akik szintén. Tehát olyan 164-en vagyunk összesen, fenntartó járulékot, illetve lélekszám. A templomba járás az egy nagyon rapszódikus Hevesen. Tehát van, amikor vannak 67-en, van, amikor vannak 24-en. És még nem jöttem rá 30 év alatt, hogy mi befolyásolja ezt a különbséget, de és egyéb programjaink vannak. Építettünk egy közösségi házat, mert nagy szükség volt rá, és akkor ott zajlanak a különböző programjaink.
1: Lelkipásztorok és családjuk találkozóját rendezték augusztus 25-én májiban a Mécses központban. Helyszíni összeállításunkat hallották az iménti percekben.
5: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a város színfoltja a Dériné utcai Tália Színész Múzeum, amely ebben az esztendőben már fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Szeretettel köszöntöm a ház vezetőjét, Mikita Gábor színház történészt, aki szívvel, lélekkel él ebben a házban. Nyugodtan mondhatjuk, hiszen a gyűjtemény elindításától kezdve végig vitte ennek a kiállításnak, ennek a sajátos gyűjteménynek a történetét, és hát erre a 30. évfordulóra egy program sorozattal készülnek. És hát fontos elmondanunk ma, hiszen egy augusztus 29-ei, tehát szombati rendezvényről van szó, hogy a Genesius ünnep nyitja ezt a programsorozatot. Kedves Gábor, ki volt Genesius? Induljunk innen.
2: Én is szeretettel köszöntöm először is a kedves hallgatókat. Szent Genesius cselekedetét, életét a vértanúk cselekedeteiben örökítették meg, innen ismerjük az ő történetét. Egy színész volt, méghozzá az ókori Rómában élt, Diokleciánus császár korában. Alapvetően komédiás volt. A rómaiaknak ez volt a főszínházi vonala, a humor, a szatíra, a komédia, és neki pedig a specialitása volt ezen a vonalon belül, hogy a keresztényeket parodizálta és gúnyolta ki. Ezzel szerezte a hírnevét, így figyelt fel rá a császár is, és amikor a császár valláspolitikájában beállt egy nagyon kemény fordulat, és elkezdte üldözni a keresztényeket, akkor felkérette Genesiust, hogy hozzon létre egy olyan előadást, ahol még jobban kicsúcsosítja az eddigi működését, a keresztények teljes megsemmisítéséről szóljon a előadás, illetve az ő dicsőítéséről és az államvallásnak a dicsőítéséről. Genesius nyilvánvalóan vállalta, hiszen eddig is ezzel foglalkozott, ezzel aratta a sikereit, meg hát egy császárnak ugye kimondana ellent. És eljött az előadás napja, amikor az előadás csúcspontjában, az áldozásnál hirtelen egy égi jelenséget látott a színpadon, és ez a pillanat, ami megfordította őt lelkileg, és kilépett a szerepéből, és elmondta, hogy neki a császárt kellett volna dicsőíteni, a császárt, mint istent, de ő egy másik istent kezd innen kezdve dicsőíteni, és hirdetni, és Krisztust fogja követni. Erre nem volt módja, mert hogy a császár természetesen kivégeztette ezért a fordulatért, és ezért a hit felvételért. Tehát tulajdonképpen a szentpáli fordulatot járta végig, ezt az utat járta végig Genesius is, egy keresztény gyalázóból, üldözőből lett ennek a hirdetője. Így lett a színház művészetnek a védőszentje, ma már a filmművészet védőszentje is.
1: Szent Genesiusnak többedik éve állítanak itt emléket, milyen módon?
2: Előadásokkal, színházi sétákkal, mostani ünnepünk pedig egy új elemet is hoz. A kapu bejáratnál, a kis panteonunkban elhelyezzük, illetve kialakítjuk Szent Genesiusnak az emlékhelyét. Ennek egy dísze éke lesz egy miskolci képzőművésznek, Barnáni Juhász Ildikónak a Genesius portréja. Ő maga is színházi ember, nem csak képzőművész, hiszen a Báb Színháznak tervező alkotója a kezdetektől fogva. Őt kértük meg, miután ő tavaly alkotott egy sorozatot, 15 képből álló sorozatot magyar művészekről, akiknek az életében a hét fontos szerepet töltött be, és ez olyan szeretetteljes fogadtatásra talált, hogy azt gondoltuk, hogy ide is egy olyan alkotás fog születni, amit fog szeretni a közönség. És hát mellette elolvashatják például Genesiusnak az imáját is, illetve pár mondatban bemutatjuk. Olyan jelentős szenté vált ő, hogy létrejött második János Pál pápa kezdeményezésére egy Szent Genezius társaság, ami tulajdonképpen egy ima közösség, ahol amelynek a tagjai imádkoznak a színház és a filmművészet alkotóért. Bárki egyébként tagja lehet ennek a közösségnek, interneten, ha rákeresnek erre a társaságra, megtalálják a társaság honlapját, az ima szöveget is, és azt, hogy tulajdonképpen milyen egyszerű módon lehet ehhez kapcsolódni. De innen kezdve a látogatók is olvashatják, elmondhatják ezt az imát kedves színészeikért, vagy akár csak magáért, a színház művészetért.
1: Hát a Mikita családban lehet ez egy családi ima is, hiszen Mikita Dorka, a Miskolci Nemzeti Színház nagyon sikeres színművésznője, az önök lánya, és hát azért az ima mindenkire ráfér ebben a keszekusza világban, én úgy gondolom.
2: Pontosan, hát ez az egyik fő gondolat, hogy szükségünk van patrónusokra. Minden korszakban, ugye meg minden korszaknak megvannak a maga nehézségei, terhei. Amit én eddig láttam a 21. századból, az számomra egy nagyon zűrzavaros világ, tehát nagyon fontosak a húsvér példák, az erkölcsi példák, nagyon fontos, hogy tudjunk segítséget kérni, támaszt találni, és erre egy patrónus a legjobb szerintem, és hát a művészvilág, a színházi világ, az pedig különösen igényli azt, hogy kapjunk mindenféle segítséget. Ugye a színház az a művészeti ág, ahol minden este nulláról kell kiállni a közönség elé. Hiába ment egy előadás le százszor, a 101-nél ugyanúgy a semmiből kell kilépni a közönség elé. Bármilyen grimbusz lehet, baj lehet, és hát a maga az egész színházi világ, egy színészi pálya is tele van fordulatokkal, kiszámíthatatlan helyzetekkel, egy állandó megújulást kíván a színésztől. Rengeteg a bizonytalansági tényező, hosszan lehetne sorolni, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokat jelenthet a színházi alkotóknak is az, ha tudják, hogy vannak olyan személyek, van olyan patrónus, akihez tud lélekben, gondolatban fordulni. Egy színész, ugye egy művész eleve nyitott, kreatív lény, tehát biztos, hogy el tud beszélgetni a maga szentjeivel. Nagyon fontosnak tartom, és örülök, hogy jó fogadtatásra is talált ez a kezdeményezés, amit egyébként Dorkával és feleségemmel, Dobos Klára, egyházi újságíróval együtt indítottuk el ezt a Genezius ünnepet, pont azért, hogy jelezzük, hogy ez egy szélesebb perspektívájú dolog, és ami nagy örömöm például, hogy a Miskolci Versbarátok köre most felveszi Szent Genesiusnak a nevét, és Szent Genesius versbarát körként fog tovább működni, mert hogy ezzel jelzi a kör azt is, hogy számára a hitélet nagyon fontos.
1: Mikor mehetünk a Genesius ünnepre?
2: Augusztus 29-én 2 órára várjuk a Miskolci Színész Múzeumban az érdeklődőket. Ennek az emlékhelynek az átadásával kezdődik a program, majd ezt követi egy rendhagyó tárlatvezetésem. Ebben a tárlatvezetésben most ennek a témának megfelelően emelek ki színészeket. Tehát megtudhatják például a látogatók, ki volt az a nagy színésznőnk, akinek Szent Antal volt a kedves szentje, és láthatják is az ő egyik Szent Antal képét például a kiállításban, amit mindig magával ordott. De mesélek olyan színészekről is, akik azért adtak vissza egy-egy szerepet, mert nem tudták a hitükkel összeegyeztetni. Volt, akinek a pályája innen kezdve teljesen új fordulatot vett, méghozzá jó fordulatot, tehát egy abszolút előrelépés jelentett a pályán. Utána lesz egy kis agapé, kicsit megpihenünk, és befejezésként pedig lesz egy kis előadásom még a Színház Művészet Patrónusai címmel, hiszen Genesius mellett ott vannak még olyan szentek is, akik egy-egy területnek a védőszentjei. Például a bábosoknak is van egy külön védőszentje, vagy a színésznőknek is. Ez például a Dorka lányom fedezte fel, hogy a Genesius mellett van még egy színésznői védőszent is, de például a technikusoknak is, ugye a színházban a technika ugye nagyon fontos terület. Ugye, annak is van egy külön védőszentje, tehát őket is sorra vesszük.
1: A 30. jubileumi sorozat folytatódik aztán, de most már szeptemberben, és Mikita Gábor, Szemere Bertalan díjas színház történész, a Thália Ház vezetője több tematikus előadással készül. Mik lesznek ezek?
2: Indul a páholynyitogató sorozatunk, most is, ugye volt tavasszal is egy sorozat, akkor Jászai Mari Blahalúzai forduló kapcsán beszéltünk erről a két nagy színésznőről. Most a 30 évhez kötődnek a témáink, az előadásaink. Az első előadás az a Színész Múzeum születésnapjához kötődően két olyan miskolci színészt idéz meg, akik színház történésszé, színházi kutatóvá is váltak. Ugye a Gyarmati Feri bácsit ugye ismerjük, emlékezünk rá, hiszen ő volt a Színész Múzeum kezdeményezője. Kevesen tudják, hogy jó 100 évvel ezelőtt volt itt már egy másik miskolci színész, Keresztesi Sándor, aki amikor abba hagyta a színészetet, akkor elkezdte kutatni a miskolci színészet múltját, neki köszönhetjük az első ilyen jellegű kiadványokat is, és hát itt például majd elmesélem, hogy ki az az unoka, Keresztesi Sándornak ki az unokája, akit mindnyájan ismerünk, és az alkotásait mindnyájan szeretjük, akik majd eljönnek a páholynyitogató sorozatra, erről is hallhatnak, és ezen kívül a 30. születésnapunkra két nagyon szép és megrendítő ajándékot is kaptunk. Az egyik Somlai Artúrhoz kötődik. Átadjuk majd a Somlai Artúr vitrint, ezért róla is lesz egy előadásom. És a nagy ünnepi napunk, a 30. születésnapunk október 22, amikor pedig a Latabár család ajándékát, amit kaptunk tőlük, adjuk tovább a nagy közönségnek, és ekkor megnyílik majd a Latabár emlékpont. És ehhez is kötődik majd egy előadás a magyar színész dinasztiákról. A leghíresebb színész dinasztiánk ugye a Latabár, de rajtuk kívül még jó pár, akár miskolci családot is ugye tudunk mondani, a Somló családot például. Sokan emlékezhetnek Somló Feri bácsira, Somló Istvánra, és hát jó pár színházi személyiség van, akinek az egész családja a színházművészetnek áldozta a munkásságát, életét. Róluk lesz majd szó ebben az előadásban.
1: Jó, magam is szemtanúja lehettem pár alkalommal, amikor gyerekek jártak a múzeumban, és nagyon élvezik. Szinte vissza kell fogni őket, hogy ne fogjanak meg mindent, de hát lesz lehetőségük arra, hogy kézzel tapinthatóan ismerkedjenek a színészettel. Őket sem hanyagolják el?
2: Hogyne, ez egy alaptörekvés, egy alapvállalásunk, feladatunk, és hát valóban nagyon szépek a visszajelzésünk. Az egyik kedvenc mondatom volt eddig, amit egyszer egy 9 éves kisfiú mondott, miután nálunk volt, hogy születésnapomra egy múzeumot szeretnék. A legfrissebb vendégkönyvi bejegyzésünk, ez egy 2 hetes bejegyzés, szintén egy ilyen 8-9 éves korú kislánytól, miután ott egy foglalkozáson részt vettek, hogy ez volt életem legszebb napja.
1: Ó, de éves.
2: Ennél többet ugye nem lehet mondani arról, és nem lehet többet adni, és hát sorolhatnám a példákat. Természetes, hogy most is jó pár ilyen programot kínálunk, hát magukhoz, a Latabárokhoz kötődően is. Ugye Latabár Kálmánnak az egyik legnépszerűbb szerepe a Latyi Matyi volt, ez egy mesefigura volt, és annyira sikeres volt, hogy 5-6 mese előadás is született. Latyi Matyi a furfangos cikrászínas, Latyi Matyi mint Robinson, Latyi Matyi a tanító bácsi, és lehetne sorolni. Úgyhogy például itt is ugye megismerhetik ezeket a történeteket, dalokat, amik ehhez a mesejátékhoz íródtak, papírbábokat, papírszínházat készíthetnek a latabárokhoz kötődően, ehhez a meséhez kötődően, úgyhogy el is játszhatják majd akár otthon is a kis papírbábokkal. Úgyhogy itt most mondhatjuk azt is, hogy egy latabár reneszánsz, és reményeink szerint elkezdődik a múzeumban.
1: Igen, szeptember 19-e és 26-a múzeumi matiné, és október 24-e kalandozás Latyi Matyival, de talán beszélgetésünk végén ismételjük el a legközelebbi alkalmat, a Genesius ünnepet.
2: Augusztus 29-én szombaton 2 órára várjuk nagy szeretettel az érdeklődőket.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatók, Mikita Gábort, a Miskolci Itália Ház vezetőjét, színháztörténészt hallották. Köszönjük szépen a vendégeskedést.
2: Én köszönöm az érdeklődést.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió augusztus 27-i csütörtöki kontinentális reggeli című magazin műsora. Megköszönöm, ha velünk voltak, Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatát ajánlom szíves figyelmükbe. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 15. verséből hallgassuk meg. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatérte és fennhangon dicsőítette Istent. 10 nyomorúságos férfiú összefogott. Hallottak Jézusról, az ő tanításáról, szeretetéről, aki azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok a ti lelkeiteknek. Hallottak arról, hogy ő halottakat támasztott, ahogyan ő betegeket gyógyított, ahogyan meggyógyíthatta akár a vérfolyásos asszonyt is, ahogyan Jairus leányát is feltámasztotta. Rajtunk ez a mester, ez a rabbi, s tudják a nevét Jézus, ne tudna könyörülni. Hogy kellett ez a 10 ember egymást bátorítsa? Egymás hite által így lehet épülni. Amit innen-onnan kósza hírekből hallottak, összeszedhették és összerakosgathatták, mint a Lego játékot a gyermekek. És az Isten szent lelke úgy odapontozta az ő szívükbe, hogy egyszer csak megszületik bennük a nagy akarás, a nagy bátorság, hogy Jézust megszólítják. És mit is mond Jézus? Figyeljük csak, ahogy hozzá kiáltanak. Felemelik szavukat, jó hangosan kellett kiáltsanak, hiszen közeledni nem közeledhettek. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Essék meg a szíved rajtunk! És hogy ne esne meg a szíve, hogy ne indulna könyörületességre? Milyen csodálatos, nem azt írja Lukács, hogy mikor Jézus hallotta őket, mert én Lukács helyében így írtam volna le, hanem azt írja itt, amikor őket látta, amikor őket együtt látta, amikor őket messziről is jól látta. Jobban, mint a messzire tisztán vívő távcsövek. Milyen Jézus, milyen a szeme. Jelenések könyvében úgy látjuk, úgy van bemutatva szemei, mint a tűzláng, jobb, mint a röntgensugár, amely elhatol a csontokig, a velőkig. Istennek igéje ilyen, Istennek beszéde ilyen, elhatol a csontoknak, a velőknek a megoszlásáig. A mai ige magyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László edelelki pásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A nagy társadalmi és gazdasági kihívásokra, elsősorban a környezetvédelemre, az egészségügyre és a technológiára fókuszálva alakítják át Magyarország tudományos és innovációs stratégiáját, közölte a területért felelős államtitkár az Országgyűlés Oktatási Bizottságának ülésén. Bejelentette, hogy 2031-re egy 11 intézetből álló 2000 kutatót foglalkoztató, alkalmazott kutatásokra szakosodott hálózat létrehozását tervezik. Elsőként a víztudományi és egy mesterséges intelligencia kutató intézet felállításával. Horváth Péter kiemelte, a stratégia kidolgozásakor mintegy 10 000 kutató és több ezer innovátor véleményét gyűjtötték össze. A cél, tette hozzá, hogy Magyarország javítsa jelenlegi európai összevetésben kedvezőtlen tudományos és innovációs pozícióját. Az államtitkár elmondta, egy kezdetben 10 000 diákkal induló programot terveznek, mely később a nemzeti alaptanterv részévé válna. Az innovációs képzést a felsőoktatásban és a doktori képzésben is erősítenék. A meglévő programokat továbbfejlesztenék és szélesítenék, többek között a humán és bölcsészettudományok felé is, mondta Horváth Péter államtitkár. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban, tájékoztatott a tárca. Közleményükben kiemelték, hogy a 4 napos programsorozat kiemelkedően sikeres volt. A tavalyi költségek mintegy negyedéből rendkívül szoros határidő mellett sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani, fűzték hozzá. Közölték ugyanakkor, az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében rendeltek el vizsgálatot. Korábban megtette a feljelentést a Mi Hazánk Mozgalom a kormányzat augusztus 20-i rendezvény szervezése miatt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a párt elnöke szerdán a Mi Hazánk Facebook oldalán közzétett videójában. Torockai László azt mondta, hogy a feljelentést a kamu közbeszerzés miatt tették. A párt korábban azt közölte, hogy közbeszerzési eljárásban versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt tesznek feljelentést. Véglegessé vált az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása. A miskolci törvényszék másodfokú tanácsa helyben hagyta a miskolci járásbíróság múlt heti végzését, közölte a törvényszék sajtóosztálya. A miskolci törvényszék a járásbíróság által kifejtett indokokat részben osztotta. Érvelése szerint a büntetési tételkeret, illetve a külföldi állampolgárság nem jelenti automatikusan a szökés-elrejtőzés veszélyét, azonban az a férfi magyarországi kötődésének hiánya miatt valóban fennáll. A bizonyítás veszélyeztetését viszont a másodfokú tanács nem találta megállapíthatónak, a letartóztatás 1 hónapra szól. A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án éjjel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után szenvedett balesetet. A buszon utazók közül a baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Majd vendégünk Kovács Teodóra, Kiskunhalasi kórház lelkész lesz, akivel munkája nehézségeiről és örömeiről beszélgetünk.
2: Úgy érzem, hogy Istennel van egy nagyon bensőséges kapcsolatom kislánykorom óta. Egy számomra különleges, az egyik gyermekem így fogalmazta, hogy szuper érzékeny vagy Istenre. Nem tudom, hogy mennyire van így, de azt tudom, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy érzem, ahogy ő megvigasztal, érzem, ahogy az Isten átölel, érzem, ahogy vezet. Minden egyes esetben, amikor bemegyek a kórházba, azért imádkozom, hogy Uram, vezess oda azokhoz, akikhez kell mennem.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk, mai vendégünk tehát Kovács Teodóra, Kiskunhalasi Református Kórház lelkész.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Beszélget, kísér, együtt örül, együtt sír a betegekkel, de a kórházi dolgozókkal is. Kovács Teodóra, Kiskunhalasi kórházlelkész. A református lelkész 5 évvel ezelőtt a Covid-járvány sűrűjében vállalta el a kórházi szolgálatot. Volt, hogy védőfelszerelésben, szigorú intézkedések mellett, lélegeztetőgépen lévő betegek mellett imádkozott, de örömteli gyógyulásoknak is örülhetett. Kovács Teodórával, Kiskunhalasi Református Kórház lelkésszel beszélgetünk a következő percekben. A felvétel a Halas Rádió stúdiójában készült. Köszönjük a lehetőséget!
2: Ha így ezt kimondjuk, hogy kórház, akkor mi az első emléked?
3: 8 éves voltam, és édesanyám a testvéremmel volt várandós kórházban volt, és a Kaposvári kórházban. Emlékszem nagyon a medencére, a bejáratra, ahol be kellett menni, és az, hogy édesanyámat kiengedték az udvarra, nagyon szép idő van, és ott megölelhetjük egymást, ez az első emlékem. Aztán gyermekként én elég gyakran voltam kórházban, beteg voltam, úgyhogy ezek azután következő emlékeim. De nem éltem meg sosem a kórházi létet, nagyon negatív van, úgy érzem.
2: Ebben az időben még nem volt olyan kórházlelkészi szolgálat, mint amilyen ma van Magyarországon, de van bármilyen ilyen lelki emléked ebből az időből, hogy valaki odaült az ágyad mellé, aki nem családtag volt, vagy volt, nem tudom, istentisztelet, biblia, imádkozott érted valaki, megkérdezte valaki, hogy hogy vagy, volt-e bármilyen?
3: Nem volt, de arra emlékszem, hogy az ápoló személyzetnek nem volt ennyire sok feladata, vagy látszólag nem volt. És ráértek az orvosok is, és az ápolók is megfogni a gyereknek a kezét, ugye gyermekként emlékszem erre, leülni az ágyra, beszélgetni, és nem emlékszem arra, hogy annyira nagyon egyedül lettünk volna. Nyilván volt honvágyunk, nyilván a szüleink, amikor jöhettek, jöttek és látogattak engem is, de az ápoló személyzet és az orvosok sokkal inkább jelen voltak az életünkben, mint ahogy most látom, hogy a túlterheltség okán nagyon kevés idő van beszélgetni.
2: És akkor például a kórház lelkésznek ez akárkivel beszél, majd mindjárt erről részletesebben fogunk beszélni, hogy kikhez jutsz el, de hogy ez például egy fontos feladat, hogy egyetlen beszélgetni, mert másnak nincs ideje idézőjelben csak beszélgetni, mert vért kell venni, mert intézni kell a, nem tudom, vizsgálatot, stb. Tehát ez egy felértékelődő szerep, hogy neked van időd beszélgetni?
3: Abszolút. Szerintem ez az egyik legfontosabb. Mielőtt kórház lelkész lettem volna, egy nagyon kedves lelkésznővel beszélgettem, aki az elsők között volt kórház lelkész, és neki még azért nagyon nehéz volt a feladata, úttörő volt ebben a munkakörben, szolgálati körben, és ő akkor engem úgy indított, úgymond utamra, hogy ő maga mondta ki azt, ami a lényege szerintem a kórház lelkésének, vagy az egyik fontos lényege, pillére, hogy tanulj meghallgatni, leülni az ágy mellé, és hallgatni. És egy gyülekezeti lelkésznek, aki én vagyok, édesapám is az, tehát én megszoktam azt, hogy beszélgetünk, elég nehéz volt arra gondolni, hogy és milyen lesz, amikor majd csak hallgatnom kell, és nem kell tanácsolnom, vagy dialógust folytatnom olyan értelemben, ahogy eddig, de meg lehet tanulni, és nem nehéz. És csodálatos, amikor azt érzed, hogy egy teljes bizalmat érzel, ahogy megjelensz, ahogy jelen vagy, ahogy odafordulsz, megérzi ezt a gyámolattól lelkületet valaki, és hogy elkezd mesélni, és elkezd beszélni az életéről, olyan dolgokról is, amik nem effektíve kapcsolódik az ő betegségéhez, vagy az akkori ottani helyzetéhez. Ez egy nagyon-nagyon komoly bizalom, és úgy érzem, hogy nagy megtiszteltetés is. Ezt sokszor élem meg, nem csak betegekkel, hanem dolgozókkal is.
2: Mi az a történet, ami így azonnal eszedbe jut erről a bizalomról, amit megosztottak veled?
3: Először arról beszélnék, hogy amit én megtapasztaltam a dolgozók között, ez az egyik, hogy akkor, amikor a kápolnából nyílik egy kis szobácska, és amikor a legelején én arra rájöttem, hogy ez milyen jó lenne egy dolgozó szobának, nem öltözőnek, és berendeztem az ápolási igazgató segítségével kis asztal, ez az amaz, akkor ezt azért készítettem, mert érzékeltem azt, hogy a dolgozóknak nagyon nagy szükségük van a beszélgetésre, és hogy ne a többi dolgozó előtt történjen, ezért én gyakran lehívtam, és lehívom őket, hogy tudják, hogy amikor azt mondom, hogy gyere le egy kicsit kávézni, akkor az azt jelenti, hogy gyere le egy kicsit, és nyilván készítek egy kávét, de a beszélgetés a legfontosabb. Egészen komoly családi történetek vannak már előttem, amit orvosok, ápoló személyzet, kisegítő személyzet osztottak meg, ez egy nagyon nagy bizalom, és tudják, hogy nekik erre szükségük van, sokszor ők jelzik, hogy mikor tudunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A másik az a történet, ami nagyon a szívemen van, ez 2022. októberében kezdődött. Egy ápolónő jelezte nekem, hogy van egy beteg, akinek szüksége volna beszélgetésre, elvállalom-e, fogadom-e ezt a lehetőséget, természetesen arra

0: kiderítette, hogy nincs segítség számára. Az orvosok prognosztizáltak 1-2-3 hetet előre az ő életét tekintve. És amikor bementem, akkor onnan kezdtük, vagy onnan folytattuk a beszélgetést, ahonnan elkezdtük előtte, és amikor egyértelműen az orvosok elmondták neki, hogy mi történt, az egy következő alkalom volt, én úgy gondoltam, hogy nekem akkor be kell mennem hozzá. Nem tudtam, hogy hogy fogja fogadni a hírt. Ez azért egy nagyon-nagyon megrendítő hír volt mindenki számára, és amikor bementem, és azon gondolkoztam, hogy mit is lehetne egy ilyen helyzetben mondani, sokszor voltam már haldoklók mellett, mégis mit lehetne mondani, akkor nagyon megdöbbentem rajta, hogy ő ezt teljesen józanul felfogta, és elmondta, hogy behívta az ügyvédjét, rendelkezik, végrendelkezik, de hogy üljek le ide mellé, és beszélgessünk. És egy nagyon furcsa kérdést tett föl, amit még soha senki, hogy meséljem el, hogy hogy néz ki egy református lelkész egy temetésen. Soha nem hallottam ilyen kérdést, még senkitől sem. És hirtelen egy gondolatom volt, hogy kikerestem a Google felületen egy református lelkészt palásban, föveggel, ahogy esetleg egy temetésen részt vesz. És amikor megmutattam neki, akkor így ellájult az arca, hogy ez nagyon szép. Mondom, de hát miért kérdezi? És elmondta azt, hogy szeretné, hogyha én eltemetném. Nem tudtam mit mondani, mert annyira megrendített, hogy ennyire józanul átgondolja, hogy őt el kell temetni, és elmondta, hogy ő neki nincs családja, és semmiféle kötődése, semmiféle felekezethez, de úgy érzi, hogy kialakult közöttünk egy bizalom még az elmúlt alkalommal, fél évvel ezelőtt, és ő szeretné, hogyha elfogadnám ezt a szolgálatot, elmondta, hogy hol lesz majd. És akkor teltek a hetek, egyre gyengébb volt, egyre nehezebben tudott már kommunikálni, de még azt elmondta nekem, hogy mondjam meg a rokonoknak, hogy ne jöjjön be hozzá már senki, egyedül szeretne lenni. Nagyon csendesen haldokolt. Arra emlékszem még, hogy amikor még tudott beszélni, vagy valamennyire kommunikálni, akkor nagyon kellett neki, hogy ott legyek a közelében. Sok-sok órát töltöttem vele ott. És volt, amikor egy kicsit masszírozgatni kellett a lábát, volt, amikor nem volt szabad hozzáérni. Nagyon nehéz volt értenem, hogy mit szeretne, de megértettem, Istennek hála. És az utolsó emlékem az volt vele kapcsolatosan, amikor már tényleg ott már az utolsó nap történt, tényleg a találkozásunk, nagyon szeretett volna valamit mondani. Akkor már inkább a szomnolencia fázisában volt, tehát az aluszékonyság fázisában, és nagyon szeretett volna nekem valamit mondani, és nem értettem, hogy mit mond. Semmit nem lehetett érteni. És egy ilyen kétségbeesett kiáltásom volt belül az Istenhez, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy mit szeretne mondani, mert érzem, hogy valami fontosat. És továbbra sem lehetett érteni, amit mond, de azonnal Isten a szívembe egyértelműsítette. És csak annyit válaszoltam neki, hogy megsimogattam a kezét, megszólítottam, és mondtam, hogy minden úgy lesz, ahogy megígértem. Én foglak elbúcsúztatni, és abban a ruhában leszek, amit megmutattam neked. És egy ilyen ellágyulás, egy teljes megnyugvás, és elaludt. És én azt gondoltam, hogy talán már nem csak így ebben az értelemben aludt el, hanem már nem dobban a szíve, de még azért élt, és hajnalban költözött el erről a földről, és természetesen a családdal aztán megbeszéltem, és én mentem el, és én kísértem előtt utolsó útjára. Megrendítő volt egy ilyen temetési istentiszteleteten szolgálni, és az egész történet megrendítő volt. Hihetetlen, hogy micsoda bizalom volt. Szerintem ez egy nagyon komoly bizalom volt az ő részéről.
1: De ez nem megterhelő lelkészként?
0: Furcsa ez, amit most mondok, de nem megterhelő, sosem megterhelő. Azt is meg tudom magyarázni, hogy miért, mert sokan kérdezték már, és sokszor gondolkoztam ezen. Azért nem megterhelő, mert amikor én a kórházban vagyok, én teljes szívvel, lélekkel ott vagyok. Tudom, hogy a többi lelkész testvérem is, nem arról van szó, hogy ez különleges, hanem annyira együtt dobban a szívem azzal a szenvedővel, aki ott van. Legyen egy olyan beteg, aki tényleg már utolsó szakaszában van az életének, vagy egy olyan beteg, aki nem annyira beteg, de inkább lelkileg, vagy a pszichiátria, ahol van, nagyon szeretek járni, és nagyon jó közöttük lenni. Úgy érzem, hogy Isten megadta számomra azt az ajándékot, hogy én akkor teljes mértékben ott vagyok. Nem gondolkozom azon, hogy milyen lenne kívülről néznem magamat. Ott akkor cselekednem kell. Amikor valaki haldoklik, cselekednem kell. Tudnom kell Istentől, hogy mi a feladatom, mit kell mondanom, mik azok a szavak. Vagy amikor egy dolgozóval beszélgetek. De amikor kimegyek a kórház ajtaján, akkor

0: nagyon csodálatos ez, hogy ugye Gyökösi Bandi bácsi tanította ezt annak idején, hogy bemosakodni, meg kimosakodni, akkor kimosakodom, mert én közben szorványgondozó lelkész is vagyok, három pici kis falucskának, településnek a lelkésze, és nagyon sokszor akkor már azon gondolkozom, hogy mi a következő alkalomprojekt, amit meg kell csinálni. Nyilván sokszor eszembe jut az a beteg, hiszen ez is ez a hölgy is, akiről beszéltem, de annyira csodálatos ez, hogy le tudom tenni a terheket, hogy nem cipelem magammal. Nem hiszem, hogy ez annyira nagyon természetes lenne, mert tudom, hogy több alkalommal is beszélgetve lelkésztestvérekkel megterhelő tud lenni, és megterhelő is, de azt gondolom, hogy Isten adott számomra egy ajándékot, hogy le tudom tenni, aztán fel tudom venni újra ezeket a terheket.
1: Sosem kellett mondjuk egy másik lelkészhez elmenned beszélgetni, hogy kibeszélhess egy esetet magadból?
0: Nem emlékszem, hogy egy esetet ki kellett volna beszélnem, de azt tudom, hogy nekem nagy szükségem van azokra a szakmai konferenciáinkra, amiben a kórház lelkészi szolgált segít nekünk, mert gyakorlatilag egy évben 4 ilyen alkalom van, nem csak szakmailag fejlődhetünk, hanem ott egy olyan áldott, bensőséges családias légkör van a kórház lelkészek között, hogy ott bátran meg lehet osztani a másikkal. Nagyon fontos számomra még az is, hogy a misszióvezetőnk nem csupán vezetőnk, hanem lelki testvérünk is. Úgyhogy nem egyszer történt az, hogy ő neki elmondhattuk, vagy elmondtuk, vagy a közösségbe elmondtuk, és olyan jó volt ez, de annyira megterhelődve még nem éreztem a lelkemet, hogy muszáj, hogy valakit keressek. Ezen kívül úgy érzem, hogy Istennel van egy nagyon bensőséges kapcsolatom. Kislánykorom óta egy számomra különleges, az egyik gyermekem így fogalmazta, hogy szuper érzékeny vagy Istenre. Nem tudom, hogy mennyire van így, de azt tudom, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy érzem, ahogy ő megvigasztal, érzem, ahogy az Isten átölel, érzem, ahogy vezet. Minden egyes esetben, amikor bemegyek a kórházba, azért imádkozom, hogy Uram, vezess oda azokhoz, akikhez kell mennem. Nem tudom, tehát nem mindig hívásra megyek, hanem bemegyek a kórházba, és szolgálok. És sokszor találkozom emberekkel, hozzátartozóval, dolgozóval, bárkivel, és akkor kialakul egy beszélgetés. Amikor végzek az aznapi szolgálatokkal, megyek hazafelé, és írom az eseteket, hogy mi történt, és meg vagyok rendülve, megdöbbenve, hogy ennek a felét nem gondoltam volna, hogy ezzel majd ma találkozom, és hogy egy ilyen szolgálatba Isten bele fog engem állítani.
1: De egyetlen hogyan állított bele Isten a kórház lelkészi szolgálat, hogy 5 éve végzed ezt a szolgálatot nagyjából, ha ezt most visszafejtjük azért azóta a Covid, ha nem is a kezdete, de azért a sűrűje. Kiskunhalason vagyunk, itt van a járványkórház, szóval azért ez több értelemben a sűrűje volt akkor is. Hogyan lett belőled kórház lelkész?
0: Visszanézve nagyon csodálatos a történet. Egy szomorú történetből indult ki. Volt egy szolgálatom, én gyülekezeti lelkipásztor vagyok. Mindenhova, ahol voltam, gyülekezeti lelkész voltam. Ha kórházi szolgálatom volt, akkor az csak annyi, hogy valakihez be kellett mennem meglátogatni, mint bármelyik más gyülekezeti lelkész, vagy Kiskunhalason a kórházban minden második alkalom, szerdai alkalom, az református istentisztelet a betegek számára, ebben tudtam segíteni. De volt egy másik szolgálatom, amit nagyon szerettem, ez itt volt Kiskunhalason, és egyik napról a másik napra azt mondták, hogy köszönik szépen, nem kérik tovább. Én szeretem tudni, hogy minek mi az oka. Ha én azt látom, hogy valamiben vétettem, tévedtem, nem erre számítottak, akkor is, mert van lehetőségem abból tanulni. És mivel nem kaptam ebben választ, nagyon-nagyon nehéz volt ezt a terhet hordoznom. Abban az időben én elég gyakran sportolok és futok, és abban az időben igyekeztem minél többet kiindulni a városon kívül. És amikor elhagytam Kiskunhalas táblát, akkor bátra mert egyedül voltam, és kisírhattam magamat futás közben. A szívemben nagyon sok mindent el kellett Istennek végeznie, nem értettem a dolgokat, igazságtalannak éreztem, és azt sem értettem, hogy Isten miért nem vigasztal meg? Máskor olyan gyorsan megvigasztalt. Miért nem vigasztal meg? 3 hónapon keresztül nem értettem semmit ebből, és 3 hónap múlva megkeresett az akkori misszióvezető, aki a kórházi missziónak is a vezetője volt, hogy van egy lehetőség Kiskunhalason egy kórházlelkészi státuszt készítenének, elvállalom-e. azonnal azt mondtam, hogy nem, szó sem lehet róla. El se tudtam magamat képzelni a kórházban. És persze benne voltam ebben az én gyászomban, ebben az igazságtalanság, velem történt igazságtalanság gyászomban, önsajnáltatásomban, és október végén volt a Kiskunhalasi Presbitériumnak, Református Presbitériumnak egy hétvégéje Révfülöpön, ami egy nagyon-nagyon meghatározó volt számomra. Elmentem, mint ugyanúgy a többi lelkész, szolgálatom volt, de inkább ilyen stratégiai hétvége volt ez a számunkra, és amikor a vasárnapi istentisztelet volt, akkor az akkori vezető lelkészünk, Bödecs Pál prédikált, és hozott egy igét Jeremiás könyvének a 4. részéből, és az ige így szólt, szántsatok fel új szántóföldet, és nevessetek a tövisek közé. Fogalmam sincs, miről prédikált. Mit énekeltünk, mit imádkoztunk, semmit nem tudok, csak az, hogy ahogy a textust felolvasta, abban a pillanatban egyértelműen tudtam, hogy ez az ige, amire Isten azt mondja, hogy el kell, hogy menjek, és elvállaljak. Most van kétféle engedelmesség. Az egyik engedelmesség az könnyű. Örülök, hogy elvállalhatom, vagy egy dolgot megtehetek. Könnyen mondok igent. A másik engedelmesség az ember életében, amikor csak engedelmeskedem, de az érzelmeim még egyáltalán nem pozitívak, hanem inkább az, hogy inkább, ha lehetne, akkor mégsem, de azért mégiscsak Istennek engedelmeskedem. Úgyhogy engedelmeskedtem, és igent mondtam, de el se tudtam volna képzelni magamat ebben a helyzetben, és mindenki nagyon örült, hogy ezt elvállaltam, csak egyedül én nem örültem neki, és 2021. január 7-én akkor már elkészültek a papírok, szerződés, minden a kórházzal, és a zsinatunk és a kórház között, és akkor a vezető lelkész elvitt és bemutatott az akkori főigazgató úrnak a kórházban, és ők kedvesen és kedélyesen elbeszélgettek egymással, én ott ültem, és azon gondolkoztam, hogy mit keresek itt. Hogy kell elkezdeni ezt a szolgálatot? Senki nincs előttem. Én nekem nem adja át senki a stafétát. Hogy csinálom? És amilyen nehéz volt, olyan könnyű is, mert rájöttem arra, hogy hát akkor Isten majd nekem meg fogja mutatni. És emlékszem az első napomra, hogy bementem, és letérdeltem ott az akkori öltöző későbbi lelkigondozói szobámban szó szerint, és azért imádkoztam, hogy Uram, ha már engem belevittél ebbe a helyzetbe, akkor nagyon szépen kérlek, hogy mutass utat. Addigra volt 2 haláleset ebben a januári időszakban az életemben, mikorra végre igazából beindulhatott ez a szolgálat. És az első alkalommal azt éreztem, hogy furcsa módon megtaláltam a helyem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kovács Teodóra, Kiskunhalasi Református Kórház lelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval, most hírek következnek.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta ügyrendjét és munkatervét a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Csőszi Attila elnök elmondta, a grémium feladata megvizsgálni, hogy a Magyar Nemzeti Bank ügyben a közpénz kezelése hogyan torzult. Felkívánják tárni azt is, hogy az MNB, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, az azokhoz kapcsolódó gazdasági szereplők milyen módon alakítottak ki a közérdekkel szemben egy olyan vagyonkezelési mechanizmust és szövevényes céghálót, melynek egyetlen célja volt eltüntetni a közpénzt, mondta az elnök. A testület feladata annak megállapítása is, hogy a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima csoport működésével, valamint a Nemzeti Bank beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben, mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terhel politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség, tette hozzá. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István, a testület Tiszás elnöke azt mondta, 5 jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül 4 ügyészt hallgattak meg, akik beszámoltak szakmai tapasztalataikról és a munkával kapcsolatos elképzeléseikről. Az NVVH elnöki, valamint közpénzügyi és nyomozati elnökhelyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az országgyűlés elé terjesztik, mely már a héten döntést is hozhat, közölte a politikus. Hantosi István felidézte, hogy a vádemelési és fellebbezési elnökhelyettesek tisztségére nagyon kevés pályázat érkezett be, és a formai érvényesség vizsgálata után a meghallgatásra kevesebb ember tudtak volna behívni, mint ahányra lehetőség lenne, ezért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot. De a hatóság felállása és néhány kulcsfontosságú vezető megválasztása után már bőven lesz időnk, mondta, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettes megválasztására, fogalmazott a bizottság elnöke. Véglegessé vált az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása. A miskolci törvényszék másodfokú tanácsa helyben hagyta a miskolci járásbíróság múlt heti végzését, közölte a törvényszék sajtóosztálya. A miskolci törvényszék a járásbíróság által kifejtett indokokat részben osztotta. Érvelése szerint a büntetési tételkeret, illetve a külföldi állampolgárság nem jelenti automatikusan a szökés, elrejtőzés veszélyét, azonban az a férfi magyarországi kötődésének hiánya miatt valóban fennáll. A bizonyítás veszélyeztetését viszont a másodfokú tanács nem találta megállapíthatónak. A letartóztatás egy hónapra szól.
2: Az időjárásról.
3: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Kovács Teodóra, Kiskunhalasi Református Kórház lelkésszel, aki 5 éve látja ezt a feladatot. Örömeiről, nehézségeiről, élményeiről beszélgetünk vele.
2: Pandémiának a kellős közepében voltunk, járványkórház a városon kívül, bent az egyik épület csak COVID osztályokból állt, teljesen át kellett formálni a kórháznak a szerkezetét, struktúráját. Bent a főépületben is 2 osztály, COVID osztály volt, illetve COVID intenzív. És amikor én megtapasztaltam azt, hogy akkor lehetett csak szolgálni, hogyha valaki felvette az oltásokat, és 4 felekezet szolgál a kórházban, gyülekezeti lelkészek ők csak bejárnak a kórházba, tehát nem így kifejezetten kórházlelkész, csak egyedül én vagyok, de amikor a másik 3 felekezetből a lelkipásztor testvérek úgy látták jónak, hogy ők nem veszik fel az oltást egyedül én, akkor indult meg igazán az a feladatom, amit nem gondoltam volna. Nyilván beöltözve nem egy eset volt, amikor már csak én láthattam utoljára, vagy én beszélhettem, én kommunikálhattam egy-egy hozzátartozóval, és a kint lévőben nem engedték be őket, hozzátartozókkal ilyen értelemben én tarthattam a kapcsolatot. Több olyan temetés is volt, amikor én temettem el azt, aki ott már haldokló volt, és nagyon mély érzéseket jelentett számomra is, hogy az utolsó szavak, az utolsó pillanatokat elmondhattam az életút megbeszélésen a gyászolóknál. Több esetben volt, amikor valaki már csak lélegeztetőgépen volt, tehát az gépek tartották életben. Emlékszem arra, hogy mentem, hogy bezsilipeljek, és az egyik ápolónő megkérdezte, hogy kihez megyek. Elmondtam, hogy kihez megyek, és így legyintett, hogy azt hagyjam már ezt a szolgálatot, itt nem tudok én már senkivel kommunikálni. És mondtam, hogy nem baj, azért én bemegyek. És bementem, és ott álltam, és kérdeztem az urat, hogy Istenem, mit kell tennem ebben az esetben? És egy nagyon kedves segítséget kaptam, egy nagyon kedves fiatal orvos, 3 ágyos szoba volt, mind a 3 ágyon már lélegeztetőgépen voltak betegek, és ez az orvos ott éppen vért vett az egyik betegtől. És az érintett engem nagyon meg, hogy ő beszélget a beteghez, hogy ez most fájni fog, most szúrni fogok, vért veszek, de minden rendben lesz, és úgy beszélgetett, mint hogyha értette, hallotta volna a kómában lévő, és ez a segítség volt nekem, hogy én beszélhetek hangosan. És elővettem a Bibliát, olvastam igét belőle, Zsoltárok könyvét szoktam ilyenkor inkább elővenni, hangosan imádkoztam az úri imádsággal, saját szavaimmal is, megáldottam, és annyira hálás voltam, hogy amikor azt éreztem, hogy elvégeztem a szolgálatot, akkor mentem ki a szobából, és akkor értettem meg, hogy bizony nagyon nagy szükség van erre a jelenlétre is, hogyha valakivel már nem tudunk kommunikálni, ő attól még érezhet, hallhat, nagyon-nagyon fontos szolgálat.
1: Ez az orvos nem nézett téged furcsán, hogy jön bezsilipelve a lelkész, és akkor én is beszélgetek a kómában lévővel, ő is beszélget, vagy addigra ő kiment, vagy, és ez nyilván ez egy konkrét kérdés, de ez átvisz abba, hogy egyébként hogyan fogadnak téged. Beszéltél azokról, akik pozitívan, akikkel beszélhetsz, de feltételezem, hogy van olyan orvosápoló, aki meg nem szívesen beszélget veled.
2: Nem emlékszem, hogy bármit reagált volna, mert a bezsilipelve, beöltözve senki nem tudja, hogy ki az ápoló, azt meg végképp, hogy egy református lelkipásztor megy be oda, de azt gondolom, hogy ott azért nagyon-nagyon el volt mindenki foglalva a betegekkel, sok osztályon lévő beteget kellett ellátni, nem szóltak hozzám negatívan sem, szóltak pozitívan sem, mindenki végezte a maga dolgát. Tehát arra az esetre konkrétan emlékszem, hogy ott elvégezte a kis fiatal orvos a dolgokat, és ment ki a nővérpulthoz, én pedig ott maradtam annál a betegnél. És akkor arra a kérdés, hogy fogadtak, hogy fogadnak. Én tudom, hogy a kórházlelkészek között többen vannak, akiknek nem pozitív, nem minden esetben pozitív a emléke azzal kapcsolatban, ahogyan megjelentek és elkezdtek szolgálni. De engem Isten úgy is megerősített, azt gondolom, hogy ez is egy ajándék volt, hogy az első perctől kezdve nagy-nagy szeretetet kaptam. A leges-legelső emlékem azzal kapcsolatban, amikor egy gyülekezeti tagot látogattam 2021. Még hideg volt, tehát valahogy így január, február, ilyen idő lehetett, még nagyon-nagyon friss voltam ott, fehér ruhában, én mindig fehér ruhában vagyok, erre nagyon figyelek az első perctől kezdve, mentem be, és délelőtt látogattam ezt a gyülekezeti tagot, és ott ültem az ágya mellett, és jöttek be vizitelni az orvosok, és akkor megszólított az egyik orvos, hogy nem lehet ilyen korlátogatónak bejönnie. És felálltam, és mondtam, hogy kórházlelkész vagyok, jaj, bocsánatot kérek. És abban a pillanatban csak végezze a dolgát. Tehát még kimennem sem kellett, de ettől függetlenül kimentem, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy megtartsuk azokat a határokat, ami a betegeknek is a jogai, és ebben is joguk van. De ez annyira jó érzéssel tölt el ma is, hogy engedték, hogy végezzem a dolgomat. A kórháznak a vezetői, különösképpen az ápolási igazgatónk az első perctől kezdve minden tekintetben segítségül van, a beteg utakban is. Én amikor 2021-ben lehetőségünk volt arra, hogy a debreceni teológiánról dr. Bodó Sára tanárnővel egy online gyászfeldolgozó kurzust végezzünk el. Sokan voltunk az akkori kórházlelkészek között, akik ezt szerettük volna, el is végeztük ezt a képzést. Akkor utána megindítottam a kórházban is, meg a városban is a gyászfeldolgozó csoportokat. Minden tekintetben segítséget kaptam a vezetőktől is. Sok dolgozó jött el, és minden emlékem arról szól, hogy nem kaptam semmiféle negatív reakciót. Ha az ápolókkal vagyok beszélgetésben, kérdezek, hogy ki merre találok a betegek közül, mindenki azonnal és készségesen. Én akkor azt gondolom, hogy a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház egy nagyon befogadó kórház, úgyhogy hálás vagyok ezért, hogy itt lehetek lelkész. A legelső az volt, hogy kaptam egy külön kulcsot a hátsó bejárathoz, ami csak a személyzet mehetett be akkor, mert onnan kellett bezsiripelni és felmenni az osztályra, és külön kaptam egy kulcsot, a mai napig is nálam van ez a kulcs, és ez egy nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, és éltem meg. Megmutatták, hogy kell felöltöztetni, a fölvasú segített fölöltözni is, hogy mikor, mi után mi fog következni, hol kell bemennem, hol kell újra kizsiripelnem és kijönnöm, mindent részletesen elmondtak. Úgyhogy én azonnal azt éreztem, hogy ott vagyok, ott lehetek, jelen lehetek közöttük és velük.
1: Jó, Covidhoz egy kérdésen engedj meg, nem féltél?
2: Amikor az első oltást kértem, amikor arról volt szó, hogy fel kell venni a kórházi dolgozóknak, akkor hívtam az ápolási igazgatót, hogy mégis ennek mi a módja, menete, és mondta, hogy elintézi. Fél óra múlva kaptam a hívást, hogy a következő napon délben jelenjek meg itt és itt, és megkapom. És amikor megkaptam az oltást, nagyon ritkán éreztem az életemben azt a furcsa módon szinte eufórikus örömöt, hogy mehetek és szolgálhatok. Nem az oltás okán, hanem azért, hogy van lehetőségem, védettségem, hogy ott is végezhessem a feladataimat, de egészen biztos voltam benne, hogy soha nem történik semmi olyan ezzel kapcsolatban, amit Isten nem tudna kontrollálni, vagy Isten nem tudna ellenőrizni, és én tudtam, hogy amikor nekem be kell mennem, én megkapom a védettséget, és a családom is. Természetesen a családom is felvette az oltást, de soha nem jutott eszembe az, hogy én bármilyen fertőzést hazahozhatom, vagy hozhatnék, vagy hozhatok akár most is, mert úgy érzem, hogy Isten megvéd, levéd. Ha pedig ez nem történne, akkor az is valamilyen célból, tanításból, okból van. Úgyhogy nem, soha nem éreztem félelmet. Akkor sem, most sem, azóta sem. Soha.
1: Kicsit arról szeretnének még kérdezni, hogy oda visszaugrani, hogy mondtad ennek a hölgynek a történetében, hogy olyat kérdezett, amit még soha, hogy néz ki egy lelkész, amikor temet. de hogy egyébként általában mit szoktak kérdezni az emberek? Beszélgettem egyszer egy kórházlelkésszel, aki azt mondta, hogy a legritkább esetben kérdeznék őt mondjuk a Mennyországról, feltámadásról, ilyesmikről. Én azt gondolom, hogy erről kérdeznek az emberek. Neked mi a tapasztalatod? Miről kérdeznek?
2: Attól függ, hogy milyen betegről van szó, tehát hogy milyen betegséggel és milyen stádiumban lévő betegről van szó. Azok a betegek, akik egyszerűen csak jönnek kivizsgálás okán, vagy bármi miatt jelen vannak a kórházban, általában a családról beszélnek, általános dolgokról beszélnek. Ott nem nagyon szoktunk belemélyedni, mert hogy mindig azt figyelem, hogy milyen határ, vagy melyik az a határ, ameddig el kell mennem. Van, hogy ilyen esetben egyszerűen nem muszáj lenne lelkészként ott ülnöm, mert bárki másra is ezt meg tudná beszélni, aki egy keresztény ember. Mert furcsa módon, vagy éppen talán pont azért, mert ennek így kell lennie, én az elmúlt 5 év alatt többet voltam olyan betegnél, akik nagyon komolyan betegek voltak, tehát súlyos állapotban voltak. Amikor a kórházlelkészi specializációs képzést a Károli Egyetemen elvégeztem 2023-ban, akkor a szakdolgozatomat a haldoklók lelki gondozásából készítettem. Pontosan azért, mert többször voltam súlyos eseteknél és haldoklóknál, mint olyan betegeknél, akik ma itt vannak, holnap kimennek. A pszichiátria az egy másik eset. Ott furcsa, vagy nem furcsa, van egy csomó vallásos ember, akiknél teljesen evidencia, hogy Istenről beszélünk. Pontosan azért, mert ők nagy mélységeket megjárnak a pszichiátriai eset miatt, sok mindenen túl vannak. Azok a betegek, akik úgy általában vannak a kórházban, ők nem biztos, hogy kapcsolódnak Istenhez. Nekem ővelük kevesebb a szolgálatom. Akikkel viszont beszéltem, és súlyosabb esetek, ott nagyon sokszor kapom azt a kérdést, hogy mi fog velem most történni. Mert talán nem meri megkérdezni az orvostól, az ápoló személyzettől, és olyankor egyértelmű, hogy elkezdhetünk lelkileg is beszélgetni. Nagyon sok eset van olyan is, amikor Isten kifejezetten hívő emberekhez küld, és akkor ott meg egyértelmű, hogy Istenről beszélgettünk, és arról, hogy a betegséget Isten hogy használhatja fel, hogy használja fel. Nagyon érdekes ez, hogy attól függ, hogy milyen betegségben, milyen stádiumban, milyen helyzetben lévő betegekről van szó, de a mi kórházunkban egyre több az önkéntes, akik képzésen is részt vettek, és ők azért sokat segítenek nekünk abban, hogy ők leülnek azokhoz a betegágyakhoz. És aztán utána delegálnak bennünket, hogyha egy olyan súlyosabb eset van, amit már az ő kompetenciájukon kívül esik, akkor viszont mi következünk. De akkor megint valószínűleg, hogy az Istenről, az utolsó időszakokról beszélünk, vagy a családról beszélünk, hogy mi lesz most a családdal. Tehát általában a kérdés nagy része, ez általában arról szól, hogy mi fog történni, mi lesz velem, mi lesz a családommal, hogy fog most történni ez az egész, ami bizonytalanságban benne vagyok, szeretnének kapaszkodót az emberek, hogy van-e a halál után valami, és hogy történik az a halál, és hogy megyek ott át azon az úton, és egyáltalán kevésbé kérdés az, hogy mennyország, vagy kárhozat, vagy bármi, mert az egy ebben az értelemben az emberek számára egy másodrangú, mert az első az az, hogy a halálom szituációjában ott mit fogok érezni. Ha nagyon belegondolunk, nem kell betegség ahhoz, hogy van az életkor, amikor egyre többször gondolunk arra, hogy mi lesz velünk, amikor eljön majd az az időszak az életünkben, és sosem attól félünk, hogy a halál utáni pillanattal mi lesz, hanem hogy odáig méltó módon fogok el tudni megélni bármit, ha én esetleg beteg vagyok, vagy bármi. Tehát az odáig elvezető út, és az embereknek a nagy része, ez foglalkoztatja az emberek nagy részét, akik tényleg súlyosabb állapotban vannak, illetve maga a haldoklás ténye.
1: Voltál úgy ott betegágy mellett, hogy akkor halt meg valaki?
2: Igen,
1: és voltam. Erre fel van készülve egy református kórház lelkész?
2: Nem.
1: Fel lehet erre készülni?
2: Nem, erre nem lehet. Soha. Soha. Egyrészt azért, mert a halál nem szép, a haldoklón egyértelmű jelek vannak, amikor már csak pár nap, vagy inkább pár óra van hátra, vagy pár perc van hátra. De amikor ez is a Covid idején volt, hogy olyan beteg mellett voltam akkor, akit paravánnal eltakartak, de nem COVID intenzíven volt, csak COVID osztályon. Fogalmam sincs, hogy hívták a bácsit, csak éppen bent voltam az osztályon, és ahogy a folyosón jöttem el, benéztem ebbe a kórterembe, és ez a bácsi ott volt, egyből lehetett látni. És ő már nagyon az utolsó perceiben lehetett, és Isten szólt, hogy menj be hozzá. És bementem hozzá, megsimogattam a kezét, és elmondtam, hogy kórházlelkész vagyok, és imádkozni szeretnék. És imádkoztam. És ahogy imádkoztam, egyértelműen lehetett hallani, ezt a gaspoló légzésnek hívjuk, aztán az egyre lassabbodó és elcsendesülő légzést, és elaludt. És ebben az időszakban nekem pont akkor kellett ott lennem, senki nem volt mellette, nem lehetett mellette, az ápolók sem volt, azt sem tudom, hogy merre voltak az ápolók, hogy melyik kórteremben voltak az ápolók, de azt tudom, hogy én nem véletlen mentem pont ott a folyosón. Nem is fontos, hogy hívták a bácsit, hogy kie volt, mie volt, de ez még nagyon az elején volt a szolgálatomnak, és ez nagyon megrendített engem, hogy ennyi az emberi élet, hogy így néz ki egy haldokló, és hogy ennyi az emberi élet, hogy senki nem tudja, hogy mikor, hány óra, hány perckor volt az ő utolsó lélegzetvétele, de valamiért nekem oda kellett mennem.
1: De nem gondolod, hogy ennyi az emberi élet?
2: Nem. De sokan mondják, hogy ennyi az emberi élet? Igen, sokan. De nem, én nem
1: csak
2: gondolom,
1: hogy legyen egyértelmű, csak azért mondom. Igen,
2: nem,
1: igen.
2: Nem. Tehát azt...
1: A drámája, hogy igen, ott egyedül, igen, akár igen, egyedül is lehetett volna, és hányan vannak így egyedül van, egy ilyen pillanatban, ebből a történetből kiindulva.
2: Így van. És igazából a ember életének az egyik legfontosabb szakasza pontosan ebben a szakaszban van, hogy nem véletlenül vágyakoznak haza. Érzik, tudják, hogy már az utolsó út lesz haza nekik, de hogy otthon lenni, a szeretteik között lenni, vagy behívni a szeretteiket, és ez egy, na az a dráma, amikor közben a szerettei pedig félnek mindettől, és nem mernek ott lenni, és inkább a kórházra hárítják ezt az egész dolgot, medikalizálják, így szoktuk ezt mondani, na az tényleg dráma. Az nagyon-nagyon fájdalmas dolog.
1: Egy ilyen általános kérdés, és ez akár az első kérdés is lehetett volna, de szerintem jobban fogjuk érteni a válaszodat így, hogy véghallgattuk a te történetedet és benyomásaidat. Mit jelent neked az, hogy kórházlelkészként szolgálsz?
2: Amikor a gyülekezeti lelkészi szolgálatomból, illetve hát nyilván megmaradt, ahogy meséltem is, de kifejlődött vagy kinőtt belőle ez a másik szolgálat is, az elején nem tudtam volna erre válaszolni, de jó, hogy most kapom ezt a kérdést, mert ma már tudok rá válaszolni. Minőségibb, szenzitívebb a szolgálat, a gyülekezeti szolgálatom is. Pásztoribb lelkületet kaptam Istentől, és formálódtam ebben a kórházi szolgálatom okán. Kórházlelkésznek lenni nagyon-nagyon speciális terület, tehát az emberi életnek azon pontján ott lenni, ahol nagyon sérülékeny az ember, nagyon-nagyon cserépedény, nagyon nem mindegy, hogy hogyan szólok, vagy nem szólok, hogyan hallgatok, hogyan lépek oda, csak az oda lépés is, az első pillanattól kezdve, az utolsó pillanatig nagyon-nagyon érzékenynek kell lenni. Nagyon-nagyon figyelni arra, akivel beszélgetek. Ez ennyire nem intenzív, vagy nem erőteljes egy gyülekezeti szolgálatban. Hogy kórházlelkész lehetek, ez egy különösen nagy ajándék most már számomra. Egy olyan nagy ajándék, amivel Isten meggazdagította a gyülekezeti szolgálatomat, a lelkigondozói szolgálatomat is. És ma már, jó, hogy innen kezdtük el, aztán ide érkezünk meg, ma már szegényebb lennék a szolgálatomat, szakmaiságomat is tekintve, ha nem lennék kórházlelkész. Egészen biztos vagyok benne.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kovács Teodórát, kiskunhalasi református kórház lelkészt hallották. A felvétel a Halas Rádió stúdiójában készült. Köszönjük a lehetőséget!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
2: Családban marad.
1: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
2: 10 órától.
1: Óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A nagy társadalmi és gazdasági kihívásokra, elsősorban a környezetvédelemre, az egészségügyre és a technológiára fókuszálva alakítják át Magyarország tudományos és innovációs stratégiáját, közölte a területért felelős államtitkár az Országgyűlés Oktatási Bizottságának ülésén. Bejelentette, hogy 2031-re egy 11 intézetből álló 2000 kutatót foglalkoztató, alkalmazott kutatásokra szakosodott hálózat létrehozását tervezik. Elsőként a víztudományi és egy mesterséges intelligencia kutató intézet felállításával. Horváth Péter kiemelte, a stratégia kidolgozásakor mintegy 10 000 kutató és több ezer innovátor véleményét gyűjtötték össze. A cél, tette hozzá, hogy Magyarország javítsa jelenlegi európai összevetésben kedvezőtlen tudományos és innovációs pozícióját. Az államtitkár elmondta, egy kezdetben 10 000 diákkal induló programot terveznek, mely később a nemzeti alaptanterv részévé válna. Az innovációs képzést a felsőoktatásban és a doktori képzésben is erősítenék. A meglévő programokat továbbfejlesztenék és szélesítenék, többek között a humán és bölcsészettudományok felé is, mondta Horváth Péter államtitkár. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban, tájékoztatott a tárca. Közleményükben kiemelték, hogy a 4 napos programsorozat kiemelkedően sikeres volt. A tavalyi költségek mintegy negyedéből rendkívül szoros határidő mellett sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani, fűzték hozzá. Közölték ugyanakkor, az augusztus 20-a események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében rendeltek el vizsgálatot. Korábban megtette a feljelentést a Mi Hazánk Mozgalom a kormányzat augusztus 20-i rendezvény szervezése miatt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a párt elnöke szerdán a Mi Hazánk Facebook oldalán közzétett videójában. Torozkai László azt mondta, hogy a feljelentést a kamu közbeszerzés miatt tették. A párt korábban azt közölte, hogy közbeszerzési eljárásban versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt tesznek feljelentést. Véglegessé vált az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban balesetet szenvedett lengyel busz sofőrjének letartóztatása. A miskolci törvényszék másodfokú tanácsa helyben hagyta a miskolci járásbíróság múlt heti végzését, közölte a törvényszék sajtóosztálya. A miskolci törvényszék a járásbíróság által kifejtett indokokat részben osztotta, érvelése szerint a büntetési tételkeret, illetve a külföldi állampolgárság nem jelenti automatikusan a szökés, elrejtőzés veszélyét, azonban az a férfi magyarországi kötődésének hiánya miatt valóban fennáll. A bizonyítás veszélyeztetését viszont a másodfokú tanács nem találta megállapíthatónak, a letartóztatás 1 hónapra szól. A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án éjjel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után szenvedett balesetet. A buszon utazók közül a baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedtek.
1: az időjárásról.
3: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, dr. Hajdú Noémit, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensét, rektor helyettesi referenst köszöntöm műsorunkban, és ugye itt az interjú előtt megbeszéltük, hogy tegeződő formában készítjük ezt a beszélgetést, így köszöntelek szeretettel stúdiónkban.
2: Köszönöm szépen, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ami az egyik szakterületednek mondható, ugye itt sok egyéb terület mellett, az a színekkel kapcsolatos, ugye színmarketing, színpszichológia, nagyon sok előadást tartottál már ugye különböző helyeken, erről is fogunk beszélgetni, vagy elsősorban erről fogunk beszélgetni, hogy mindennapjaink mennyire meghatározó részei a színek, milyen hatással vannak ránk, vagy talán egy oda-vissza kapcsolatról is beszélhetünk majd ugye e tekintetben, de még mielőtt erről szólnánk, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban szólj nekünk arról, hogy miért kezdtél el foglalkozni ezzel a területtel.
2: Ez nagyon érdekes, gyerekkorom óta rajongok a színekért, tehát én mindig színezni, festeni szerettem, és nem jött ki nagyon sokáig, és egy idő után a marketingen belül én mindig a fogyasztói magatartással foglalkoztam, digitális marketinggel foglalkozok, és hát a fogyasztóknál is kijött már a márkák szerepe, a márkáknak a színe, a márkáknak a logója, a szimbolikája. És a digitális marketingben ez még erősebben érvényes, ugye még dinamikusabb színeket kell használni, hogy felkeltsük a fogyasztók érdeklődését. Úgyhogy valahogy a digitális marketinggel együtt jött ki. Aztán nagyon sokat olvastam az évszakelméletről, a színek szerepéről, hogy hogyan öltözködünk, lakberendezésben hogyan használjuk ezeket. És valahogy innen jött az érdeklődés.
1: Mindezekről a területekről, ugye itt a megbeszéltek szerint, a tervek szerint szólunk majd, talán sokakat érdekel ugye ez a terület, hiszen ugye a színek az emberiség történelme során mindig is fontos szerepet játszottak. Hogyha életkor tekintetében kezdjük most ezt a beszélgetést, hogy ugye itt az első pillanatoktól, az élet első napjaitól, heteitől számítva egy újszülött életében, mik azok a színek, amelyekkel először találkozik a világban?
2: A legelső színek között a sárgát említik a kutatók, hogy a sárga az első szín, amit érzékelünk, amit észreveszünk. És ezért nagyon sok gyerekjáték sárga. De például nem szabad egy babaszobát erős, intenzív sárgára festeni, mert nem hagyja pihenni az idegrendszert. Tehát ennek egy ilyen állandó, izgató hatása van a sárga színnek, és emiatt nem tudnak a babák nyugodtan pihenni ebbe a színbe, egy erős sárga színről beszélek. Tehát a gyerekjátékok, az ilyen kiegészítők, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél a sárga az nagyon domináns szín. Természetesen utána mondhatjuk, hogy megjelenik a rózsaszín a kislányoknál, megjelenik ugye a kék a fiúknál, tehát ez egy ilyen tudatos színválasztás, de talán a sárga az első, amit így meg kell említeni, hogy ezt látjuk az elsők között.
1: Itt az évek vagy évtizedek folyamán mennyire változott esetleg azt, hogy a gyermekek melyik színeket kedvelik? Még talán gyermekkorunkból lányként a piros is eszünkbe jut, ugye?
2: Igen. Én azt hiszem, hogy nagyon régen a fehér szín volt a meghatározó a gyerekeknél is, ugye akkor azt nem határoztuk meg, hogy a kislány ruha, a kisfiú ruha, tehát akkor fehér szín volt, és akkor örökölhették egymástól, könnyű volt a fehéret tisztítani, ennek ilyen szerepei voltak, és ugye a fehér az mindig jobb áron kapható, mert ugye nem használunk festéket hozzá, tehát ennek ilyen megfontolásai voltak, természetes anyagból készültek ezek. És igen, ahogy említetted, tehát ugye akkor korábban megvoltak a női színek, megvoltak a férfi színek, de ugye most már például a kéket is előszeretettel viselik a nők is, tehát most már nem lehet így nemenként megkülönböztetni ezeket a színeket, de azt hiszem igen, még a babáknál, a gyerekeknél, tehát ugye a rózsaszín, a baracvirágszín, ugye a piros, azok ezek inkább a kislányoknak a színei, és talán a kék-zöld is először talán ugye a kisfiúknak a színei, tehát ez talán így mondható.
1: Ugye egy bizonyos korig a szülők, vagy a családtagok, a barátok által kapott dolgokkal találkozik a gyermek, ugye életkori sajátosságból kifolyólag, de azért eljön az az életkor, talán már óvodás korban is, amikor ugye ők is, vagy még hamarabb, ugye egyén kérdés is, amikor már ők is azért tudatosabban választanak esetleg egy-egy szint, akár marketing szempontból, vagy akár itt a szín pszichológiája tekintetében. Mik azok a befolyásoló tényezők, amelyek a gyerekeknek meghatározóak lehetnek?
2: Kicsit akkor én azt hiszem, hogy elkezdeném mondani az egyes színeknek a jelentését, ugyanis akár a gyerekek, hogy milyen szint választanak, akár mi reggel, amikor kiválasztjuk az aznapi ruházatunkat, mi üzenetet hordozunk ezzel magunkkal. Tehát az aktuális kedvünket, hangulatunkat, hogy hogyan készülünk arra a napra, ezzel mind üzenetet hordozunk. És talán a pirossal szerettem volna kezdeni. Ugye a piros az nagyon sok emberben így van, hogy a szerelem színe, egy nagyon domináns szín. Nagyon érdekes, pirosban nem szabad üzletet menni kötni, mert nem lesz üzlet. Tehát túl domináljuk a megbeszélést, és nem fogunk tudni üzletet kötni. Egy nagyon feltűnő szín, ugye a közlekedésben egy tiltó szín, például, hogyha pirosba elmegyünk egy értekezletre, akkor tudja, hogy aznap minden feladatot megkapunk. Tehát olyan, mintha egyedül ülnénk a teremben. A diákjaimnak is azt szoktam javasolni, hogy hát ne pirosat vegyen fel, ha puskázni szeretne, mert minden tekintet, minden szem a pirosra odaszegeződik. Úgyhogy a piros igazándiból gyors éttermek is használják a pirosat, mert növeli az étvágyat. Tehát piros-sárga nem véletlenül nagyon sok esetben a gyors éttermek színe, mert tudják növelni az étvágyat ezzel. Majd visszatérünk a kékre, zöldre, az a nyugalom színe lesz, de a pirosnak például egy ilyen éberség, egy ilyen hatása van.
1: Még mielőtt itt ugye a színskálán tovább haladnánk, és itt a bevezetőben is ugye egy ilyen oda-vissza hatást is említettem, de ezt jól gondolom, hogy ugye egyrészt ugye akár egy ruha megválasztásában, hogy csak egy legegyszerűbb példánál maradjunk, is meghatározó lehet, de hogy épp milyen színekkel találkozunk akár a külső környezetben, vagy ugye azokon a helyeken, ahová betérünk egy nap folyamán, ez is hatással van ránk.
2: Ezek hatással vannak ránk, tehát a világos színek, ugye azok semleges színek, azok kicsit jobb kedvre derítenek, a színes színek is, a sötét színek azok egy picit komorabbak, tehát gondolok egy feketére, szürkére, egy sötét barnára, akkor egy kicsit a hangulatunk is komorabb lesz. És egyébként ezt a diákjaimon is észreveszem, tehát a hétfői nap az még ugye a fekete bőrkabát, sötétkék felső, tehát hétfőn úgy látom, hogy vasárnap után nehéz elindulni, és úgy szerdától elkezdenek színesebben öltözködni. Abszolút látom az időjárástól, hogy egy napsütéses napon sokkal többen választanak színeket bátrabban. Egy esős, szürke, őszi napon a sötét a választás. Ezt magamon is észreveszem. Ugye abszolút befolyásolja a hangulatunkat, és hogy milyen hangulatunk van, tehát oda-vissza üzenünk a színekkel.
1: És még ha itt visszatérhetünk a gyermekekre, ők azért szeretik a színeket, a színes színeket, ez a lelki világot is tükrözi.
2: Igen, és nagyon jó, amikor a babaszobában is, ugye, hogy több színes dolog van, színes játék, színes kiegészítők, tehát hogyha a falat nem is festjük intenzívre, azért a kiegészítőkkel lehet játszani. Ez a színes légkör, ez nagyon jót tesz az ő fejlődésüknek.
1: Igen, itt az idegrendszerre és az érzelmekre gyakorolt hatásokról, hogyha szólhatunk itt a folytatásban, például egy babaszoba berendezésénél milyen tanácsaid lennének?
2: Például a kék színnel, majd el fogjuk

0: egy jó választás, vagy a rózsaszínnek egy nagyon halvány változata, baraszvirágszínnek vannak nagyon szép változatai, ezek mind a kedvünket befolyásolják egy babaszobában is. Úgyhogy én a színharmóniát ajánlanám, a színkereket ajánlanám, és ott azért van egy szabályszerűség, ezt lakberendezők tudják, hogy hány fokba kell azokat a színeket kiválasztani, hogy harmóniában legyenek. De én azt is ajánlom, hogy a kevesebb inkább több. Tehát nem szabad túl sok színnel dolgozni, hanem inkább egy-egy főszín legyen, és akkor a kiegészítők legyenek még színesebbek, ugye a játékok, a kisasztal, ezekkel lehet variálni szerintem.
1: És hogy az életkorban előre haladunk, óvodások, kisiskolások esetleg hogyan változik az ízlésük?
0: Ugye talán az iskolában olyan 6-7 éves korban mondhatjuk azt, hogy egy picit tudatosabbak már, és ott már nagyon hatással vannak egymásra. Tehát, hogy ki milyen színt visel, milyen márkát visel, ott már hatni fognak egymásra. Illetve hát nyilván az ünneplőnél bejön ugye azért a sötét kék-fehér szerepe, kék-fehér, hát fekete az kicsit ritkábban, azt azért nem szoktunk annyira gyerekekre adni, inkább talán a sötét kék-fehéret tudom itt megemlíteni. Tehát biztos, hogy tehát a kéket nagyon hamar behozzuk az életükbe. Úgyhogy ennek biztos, hogy befolyásoló szerepe van. Ugye a kék, ez nagyon érdekes, hogy mostanában a fekete öltönyt egy picit kezdi felcserélni a kék öltöny, a kék kosztüm. Állásinterjúra is azt mondják, hogy kékben érdemes menni. A kék egyébként a kommunikációnak is a színe. Tehát elősegíti a kommunikációt. Úgyhogy szerintem úgy már az általános iskolában a kék az biztos, hogy meg fog nyilvánni az ő életükben. A kedvenc színeik mellett, mert azért 6-7 éves korra azért látjuk, hogy milyen színeket szeretnek, mit választanak maguktól, már kialakul egy preferencia náluk is.
1: Itt, hogy ők is mit szeretnek, meg talán a tekintetben is, hogy legalábbis az én tapasztalatom szerint nagyon érdeklődőek tudnak lenni az iránt is, hogy megkérdezik kortársaiktól, osztálytársaktól, vagy felnőttektől is, hogy mi a kedvenc színed.
0: A fejlődésük során ugye szintén a színezésből, a rajzolásból, az első gyerekjátékokból jön. És az, hogy minden színes, minden gyerekjáték színes, ez szintén innen ered, hogy viszonylag fiatalon találkozunk a színekkel, és fiatalon kezdjük el ezeket kombinálni, alkalmazni, játszani ezekkel a színekkel. És szerintem innen jön az érdeklődés, hogy ez egy ilyen központi kérdés, hogy kinek mi a kedvenc színe. És ez is változhat az évek alatt, tehát azért itt is vannak korszakok szerintem, amikor a referenciacsoportok, egy osztálytárs, egy család befolyásol bennünket, hat ránk, aztán valamikor meg kialakul a saját preferenciánk. Tehát itt is megvan ez a kettősség, hogy a külső tényező is befolyásol bennünket, illetve mi magunknak is megvan egy rendszere.
1: És a tinédzser kor felé haladva, ez azért az élet egyéb számos területén is egy nagy változás a fiatalok életében.
0: Ugye a tinédzser kor, ugye ez az identitáskeresés, önazonosságkeresés, önállósodás, amikor saját véleményeket fogalmaznak meg, és igen, ebben a korszakban jön be szerintem a fekete bőrkabátos korszak, tehát a fekete, a sötétkék, tehát ebben a korszakban ezeket a színeket nagyon kedvelik. És szerintem húzzák is egymást, mert az osztályban valaki elkezdi az első fekete bőrkabátot hordani, akkor utána a többieknek is megjelenik ez. Tehát nem tudom, nekem ez a bőrkabáthoz kapcsolódik tipikusan. És látom, ez még úgy egyetemen is elkíséri őket, ez a sötét színeknek a szeretete. És én mindig bíztatom őket, hogy nyugodtan, színesebben választanak színeket. Például egy idősebb korosztálynál tudom mondani, hogy nagyon szeretem azokat az időseket, akik színesen öltöznek, úgy értve, hogy ők felveszik azt a színt, mert teljesen más az ő hangulatuk is, és fiatalítja őket, hogyha egy színesben vannak, és nem egy feketében, egy szürkében vannak, és a kedvük is jobb lesz. Úgyhogy én az időseket is mindig erre biztatom, már tartottam előadást a Senior Akadémián is, ugye az egyetemnek minden évben van egy ilyen képzése, és nagyon hálás közönség volt, és nagyon jó volt velük beszélgetni, amikor rájöttek, hogy kinek mi a kedvenc színe, mit fejez ki azzal, és miért azokat választja, és színesbe jöttek az előadásra, tehát teljes döbbenet volt, tehát valószínű, hogy élénkebbek, nyitottabbak, és ez látszik az öltözködésükön is. Tehát akik ott voltak, az a közönség, az egy másik generáció volt, így mondhatnám.
1: És akkor itt, ha visszatérünk a színek jelentéséhez, illetve a színekkel kapcsolatos érdekességek tekintetében, osztasz meg velünk gondolatokat.
0: Ahogy említettük, a piros, ugye egyből mindenkinek a szerelem színe jut eszébe, és ez nem véletlen, mert ez egy nagyon feltűnő szín. Tettekre ösztönöz. Nagyon érdekes, hogy növeli az étvágyat, és ahogy korábban említettem, a gyors éttermeknek a színe az azért piros és sárga, mert egész egyszerűen többet fogunk fogyasztani ilyen környezetben. Növeli az önbizalmat például a piros. De ez egy nagyon domináns szín, tehát

0: állásinterjúra nem érdemes pirosban menni, mert túl dominálja a kérdezőt. Úgyhogy a piros színnel csinyen kell bánni, sürgősségérzetet kelt, tehát abszolút marketingben így tartjuk nyilván, hogy cselekvésre ösztönöz. Tehát a pirosról nagyon sok mindent el lehet érni, ugye ez egy tiltó szín a közlekedésünkben is, és ezért egy nagyon-nagyon feltűnő szín. Talán pici érdekesség, hogy a szivárvány legfelső sávja a piros, és ez a leghosszabb fényhullámhossz. És a legelső, ami eltűnik, ahogy lemegy a nap, elkezd sötétedni, a piros színt veszítjük el leghamarabb. Állítólag a méhek nem látják a piros színt, és ezért nem is porozzák be a piros virágokat, mert nem szállnak rá a piros virágokra. Áttérek a narancssárgára, úgyhogy szintén egy nagyon-nagyon élénk árnyalat, erősíti az immunrendszert, szintén növeli az étvágyat, és elősegíti a szocializációt. A narancssárga-sárga, ez az a két szín, amit az emberek vagy nagyon szeretnek, vagy egyáltalán nem hordanak. Talán a citromsárgát tudnám jobban kiemelni, hogy nagyon megosztó szín. Valakinek ez lesz a kedvenc színe, és valakinek egy darab ilyen szín nem lesz a szekrényébe. Talán még egy picit a digitális marketingben lehetne kiemelni a narancssárgának a szerepét, hogy például a feliratkozó gombok előszeretettel narancssárgák, mert egy feltűnő szín, kosárba helyezés, feliratkozás, ezeknél szoktuk. Citromsárga, napsárga, ugye szintén egy élénk szín, ez egy vidám, jókedvű szín. Ugye a napfényre asszociálunk, ezért melegséget sugároz. Ez a szín is stimulálja az idegrendszert, és ahogy említettem, ugye akkor a babák ezt látják leghamarabb, ezért nagyon sok gyerekjáték sárga, csak csinyen bánjunk vele, mert a túl intenzív az nem hagyja pihenni a babákat.
1: De talán nem csak a babákat nem hagyja pihenni.
0: Minket sem, csak ugye itt a gyerekszobánál ezt nagyon hangsúlyozni kell. Mostanában a trendszínek között ugye ott van a sárga, a sötét szürkével, a sárga, a feketével, lakberendezésben látom, hogy elkezdték alkalmazni, de azért a sárgáról tudni kell, hogy az intenzív sárga az nem biztos, hogy jó nekünk. Optimizmus boldogságot áraszt, és nagyon érdekes, hogy inspirálja a kreativitást. Elősegíti a koncentrációt, és azért a sárgához egy kicsit az arany árnyalatot is érdemes behozni, ugye az pedig abszolút a pozitív jövőkép, ez kapcsolódik hozzá. Kék-sárga kombinációról szeretném elmondani, hogy nagyon sok vállalkozás alkalmazza ezt a kék-sárgát a marketingben, hamarabb észrevesszük a polcokon, hamarabb felkelti az érdeklődésünket, és előszeretettel vásároljuk az ilyen termékeket, előszeretettel megyünk be az ilyen vállalkozásokhoz, ez tudatalatti dolog. Tehát nyilván nem a logó alapján választunk egy vállalkozást, de ez a szín párosítás, ez közelebb áll hozzánk. A zöld pedig a narancssárgával kombinálják ugyanígy. Tehát ahogy a kék-sárga az egy nagyon gyakori kombináció, a zöldnél a narancssárga szín lesz ugyanez, amit így beszoktak hozni. Megyek egy picit tovább, megyek a zöldre. Ugye a természet. Biztos észrevettük már, amikor egy fárasztó munkanap során, ha egy kicsit pihenni szeretnénk, elmegyünk egy jót sétálni egy zöld környezetbe, akkor kipihenjük magunkat. Ugye a kéknek, a zöldnek is, az ég kékjének és mondjuk egy erdőzöldjének abszolút nyugtató hatása van, nagyon jó hatással van az immunrendszerünkre, idegrendszerünkre, tehát ezek azok a színek, amivel napi szinten érdemes körülvenni magunkat. Hálószobába szokták például ezeket a színeket ajánlani, hogy békésebben, nyugodtabban tudunk ilyen kiegészítőkben aludni például. Ugye a béke színe a zöld, a természetnek a színe, és a kék után ez az egyik legkedveltebb szín. Már a zöldnél se lehet kijelenteni, hogy ez férfias szín, nőies szín, tehát ezek már semleges színek a kékkel együtt is, ahogy említettem. Ha megkérdezzük, az emberek nagy része a kéket fogja megemlíteni a kedvenc színének. Tehát 10-ből 9 ember biztos, hogy a kéket fogja mondani. És utána a második legkedveltebb szín az a zöld lesz. Belső építészek ezért előszeretettel szeretik használni. Ugye a zöld szó, angolul a green, az egy környezettudatosságot is kifejez. Ugye egy fenntarthatóságot. Ezért nagyon sok környezetvédelmi vállalkozásnak a zöld a színe, vagy benne van a logójába, pont emiatt a fenntarthatóság miatt. Térjünk át a kékre, talán ezt várta a legtöbb kedves hallgató. Ugye az égnek a kékje, az óceánnak, a víznek a kékje, ez egy legkedveltebb szín. Rendkívül sok árnyalata van, ugye a világos kéktől egészen a királykékig, a sötét kékig, tehát nagyon jól lehet ezekkel a színekkel játszani. Békét, nyugalmat, áraszt. Tehát nagyon érdekes, mert nyugtató kémiai anyagok kezdenek el termelődni az agyban ennek a színnek a hatására. és növeli a munkának a hatékonyságát. Tehát irodákban azért szokott kék szalagfüggöny lenni, vagy kék szék például, mert növeli a hatékonyságunkat. Abszolút megbízhatóságot, elkötelezettséget ösztönöz, úgyhogy én bátran szeretném a kedves hallgatókat biztatni, hogy állásinterjúra érdemes egy kék szint választani, vagy bármilyen média szereplésnél érdemes kék szint választani, mert önmagában beszédesek ezek a színek. Nagyon sok internetes vállalkozás is a kék szint választja, illetve a bankok is a kék és a zöld szint választják, a bizalom jele. Ugye az internetes vállalkozások mögött a social media felületeken nem tudjuk, hogy kik állnak ezek mögött, a cégek mögött, és ezzel szeretnék ezt a fogyasztói kockázatérzést csökkenteni például. A bankoknál ez a kék és zöld választás, ez azt jelenti, hogy nyugodtan aludhatunk a pénzügyeink felől, mert ott vannak szakértők, és akkor ott segítenek nekünk. Ezt fejezik ki. És ahogy elmondtam, hogy a piros színnel étvágyat növelnek, a kék szín az, ami csökkenteni képes az étvágyat. Tehát egy kék környezetben mi kevesebbet fogunk enni, mert már ugye egy nyugodt környezet, nyugodtabbak vagyunk, tehát nem lesz például ez a stresszevés, nem lesz olyan étkezés, hogy hát most van egy 10 percem két tárgyalás megbeszélés között, és akkor 10 perc alatt kell nagyon gyorsan megenni egy ebédet, tehát a kéknek nagyon, nagyon jó hatása van az egészségünkre. Úgyhogy nem csak a megbízhatóság színe, hanem az egészség színe is egy picit. Ugye gyógyszeripari cégek is a kéket és a zöldet nagyon sok alkalmazza, szintén emiatt a megbízhatóság miatt. És azt mondják, hogy az egyetlen állat, aki látja a kéket, az a bagoly. Úgyhogy ezt is kutatják. Sajnos a szúnyogok is látják, és vonzódnak a kékhez, úgyhogy nagyon sok mindenre múlik, hogy ki az, akit szeretnek a szúnyogok, hát sajnos a színen is múlik. Úgyhogy ha a kerti partira megyünk, akkor nem biztos, hogy...
1: Nyári időszakban érdemes figyelembe venni talán.
0: Kék a jó választás, igen. Lila? Lila ez egy mesterséges szín volt, ez egy nagyon drága szín volt, tehát a királyságnak, a püspökségnek, papságnak volt a színe, ugye, mert ezt elő kellett állítani. Nagyon kevés lila dolgot tudunk megnevezni, ami természetes, talán az ibolya, talán egy szilva, amit meg tudnánk említeni, bár az is már egy picit más árnyalat. És ezért a lilának van egy ilyen presztízs értéke. Tehát ahol megjelenik a lila a termékeknél, csokoládénál is észreveszünk egy ilyet, illetve például a női ránctalanító krémeknél, ez egy presztízs érték. Tehát ezek biztos, hogy drágább termékek lesznek, mert a lila ezt a presztízs rejti magában, hogy ez egy drága szín kikeverni. És ez már évszázadok óta így van. Nyugtatja az idegrendszert. Tehát a lilát is kiegészítőkbe érdemes használni, mert nyugtatja az idegrendszert. Az is érdekes, amikor megszoktam kérdezni a diákjaimat, hogy kinek a kedvenc színe a lila. Minden tankörben egy-egy ember szokta felnyújtani a kezét, és pár év együtt dolgozás után mindig kiderül, hogy egy rendkívül kreatív emberről van szó. Tehát nekem a kreativitás is kapcsolódik a lilához, a kreativitás színe is. És egy kicsit nőies színnek is mondhatnánk, ugye a látsága miatt egy kicsit romantikus szín. A kéknek és a pirosnak a keveréke, ezért a kék és a piros frekvenciáját, energiáját is hordozza magában. Tehát azoknál a színeknél, amiket már kikeverünk, ugye az elsődleges meg a másodlagos színeknél, itt azért mindig hozzá kell tenni az eredeti színnek a jelentését is, mert óhatatlanul hordozzák magukban azokat az információkat. Rózsaszín, biztos nagyon sok hallgató szereti a rózsaszínt. A rózsaszín az egy látság, egy nőies szín. A piros frekvenciája van benne, és ezt a pirosat lágyítjuk egy fehér színnel. Ugye így jön ki, tompítja a pirosnak a dominanciáját, de benne van az a frekvencia is, ezért egy nagyon közkedvelt szín. Magabiztosságra ösztönöz. A halvány rózsaszín az pedig nyugtat. Tehát itt abszolút nem mindegy, hogy milyen árnyalata a rózsaszínnek, tehát ennek nyugtató hatása is van ugyanannak a színnek, és egy erősebb, intenzív rózsaszínnek ott azért egy tettekre ösztönzés, egy magabiztosság is benne van. Süteményeket szerettem volna még megemlíteni, hogy láthatjuk a fánkos doboznál, süteményeknél, hogy rózsaszín esetleg a szalvéta, a rózsaszín a csomagolás. Ennek az az oka, hogy a cukortartalmat cukrosabbnak érezzük, tehát édesebbnek érezzük azt az édességet, ha egy ilyen rózsaszín dobozba van beletéve.
1: Ezek tényleg nagyon érdekes dolgok, hogy ugye azért a legtöbb így tudat alatt kúszik bele az embernek a érzéseibe is, akkor az érzés világát is alakítva.
0: Igen, ezt fogyasztói magatartásból tanítom, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a jéghegynek, ugye azt tanultuk fizika órán, hogy a 10%-a látszik. 10%-a van kint az óceánból, tengervízből. Hát ilyen a fogyasztói magatartás is. Tehát a 10%-a megismerhető, és a 90% az teljesen tudatalatti rész. Tehát, hogy melyik szín, hogy hat ránk, melyik márka, hogy hat ránk, miért pont azt választjuk, ezek teljesen kiismerhetetlenek, és talán kicsit ide tudnám behozni a digitális marketinget, hogy ez az oka annak, hogy erre most nagyobb az igény, mert ugye az algoritmusok kiismernek bennünket. Tehát egy big data elemzés, egy mesterséges intelligencia segítségével előre megjósolja, hogy mit fogunk választani, még mi magunk sem tudjuk. És a digitális marketingben tehát az algoritmusok segítségével azok a termékek jönnek fel elénk, mert ők tudják, hogy mi azokat a termékeket fogjuk megvenni. És pont emiatt van emiatt a 10%-90% miatt.
1: Ez is egy nagyon érdekes terület, és még a színskálának sem értünk a végéig, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referensével. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referenssel beszélgetünk, és ugye itt a színek mentén haladva történik most ez a beszélgetés, és meg is kérnélek, hogy folytasd ezt a sort.
2: A rózsaszínnél tartottunk, és a rózsaszínnél még a pink taxet, vagyis a rózsaszín adót meg kell említeni. Nagyon érdekes, hogy amelyik termék színesebb, azon rajta van ez a rózsaszín adó, tehát amit a nőknek szánnak, azok drágábbak ezek a termékek. Nézzük meg nyugodtan a háztartási eszközeinket, hogy már nem csak feketét lehet kapni, nem csak fehéret, nem csak inoxot lehet kapni, hanem megjelentek a konyhai kiegészítőknél a különböző színek, és ezek mindig felárasak lesznek ezek a termékek, mert tudják, hogy a nők hamarabb észreveszik ezeket a színeket, és előszeretettel választanak színesebb termékeket. Térjünk át picit a barnára. A barna az egy abszolút semleges szín, nagyon jól lehet más színekkel kombinálni, és nagyon sok olyan vállalkozás, aki a mezőgazdaságban tevékenykedik, földdel kapcsolatos tevékenységet végez, választja ezt a színt. Ugye azért a csokoládénál, kávénál is, tehát ezeknél a termékeknél is megtalálható ez a szín. Fehér. A fehéret is nagyon sokan szeretik. Ugye egy nagyon semleges szín, a békének a színe. A legtöbb árnyalata a fehérnek van, és a legtöbb pólót fehér színből adják el a világon. Tehát ez egy rendkívül közkedvel szín. Nagyon sok színnel lehet kombinálni. Ugye a tisztaság jelképe is. Orvosok is ugye fehért köpenyt hordanak, ez is a tisztaságnak a jelképe, illetve szintén könnyű ezeket tisztítani. De a mennyasszonyi ruhák is például itt is a tisztaságot jelképezik. Mindig egy új kezdetet szimbolizálja. Nagyon érdekes, hogy tágítja a teret. Tehát a lakberendezők azért szeretnek világos fehér színekkel kombinálni, mert megnövelhető a tér. Ugyanaz a tér egy sötét színben sokkal kisebbnek tűnik, és például végeztek ilyen kísérletet is, hogyha van egy ugyanakkora, ugyanolyan súlyú fehér dobozunk, és ugyanez meg van feketében, akkor a fekete dobozt nehezebbnek érezzük. Tehát a szín ad egy nehézséget. Fekete, a fekete színt is érdemes megemlíteni, ugye ez pedig nagyon sokan az eleganciához kötik. Ez így is van. Ugye az ünneplő ruháink, a legelső ünneplő ruháink, ezek fehér-fekete színben voltak. Ahogy említettem, komor szín. És kezdi egy kicsit a sötét kék lecserélni, felváltani, ugye a női kosztümöknél, férfi öltönyöknél. A túl sok fekete az nyomasztó lehet. Tehát nem véletlen, hogy egy keresztény kultúrában a fekete az a gyásznak is a jelképe. Ez más kultúrában teljesen más szín is lehet. A fekete az mindig a hiányt reprezentálja, az ürességet reprezentálja. Például a zenekarok azért vannak feketében, mert nem szeretnék a zenéről elvonni a figyelmet. Itt is tudunk azért kivételt mondani, ott pedig pont a jó kedve derítés a cél. Tehát ennek is van azért ellentétje. Szürke? A szürke az szintén egy semleges szín, webdesignban is nagyon szeretjük használni, ugye az ezüst árnyalattal kombinálni, és észrevehetjük, hogy a ruházatban is megjelent a szürke, tehát a szürke öltönyök is világkorukat élik. Nagyon jól lehet más színekkel kombinálni. Tekintélyt parancsoló ez a szín, háttérként használható, és egy hivatalosságot is kölcsönöz. Tehát egy eleganciát is kifejezhetünk a szürkével.
1: A színekről az imintiekben ugye egyen-egyenként is, vagy picit már néhány színt kombinálva is szóltál, hogyha még a színek kombinációját esetleg behozzuk itt a beszélgetésbe még, illetve a mintákat is. Vagy beszélhetünk így a mintákról is, ugye csíkos, pöttyös, kockás,
3: persze.
1: Még ezekről esetleg szólnál, hogy azért így összhatásilag kombináltan milyen hatásai vannak a színeknek.
2: Ha az öltözködésben gondolunk a színekre...
1: Igen, érdemes, több területről szóltunk, igen, akkor kezdjük itt az öltözködésről.
2: Érdemes Johannes Itten és a Bauhaus stílust megemlíteni. Ő festő volt, és festőiskolája volt, és azt tapasztalta, hogy amikor olyan színekkel foglalkozhattak a diákjai, amit ők választottak, előszeretettel a saját ruházatuk színeit választották. És innen ered ez a nagyon divatos évszakelmélet, amit most hallhatunk. Hát közgazdaságtanban használjuk ezt a Pareto 80-20-as szabályt, ez az öltözködésünkre is kiterjed, hogy sajnálatos módon csak a ruházatunk 20%-át hordjuk. és 80% az ott van a szekrényben, ez a 20% az a kedvenc farmer, a kedvenc póló, sorolhatnánk ezeket, és mostanában kezdik ezeket boncolgatni, hogy ennek az az oka, hogy nem feltétlenül azok a színek állnak jól, és a kedvenc színeinket hordjuk. Évszakelmélet 4 évszak van, az egyes évszakokon belül is vannak különböző típusok, és akik ezzel foglalkoznak, egy színskálát tudnak nekünk ajánlani, hogy melyek azok a színek, amik nekünk jól állnak, és ezekből a színekből érdemes választanunk, és akkor valószínűleg nem csak a 20%-át fogjuk hordani a ruházatunknak. Ugye itt akkor bejöttek az egyes mintázatok is. Ugye ez mindig a divat, mindig a trend utalja. Igazándiból ugye azért a csíkosnak, pöttyösnek is van egy-egy jelentése. A feketénél érdemes lett volna megemlítenem, hogy azért szeretik a hölgyek, mert hogy karcsúsít a fekete. De azt azért muszáj megemlítenem, hogy egy bizonyos kor után idősít is az a fekete. Úgyhogy nem biztos, hogy amit az egyik oldalon megnyerünk, azt a másik oldalon szerintem elveszítjük tulajdonképpen.
1: És igazából talán, hogy hosszanti, vagy keresztbecsíkos.
2: Igen, tehát a hosszanti csíkos, én úgy tudom, hogy slankit, a keresztbecsíkos, az pedig pont szintén ellenkező hatást vált ki. Nagyon divatosak mostanában a virágos minták, ugye, hogy itt a tavasz, tehát amikor a virágos mintákat választják az emberek. Ezzel mind szintén a kedvünket tudjuk kifejezni.
1: Tavaszi, nyári időszakban azért talán többet is hordunk színeset, vagy akár mintásat is.
2: Színeset, mintásat is, és világosabbat is. Tehát a nyári melegben előszeretettel előkerülnek a fehérek, a pasztelszínek, ugye a téli kiegészítők azok talán inkább sötétebb árnyalatúak, és kevésbé színesek. Tehát még egy ilyen is észrevehető az öltözködésben.
1: És még a piros.
2: Pirosnál azt is érdemes említeni, ugye hogy tipikusan azt mondják, hogy egy női gardróbban legyen egy piros ruha és egy fekete ruha. A piros, ahogy említettem, egy nagyon domináns szín. Tehát ott van a szekrényemben, de nagyon ritkán akad a kezembe, és tényleg a 80%-ba tartozik, amit nem veszek fel, nekem már egy túl domináns szín. 20 évvel ezelőtt nagyon szerettem azt a színt, változik ez is a korral együtt, hogy milyen színeket szeretünk, hogy mi az, ami esetleg kevésbé feltűnő, abszolút változik.
1: És ahogy az imént is említetted, az egy dolog, hogy mit szeret az ember, de nem biztos, hogy az áll neki jól, ugye? Hogyha még ezen a vonalon folytathatjuk itt, hogy mik azok, amelyek meghatározhatják, vagy esetleg, hogy mi az a külső adottságuk tekintetében, hogy előnyösebb, ugye egyen-egyenként.
2: Ugye így érdemes rákeresni, hogy évszakelmélet és öltözködés, tehát meghatározza a szemszínünk, a hajszínünk, a bőrünknek a tónusa, meghatározza a mi belsőnk, tehát a mi habitusunk, a mi viselkedésünk, hogy mi milyen évszaktípusba tartozunk, és hogy azon belül mi áll jól nekünk.
1: Hogyha néhány konkrét példát esetleg megemlítenél.
2: Magyarországon a legtöbb ember a téltípusba tartozik, olyan közel 40%, itt a sötétebb haj, világosabb bőr, sötétebb szemszín jellemző, és nekik például a hideg élénk sötét színek rendkívül jól állnak. Ezt követi alapvetően a tavasztípus. Tavasztípusnál itt már azért világosabb a hajszín, világosabb a szemszín, és nekik például a meleg élénk színek állnak jól. Nyártípus is elég meghatározó, csak nem a társadalomnak az 1/5-e, nekik pedig a hideg, matt és világos színek fognak jól állni. Az ősztípusnak a meleg, matt és sötét színek fognak jól állni.
1: Ahogy a színeket mutattad be, vagy ahogy szóltál ugye az imintiekben a színekről, néhány gyakorlati példát is hallhattunk, például a gyermekszoba berendezése tekintetében, vagy ugye lakberendezési témában, de most itt az öltözködés után, hogyha áttérünk még egy néhány gondolat erejéig a lakberendezésre, akkor mik lennének még azok a legfontosabbak esetleg, amelyeket megosztanál velünk?
2: Ugye az öltözködésben és a lakberendezésben is a színharmónia fontos, és ennek megvan a saját tudománya, tehát a három elsődleges szín, ezek nem keverhetőek ki másból, ezek a piros, kék és a sárga. Három másodlagos színünk van, ugye a másodlagos színeket az elsődleges színekből kombinálva tudjuk megkapni, a narancssárga, a zöld és a bíbor. És hát ennek következtében 6/3 szín lesz, amikor az elsődlegeseket és a másodlagosokat keverjük össze, tehát a sárga, narancssárga, piros narancssárga, piros bíbor, kék-zöld és a sárga-zöld. És hát innen jön a lakberendezés tudománya és a lakberendezők munkája, hogy hogyan érdemes ezeket a színeket kombinálni. Ugye léteznek az úgynevezett komplementer színek, talán rajzórán mindannyiunknak eszünkbe jut a színkör, ezek az egymással szemben lévő színek, ezek nagyon szépek együtt kombinálva. Aztán a komplementer kiegészítői a közvetlen mellette lévő színek. Analóg színeket is szoktak a lakberendezők alkalmazni, ez a három egymás mellett lévő szín, de itt nem mindegy az arány, 60%, 30%, 10%. Ezeket lehet még háromszög, négyzet és téglalap alapban is kombinálni, így a színkörön. Ezzel csak arra szeretném felhívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy itt a színharmóniára törekedjünk. Tehát akkor érünk el egy harmonikus lakberendezést, egy harmonikus lakást, egy harmonikus öltözködést, hogyha itt a színskálán itt erre figyelünk, hogy milyen színt milyennel kombinálunk. És ahogy említettem, ugye a kevesebb néha több, tehát a kevesebb színt érdemes. Egy lakberendezésnél nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Tehát ugye például a lakásnak az elhelyezkedését, a fekvését, a méretét. Nyilván a trendszínek is befolyásolnak bennünket, hogy az adott években, minden évben van egy trendszín, és ez végkíséri az öltözködést, a sminket, a lakberendezést, a digitális marketingben alkalmazott színeket, ezek hatással vannak. Ugye emellett azért a világos színeket, ahogy említettem, hogy tágítanak egy teret. És itt a mintákat is ismét be tudom hozni, amit az öltözködésnél beszéltünk, hogy lakberendezők az egyes mintákkal is tudják tágítani, illetve szűkíteni azt az adott teret. És azért ne felejtsük el akkor a nyugtató színeket, tehát egy hálószobai kiegészítő, az biztos, hogy a kék és a zöld szín a nyugtató szín. Ezzel szemben egy nappali az lehet egy picit élénkebb. És ugye ez nagyon sok mindent befolyásolja, az a fontos, hogy nekünk mi a szép. Tehát én arra bátorítom a kedves hallgatókat, hogy a saját szín világukat is vigyék be, például egy lakberendezésbe vagy egy öltözködésbe, hogy nekik mi tetszik.
1: És ahogy hallhattuk, fogyasztóknak is nagyon sokat üzennek a színek, még hogyha erről részletesebben beszélhetünk, a példák sorát is akár folytatva.
2: Itt lehet, hogy akkor érdemes egy picit összefoglalni, hogy akkor melyik színt, melyik iparágban szeretik használni, és hogy hogyan hat ez a fogyasztókra. Ugye kezdjük itt most a fehérrel, ahol megállapítottuk, hogy az ártatlanságnak a színe, tisztaságnak a színe nagyon jól lehet kombinálni. Sok területen használják éppen ezért, mert bármilyen színnel jól mutat kontrasztban. Tehát itt nem lehet kifejezni egy-egy iparágat konkrétan. Sárga szín, ugye itt a lelkesedés, a boldogság, az optimizmus. Élelmiszeripar nagyon szereti használni a sárga színt. Sportban is szoktuk, közlekedésben és a turizmusban is megjelenik ez a szín, a kikapcsolódásnál is megjelenik ez a sárga szín. Narancssárga ugye a szórakozás, szabadság, optimizmus színe szintén a citromsárgához hasonlóan, művészetben, szórakoztatóiparban és élelmiszeriparban is használják. Pirosról sokat beszélgettünk, hogy a szenvedély színe a figyelemfelkeltés, szórakoztatóipar szereti, élelmiszeripar szereti, ugye az éhségérzet, az étvágy növelés miatt, tűzvédelem, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél is láthatjuk már a pirosat. Rózsaszín szintén a gyerekeknek szánt termékek, nőknek szánt termékek, szépség és a divatiparban használják. A lila az a humanitárius szervezeteknek a színe alapvetően. Kéknél említettük a biztonságtechnikai cégeket, online vállalkozásokat, számítástechnikai cégeket és az egészségügyet is, a gyógyszereket említettük, gyógynövényeket. Zöldnél szintén megjelenik az egészségügy, itt a zöld szín miatt a környezetvédelem, a non-profit vállalkozások, mezőgazdasági termékek, bankok és az ingatlan ügynökségek is megjelennek. Barnánál a mezőgazdasági termékeket említettem, közlekedés, élelmiszer, építőipar. Szürke az szintén a fehérre hasonlóan nagyon sok területen kombinálható, és a szürkének mostanában inkább az ezüstös árnyalatát is láthatjuk. Illetve a fekete szintén, ugye más színekkel kell kombinálni, keveset kell belőle használni, de például az IT termékeknél is a szürke, ezüst, fekete, ezek abszolút használatos színek.
1: És itt szóljunk arról is, hogy hogyan működnek a színek a digitális térben. Ugye érintőlegesen már beszéltél róla, de mik azok a hatások, amelyek ott érvényesülnek?
2: Ugye a digitális térben sokkal dominánsabban kell ezeket a színeket használni. Jóval jobban kijön a jelentésük. Ahogy egy social media felületet görgetünk, ahogy egy honlapon szétnézünk, ezek jobban befolyásolnak bennünket, és rövidebb idő van befolyásolni a fogyasztót, mert gyorsabban hozunk döntést adott helyzetben. Tehát rákattintunk a termékre, elolvassuk a paramétereit, megrendeljük a terméket. Tehát itt rövidebb ez a vásárlási szakasz, ami esetleg egy bolti vásárlás során sokkal hosszabb, mert többször bemegyünk ugyanabba a boltba megnézni azokat a termékeket, összehasonlítjuk azokat a termékeket. Azért az online digitális térben ezt gyorsabban meg tudunk tenni, egy termék összehasonlítást is. Fogyasztói értékeléseket tudunk erről olvasni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy dominánsabban kell használni a színeket, és ahogy említettem, például a narancssárga, piros, azok mindig feliratkozó színek, figyelemfelkeltő színek. Tehát a figyelemfelkeltő élénk színeket a kéknek, a türkisznek, és egy élénkebb változata van a digitális térben, hogy felkeltsék a figyelmet, és vásárlásra ösztönözzenek bennünket. Tehát teljesen más módon kell, és ahogy említettem a lakberendezésnél ezt a színkört és a színharmóniát, az a honlap szép, ahol ez a színharmónia érvényesül. Tehát a webdesignerek, a digitális szakemberek ezeket tudatosan alkalmazzák, hogy nem szabad túl sok színt használni, akkor lesz egy finom, elegáns megjelenítés, ha azok a színek harmóniában vannak egymással, de használjuk azokat a színeket, amik hatnak a fogyasztókra befolyásolás szempontjából.
1: És akkor most nézzük a másik oldalt, hogyan tudunk fogyasztóként tudatosan viselkedni, ezt marketing szakemberként hogy látod?
2: Itt egy kicsit a fenntartható fogyasztást hangsúlyoznám, és hogy annyit vásároljunk, amennyire szükségünk van. Ugye a marketing tevékenységnek sajnos van egy ilyen árnyoldala, hogy hát felkelti az érdeklődést, igényt generál. Olyan termékekre is, ami esetleg már van otthon, csak hogy újabbat vásároljunk, többet vásároljunk. Erre a kedvenc példám a farmer. Hogyha most megnézzük, hogy kinek hány farmere van otthon, és mindig az az egy-két kedvenc van rajtunk. A legjobb példa, azt hiszem, hogy a farmer nadrág. Szóval egy tudatosságot szeretnék hangsúlyozni, mert ezek a színek, ahogy említettem a jéghegyet, ez a 90%-os részre, a tudatalatti részre hatnak. Pláne a digitális térben. Gondoljunk egy digitális vásárlási folyamatra, otthon kényelmesen vásárolunk. Amikor bankkártyával vásárolunk, online vásárolunk, nem érezzük a pénznek a súlyát. Többet költünk. És ezek mind olyan hatással vannak ránk, hogy sajnos többet vásárolunk. Ezek bizonyított hatások. Szóval itt tényleg arra kell figyelnünk, hogy mi az, amire ténylegesen szükségünk van fogyasztóként.
1: És hogy a gyermekeket hogyan neveljük e tekintetbe, vagy milyen példát mutassunk neki, ha szólhatunk erről is.
2: Igen, a gyermekeknél ez úgy működik, hogy nagyjából egy olyan 6-7 éves korig elhiszik azt, hogy ami a reklámban látnak, amit a filmekben látnak, az igaz. És erre kell nagyon vigyázni, hogy ezt akár tudatosan otthon is mondani, hogy ez csak egy reklámfilm, ennek az a célja, hogy az emberek megvásárolják ezt a terméket. Tehát szerintem ezt is meg kell tanítani a gyerekeknek, mert ugye ők egy olyan világban élnek, ők egy élő világban élnek, és elhiszik, ami történik. Tehát igazságban élnek, nekik egy teljesen más világképük van még, és hát ezt a részét is meg kell tanulni, hogy egy reklámmal, egy színvilággal, vagy például azzal, hogy a digitális marketingben mindig ugyanazok a hirdetések jönnek fel, rákattintunk, akkor egy hétig remarketingnek hívjuk, hogy ugyanazzal a termékkel találkozunk, akár másik színben is, akár egy másik vállalkozás árulja jobb áron. Tehát ezeknek pont az a célja, hogy többször találkozzunk a termékkel, és vásárlás történjen. És én azt gondolom, hogy a gyerekeket egy picit védeni kell, de tanítással lehet, edukációval lehet őket védeni, hogy megbeszéljük, hogy miért szerepel ez a termék abban a reklámfilmben, abban a filmben. Ugye, hogy ezeket a termékeket reklámozzuk, az nem feltétlen egy egészséges termék, nem feltétlen egy jó termék. Ugye ez itt nincs semmilyen összefüggés a kettő között, hogy mi szerepel a reklámban, és hogy a mi értékítéletünk szerint milyen az a termék. Úgyhogy ezt is tanítani kell. Egy ilyen fogyasztói társadalomban, amiben mi élünk, ahol az a cél, hogy minél többet vásároljunk, minél többet adjanak el. Ugye ez az árnyoldala sajnálatos módon a szakmámnak, ez erre lehet tudatosan reagálni. Lehet tudatosan ellenállni egy picit, hogyha lehet ezt mondani, és a gyerekeket megtanítani erre. Hogy annyit vásároljunk, nagyon szép az a magyar közmondás, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Ebben minden benne van. Azt vegyük meg, amire szükségünk van.
1: Nagyon sok érdekes gondolatot hallhattunk most ebben a témában, itt az elmúlt órában tőled, de talán nem értünk a végére, így egy következő alkalommal szeretettel várlak vissza a stúdiónkba, de most ennyi fért a műsoridőnkben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektor helyettesi referensével beszélgettünk itt az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenék küszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Már 2 magyart keresnek a nepáli villámárvíz után. Az eddigi információk szerint a nepáli árvíz nyomán őket eltűntként jelentették a konzulátusnak, illetve a külügyminisztériumnak, közölte a külügyi tárca. A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. A tárca ismertetése szerint Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után legalább 384 turista, közöttük majdnem 300 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2100 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki, ismertették. Az eddigi feljelentések nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult. Azt írták, hogy a weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntarthatóság témáját, hanem a japán papírszínház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvoda pedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. A Mohácsi csata 500. évfordulója nem csak a veszteségről szól, hanem a helytállásról, a túlélésről, és arról is, hogy Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb törése után is megmaradt és új erőre ébredt, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán mindenkit arra invitált, hogy látogasson el szombaton Mohácsra, vagy kövesse élőben az ottani ünnepi megemlékezést a mohács500.hu oldalon. Az 1526. évi Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az ünnepi év programsorozata keretében egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én szombaton Mohácson és Sátorhelyen. A Miskolc melletti Szikszón szombaton kora délutántól idézik fel a Mohácsi csatát. A debreceni hagyományőrzők, korabeli ruházat, fegyverzet bemutató, ételek, játékok és a történelem elevenedik meg a szikszói főtéren.
0: Az időjárásról.
2: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról, de előtte a Körösladányi Református Templom fennállásának 250. évfordulójáról. Körösladányváros többszöri elnéptelenedés után 1712-ben települt újjá. Az 1776-ban épített, majd 1794-ben toronnyal bővített jelenlegi templom barokk stílusú, műemlékjellegű, három haranggal és 1838 óta orgonával ellátott. 250 éve a református templom építésekor a településen mintegy 1000 főnyi lakosság élt, most több mint 4000 lakosa van. A helyi gyülekezet az évforduló kapcsán ünnepi istentiszteletet tartott pünköstkor, de más eseménnyel is szeretnének megemlékezni a jeles évfordulóról. A következőkben Kovács Tibort, a Körösladányi Református Egyházközség lelkipásztorát és Újfalusi László gondnokurat hallják.
2: Egy nagyon kerek évfordulót ünnepel a gyülekezet, mégpedig a templomnak a 250. évfordulóját, és akkor lelkipásztor úr javaslatára gondnok úrhoz fordulok a templom történetével kapcsolatban, hogy mikor épült, kik építették, hogyan építették, mit lehet tudni a történetének kezdeteiről.
3: 250 évvel ezelőtt épült a templom, vagy kezdett épülni, néhány évig eltartott, amíg egy torony nélküli templomot, mivel akkor még csak így lehetett felépíteni, szóval megépült, nem volt akkor még a településünk, a falunk, akkor még falu 1000 fős sem. A falu népessége, amely szinte majdnem 100%-ban akkor református volt, fogott össze a földesúrral, és ahogy mondtam, akkor a falu közepén álló, mert akkor a település szerkezet ilyen volt, a falu közepén álló romokra építették föl, majd amikor Mária Terézia után már lehetséges volt az, hogy templomtornyot is építhessenek, úgy, ahogyan a többi környező település, akkor pedig a templomtornyot hozzáillesztették. Többszöri átépítés után végül is 1984-ben, majd már a mi időnkben 2021 körül volt egy nagyobb felújítás, és így ma egy nagyon szép templom áll előttünk.
2: És meg is lehet csodálni, ugye, ahogy megyünk el Békés Csaba irányában, 47-esen, pont ott megy el a templom mellett, így van, tehát már most nem az a város közepe most.
3: Ma már más a település szerkezet, igen.
2: Ugye említi gondok úr, hogy 100%-ban református volt a falunak akkor az összetétele, hát azért elég hullámzó időszakot élt meg a reformátusság. Mit tarthatta életben ezt a gyülekezetet?
3: Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy a hit. Körösladány nagyon sokszor elnéptelenedett. 1700 körül, 1600-as évek, 1700-as évek fordulóján ötször is, de előtte is akár a középkori időkben, és 1712 az a dátum, amikor megtelepült, ahogy mondták a régiek, ült, megült a falu, és azóta folyamatosan lakják. Mint említettem, korai időkben néhány száz vagy ezer fős lakosság a 18. században, később pedig ez folyamatosan emelkedett, és a 20. század az első felébe, vagy közepére már 8000 fölötti lakosságszám, ma ez ennek a fele, sajnos, mint ahogyan a többi település is, hát nagyjából megfeleződött lakosságszámban.
4: Legalábbis abban a térségben.
3: Igen, ez a Sárét, ugye Szekhalom központtal, és még egy érdekesség eszembe jutott, hogy a templom ugye többször megújult, és egy nagyon szép orgona található központi helyen, 1838-as építésű, és én úgy tudom, hogy ez a debreceni nagyorgonával együtt épült, tehát egyidősök, és úgy tudom, hogy a Tiszántúlon ez a legrégebbi orgona a debrecenivel együtt, ha jól tudom, de ezt majd még megkutatjuk.
2: És akkor, ha már megújulás, ugye nagy tisztelt úrék érkezésével szintén jött egy nagy megújulás a gyülekezetben, és pont ezért is hálát is adtak, mert nagyon sok minden felfejlődött, és bár csökkenő város lakó létszámról beszélünk, beszélünk, de mégis oktatási intézmények, nevelési intézmények épültek, megújult a gyülekezeti ház. Tehát annyi mindenről beszélgettünk már egy nagy tisztelt úrral a megújulás terén, ami én úgy gondolom, hogy megadja azt a reményt a folytatásra, ami megadta akkor az időkben is, amikor nagyon kevesen járhattak a templomban, ahogy az előbb beszéltük. Úgyhogy ha ezt egy kicsit összegezzük, hogy ahogy ide érkeztek nagy tisztelt úr, milyen gyülekezettel találkoztak, és hogy történt ez a fejlődési ív az elmúlt időszakban.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, és őket is megszólítva mondom azt, hogy amit elmondtam néhány hónappal ezelőtt, akkor azt megpróbáljuk máshonnan megfogni és más fókuszt találni, mert akkor egy kicsit az én szolgálatomról beszéltünk, és most abból induljunk ki, hogyha egy új lelkipásztor érkezik egy gyülekezetbe, bármit akarhat egy lelkipásztor, hogyha nincs hozzá gyülekezet. És most innen indulnék el. Nyilván nem kell nagy filozófia, meg nagy teológia sem a hétköznapi szolgálathoz. Éveken keresztül reggel 4-kor kezdődött a nap, és este 8-kor vagy 9-kor ért véget. Nyilván van 3 kisgyerekünk, most már azért a reggelek finomodnak, hogyha az este nem tudunk úgy elaludni, de egyszerűen nem lehetett kispórolni a melót. Ez volt az egyik hozzáadott érték, a másik pedig az a lelkiség, amit a gyülekezetnek a magja akkor is képviselt, amikor oda mentünk, mert nem velünk kezdődött az élet. Valóban beszéltünk már az iskoláról, most jön a 4. osztályunk, mi ezt felmenő rendszerben, saját erőből, közösségi összefogásban, gyülekezet akaratából, Istentől elkérve, megimádkozva született meg az iskola, de mi akarhatnánk bármit, ha nem lenne szülő, aki odahozza a gyerekét. Szóval ez a másik pólus nagyon kidomborodik, egyre inkább kidomborodik a szolgálatunkban, hogy van olyan gyülekezeti tagunk, akire még akár az igehirdetés szolgáltat is rá lehet bízni, hogy mindenki megtalálja a helyét a szolgálatban. Van, aki a klasszikus pogácsát süt, de van olyan, aki elmegy a beteghez, és tud olyan lelki muníciót vinni magával, amire én is azt mondom, fizetett keresztényként, lelki pásztorként, hogy ez tökéletes, és ez valóban az Istentől kapott és továbbadott ajándék. Azt hiszem, hogy ezek azok a fundamentumok, amikre épül a gyülekezetünk. Nyilván nagyon fontos, hogy rendezettek legyenek az épületeink, hogy legyen intézményes szolgálatunk, de az mindig csak eszköz maradjon a misszióra. Hát ezt tartottuk szem előtt, és ebben nekünk volt egy látásunk, mármint a feleségemnek, meg nekem, és ugyanezt a látást találtuk meg jó pár gyülekezeti tagban. Ha bármelyik oldalon ez nem adott, akkor nem születhet meg az áldott együttlét, meg együtt szolgálat, amiben most vagyunk. Fekete Károly püspök úr szerkesztett is egy kis kötetet, amiben a nálunk eltöltött 5 alkalom prédikációja van belekötve, és íratott meg, az a cím, hogy áldás évek Köröslodányban. Nekünk nagyon-nagyon sokat jelent az, amikor nem mi mondjuk magunkról, hogy áldottak vagyunk, hanem más ezt mondja, mert hogy az ember magáról mondhat sok mindent, hogy okos is, meg erős is, meg boldog is, de hát aztán pontosan tudjuk, hogy a projekcióink azok nem mindig valóság, hanem néha csak percepció. Úgyhogy ez egy nagyon fontos visszajelzés nekünk, és szeretünk volna ebben az évben nem egy nagy ünnepséget csinálni, hanem több ilyen stáció volt, van és lesz. Úgyhogy ebbe illeszkedik bele most ez a pünkösdi istentisztelet, ahol az új kelyheket mutattuk be.
2: Nem tudom, hogy ki tud majd jobban válaszolni a kérdésre, de azért egy olyan világban, ahol tényleg arról beszélünk, hogy nagy az elvándorlás, tudjuk, Békés megyé az egyik legjobban érintett terület ilyen szempontból. Meghallhattuk, hogy ugye felére csökkent, és a most

0: olvassuk az evangéliumban, hogy Jézusnak megvolt a belső tanítványi köre 12, akkor van, aki lehet, hogy azt kérdezné meg, hogy miért nem volt elég 6, ma egy várost el lehet vezetni 6 emberrel, egy presbitériumban elég 6 ember. Van, aki meg lehet, hogy azt kérdezi, hogy miért nem 24. Ez nézőpont kérdése. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok. Ezt mondja az Úr, és mi időről időre megéljük azt, hogy a legnagyobb lelkélményeink azok egyébként kiskörben születnek. A házi bibliaórák 8-10 fős közösségében, már most néhány év eltelt a Covid óta, de a jelenlévő Újfarosi Lászlóval együtt vettünk úrvacsorát, akkor, amikor minden be volt zárva, és öten voltunk, öten úrvacsoráztunk, és soha nem fogom elfelejteni. Szóval, hogy picit ennek a mámorában vagyunk, hogy akkor hányan vagyunk, meg hányan nem. Én inkább abban a mámorban szeretek lenni, hogy aki itt van, tudja, hogy hol van, tudja, hogy kit keres, tudja, hogy kit követ, és tudja, hogy boldogság az adott, akkor is, hogyha éppen a pillanat jó, vagy éppen a pillanat nem annyira jó. Az elmúlt 10 évünk az rengeteg izzadság, rengeteg küzdelem, rengeteg munka, rengeteg szolgálat, rengeteg elfáradás, de megújulás azért, mert tudjuk, hogy ezek nem hiába valók. És én azt látom, hogy ha mi tudtunk valamit adni a gyülekezetnek, akkor ez a fajta mentalitás, hogy igen, hát most beszéltünk a pünkösd első napjáról, amit a Duna Televízió közvetített, de utána mi közvetlenül következő nap csináltunk egy családi napot, 9. alkalommal pünkös második napján, ahol együtt voltunk majdnem 300-an. És ott meg kellett valakinek csinálni a hotdogot, a kürtös kalácsot, az arcfestést, a focizni a gyerekekkel. Én 40 éves vagyok, régebben fociztam, néha még azt hiszem, hogy most is tudok. 5 perc alatt lesérültem, de focizni kell a gyerekekkel, beszélgetni az igéről, közösen tudni imádkozni, dicsőíteni az Istent, mert erre tanítani kell az embereket. Na, egy televíziós istentisztelet előkészítése, lebonyolítása, az kellőképpen fárasztó. Nem voltam fit pünkös második napján, de más sem volt fit, és mégis akartunk együtt lenni. Szerintem ez valahol a lényeg.
1: Gondok úr, ön tudja a történetét nem csak a templomnak, hanem a gyülekezetnek is, mert ez kéz a kézben jár. A gyülekezet hogyan fogadja, hogyan éli meg ezt a gyönyörű épülést, és ezt az áldásosságot, amit püspök úr is mondott?
2: Sok minden elhangzott itt az előbb. Tiszteletes úr elmondta a lényeget. Én is az alulról építkezést tekintem a legfontosabbnak, például a házi bibliaórákat. Nagyon sokat épülünk ezen, és egészen más milliója van, mint egy istentiszteletnek, ami szintén nagyon-nagyon fontos. Én inkább azt emelném ki, hogy minőség. Tehát most az ideúton is éppen erről beszélgettünk, hogy a népegyházi keretek, ezeket valahogy levetkőztük, vagy kezdjük levetkőzni. És a minőségen én azt értem, hogy valóban az emberek tudják, hogy hol vannak, a testvérek tudják, hogy hol vannak, miről van szó, és valahogy olyan egy hullámhosszon vagyunk. Ezt megélni, ez egy óriási dolog. És sokszor csak úgy rácsodálkozom arra, hogy milyen vita alakul ki például, vagy milyen hozzászólások vannak egy-egy bibliaórán, hogy hoppá, ez nekem még sosem jutott eszembe, és úgy épül az ember, nem csak én nyilván, hanem a többiek is. Szóval ezt megélni így alulról, ami egy nagyszerű dolog. A népegyházi időkből nyilván van egy szocializáció az embernek, és még sok dolog megkötött, de valahogy kezdjük ezt levetkezni, és ez egy olyan felszabadító lakhat az emberre, hogy ritka. Én ezt látom nem csak magamon, hanem másokon is, és igazából, ha jót akarok kívánni, már pedig igen, akkor én minden gyülekezetnek ezt kívánom. Nyilván nem azt jelenti, hogy nálunk nincsenek
0: tradíciók,
2: vagy nehézségek, ahogy ne lennének, vagy támadások, nyilván vannak, de ha az Úristenre nézünk, akkor már mindjárt könnyebb egy kicsit.
0: Igen, én annyit tennék hozzá, hogy a népegyházi keretek levetkőzése az nem azt jelenti nálunk, hogy nem fontos, ami régen volt, hanem az, hogy hogyan használható a jelenben mindaz az értékkincsünk, amit a hitünkből, a kultúránkból, abból a hagyatékból, amit mi reformátusnak, magyar reformátusnak nevezünk, tovább lehet vinni. Tehát nem cseréljük le a templomainkat, nem cseréljük le a liturgiákat. Megújítani kellene, ez a személyes véleményem, de nem cseréljük le. De nem csinálunk bálványt például időpontokból. Tehát amikor voltnak egy nagy ünnepség vasárnap, és délután 3-ra tudtuk szervezni, hogy minél több lelkész ott legyen, akkor nem mondta eretnekségnek a gyülekezet, hogy hát akkor 10 órakor azért nem tartunk, mert mindenki a 3 órára készül. Van egy ilyen szent dolog, hogy a 10 órakor, ha nem tartjuk meg, akkor nyilván a törvényeink nagyon jól keretezik ezt is. De hogy tudunk életes módon élni, és ahogy most a Reflabba is beszélgetünk a kérdezővel, és talán mondtam, hogy ha valami izzadságszagúvá válik, akkor azon elkezdünk gondolkodni, mert semmi nem lehet önmaga célja. És nagyon érdekes módon tűnt el a konfirmáció, amikor mi ott voltunk, akkor már nem volt. Tehát nálunk

0: nincs klasszikus 14-es gyerekek konfirmációja, és nem is erőltettük vissza. Azt vettük észre, hogy az elmúlt 9 évben minden évben volt felnőtt konfirmandus, és most már megjelentek azok a 14 éves, 13 éves gyerekek 1-2-3 egy évben, de ők azért jönnek, mert nem azért, mert majd akkor nyaklánc lesz belőle a konfirmációkor a keresztanyukától. Szóval amikor azt mondjuk, hogy a népegyházi kereteket levetkőzni, az inkább azt jelenti számomra, hogy megszűrni, mert ami érték, azt mi kaptuk, vagy az elődeink kapták, azok csiszolt vagy csiszolatlan gyémántok. Mi egyszerűen nem hagyhatunk új dolgokat, amik önmaguk céljai, és nem az Isten dicsőítésének és a lelkélet megélésének az eszközei. Pusztán ennyiről van szó.
1: Egy kis rugalmasságot visznek bele.
0: Abszolút.
2: Még talán annyit tennék hozzá, ha lehet, hogy akár a tér, nem csak az idő, hanem a tér szentsége idézően, hogy korábban 10-20 éve még elképzelhetetlen volt az bizonyos gyülekezeti tagok számára, mondjuk egy művelődési házban tartunk egy összejövetelt, egy ökumenikus volt erre példa, egy ökumenikus összejövetelt, vagy az, hogy az udvaron, vagy az iskola udvarán, vagy bárhol. És most meg azt látom, hogy ők is eljönnek természetesen, és ott vannak, és részt vesznek, és az a szakralitás, az az Isten jelenlét, az teljesen megvan átélhető számukra is, mindenki számára, mert mondjuk éppen ott a fűbe leülök, és meghajtom a fejemet, miközben az imádság van, teljesen rendben van, ugyanúgy, mint amikor a padban ülök bent a templomban.
1: Ne menjünk el amellett, hogy nem csak egy évforduló van akkor ebben a gyülekezetben idén, hiszen 10 éve érkezett meg a lelkész házas pár is a gyülekezetbe, tehát ez már rögtön kettős évforduló. Mivel itt van nagy tisztelt úr, most megkérdezem gondolkodat, hogy szerveznek-e valamit, hogy kicsit furcsán jön ki, hogy erre választ kapok, úgyhogy ezt így el is engedem. De
0: nem
1: hogy...
0: kell elengedni, én erre gyorsan le is csapnék.
1: Jó, rendben.
0: Jelzem gondolk úrnak, hogyha terveznek, hát tervezzenek ilyesmit. Én a 10 évet nem így látom, hogy az nem akarok senkit megbántani. Lelkész szolgatásokat különösképpen nem, és a dolognak az értéke nyilván nem az időfüggvényén múlik csak, de picit ilyen előre iszunk a medvebőrér érzésem lenne, hogyha 10 évben valami olyan dolog történne, amivel a lelkészt ünneplik. Szerintem a lelkészt nem kell ünnepelni. Szerintem a lelkészsel, hogyha annyit megtesz egy gyülekezet, hogy megválasztása után néhány évvel már vannak barátai a gyülekezetben, és nem valamiféle idegen testként, akit elhordozunk, kicsit szeretünk, de néha nem szeretünk érzése van, akkor az a legnagyobb ajándék. Nekünk az a legnagyobb ajándék, és erről is beszéltünk már, hogy 10 év alatt nekünk nem csak munkatársaink, nem csak nyájunk lett, kicsit anakronisztikus legyek, hanem barátaink lettek a gyülekezetben. Nem csak azért, mert oda születtek a gyerekeink, hanem azt éljük meg, hogy tudnak úgy kommunikálni velünk a gyülekezetből néhányan, hogy nem a nagy tisztelt úrral beszélnek. Most nyilván tanár úr is nagyon kedvesen nagy tisztelt úrnak hív, én meg tanár úrnak, de nekem ő Laci, neki meg én Tibi. És hogy mi együtt szolgálhatunk, és nem csak ketten vagyunk így, ez a legnagyobb ünnepe. Minden más néha egy kicsit, megint csak azt tudom mondani, hogy önmaga céljává válik, és nekünk nincsenek ilyen igényeink. Az elmúlt 10 év eleve arról szólt, hogy mi szeretünk volna lebontani bizonyos prepozíciókat a lelkész szolgálatról, mert az a helyzet, hogy jól hangzik az, hogy vagyunk valakik, de hogy a gyülekezet így könnyen megtelheti, hogy átolja a felelősséget is. Hát, hogy ön a nagy tiszteletű úr, ön a mi vezetőnk, akkor ön hordozza mindenek a felelősségét. Én ezt nem hagytam. Van felelősség a presbitériumnak, a gyülekezetnek, és emiatt nem is igényelhetem azt. A megbecsülés az nem mindig látványos. A mélyben ez történik, most szerintem a 250 évre szeretnék koncentrálni, bár vannak ilyen próbálkozások, de én ezt nem visszautasítom, hanem egy picit balkópályára teszünk. Lesz itt még 20 év, ha az Úristen érted bennünket. Mert azt mondtam, hogy nekem az első önálló szolgálati helyem, és remélem, hogy az utolsó is lesz.
1: De attól még a gyülekezet hálát adhat a lelkipásztor.
0: Az Úristennek adjon hálát, így van, így van, úgyhogy győzött.
1: Akkor az éves tervre ugye meghatározza most a 250 éves évforduló a programok szempontjából a terveket.
0: Igen, ahogy említettem, pünkösdre új kiskelyheket csináltunk. A gyülekezetnek van egy Facebook oldala, Körösvány Református Egyházközség, hogyha szeretné valaki, akkor bekövetheti, de nem csak a reklám miatt mondom, hanem ott megnézheti azokat a rövid videóinkat is, ahol például a kiskelyheket is bemutatjuk. Folyamatosan adunk hírt magunkról, ennek is nagyon szívesen kifejtem kettő mondatban, hogy tudatosan miért csinálunk, nem azért, mert exhibicionisták vagyunk, hanem azért, mert a társadalomnak rengeteg kérdés van az egyház felé, és hogyha az egyház nem ad választ, akkor a társadalom szül magának. És ebből születik az a vélemény az egyházunkról, ami most mindegy, hogy nekünk jól esik vagy nem, ami legfontosabb, hogy nem igaz. Tehát én amennyire a társamban benne élek. Nyilván minden lelkész burokban él egy kicsit, de amennyire benne élek a társadalomban, azt látom, hogy nagyon kevés az az érdemi kritika, aminek én látom a valóság tartalmát. Beszéltünk önvizsgálatról, meg jövőről, meg múltról, meg személyekről, meg vezetőkről, nem sok értelme van, hanem az igazi lényeg az abban van, hogy mi adunk-e válaszokat magunkról, amikor kérdeznek, vagy nem adunk válaszokat, mert nagyon szépen írja az apostol, hogy legyünk késedelmesek a szólásra. Igen, de amikor megkérdeznek, akkor az evangéliummal válaszolnunk kellene. Ha nem válaszolunk, akkor lesz majd a saját válasza a társadalomnak, az pedig mindig csak a felszín. Barsi Balázs atya mondja, hogy az egyház az olyan, mint a csendes óceáni nagy szemétsziget, hogy a felszínen rengeteg olyan dolog úszik, aminek nem lenne ott dolga, de a mélyben mégiscsak tisztaság van és szentség. És én nagyon így látom az egyházunkat, bár nem egy felekezetben vagyunk az idézett személlyel, de nagyon így látom az európai kereszténységet, hogy a felszínen nagyon sok minden úszik, de a mélységben mégiscsak ott van. Pünköskor mi nem csak a püspök úr miatt gyűltünk össze, vagy az új kelyhek miatt, hanem a lélek miatt. És hogyha ezt kivesszük a fókuszból, a középpontból, akkor minden, ami marad, az csak szervezeti lesz. És ezért nem tartunk bizonyos dolgokat fontosnak, amiket mások annak tartanak. De visszatérve a programokra, bocsánat, két súlypontja van ennek az évnek. Az egyik ez a pünkös volt, a másik pedig október 10-e lesz, ahol a Kodály Filharmónia lesz a vendégünk. A Ref 500 alkalmával 2017-ben eljöttek közénk, és egy Számos Hungarikuszt hallhattunk, és egy Mendezon 42. Zsoltárt, és annak idején Kodály Zoltán Buda felszabadításának emlékére vagy ünnepére a 250. évfordulóra írt egy darabot, ez a Budavári Te Dóm. Szeretnénk, hogyha mi 250 éves templomunkban ez a négy szólistára írt, nagy zenekarra írt, kórusra írt oratórikus mű megszólalna. Nekem volt szerencsém énekelni is még diákkoromban. A Somogyi Tóth Dániel úrral már megegyeztünk a részleteket, nem sokára megtárgyaljuk, megbeszéljük, és a 4000 fős városban megint egy nagy oratórikus es lesz, ahol 100 ember áll a színpadon, és a körösleny ember olyat hallhat, amit talán még tévében sem feltétlenül néz meg. Nyilván e köré rendezünk még néhány dolgot, új urasztali terítők készülnek, azokat is ott fogjuk bemutatni, és tervezünk a gyülekezet életéről egy kötetet, amit a jelenlévő újfalusi László testvérünk fog szerkeszteni többet magával. Reméljük, hogy elkészülünk vele. És az adventet is így tematizáljuk majd. Minden évben van nálunk egy jól tematizált advent, de nyilván ennek a része lesz. Helyi civil szervezettel állapodtunk meg. Van egy városépítő egyesülete Körösladánynak, hogy 250 fát elültetünk. Ők nagyon kedvesek voltak, mert mondták, hogy 250 fa az nem kis munka, de ők nagyon partnerek, és vannak még más növényeik is, úgyhogy a pünkösd előtt velük együtt ültettük be a templomkertet. Úgyhogy van összefogás, van közös szolgálat, és vannak örömeink ebben. Aztán majd látjuk, hogy mi jön még közben ebben az évben, mert azért még sok idő van. Itt azért tanítvító istentiszteletünk nagyon szép szokott lenni, meg szokott lenni azért hirtelen ötletünk a prezsbiterumban, és akkor megcsinálunk valamit kb. 3 héttel az ötlet után. Úgyhogy itt még szerintem gazdag év előtt állunk, vagy fél év előtt.
1: Ha a 250. évfordulónál maradunk, akkor a kötetről mit lehet tudni, mi az elképzelés, hogyan épül majd fel?
2: Igen, szeretnénk méltó emléket állítani ennek a 250 évnek, és talán úgy, hogy ez befogadható legyen. Bár megmondom őszintén, hogy én nagyon régóta foglalkozom a gyülekezetünk, pontosabban az egyházközség történetével, a diplomamunkámat is ebből írtam meg, a 20. századi történetéből, de ez most ugye 250 éves merítés lesz, és én tanár ember vagyok, és most éppen majd lassan-lassan az érettségi is lezajlik júniusban, és én nyáron még erre ráugrok jobban, hogy ez méltó legyen, ez az emlékállítás egy ilyen formában, hogy minél többekhez el tudjon jutni ez a könyv.
1: Kezdetektől mostanáig.
2: Igen.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról hallhatnak. Az üzlet május 30-án nyitotta meg kapuit. A bolt a 60 utcán a Püspöki Palota aljában kapott helyet. Ezt az üzletet a szervezők azért álmodták meg, hogy a helyi termelők kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhozszállítás megmarad, az üzlet viszont a hét minden napján várja majd a látogatókat. A részletekről a szervezőkkel, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészével Molnár Szabolcsal és a vásárok koordinálójával Pataki Péterrel beszélgettem.
1: A nagy templomi gyülekezet élesztette újra az egyháztáji vásárt a maga kis hagyományos módján, ugye Péterrel összefogva, és most pedig már odáig jut a történet, és addig fejlődött az évek alatt, hogy kicsit kilép ebből a vásározói keretből, vásári keretből. Mit jelent ez egyébként ötletgazdának, lelkésznek, az, hogy most ez még egy nagyobb lépcsőfokot elért ez a történet, és hogy egyre szebben és jobban fejlődik, azért ez gondolom szívet melengető érzés.
2: Ez így van. Két irányból érkeztünk meg az egyháztáji vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt. Ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni. Nagyon tetszett az, hogy református, illetve egyházhoz közeli termelők a saját portékáikkal jelentek meg. Ezek jó minőségűek voltak, saját készítésűek, vagy saját termelésűek voltak, kifejezetten ízletesek voltak, és azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy ezeken keresztül is, vagy ezeken a termékeken, meg a termelőknek a szeretetén keresztül is valahogy azt a jó ízét az egyháznak, a kereszténységnek meg lehet mutatni, amit tényleg csak az ízek, illetve a személyes kapcsolatok tudnak.
1: És akkor ugye itt jött Péter a szervezői készségeivel, képességeivel, és először megalakult ugye az Egyháztáji Portékások Egyesülete, aztán elindult a házhozszállítás, ez mind-mind már egy olyan attrakciója volt az egyháztáji vásárnak, amiből lehetett látni, hogy egy kicsit többre hivatott, mint hogy a Leány utcán, egy kisebb udvaron megtartsák a vásárokat. Tovább is lépett, ugye most már a kerekestelepen is van rendszeresen vásár, és kisebb településekre is eljut az egyháztáji, és most volt. Na hát ez egy óriási történet. Ennek az ötlete honnan indult?
3: Ugye amikor az egészet elkezdtük, akkor már kacérkodtunk a gondolatot, milyen jó lenne egy ilyen. De ez teljesen, hogy mondjam, úgy találkozott. Tehát nekem is volt beszélgetés során, lelkész úrnak is volt egy ilyen gondolat, és akkor elkezdődött egy ilyen, hogy majd egyszer csak lesz egy ilyen. És aztán valahogy így úgy alakultak a dolgok, hogy ez így elénk került, ez a lehetőség.
2: Valóban egy lehetőség volt, és mi pedig megpróbáltunk élni ezzel a lehetőséggel, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól tettük. Én azt gondolom, hogy ha a találkozások a piacokon jók, ha a termékek a piacokon jók, hogyha az emberek szeretnek visszajárni azokhoz a termelőkhöz, akikkel már kialakítottak egy kapcsolatot, akkor miért ne lenne jó ez egy állandó helyszínen, amit mindenki ismer, ahová mindenki el tud menni, és ahol azokat a kedvenc, vagy majd ezután kedvencé váló portékáit, amiket meg szokott vásárolni, azt tulajdonképpen nem csak a piacok keretében, hanem bármelyik nap megteheti. És mi azt gondoljuk, hogy az a hozzáadott érték, túl azon, hogy magyar, túl azon, hogy termelői, túl azon, hogy jó szívvel, meg szeretettel készült, hogy mitől egyháztáji, hogy mi azt gondoljuk, hogy a hozzáadott érték az az igei háttér, az, ahogy az egész létrejött, hogy van nagy lelkisége, van egy lélek benne, és szeretnénk minden portéka esetében is ezt úgy megjeleníteni, hogy minden portékára lesz egy ige rátéve. Ezeket majd valós embereknek a személyes igéi alapján fogjuk összegyűjteni, illetve már gyűjtjük össze, és fogjuk rárakni ezekre a portékákra. Tehát ha valaki hazavisz még egy lekvárt, akkor rajta lesz egy ige is, ami a testet is, meg a lelket is tudja táplálni.
1: A református negyedbe kapott otthont, mégpedig a püspöki palotának az alsó részén, a bolt üzlethelységek sorában. Talán, hogyha be akarjuk határolni, akkor mondhatom azt, hogy az egykori alternatív könyvesboltnak a helyén. Itt valóban csak idézőjelben mondom, a csakot a termelők termékei lesznek itt, vagy a kézműveseknek a portékái is megtalálhatók. Mert ugye a vásárnapon az a specialitása, hogy nem csak élelmiszerekre szakosodott.
3: Maga egyébként az elgondolás az, hogy a Hajdú-Bihar megyében lévő, illetve a közelben lévő portékásokat tudjuk segíteni, és ugye, ahogy mondtad, nem csak a termelők, de a kézművesek is meg fognak tudni jelenni, és ugye itt most jelen esetben 2 darab vásárlói kört szeretnénk megszólítani. Az első, akik reggel fognak, jöttük be, mentük be velünk találkozni, az egyik ilyen, amire építjük, ez ugye kávé, frissen, gyümölcslés, pékáru. És ugye, aki pedig már tudatosabban szeretne vásárolni, ott pedig ugye lesznek ugye a kézműves termékek, ugye a termelői portékák, és ha minden jól megy, akkor ugye biotisztítószerek is lesznek, mert ugye ez is fontos része, hogy azért a környezetre is figyelnünk kell, és ugye lesz olyan lehetőség, hogy itt csomagolásmentes, tehát saját maguknak újra tudják tölteni ezeket. Úgyhogy ez számunkra is nagyon fontos, hogy ugye a lehető leginkább a fenntarthatóság felé, ugye azért edukálni kell az embereket, és a legjobb példa, hogy mi megmutatjuk ezt.
1: Mi lesz a vásárokkal?
2: A vásárokat továbbra is megszervezzük, az időpontok változatlanok, a helyszínek változatlanok, és aztán látni fogjuk, hogy a kettő hogyan hat egymásra. Én biztos vagyok benne, hogy azért, mert mondjuk egyre több bolt nyílt egy időben a városban, a nagy piacra nem kezdtek el kevesebben járni. És azért, mert az emberek elmennek a piacra, azért még a boltba is eljárnak. Tehát a kettő egyszerre van jelen az emberek életében. Mi így gondolkodunk a boltról, illetve a vásárokról, amiket szervezünk. A valóság fogja majd megmutatni, hogy ez hogy néz ki.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban 2 témával foglalkoztunk. Hallhattak a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség Egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról, valamint a Körösladányi Református Templom fennállásának 250. évfordulójáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
4: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenék küszöbépítése a tervezetnél gyorsabban halad. Már 2 magyart keresnek a nepáli villámárvíz után. Az eddigi információk szerint a nepáli árvíz nyomán őket eltűntként jelentették a konzulátusnak, illetve a külügyminisztériumnak, közölte a külügyi tárca. A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. A tárca ismertetése szerint Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után legalább 384 turista, közöttük majdnem 300 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére, közölte a szervezet csütörtökön. Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén. A katasztrófában jelenlegi információk alapján legalább 162 ember meghalt, további majdnem 850-et eltűntként keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint 2 magyar turistát is idézték. A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással fejezzék ki szolidaritásukat, írták a közleményben. Családi nap és intézményvezetői kinevezés volt a program a Szeretet Otthonban Sajós Enyén az elmúlt időszakban. A Fészek Református Szeretet Otthonban augusztus elején családi napot tartottak, egybekötve az intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen Barna Sándor, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A nap további része zenei és játékos programokkal telt, a közös beszélgetéseken túl, mondta Viktor Sámuel, az intézményvezetője.
2: Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, beszélgetéssel, egymással való beszélgetéssel. Ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyák napi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek, kikit milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönthetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni. Tehát hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással.
1: Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntarthatóság témáját, hanem a japán papírszínház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvodapedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET-kupán, melyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon, közölték a szervezők. Közleményükben azt írták, hogy a 12 csapat részvételével megtartott összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből szedték ki a hulladékot és válogatták szét. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található, annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott hulladékot is találtak. A verseny során a résztvevők több helyszínen dolgoztak a nehezen megközelíthető ártéri területeken is. A PET-kupa Egyesület tájékoztatása szerint az idei versenyszezonban 4 versenyen összesen 36,5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, majdnem 7000 zsákban. A CETL Debrecen vizsgálja a több dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában, tájékoztatott a cég. Eszerint az augusztus elején beérkezett eredmények 9 munkavállaló esetében emelkedett nikkel expozíciót mutattak ki, így a cég értesítette az illetékes hatóságokat, melyek augusztus 11-e és 25-e között 3 alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a létesítményben. Ezek során védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságot állapítottak meg néhány esetben, melyeket a cég rövid időn belül orvosolt, írták. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium keddi közleménye szerint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága felfüggesztette a CETL 3 üzemében a munkát a szabálytalanságok megszüntetéséig, és a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet is elutasították. A cég szerdai közleményében kitértek arra, hogy a debreceni cellagyárban még nem kezdődött meg a gyártás, az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembehelyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak, tették hozzá. Júniusban 755 ezer forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 530 ezer forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,5, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 618 ezer, a nettó keresetén 438 ezer forintot ért el, majdnem 9, illetve 11%-kal nőtt tavaly június óta. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. Miskolc Lillafüreden rendezték a Downhill országos bajnokságot. A kerékpárversenyt a Lillafüredi Libegő Parkban tartották, ahol több mint 120 versenyző állt rajthoz több kategóriában. Az idei pálya nehezebb lett a versenyzők elmondása szerint, mint a korábbiak, de még így is születtek rekordok. Király Ármin főszervezőt hallják.
3: Az idei évben már ugye harmadjára került megrendezésre a Downhill országos bajnokság Lillafüreden, és az első alkalom 2024-ben gyakorlatilag itt rendezőként, szervezőként úgy értékeltük, hogy sikerült annyira jól, hogy ennek nekifutunk 2025-ben is. 2026-ban idén pedig már nem nagyon volt kérdés, hogy egy harmadik eseményt is megrendezünk. Én azt gondolom, hogy jó otthonra talált itt a Dunhill Országos Bajnoksági Lefüreden, és a résztvevők visszajelzései alapján is szerintem nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy egy jó helyszínt találtunk ennek a versenynek. Volt miskolci versenyző is, Edőcs Tamás barátunk személyében még országos bajnokot is avattunk, úgyhogy abszolút volt ilyen értelemben is helyi érintettsége a rendezvénynek szerencsére. Egyébként összesen 10 kategóriát nyitottunk meg, amik kor, illetve nem szerint tudták fogadni a versenyzőket. A szokásokhoz híven idén is megnyitottunk egy olyan kategóriát, ahol a hobbi vagy kevésbé professzionális versenyzők, versenyengedély nélküli versenyzők is rajthoz tudtak állni. A versenyen a kategóriák teljes mértékben igazodtak a nemzetközi kategória kiosztáshoz, úgyhogy összesen 10 kategóriában álltak rajthoz az összesen 121 versenyző.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigail.
1: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Dugja be a fülét, mondta Anzsu. S Annuska tudta, mit jelent. Gyilkosság lesz. Szóval akkor Anzsuval ebédel, s ha 12-re el akarnak készülni, neki is láthatnak a főzést.

Spárgával összekötött rengeteg levelet. Annuska minden hónapban írt, eleinte az első időkben minden héten. Anzsu pedig soha nem válaszolt, s ez így rendjén is volt mindkettőjük számára. Anzsu folyamatosan olvasta a nyomtatott betűket, de írni nem szeretett. A levélírást általában bolondságnak tartotta. Felelt ő Annuskának mindig a maga módján, csomagokkal. Gyékényt font a szobájába, faragott neki sótartót, festékes dobozt, zsákponyvába varta az ajándékot, úgy adta fel. Új diót, tököt, szőlőt küldött Annuskának, mikor eljött az ősz. Annuska a stabilizáció első pénzéből elkezdte törleszteni az Anzsutól kapott összeget, de az első részlet postafordultával visszajött, s abból tudta, hogy Anzsu haragszik, és nem mert többet pénzt küldeni neki. Ezt a bekecset a falon mégiscsak elfogadta. Ezt harmadéve küldte neki az igali búcsúból. Tulajdonképpen nem is ő vette, hanem Ádám. Ne vegyünk bekecset Anzsunak? Kérdezte tőle, míg falták a zsíros húst a búcsús serpegyője előtt, s falatokat tördeltek mellé a rostcipócskából. Akkor eszébe jutott, hogy az a valami, amit Anzsu télidőn a hátára terített, már akkor is nagyon keshet volt, hogy őt azon az emlékezetes éjszakán az állomásra kísérte. Ketten adták össze a pénzt az Anzsu bekecsére, s lám most itt lóg a szegen, alig-alig kopott valamicskét. Vajon mit hord most Anzsu a fején? Megvan-e még a kucsmája, amelyben egyszer Irén kölykedzett, a macska, s ahonnan szánta kifordítani a familiát, míg a kölykök szeme ki nem nyílt, és el nem kezdtek tényferegni gyufaszállábukon. Hol lehet vajon a citera? Nem látja sem erre. A csirke kottyant bugyborékolt végre. De azért még nem megy ki, hát ha rázza még a lábát. Nagyon fél, ha csirkét ölnek. Vajon ez valami terheltség, ez az iszony a vértől? Anzsu nagyon szegény lehet. A kis zsákok, melyek a menyezett gerendák kampóiról lógnak, üresek voltak. A szobát nem régen meszelhette újra, a bogja kemencét is. A lavor egy fa három láb háromszögébe volt beszuszakolva, mögötte valami lepedőféle fette a falat. Fél Anzsu, hogy összepocsolja a friss meszelést, míg mosakodik. Fiatalabb korában nem volt ilyen kényes. Közelebb ment, hogy megnézze az Anzsu falvédőjét. Közönséges lepedő volt, durva sárgás lenlepedő. Anzsu karikát varta négy csücskére, azzal akasztotta a falra. Most, hogy ott állt előtte, vette észre, hogy ezt a falat nem meszelték újra. Füstös szürke volt ez a fal. A vályok töreg szálacskái kidugták lábukat a megkopott meszelés alól. Annuskának hirtelen eszébe jutott valami. Ez a fal, szemben az ágyjal, ez a nagy-nagy, gyerekkorában óriásinak látott falfelület, amely előtt akkoriban nem állt a fa három láb. Kiakasztotta a lepedő csücskök karikáit. Nehezen ment, a laza vályok falba kontyukig szaladtak a szögek, de aztán sikerült, s akkor tudta már, hogy nem tévedett. A lepedő alatt, az Anzsu lavorja mögött, szemben az ágyjal, amely felett három összekötött kalász volt, meg az Annuska konfirmációs képe, a lepedő alatt ott volt Annuska freskója. A Jenő címfestő ecsetjével festette, cipőkrémes dobozban keverte meg a festéket hozzá, s amikor befejezte, a száradó falnak savanyú szaga volt. Nagyon mereven állt, kihúzta magát, nézte az egysíkú, bizanti jellegű különös képeket. Ott volt Jázon kutya, nagy fekete folttal a lapockáján, mellette mamácska, földigérő sárga hajával, kezében egy könyv, amelyet a szívéhez szorított. Ott volt Janka, pálmaággal és egy szamárral, apa, palástosan, de lecsukott szemmel, egy rút vörös alak, aki Kun Lászlót jelképezte, bőbugyogóban, kard az oldalán, Kati, tűzpiros arc,

ősszel, hagymakoszorúval a nyakában, és egy béka, egy óriási béka. Ez volt az árva. És végül ott volt ő maga is, de háttal. Csak fekete copfjai látszottak, és lecsúszott félzoknia. Aztán ott volt Anzsu, liliomos koronával, nagy szakállal, mindenkinél nagyobban és mindenkinél szebben, göndörfürtökkel és hatalmasan ott volt Anzsu, mint egy király az egész háznép felett. Egy óriási Anzsu, az egyetlen, akinek az arca valóban hasonlított is önmagához, s aki ott tartotta a kezében az aranyalmát és az Anzsuk jogarát. Annuska nem sírt, de érezte, hogy jobb volna, ha tudna sírni. Anzsu bejött, letette mögé a tálat. Már fedő volt rajta. Anzsu tudta, hogy nem bírja látni a vért. S most észrevette, hogy mit néz. Megállt mögötte, de csak egy pillanatra, aztán majdnem gorombán kivette a kezéből a lepedőt, és visszaakasztotta. Fő az ebéd, mondta neki, s kilódította a kis ajtón. A képet ne bámulja, nem arra való. A ház úgyis a magáé lesz, ha engem elvisz Homok Péter. Akkor nézheti. De addig van még egy kis idő, ráér. Kész a papucsa, ne futkosson mezítláb, mert megmetszi a lábát valami üveggel. Aztán még az ebéd megfő, elmondhatja magáét. Lehajolt a csuhéhoz, egymás mellé illesztette a kötegeket. Lábtörlőt akart csinálni, kimérte a hosszát. Annuska lecsúszott a sámliról elébe a földre, s megpróbálta neki támasztani a fejét az Anzsu térdének. Anzsu nem is nagyon gyöngéden eltaszította. Nem fért oda a feje a fonatoktól. Annuska a szájába vett egy szál füvet, és végre elkezdett beszélni.

0: 4-2. Az árva addig nézett a villamos után, ameddig a pótkocsi hátsó peronja csak látszott a kanyarodóban. Hosszú idők óta nem volt ilyen mulatságos nap, mint ez a mai. Legutoljára akkor volt ekkora izgalom a házban, amikor Annuska megszökött, meg amikor mamácska pucéron szaladgált az ebédlőben. Apa meg, mint valami vén József a Bibliából, kimenekült a kancelláriára. Szegény mamácska, jellemző, hogy miken járt az esze. De micsoda szép teste volt még akkor is, pedig már éppen elérte az 50-et. Micsoda melle volt, micsoda hosszú fehér combjai. Nemhogy megvárta volna az estét, ha már annyira nyugtalan volt, aztán elvétette volna az ajtót. Igazán összecserélhette volna a kancelláriát az ebédlővel. Ő ott aludt akkoriban. 15 éves lett azon a tavaszon, s az a hülye Janka rövidre csináltatta a kék nadrágot, amellyel meglepték. Micsoda nap! Fütyörészve fordult be a kapun, de a kapuajban észbe kapott, abba hagyta. A vénasszony kinn ült a lugasban, olyan mereven, mintha lenyelte volna a meszelőt, és egyenesen őt bámulta mozdulatlan tekintetével. Az Isten verje meg, gondolta az árva, és letépett egy őszi rózsát, hogy ezt is idehozta a balsorsa temetésre. Minek jött ide? Tán örökölni akar? Na, arra várhat. Mélyen meghajolt a vénasszony felé, megkérdezte, nem süti-e túlságosan a nap, vagy nem fázik-e, mert hozhat napernyőt, vagy hozhat pokrócot, ami tetszik. Décsiné megrázta a fejét, és átnézett az árván. Az Isten verje meg, gondolta megint az árva, ugyan mire olyan büszke? Mindenki tudja, hogy apácska valóban egy szoknyában vett el mamácskát, úgy ment férjhez, mint Dunbar Fáni a lévai műfordításaiban. Erről jut eszébe, hogy a maradék könyvekről sürgősen intézkedni kell. Eddig roppant egyszerű volt a helyzet, mert a teológiai könyvek a kutyának se kellettek a zsibogón. Azokhoz nem is volt érdemes hozzányúlni, s apácska meg az a másik hülye csak azokat tartotta számon. Janka csak Szent Mihályinét olvassa, és Baksait, azokat bent tartja a hálóban. Ahogy az egyiket bevégezte, kezdi újra. Janka úgy sem merte még végignézni soha, mik állanak a társalgó bolthajtásába beépített könyvespolcon. Azaz, hogy mik állottak, míg még épp volt a könyvtár. De úgy kell neki, úgy sem olvas itt senki rendszeresen. S a zsibogon még mindig meg lehet kapni egy-egy jó rakományért 100 forintot. Persze arra igazán nem számíthatott, hogy éppen Zsuzsanna miatt kényszerüljön elővigyázatosságra. Zsuzsanna mindig a könyvek között lábatlankodik, s a múltkor is észrevette, hogy hiányoznak a jókaik. De hogy ez a vénasszony ott mire olyan büszke? Annyi pénze se volt, hogy a szállodába menjen. Ide szemtelenkedett az ő házukba, ahová a 40 év alatt, míg mamácska élt, egyszer se tette be a lábát. Az árva felszaladt a kertből az üveges verandára, és elröhintette magát, mert az jutott eszébe, hogy mentek majdnem egymásnak apa meg Kun László harmadnapja a gyászjelentés miatt. Boldog házassága 40. évében, diktálta Kun László, Janka pedig az asztalra borulva sírt. Nem, dörgött apa, és feltartotta a kezét, mintha még nem volna nyugalomban. Nem hazudunk Isten színe előtt. Házasságunk az Isten kifürkészhetetlen akaratából nem volt tökéletes. Csuda, hogy az ember meg nem szakad ilyenkor. Nem volt tökéletes. A végén persze Kun László győzött. A hazugság bűn, de a kedves halott érdekében igazán nem lehet a kívülállókkal a valóságos helyzetet közölni, pláne egy gyászjelentés keretében. Annak ellenére, hogy ebben a városban igazán mindenki tisztában van mindennel, ami a családot érinti. Mégis iszonyúan zavarba jöttek volna az ismerősök, ha kimarad a boldog házasság emlegetése. Mi lenne, vigyorgott magában az árva, ha a gyászjelentések szövegét a valóságnak megfelelően fogalmaznák meg? Örömtől repesve tudatjuk, hogy 29 év óta többnyire Tébolydában tartózkodó feleségem... A verandáról balra nyílt a társalgó. Ez volt a ház bal szárnyán az egyetlen utcai szobájuk. A parókia kockája 200 év óta terpeszkedett már az ótemplom árnyékában. Hátulsó fala az, amelyhez a ház végében a mosókonyhából a fürdőszobát és konyhát, az udvari részen pedig a kamrát meg a fészert építették, a hajdani szegényház és ispotály falával volt egybeépítve. A háború után a koalíció vége felé át kellett adni a szegényházat meg az ispotályt, s a szegények szétszórodtak az egyházközségben. Nekik is jutott egy gyulladásos szemű vénember, de szerencsére nem élt sokáig. S amíg élt is, nem igen látszott belőle semmi. Csak a hangja hallott, ahogy a fészerben, a csirkefogó Anzsu hajdani lakásában szent énekeket énekelt. Most bölcsöde van a túlsó részen. Kimeszelték a régi helyiségeket, de a talajvizet már nem tudták lecsapolni a pincétlen ház falából. Épp testben, épp lélek, gondolta az árva. Na, Isten adta csecsemői. Tulajdonképpen Kun Lászlóval kellene beszélnie. Ő ezekben a napokban a legingerültebb. Apa lekókadt, sőt, mintha egy kicsit megnyugodott volna. Janka mindig egyforma, nem látni rajta, hogy a baromfi vész miatt van neki sírva a szeme, vagy az anyjáért búsul. De Kun László nincs sehol. Nyilván kimászkál valahol a városban, vagy felment a tanácsba. Attól kitelik, hogy a temetés napján is a tanácsba megy. Az árva bevette magát a társalgóba, hogy körülnézzen a könyvek között. A társalgó falával be is végződött a parókia bal szárnyának utcai homlokzata, s kezdődött a kerti rész. Az ebédlő, a háló, s a háló mögött a csepp, az udvar felé zárt folyosó, amelyet később építettek hozzá, s ahonnan a fürdőszoba meg a konyha nyílt. A ház így a hajdani ispotály faláig egységes, U-alakú épület volt. A kapuaiból jobb felé nyíltak a hivatalos helyiségek. Az utcai fronton, a társalgóval párhuzamosan a kancellária, az apácska állandó tartózkodási helye. Ez volt a legnagyobb szoba a házban. Majdnem olyan hosszú, mint a túlsó szárnyon a társalgó és az ebédlő együtt. A kancellária mellett a káplánia volt, de annak az ajtaja a kertről nyílott. Itt lakott Kun László, míg el nem vette Jankát, s itt káplánoskodott apácska mellett. Mióta összeházasodtak, persze beköltözött a házba, és a káplánia üresen áll. Dolgozó szoba lett, hivatalos helyiség. Apácska sose teszi be a lábát oda, csak Kun László használja a kancellária híján. Mennyit emlegeti, hogy apácska miatt nem tarthatja a háznál a káplánját, hogy annak kint kell laknia valahol a város végén. Jó vicc, hova tegyék apácskát? A társalgóban ő lakik, a hálóban a házaspár, az ebédlőben csak nem tarthatják. Míg fungált, addig is mindig ott aludt. Az árva nem is emlékezett rá, hogy valaha a hálóban látta volna. A két ágyban Janka hált mindig, meg Annuska. Végig vágta magát a Janka hímezte párnák között. Annuska visszajött. Micsoda móka! Lenn a kertben az öregasszony utána nézett az árvának, mikor az felsietett a verandára. Most jól megnézte. Tegnap este, amikor megérkezett, sokáig fogalma sem volt arról, ki lehet ez a fiatalember. Most kezdett valami derengeni benne, mintha Janka írta volna neki valaha, hogy a házba vették a pap árván maradt unokaöccsét. Talán örökbe is fogadták. Nem emlékszik már pontosan. Régen volt, van vagy 20 éve is talán. Akkor még ő is fiatal volt, nem is egészen 60 éves. Mennyi lehet ez a nyurga, kellemetlen fiatalember? Talán 25. Rettenetes, hogy ez az Edit ősszel halt meg. Meghalhatott volna tavasszal vagy nyáron, nem ilyenkor, mikor ő amúgy is olyan könnyen hajlamos a megfázásra. A vonaton szerencsére mindenki nagyon kedves volt hozzá, az ablakokat csukva tartották, és a kendők, sálak is eléggé megvédték. De ez a ház, ezt talán nem is lehet melegre fűteni. Milyen nyírkosak ezek a bolthajtásos szobák, és mindennek valami különös dohos szaga van. éjjel alig tudta lehunni a szemét. Még a legjobb itt a kertben, itt legalább egyenletesen langyos a nap. Életében nem látott még ilyen rútkertet. Minden virágágyban egyforma virág virít, valami rossz magról hajtott sárga gyom. A két bokor őszi rózsát megverte a rozsda, a tujafák fele meg kifagyott, s még ha legalább kivágnák, de nem, itt szégyenkeznek kiszáradt tövükön. Bizonyára így szokás erre felé. Micsoda népek! Bár lett volna annyi pénze, hogy megszálljon a szállodában, de erre gondolni se lehetett. Az állam igazán számolhatna azzal, hogy egy nyugdíjas öregasszonynak olykor temetésre kell mennie. 119 forint a nyugdíja. Éljen meg belőle. Bár visszamehetne már. Az éjjel alig aludt valamit. Konyhaszag volt, és csepegett egy csap. Remélhetőleg a pap nem vonja meg tőle a támogatást ezután sem. Nagyon jól emlékezhetik rá, hogyha ő nincs, sohasem kapja meg Editet. Nem mintha sok örömet telhetett volna benne, állapította meg tárgyilagosan, de hát a pap maga kívánta magának, s ő nélküle sohasem jutott volna hozzá. Editet 19 éves nagylány létére még az esküvője reggelén is meg kellett verni, hogy elmenjen az anyakönyvvezetőhöz. Hát csak segítsen a papa megélhetésében. Annyi mindenre van szüksége, s ha valamivel könnyebb is falun, mint városon, 119 forintból nem lehet megélni. Minél idősebb lesz, annál étkesebb valahogy. Hányszor álmodik gyerekkori ételekkel, krémekkel, tortával, felfújtakkal? Tulajdonképpen most is éhes, de nem akaródzik enni kérnie. Nem tudja, mi a szokás itt az Alföldön. Lehet, hogy itt nem is eszik senki a temetés előtt. Különben is másnak kellene, hogy eszébe jusson, nem éhes-e, Jankának az unokájának. De azt nem is látta reggeli óta. Hogy lehetett annak a gyönyörű Editnek ilyen jelentéktelen lánya? Csak a haja szép, azt szerencsére elörökölte az anyjától, sűrű szőke haját, de azt is hogy viseli, milyen képtelen módon? Ahelyett, hogy kibontaná, hullámosan a vállára engedné, feltűzi valami suta konyba. Hogy lehet kontyot hordani ilyen fejformával? A gyerek, a hosszúlábú hallgatag Zsuzsanna talán csinosabb lesz. Micsoda csendes egy gyerek? Vajon mi lett a kisebbik lánnyal, a feketével? A pap küldött egyszer neki egy fényképet, amely a két unokát ábrázolta. Janka akkor 12 éves volt, Annuska talán 3. Kisebbik lányom Annuska nem tartozik családom körébe többé. Az Úr kifürkészhetetlen akaratából elvette tőlünk. Olybá vesszük, mint a halottat. Kérem, kedves mama, ne kérdezősködjék róla többet. Ebben a házban mindenről kínos beszélni. Editről is jobb, ha hallgatnak. Annuska miatt úgyis őket vádolhatja magában a veje. Az Edit apja volt festő. Oszkár, drágám, milyen kedves volt, milyen senkihez sem hasonlítható. S hogy elpusztult 2 kurta nap alatt, mikor a rajzszertárban azzal a mérges festékkel elfertőzte a tenyerén azt a csepp kis vágást. Ha tovább él, talán másképp történik. Bár Isten tudja, Edith sosem volt egészen normális, és ezt igazán az egész falu tudta, csak a pap nem. Jó volna tudni, mennyi az idő. Órája réges-régen nincs már, s a torony óráig nem lát el szabad szemmel. Az a nagy vörösképű, mészáros jellegű ember, a Janka férje, 8-kor ment el hazúról, akkor még nem igen lehet több 9-nél. Sóhajtott. Ez a szegény Edit világéletében bajt csinált. Már a születésével kezdte, majd megölte, mire harmadnapra a világra tudta hozni, s aztán még mennyi ideig beteg volt utána, és hogy tönkretette az alakját. Ha egészen őszinte akar lenni, el kell ismernie, hogy különös természetét és vallásos rajongását Veronikától örökölte, az ő testvérétől. S kettőjük különös hasonlatossága annál zavaróbb volt, mert hiszen Veronika sokkal az Edit születése előtt halott volt már. Talán hagynia kellett volna, hogy Edith kövesse a hajlamait. De hiszen nem volt semmi különösebb hajlama. S kivette volna komolyan egy 19 éves lány tervezgetéseit. Mit látott Edith a világból? Semmit. Mikor 3 éves volt, elvitték Crikvenicába. Aztán Oszkár meghalt, és ő visszament abba a balatoni faluba, ahol született. Mert Oszkárnak olyan kevés szolgálati éve volt, hogy nyugdíj nem is jár utána, csak valami kegydíjat kapott. S a ház, ahol elbújt Edittel, mégis az övé volt. A kert termett valamit, amit el lehetett adni Füreden a fürdő vendégeknek. Crikvenica és egy balatoni falu. Ezek voltak az Edith emlékei. A templomi hideg reggelek, a vasárnapi iskola, ahonnan sose hiányzott. Egy-egy SDG táborozás. Milyen érdekes, hogy Edithet sose bántotta, milyen szegények. Ő néha azt érezte megbolondul. Átgyalogolt a dombokon Füredre, benézett a zenész cukrászdába a mólónál, aztán előbugyogtak a könnyei, és érezte, hogy ha el nem megy innen, mindjárt ordítani és törni zúzni fog a jól öltözött emberek között. Miért halt meg Oszkár? Miért kellett visszamenni a faluba Fehérvárról? Miért kell elfonnyadni úgy, hogy az ember 5 éves ruhákat alakít át? És minek verte meg az Isten ezzel a gyerekkel, aki hófehér lesz az indulattól, ha valami felbőszíti, és beleveri a kést a kutyába, ha az játékosan a szoknyája után kap? Hányszor ölte magát a gondokkal, hogy mit kezd majd vele, ha megnő? Munkára nem való, alapjában semmire sem való, mindenkitől fél, nem beszédes. Ha legalább férjhez adhatná, gondolta, amikor Edith hazakerült a fehérvári iskolából, ahová a keresztapjáiktól járt. Azok is hogy számolták a napokat, mikor küldhetik már haza végre, mert rettenetes hallgatásával vagy rettenetes sikolyaival halálra idegesítette őket. Most igazán némi meghatottsággal gondolt nem Edithre, hanem a papra, aki a falu túlsó során, a szegényebbik részen, a kövesdombra épített templom mellől felfigyelt rájuk. Akkor még mindenképpen más volt. A külföldi egyetemeken szerzett tudása valami okos méltósággal sugározta be. Kicsit öreg volt Edithhez, 11 évvel idősebb nála. De nem ez volt a fő baj, hanem az, hogy Edith általában mindenkitől félt, de senkitől sem annyira, mint a paptól. Talán meg is szánja, ha ekkor éppen nem szeret bele Kálmánba, s nem reménykedik, hogy Kálmán elveszi. Ám Edith teher volt, nyűg, megoldhatatlan probléma. Ha Kálmán valóban nyilatkozik, szó sem lehetett volna arról, hogy magával vigye ezt a különös gyereket. Kálmán utálta Edithet, s akkor még igazán nem lehetett tudni, hogy esze ágában sincs elvenni őt. Szóval a pap csak küldje a szokásos összeget. Minél öregebb lesz, annál jobban retteg a nyomortól. Janka kinézett a konyhaablakon, és kikiáltott, nem innék egy pohár tejet. Micsoda ostoba ez a lány! Egy kis rizs felfújtat, valami könnyű darakohot, de tejet! Sose bírta rendesen megemészteni. Alföldi! Mondta magában Jankáról, s már elfelejtette, milyen határtalan örömmel fogadta azt a hírt, hogy a fiatal pár nem a faluban fog élni, a közelében, hanem a pap ide kerül az Alföldre, jobb parókiába, jobb anyagi körülmények közé. S Edith olyan meg... Három. Az üst, amelyet befogott a gyászruhák festésére, kicsi volt. Csak darabonként lehetett belerakni a ruhákat. A Zsuzsanna ruhája maradt legutoljára, most azon dolgozott. A lekvárkavaró fakanál nyelével turkált a gőzölgő lében, emelgette a hajdan piros szövet ruhát. Pár perc még, aztán lecsorgatja róla a vizet, kicsit megszikkasztja, neki kezd vasalni. Csak László jönne már, Folyton retteg, hogy beállít valami távoli rokon, jó ismerős, s neki kell fogadnia. Hagyhatja abba a munkát, s nem készül el a temetésig. Janka mindig mindennel elkésett. Pedig sose halogatott semmi munkát, csak lassan járt a keze, és rossz volt a beosztása. Most is, amióta mamácska meghalt, minden nap festett és vasalt valamit. Nem is tudja, miért csinálta így, apródonként. Egyszerre egy napon kellett volna megfestenie mindent. Igaz, hogy az üst kicsi, meg aztán azt remélte, hogy talán Zsuzsannának nem is kell gyászt viselnie, elég lesz, ha egy darabig a sötétkék matróz ruháját hordja, amelyet a mamácska halál hírére mindjárt ráadott. De László csak legyintett, mikor megemlítette, apa pedig egyenesen felbőszült. Meg kellett festenie a piros ruhát is. Szegény kis Szuszu, milyen hóka lesz feketében? Janka imádta Zsuzsannát, valami olyan féktelen szenvedéllyel, amelyre senki se tartotta volna képesnek. Ezt a különös vad szeretetet tulajdonképpen már akkor is érezte, mikor Zsuzsanna még nem is volt a világon. Csak tudta, hogy egy pár hét múlva meg fog születni. Jankával nem igen állt szóba senki, amióta Annuska elment, Anzsut pedig elkergették a háztól. De az a rettenetes hiányérzet, mely tanácstalanná és még sutábbá tette, mint amilyen rendes körülmények között volt, némiképpen feloldódott Zsuzsanna születésével. Nem mintha Szuszu hasonlított volna Annuskához. Annuska fekete volt, folyton ordított és kért valamit, toporzékolt, kacagott és rohant. Zsuzsanna még sírni is alig sírt. Szőke volt, mint az anyja, és nemigen beszédes. De azért mégis Annuska volt valamiképpen. Az az Annuska, akit Janka pólyázott születésétől. Sőt, Janka táplált is, cuclis üvegből, idegen anyatejjel és híg tejával, mint egy kis malacot. Mert Annuska soha nem szopott semmit. Mamácska akkor lett beteg, amikor a világra hozta.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péteres
6: erőse.
7: Házasságon innen.
8: Katalin.
9: A gyerek.
10: A gólyakali.
11: Foszti fiú esetek.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenék küszöbépítése a tervezetnél gyorsabban halad. Már 2 magyart keresnek a nepáli villámárvíz után. Az eddigi információk szerint a nepáli árvíz nyomán őket eltűntként jelentették a konzulátusnak, illetve a külügyminisztériumnak, közölte a külügyi tárca. A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. A tárca ismertetése szerint Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után legalább 384 turista, közöttük majdnem 300 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2100 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki, ismertették. Az eddigi feljelentések nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult. Azt írták, hogy a weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntartatóság témáját, hanem a Japán Papír Színház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka Művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvoda pedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. A Mohácsi csata 500. évfordulója nem csak a veszteségről szól, hanem a helytállásról, a túlélésről, és arról is, hogy Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb törése után is megmaradt és új erőre ébredt, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán mindenkit arra invitált, hogy látogasson el szombaton Mohácsra, vagy kövesse élőben az ottani ünnepi megemlékezést a mohács500.hu oldalon. Az 1526. évi Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az ünnepi év programsorozata keretében egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én szombaton Mohácson és Sátorhelyen. A Miskolc melletti Szikszón szombaton kora délutántól idézik fel a Mohácsi csatát. A debreceni hagyományőrzők, korabeli ruházat, fegyverzet bemutató, ételek, játékok és a történelem elevenedik meg a szikszói főtéren.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Szabó Ámos úszóedző, Illést Fanni, Papp Bianca és Milák Kristóf mestere. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó napot, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Szenzációs Európa-bajnokságot zárt a magyar válogatott, és Milák Kristóf is nagyon sokat hozzátett ehhez. Számított arra, hogy ennyire sikeres lesz Milák Kristóf szempontjából a párizsi EB?
2: Hát azt előre nehéz volt számolgatni, a rajtlistát azt természetesen átnéztem, úgyhogy az már ott szembetűnő volt, hogy ez egy kiemelkedően erős Európa-bajnokság lesz. Nem úgy, mint ugye az előző volt, úgyhogy utólagosan azt tudom mondani, hogy hát ilyen VB színvonala volt, legalábbis a férfi mezőnyben. Az, hogy nekünk ez így sikerült, hát előzetesen nem feltétlen számolgattam helyezésekkel, inkább időeredményben gondolkodtam, azt tudtam, hogy ha az hozza, akkor természetesen eredményes lesz.
1: És aztán szerzett is aranyérmet természetesen a mostani főszámában 100 méter pillangon, és szenzációs pillanat volt a váltóbeli aranyérem. Beszéljünk először ez utóbbiról. Hogyan állt össze ez a váltó? Mikor sikerült meggyőznie Milák Kristófot, hogy érdemes a döntőben indulnia?
2: Hát igazából nekem ez a fejemben volt már ugye az Európa-bajnokság közelettével, hogy ennek lehet értelme. Azt mindenképpen meg szerettem volna várni, hogy az orosz csapat hogy néz ki és miket úszik. Mert ennek tükrében volt még két másik nagyon erős váltó, de az oroszok voltak a fő ellenfél. És igazából ugye Kristófban az volt, hogy nem indul. Nyilván ez jogos volt, hiszen azért 12 rajt várt rá, és mindegyik annyira gyors, nagy sebességű úszás, hogy ott azért regenerációnak nagy szerepe van. Úgyhogy ezt elfogadtam. Viszont úgy alakult a verseny, például a 100 gyors után, amikor már kiszámoltam a váltót, meg ugye az oroszokét is, akkor már bennem megfogalmazódott, hogy meg fogom kérdezni, illetve kérni, hogy ebből tudunk csinálni nagyot. És ez úgy történt, hogy hát ebédidőben hát együtt étkeztünk mindig, és akkor ebédkor beszélgettünk, mondtam a 100 pille döntőről egy pár szót, meg minden. Egy jó hangulatú ebéd volt, majd utána mondtam neki, hogy mondom, tudom, hogy mindig hallgatsz rám, most viszont kérek egy percet tőled, és hallgass végig. És ebben az egy percben felsoroltam az érveimet, voltak benne erősebbek, nyilván, ami megfogta, és a végén azt mondta, hogy rendben, vállalom.
1: És élvezte egyébként az első pillanattól az utolsóig, vagy ez túlzás? Mert azt láttuk, hogy a célba éréskor nagyon boldog volt, önfeledten ünnepelt.
2: Így van, hát igazából ezt a kérdést szerintem neki lehetne feltenni, hogy élvezte. Én, mint az edző, azt gondolom, szerintem igen, jól érezte magát a közegben, nagyon-nagyon gyors volt, hát ki ne élvezni. Tehát azért lássuk be őszintén, ez űridőket úszott, úgyhogy valószínűleg boldog is volt, és hát ez a váltó, ez erős lett, igen.
1: Tegyük hozzá, hogy azért a többiek is nagyon kellettek ehhez. Kós Hubert nagyon kiúszta magát már akkorra, de így is viszonylag jó idővel indított. Szabó Sebastian 50-es specialista, ezzel együtt is ezen az Európa-bajnokságon nagyjából tudta tartani a helyét. Az Én lovasok mögött Németh Nándor pedig hatalmasat hajrázott, és hogyha ő nincs ennyire közel az oroszokhoz, akkor Milák Kristófnak még nehezebb dolga lett volna. Tehát Milák Kristófé gyakorlatilag a siker befejező része, tehát ő egy ilyen befejező ember, és gyakorlatilag világklasszis, aki minden ilyen úszásból szinte jól jön ki, de ez egy csapat.
2: A helyzet az, hogy ezt muszáj volt most így felállítani, ezt a váltót, de azt tudni kell, hogy ha máshogy rakjuk össze, lehet, hogy még gyorsabb. De itt nem csak az időeredményre kell figyelni, hanem a versenyen a pozícióra. És nagyon fontos volt, hogy abban a pozícióban legyünk az oroszokkal szemben, ahol a végén mondjuk a negyedik ember meg tudja csinálni, amit kell. És ezért kellett a Nándit harmadiknak úszhatni, és lehet, hogy a Hubi ugyan jobb repülőrajtos, tehát időben ebből tudunk faragni, ezt majd máshogy is ki kell próbálni, ezt a váltót, de mindenképp úgy kell, hogy az a pozíció legyen meg, hogy a Kristóf meg tudja csinálni a végén azt, ami kell. Mert az oroszoknak is az utolsó két embere, a harmadik négyes pozíció, az nagyon-nagyon erős, Úgyhogy muszáj volt odarakni a Nándit, meg a Kristófot, mert lehet, hogy most más felállásban más végeredmény jön ki, de az tény, hogy ebben a váltóban még van.
1: Összeültek egyébként az edzőkkel, illetve a szövetségi kapitánnyal, vagy kisebb csoportokban egyeztettek, hogy hogyan lehet ez a finálé?
2: Hát először is tudni kellett azt, hogy a Kristóf úszik-e, és miután ez végleges lett, akkor szóltam Csababának, és akkor lementünk a helyünkre inni egy kávét, és szépen áttárgyaltuk, hívtam a másik edzőkollégámat is, a Hunort, és...
1: Szabó Szebásztián mesteri.
2: Így van, és megbeszéltük, hogy mégis hogyan álljon össze ez a váltó. Voltak más verziók, végül Csababával emellett döntöttünk, utólag könnyű mondani, hogy helyesen, de azért nem volt olyan egyszerű, hogy ki melyik pozícióban ússzon, mert mondom, azért ez egy nagyon szoros verseny volt.
1: A társakkal, akár mondjuk Kós Huberttel, akár Németh Nándorral kellett-e külön beszélni, vagy az edzőikkel?
2: Hát figyelj, ez nem az én dolgom, úgyhogy Csaba bá ezt elintézte, szólt az edzőiknek, meg minden, hogy készüljenek, mert a Kristóf úszik, és délután akkor begyújtjuk a rakétákat. Hát ennek fejében telt a pihenő, úgyhogy én azt láttam, hogy a négy fiú az nagyon egybe volt, mikor már készültek a versenyre. Hát ez jó volt látni azért ezt a csapatot.
1: Világ Kristóf pedig szenzációsan csatázott az orosz riválisával, akitől egyébként még az egyéni versenyben kikapott, ugye az orosz lett az ezüstérmes, és végül is le tudta nyúlni. Ez ilyenkor mekkora elégtétel egy versenyzőnek, amikor az egyik nap kikap tőle, egyébként az papírforma volt, tegyük hozzá, és aztán később pedig ilyen szenzációs siker tud aratni, részben felette is. Milák Kristóf ezt hogyan élhette meg? Mennyit beszéltek erről?
2: Hát valószínűleg most ezeket az érzéseket még nem kérdeztem ki belőle, mert ugye ment tovább a verseny. Ez egy katartikus élmény, tehát ennek is idő kell, míg az ember ezt ugye feldolgozza. Úgyhogy majd amikor hazajön és beszélgetünk, akkor nyilván megkérdezem, de hát valószínűsítem, hogy azért ha elégtételt mondtál, akkor annak biztosan befogható, hiszen Egort már nézegettük egy ideje, neki az orosz bajnokság nagyon jól sikerült, úgyhogy én gondoltam, hogy egy extra motiváció lesz, úgyhogy van ott 100 gyorsan egy-két név, amit mindenképpen érdemes lesz. Hát ezt már eddig is bent tartottuk a tarsolyba, de őt nagyon izgatja ez a szám.
1: A többi versenyző egyébként mondott akár egy-egy köszönömöt pluszban?
2: Voltak, igen, volt, aki nem, igen.
1: Mindenki azt kapta, amire számított egyébként? Tehát mindenki tudhatta, hogy Milák Kristóf erre képes, vagy azért volt némi bizonytalanság? Hogyan volt ez érezhető?
2: Hát, miután egyéniben 46-8-at úszott, és...
1: Az brutális országos csúcs.
2: Hát egyrészt brutális országos csúcs, de van ennél még brutálisabb, hogy az egész világon, az egész történelemben összesen 4 ember tudott úszni 47 másodperc alatt, és ez a 4 ember, ez nyilvánvalóan a számnak a specialistája, tehát ők erre készültek. Kristófot nem nevezném 100 gyorsos úszónak, nagyon jó 100 gyorson, de nem a fő száma. Úgyhogy ha ebből gondolkodunk, akkor az tényleg extrán sikerült. Ha meg ezt átkonvertáljuk ugye a váltóra nézve, azért az sejthető volt, hogy elég nagyot fog menni. Ahhoz kell egy olyan verseny, hogy ez ki is jöjjön, hát ez így ki is jött meg, így végül meg volt.
1: Mikor volt érezhető Párizsban, hogy Milák Kristóf ennyire a topon lehet? Talán kívülállóként az első egy-két úszásából még ez nem következett volna ennyire egyértelműen, mint ahogy aztán később történt.
2: Hát annyit tudtam, hogy ugye a kiírás szerint is, meg úgy általában Kristóf a versenyeken ugye a közepén indul be. Itt ugye a hosszú program miatt ez a második, harmadik, negyedik nap, én tudtam, hogy ott fog ő nagyot alkotni. A kiírás szerint ez tökéletesen jött ki, hiszen ott volt a lényeg. Nekünk oda volt elhelyezve a lényeg. Az 50 pillangó az tényleg egy ilyen bemelegítő szám volt az elején. Megjavította az egyéni rekordját, de azon még nagyon sokat kell fejleszteni, mert a jelenlegi pillangóúszó technikája az nem teljes mértékben ideális az 50-hez, úgyhogy azon még bőven lesz mit csiszolni, de kezdésnek jó volt. Aztán bekapcsolódott a 100 gyors, azt már én azt a gyorsot azt éreztem, hogy jó lesz, mert hát voltak olyan edzéseink, most nem akarom mondani, hogy csak így néztem az órát, hogy igazából mi történik. Úgyhogy tudtam, hogy nagyon jó lesz, és hát a pillén is, és ez a harmadik, negyedik nap, ez ott beindult.
1: Mitől működik? a Milán Kristóf Szabó Álmos páros?
2: Hát ez jó kérdés, tőlem kérdezed. Nekem ez igazából ilyen ösztönös dolog. Az más kérdés, hogy nem olyan könnyű azért elkormányozni, ez értelemszerű, de hogy mitől működik, hát külön receptet nem tudok rá mondani, mert nyilván, hát így passzolunk, tehát hogy biztos, hogy van egy jó kémia.
1: Tehát az emberi szimpátia, szakmai elismerés a másik felé, vagy akár ennél is több?
2: Hát a szimpátia az kevés lehet ahhoz, hogy az ember ilyet alkosson nyilván. Ez annál valószínűleg több. Most ilyen filozófiailag nem közelítettem meg ezt a témakört, de azt gondolom, hogy van egymás felé, ha nem is kimondva egy tiszteletünk, ami működik, és erre mindenképpen alapozunk, úgyhogy ez lehet talán az egyik, azt nem tudom, hogy ez kulcse, de az tény, hogy igen, ő mindenben nagyon hallgat, és bízik bennem, hál' Istennek. Ez fordítva is így van, úgyhogy talán ettől.
1: Ez egyébként barátság is?

0: változhatott Milák Kristóf?
1: Hát rengeteget azért, az egy másik, tehát akkor ő még abban az időszakban egy ilyen kis gyerek Kristóf volt, úgymond most már egy felnőtt emberről beszélünk.
0: Bár ugye 2017-ben már mindenki biztos lehetett, hogy mekkora szenzációs tehetség, amikor a budapesti világbajnokságon 100 pillangón ezüstérmes lett.
1: Persze, tehát a tehetség faktorai azok aztán elképesztőek, tehát abból van bőven, hát nyilvánvalóan ez már az utánpótlás korban ez kijött. Aztán amikor már valaki 26 éves, ott már egy, az más felnőtt sportolóval foglalkozni, az már egy komplexebb, nem tudom beilleszteni abba a rendszerbe, mikor még gyerekként kell fejleszteni, mert hát mást kíván.
0: Mennyire lehet távol tartani Milák Kristófot esetleg a saját gondolataitól, amelyek más irányba tolnák? Tehát amikor mondjuk egy versenyző azt mondja magának, hogy most nem akar váltót úszni, vagy ezen a tornán inkább a váltót ne. Vagy amikor azt mondja, hogy ezen a héten nem szeretnék edzeni, vagy nem annyit. Vagy akár egy edzésen, amikor megbeszéli az edző és a tanítvány, hogy mit kellene elvégezni, de aztán mondjuk közben meggondolja magát a versenyző.
1: Hát először is van ilyen, ez teljesen emberi és normális.
0: És néha hát, kell is gondolom, hogyha túlterhelt valaki.
1: Semmi gond ezzel, az ég egyadt a világon. Egy a lényeg, hogy én a kockán ne akarjam áttuszkolni a kört. És azt kell, mert nem illik bele. Tehát ez akár edzés közben is változhat, és ott egy nagyobb fokú rugalmasságra van szükség. Ez nyilván hangsúlyozom, ez felnőtteknél nagyon fontos, amikor valaki ilyen 14 éves, az nem biztos, hogy feltétlen ez a sablon illik rá, de itt nálunk azért fordult elő nyilvánvalóan ez is, az is, de ez normális, hát nekünk se lehet mindig jó napunk.
0: A precizitás és a következetesség hogyan egyeztethető össze ezzel a fajta rugalmassággal? Mert úgy látszik, hogy ez a komplex helyzet működik így, de hát azért az önedzés módszereiben a precizitás az nagyon fontos.
1: Hát mindig is úgy értem, tehát én ezt a precizitást imádom, mikor így minden percre be van állítva, az csak egy dolog. De azt nem szabad kőbevésetnek tekinteni, hanem azt mindenképpen rugalmasnak. Azt a precizitást már az adott versenyzőre kell szabni, mert ugye mindegyik versenyző más és más. Tehát azt arra kell kialakítani. Úgyhogy amikor én akár egy időrendet vagy egy edzéstervet összerakok, akkor abban kell lennie mozgástérnek, mert az adott pillanat vagy az adott állapot is lehet másmilyen. Tehát amikor megszületik mondjuk egy edzésterv, azt én előre nem tudhatom, hogy ő milyen paszban érkezik az edzésre. Tehát ott nekem azonnal változtatnom kell valamilyen irányba, úgyhogy vele kapcsolatban általában 3 tervvel szoktam felkészülni, és azt látom abban a pillanatban, hogy mikor melyikre lesz szükség.
0: Néha a negyedikre?
1: Nem, talán a 3-ba beleférünk azért.
0: Mennyit segített az, hogy a korábbi években a paralimpiai bajnokokkal már komoly sikereket ért el, és hosszú évekig dolgozott már velük? Tehát az a fajta tapasztalat, amelyet mondjuk Illés Fanni, vagy Papp Bianca, vagy mások mellett szerzett, mennyiben segítette át akár a Milák Kristóffal való munkában?
1: Persze, nyilván igen, ezek is a... hogy az emberek találgatnak, hogy lehet, meg mint lehet. Most ez a pedagógia, vagy az empátia a parasportból, hát biztosan segít, tehát ott azért egy hatalmas tapasztalatot összeszed az ember, meg egyébként is már számtalan sportolót készített, úgyhogy a tapasztalat az fontos, hogy mennyiben segített a vele való munkába, biztos. Ezt azért nem tudom, mert ez ugye az idő folyamán ez ösztönössé válik, és ezeket én alkalmazom. És amit mondjuk a parasportolóimmal, a Fannival, a Biával csináltam, azt nyilván át tudom ültetni a Kristóffal való munkámba is, úgyhogy biztos, hogy kell. Tehát csak nem tudom, mert az adott szituációban nekem az jön.
0: Mennyire van egyébként kapcsolat a mindennapokban Milák Kristóf és a többi tanítványa között? Mennyire beszélnek, akár mennyire segítenek egymásnak mentálisan? Mennyire van kommunikáció? Mert ugye Milák Kristóf, bár az úszoda közegében akár jól is érezheti magát, azért a médiában egy olyan kép él róla, hogy olykor igen elzárkózó is tud lenni.
1: Persze, tehát azt mondom, hogy az embernek vannak ilyen-olyan periódusai, tehát ezt el kell fogadni. Egyébként meg egy időben készülnek, tehát az edzéseket el tudom, vagy el szoktam csúsztatni, de hát ők ott találkoznak, meg úsznak egy időben. ezt nyilván nem úgy kell érteni, hogy mondjuk a Fanni meg a Kristóf úsznak egy 50 gyors verseny, de

0: De mondom, ott valamikor én 3-4 órával ott varázsolok a parton, és akkor úgy kell elirányítani az edzést, de nekem nem probléma, én ezt szeretem így.
1: Ők egyébként szoktak sokat beszélni?
0: Igen, van a, tehát például a Fanninak, meg a Kristófnak szerintem van egy sajátosan jó kapcsolata. A Kristóf a többiekkel már kevésbé beszél, de amikor felszabadultabb, akkor szerintem bárkivel tök jól el van, csak na, ennyi szóval, kevesebbet.
1: Egyébként Illés Fanni tud segíteni önnek Milák Kristóf mentális felkészítésében? Vagy ez inkább spontán jön, és a barátságos jó viszony segíti Milák Kristófot?
0: Spontán jön, hát ő inkább a háttérben tud segíteni, hogy én meg tudjam csinálni azt, amit kell igazából, de ott így edzéseken is lehet, tehát ez nagyon-nagyon fontos, mikor olyan stádiumba érkezik egy edzés, akkor nagyon jó, hogyha van humor, és azt túl tud lendíteni bizonyos ilyen gátakon, úgyhogy ez általában az elő szokott fordulni.
1: Egy-egy megjegyzéssel, vagy félmondattal?
0: Bőven elég, persze. Az a lényeg, hogy a magas pulzus tartomány közepette legyen egy félmosoly, vagy egy félmondat, az már bőven jó.
1: Milák Kristóf sikereiben mekkora szerepe van magának a versenyzőnek, egy ilyen Isten adta tehetségnek, mekkora önnek, és akár mekkora Illés Fanninak, vagy a többi stábtagnak?
0: Hát az ő esetében azért ez egészen különleges, mert nyilvánvaló, hogy az ő esetében az edző szerepe a legkevesebb. Tehát aki ilyen sok tehetségfaktorral rendelkezik, az hát mondtak már mindenféle jelzőt róla, de ez kétségtelen, hogy ő egy talentum. És itt az edzőnek a szerepe kevesebb. Ez nem azt jelenti, hogy semmi, mert nyilvánvalóan ez egyedül nem menne. Úgyhogy százalékosan elosztva ez nagyjából így néz ki. De hát van egy kis tím, és szépen irányítgatjuk mi ezt a felkészülést.
1: Mennyire gyakori az olyan helyzet, amikor egyszerűen Milák Kristófra rá kell hagyni, amit éppen gondol. Ha azt mondja, hogy nem ez, nem edz, azt mondja, hogy kevesebbet edz, akkor kevesebbet, ha többet akar, többet. Tehát mennyire kell edzőként alkalmazkodni az ő napi mentális érzelmi állapotához?
0: Mindenképpen kell csinálni egy keretet, de azon belül meg kell hagyni az ő mozgásterét. És az, hogyha már ez nagyon szélsőséges, akkor nyilvánvalóan közbe kell lépni, ha még benne van a normalitásba, akkor pedig hagyni kell. Most akkor mondtam egy ilyen esze semmi fog meg jól, de ez nagyjából úgy képzelhető el, hogy neki van egy saját része ebben, meg van beszélve, hogy mik azok a jelzések, amikkel kommunikál, hogy mikor van így, meg mikor van úgy, de mindenképpen teret kell hagyni. Mondom, amikor már egy picit kitolódnak a dolgok, akkor persze közbe kell lépni, de szerintem nálunk ez most egészen jól működött.
1: Ki győzte meg, vagy akár ki beszélte rá, hogy ezen az Európa-bajnokságon olykor-olykor nyilatkozzon a sajtónak?
0: Hát ez magától jött. Tehát igazából ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy én nem is presszionáltam erre, hogy már pedig most állj oda és beszélj. Ezt tudtam, hogy egyszer majd el fog jönni. Aztán, hogy ez mitől történt most, ezt igazából csak ő tudná megmondani, de összességében utólag nézve szerintem baromi jól jött ki, hogy itt ezt így történt meg, és hogy beszélt.
1: Tegyük hozzá, hogy azért az elmúlt években nagyon sokat cikkezett Milák Kristófról a sajtó, úgyis, hogy nem volt meg a megfelelő információja, vagy akár túl korai következtetéseket vont le, de korábban, amikor Milák Kristóf fiatalabb volt, voltak neki azért zseniális nyilatkozata is, illetve mondjuk nagyon nehézkesen, döcögősen alakuló sajtó eseménye is. Beszéltek erről, hogy hogyan érdemes kezelni a médiát?
0: Nem, igazából azt tudtuk, ezt teljes mértékben ráhagytam. Beszélgettünk erről a dologról, de ilyen irányba sosem presszionáltam. Tehát ez 100%-ban az ő döntése. Jöttek ilyen-olyan kérések, hogy akkor páros interjú csinálnánk ezt, meg azt, meg amazt.
1: És hát ilyen nem volt, ugye? Vagy nem nagyon?
0: Ilyen nem volt. Megkérdeztem őt, válasz, és akkor én megválaszoltam, hogy ez történik. Szóval én ezt teljesen ráhagyom, és meg hagyni is kell. Tehát azért azt, ha visszatekerünk a történelembe, akkor volt már hasonlóra példa, és voltak nagyon-nagyon kiemelkedően eredményes sportolóink, akik nem feltétlen szerettek nyilatkozni, azért ezt el kell fogadni, mert ez nem kötelező. Ezt majd ő tudja, hogy mikor.
1: Darnyi Tamás nagyon hosszú időn keresztül nem nyilatkozott a médiának egy számára kellemetlenül sikerült interjú után, de volt olyan időszak egyébként, amikor a korábban lelkesen nyilatkozó Hosszú Katinka is hosszú-hosszú hónapokon keresztül gyakorlatilag nem állt a sajtó elé. Mennyire fontos, hogy egy összképben rendben legyen a versenyzőnek a lelki békéje, és ezt a média mennyire tudja megbolygatni? Tehát, hogy ilyen szempontból mennyire érthető egy-egy ilyen viselkedés?
0: Én szerintem megtudja, mert azért ez mindenképpen egy teher, meg hát kinek mennyi energiát viszel. Tehát egy ilyen szintű élsportoló azért az nagyon életforma szinten van rajta ezeken a felkészüléseken. Az, hogy most neki beleillik-e az, hogy nyilatkozgat, vagy esetleg eljár, mondjuk energiát tesz abba, hogy ide autózik, bejön, stb., és akkor rászám mondjuk 2 órát az életéből, az mennyire meríti ki. Ez egy szuverén döntés egyébként. Még egyszer mondom, most nem is tudom, mi volt a kérdés pontosan, de ez
1: hogy összességében mennyire billentheti ki a sportolót, illetve szinten? Hogy mennyire kell egyfajta komfortzónán belüli és nyilván kívüli helyzeteket is alkalmazva, de hogy a lelki békéjét egyensúlyban tartani egy versenyzőnek az, hogy sikeres legyen.
0: Minden embernél más. Tehát, hogy az kétségtelen, hogy mondjuk ha őróla beszélünk, akkor egy megosztó személyiség, tehát én 100%-ban az ő oldalán fogok állni, és nyilvánvalóan van olyan is, nem kevés, aki pedig szemben helyezkedik el. Ez azért jó, mert ők adják a motivációt nekünk, és ezt neki kell eldöntenie, tehát nem lehet kötelezővé tenni, hogy már pedig most beszélsz, kisfiam.
1: És a negatív motivációt mennyire lehet használni? Sok sportákban használják, de ugye csak negatívumokra nehéz építeni. De az úszósportban is volt, aki azért az ellenfelei, vagy akár ellenségei megjegyzései vélt, vagy valós gondolatai alapján tudta magát még jobban felsófolni.
0: Szerintem ezeket tökéletesen lehet használni. Nem azt mondtam, hogy ennek túl nagy teret kell adni, de hát az ember azért érzi az ellenszelet. Tehát van testbeszéd, az ember egy érző lény. Tehát abban a pillanatban leszűröm, ha mondjuk jön egy gratuláció, hogy akkor az tényleg őszintén gratulál, vagy csak ott van mögötte az, hogy jó, hát ezt akkor letudtam, de egyébként ti. Ez jelenti a motivációt persze. Ez egyébként szuper.
1: Folytatódik a beszélgetés itt az arénában Szabó Ámos úszóedzővel, Pabianka Illésfanni és Milák Kristóf mesterével. Milák Kristóf az elmúlt egy évben mi mindenben tudott szakmailag fejlődni?
0: Szerintem nagyon sok mindenben másfajta felkészülést csinál. Hát szemmel láthatóan sokkal gyorsabb. Vagyis, hogy hát 4-ből 4 számban úszott egyéni csúcsot, úgyhogy biztos, hogy gyorsabb. Sok újdonság van beépítve a felkészülésébe, amit nagyon szépen adaptál. Ez is egyfajta tehetségfaktor, mert amikor nem kell az a 8-12 hét, valamikor ő 3-4 hét alatt tud olyat produkálni, hogy tényleg én is csak nézek. Úgyhogy sok mindenben változott.
1: Többen mondták már róla, hogy a tankönyveket ki lehet dobni, hogyha az ő felkészítéséről van szó. Nyilván ez sarkos megállapítás, de a gyakorlatban mennyi mindent tanul az edző Milák Kristóftól? És azt esetleg tudja-e másnál használni?
0: Hát egyrészt sokat, mert ez egy kölcsönös, tehát egymást tanítjuk igazából, ez nagyon fontos. És hogy másnál működik-e, hát próbáltam már ki olyan dolgokat, és azt gondolom, hogy igen, de ezek nagyon-nagyon személyre szabott dolgok, tehát azért nem minden edzésterv felel meg egy másik úszónak. Tehát, hogy itt ezek személyre szabott edzések, de van olyan elem, ami működik, igen.
1: Követendő példaként mennyire lehet Milák Kristófot beállítani? Akár mondjuk egy fiatal elé. Nyilván nézi a versenyt, csodálva látja, hogy Milák Kristóf lenyúlja az ellenfeleket az utolsó métereken, de nem biztos, hogy ő mondjuk 20 évesen úgy fog savasodni, ahogy Milák Kristóf.
0: Igen, hát most én szerintem mindenképpen, de olvastam épp itt a minap egy olyan cikket, ahol gyártottak egy ideológiát arra, hogy ő igazából most lehet-e példakép vagy sem. Hát elnézést, mitől ne lehetne? Tehát azért, mert nem állt meg a sajtónak, ezért ez az ő bűne, vagy nem tudom, szóval, hogy én ezt nem igazán értem. Az eredmény, az nehéz fölülírni, mert azt most letette az asztalra. Ez nem jelenti azt, hogy ő ne legyen példakép, vagy legyen példakép, szerintem ezt nem feltétlen kell így meghatározni. Tehát aki 300-adra úszik a 100 méter pillangó világcsúcsától, meg meg olyan időket úszik száz gyorsan, amit eddig is kevesen, az mindenképpen példakép. Úgyhogy ha a szakmai részére gondolunk, az pedig nyilvánvalóan azért eléggé paradox, mert másképpen működik, másképp dolgozik, már fiatal korában ő is azt a mennyiségű munkát tette bele, ami kellett, most már máshogyan készül föl, de hát ha így jobb tud lenni, akkor miért ne csinálná? Azt egyébként meg hát ki kell próbálni, kinek mi válik be. Én nem gondolom, hogy feltétlen az ő útja, ez egy követendő példa, de neki beválik, és nekem az a legfontosabb, hogy mi minél jobbak legyünk. Úgyhogy azt kell követnem. Most én pontosan tudom, mert már leírtam egy csomó gondolatot, hogy miben fogunk tovább fejlődni. Hát ezt majd jövőre.
1: Edzőként mennyire van meg a fejében, hogy oké, hogyha ez most ment, akkor egy nagyon picit még tegyünk rá. Nem biztos, hogy pontosat mondok, de ha eddig mondjuk évente 28-30 héten át készültek, akkor ebből legyen 32-34 hét a következő világbajnokságig.
0: Nem az edzések száma, hanem a minősége lesz a meghatározó. Tehát, hogy készülhetünk mi egy hónappal többet, attól nem lesz gyorsabb. Attól lesz jobb, hogy az edzésen belül elvégzett munka, azaz adag, az milyen minőségű. Mert a versenyre úgy kell odaállni, hogy azt az egy számot, azt az egy futamot kell tökéletesen lehozni. Mindig a tökéleteset keressük, azt nem fogjuk elérni valószínűleg, de meg kell közelíteni. És akkor leszünk jók.
1: Mekkora szerepe van most Milák Kristóf edzés munkájában a vízen kívüli edzéseknek, a tornának, a kondizásnak? Tehát minden, ami szárazföldön történik, az most mennyire fontos, hogy az 50-es és a 100-as számok vannak előtérben?
0: Mindenképp, tehát ez egy komplex munkakör, mondom, tehát a szárazföldi edzés, táplálkozás, ez mindenképpen benne van ebbe a körbe, meg enélkül szerintem nem is lehet. Az izomra gondolsz, arra nagyon kell figyelni, tehát hogy...
1: Nem lehet túl sok sem.
0: Nem, én kifejezetten szeretném, hogy ne is legyen több. Ebben megegyeztünk, az 50-es számokhoz már 33 méter után szükségeltetik egy nagyobb izomtömegre, ahol a testsebessége úgy lecsökkent, de tovább tudja vinni azt az erőátviteli mozgást a vízben, de nekünk a 100-as számok, illetve a 200-as számok, ami neki fekszik, úgyhogy az 50-re olyan hangsúlyt nem szeretnénk majd azért tenni. Az 50 gyors azért az nem rossz, tehát az testhez állóbb neki, de mondom, nem szabad több izmot rátenni, ez egy ideális testalkat volt most.
1: A korábbi években Zala Györggyel dolgozott együtt vele, mennyire van meg a kapcsolat, illetve vannak-e még edzők, akik besegítenek?
0: Megvan, Gyurival dolgoznak, megvannak a száraz edzései igazából, úgyhogy az is ebben a kis tímen belül ez elműködik, tehát mindig kommunikálunk, tudja, hogy mikor van, mikor kell kevesebb, mikor kell több, esetleg mikor kell egyáltalán nem. Mert hogy nem kell, úgyhogy ez is működik. És van egy szuper jó dietetikusa, ami szintén nagyon fontos, a Márton Petra.
1: És tartja is az étrendet Milák Kristóf?
0: Hát most 100%-osan a dietetikus mindig egy szigorú, ezt tudjuk, hát azt nagyon be kell állítani, de én szerintem igen. Tehát amikor fontos, akkor biztos, hogy betartja.
1: Milák Kristóf úgy fogalmazott a sikerek után, hogy és mi lenne, ha még edzene is? Nyilván ez egy kicsit sarkítás, de ön vár-e el tőle többet, illetve hogy miben lehet még többet hozzátenni, hogy mondjuk 27-ben, 28-ban akár még jobb legyen, ha kell több?
0: Hát mindenképpen kell több, mert olyanok vagyunk, hogy nem nagyon szeretünk így megállni. Tehát, hogy így ez egy nagyon fantasztikus első lépés volt, de most még kétszer nagyon nagyot kell dobni. Úgyhogy megvan már persze a fejemben, ahogy mik azok, amikkel tovább tudunk fejlődni, és nem tudom, mi volt pontosan a kérdés, de...
1: Igazából az, hogy gyakorlatilag mivel lehetne még többet, és kell-e egyáltalán több? Nyilván a 200-as távokhoz valószínűleg igen.
0: Persze, hát mindenképpen kell több. Ha csak a 100-as nézzük, akkor is. Mert az valahogy azt addig kell csinálni, míg ez a 100 pillangó 48-al nem kezdődik.
1: 6 egyéni szám jön most szóba, ugye az 50, 100, 200 gyors, illetve pillangó, nem mindegyik azonosan fontos, tehát gondolom, hogy egyetlen egy felkészülésben sem lehet 4, pláne nem 6 számot hasonló prioritással kezelni, de mi van most a fejükben? Mi lehet a a végső megoldás Budapestre vagy Los Angelesre? Hány számot érdemes egyáltalán vállalni egy nagy világeseményen, és hányra érdemes igazán fókuszálni?
0: Hát igen, ez egy jó kérdés, ezt majd azért át kell beszélni, mert ha csak a világversenyt nézzük, mondjuk a világbajnokságot jövőre, akkor azért ott nagyon okos döntéseket kell hozni, mert a kevesebb néha több. És minden energiát arra azokra a számokra kell összpontosítani, amit úszni fog. Ez a repertoár, ez most szélesedett, mert itt el tudunk menni, ugye 50-100-200 pillangó, 50-100-200 gyors, tehát ez már élből 6, hozzáteszem a váltókat.
1: Ott is lenne több kombináció, nem csak a 4x100-as gyorsváltó.
0: Igen, tehát ez így összességében rengeteg. Ez nem nagyon sok, ez rengeteg, ezt le kell szűkíteni. Ezt majd többször át fogjuk beszélni, hogy mi lesz az ideális. Már körvonalazódik nyilván, úgyhogy ez még a jövő zenéje lesz.
1: Látszik-e, hogy Milák Kristóban melyik számra mekkora az affinitás?
0: Hát persze, én látom, igen.
1: Melyiket szereti a legjobban?
0: Ezt is őt kéne megkérdezni, mert innentől kezdve, hogy ezt én kapom ezt a kérdést, ez egy fikció lesz. Hát a 200-ast azt nagyon, a pillegyorsot, az biztos.
1: Akkor ez akár most hiányozhatott is, de hát a korábbi időszakban, különösen a tavalyi év főversenyén nem láthattuk Milák Kristófot, és sok versenyen nem indult, de azért az elmúlt hetekben már több kisebb versenyen is megmérettette magát. Mi van a fejükben arról, hogy mennyi versenyen érdemes indulni, így az olimpiai ciklus második felében?
0: Hát igazából ez most így ideális volt erre az évre. A következőre lehet, hogy még ott egy-két versenyt beemelnék, majd. Ezek mindenképpen ilyen tesztversenyek, gyakorló szándékú hozzáállások, vagy rajtozállások, de sokkal több meg nem kell, mert az meg a felkészülésből viszel időt. Most elmegyünk versenyezni, ott egy-másfél hét minimum kiesik, úgyhogy ezt inkább ilyen kisebb fajta ciklusokat terveztem én már, amiknek a végét egy versennyel zárjuk, és akkor valahogy így fogunk majd tovább lépkedni.
1: A rövidpályás világbajnokság decemberben szóba jön-e?
0: Jelenleg úgy gondolom, hogy nem.
1: Mikor kezdheti újra Milák Kristóf az edzéseket? Úgy tudni, hogy ezért most ezt az időszakot még Párizsban tölti, és ilyenkor van is tér pihenésre, tehát a legtöbb úszó azért kihagy 3-4 hetet, de elhatározták-e, hogy mikor csobban majd legközelebb?
0: Nekem igen, van egy dátum a fejemben, de erről nem szeretnék most beszélni.
1: Szeptemberi vagy októberi dátum?
0: Egyik sem.
1: Meglátjuk akkor majd a folytatást, nyilván aki jár az úszodákba és esetleg elkapja önöket, az fogja tudni. Mire érdemes a következő időszakban készülni, és egyáltalán a mentális, illetve a fizikai felkészülésnek mekkora a szerepe, melyiknek mekkora egy budapesti világbajnokság előtt?
0: Hát ez egy összetett, ez egy nagyon komplex dolog, tehát a mentális felkészültségnek is van ugyanolyan szerepe, mint a fizikálisnak. Nyilván egyik a másik nélkül nincs meg, mert ha csak az egyik van, tehát lehetsz te nagyon jó fejben, hogyha a képességeid meg sehol nincsenek. De ugyanez fordítva is, hogyha fantasztikus képességekkel rendelkezel, és kimész mondjuk egy döntőre, és ott mindig összerottyansz, akkor annak sincs. Úgyhogy hát itt ezt a kettőt nagyon össze kell hozni. Erre is vannak módszerek, praktikák, stb. Úgyhogy minél magasabb a cél, szerintem ez annál jobban összejön.
1: Budapesten eddig kiválóan szerepelt Milák Kristóf. Teher, vagy éppen egy újabb kellemes motiváció, hogy az MVM Domban lesz majd a 2027-es VB?
0: Hát azt gondolom, ez neki nem lesz teher. Úgyhogy nem tudom, hány ezren fognak kilátogatni azokra a döntőkre, de az biztos, hogy hidegrázós lesz. Azért őt ez feldobja, úgyhogy az számára biztos, hogy nem lesz teher.
1: Milyen gyakran mosolyog Milák Kristóf egy átlagos edzésnapon?
0: Hát az edzésen mindegyiken mosolyog. Igazából azt kell mondjam, hogy talán 98%-ban. Van egy 2%, ami néhány edzés, amikor értelemszerűen van az embernek egy olyan napja, akkor rövidebbre kell venni, le kell tudni, meg kell csinálni azt a úgymond minimumot, ami mindenképpen fejlesztő, aztán kész, viszlát, holnap folytatjuk.
1: Mennyire nehéz az újrakezdés? Mondjuk egy több hetes vagy több hónapos kihagyás után? Milák Kristófnál, mert ugye sokan beszélnek az edzők vízérzékelésről, arról, hogy van, akinek könnyebben visszajön, van, akinek nehezebben. Milák Kristóf hogyan kezeli az újrakezdéseket?
0: Hát az eleje az mindig nehéz, az nyilvánvaló, amikor az ember több hetet, vagy ne az Isten több hónapot hagy ki, az mindenképpen nehéz, még neki is. Tehát ott felhozó időszakokra szükség van. Tehát az egy tévhit, hogy víz nélkül így úszik, mert hát ez egy ostobaság, tehát olyan nincsen. Úgyhogy...
1: Tehát csak kondival és tornával nem lehet ilyen szintre eljutni, ezt kijelent.
0: Alapvetően egy úszó, tehát lehet nem testépítő, tehát hiába jár konditerembe folyamatosan, és fantasztikus az izomzata, beugrik a vízbe, az nem fogja azt a mozgássort tudni,
1: sőt,
0: amit kell.
1: Sőt, akár ellene hat.
0: Hát sőt, igen, legtöbbször ellene hat, úgyhogy ez víz nélkül nem működik. Tehát olyan nincs, hogy Kristófnak nem kell edzeni, és akkor ő így is tudja. Hát persze, nagyon extra kvalitásai vannak, de azért ezt a szintet nem tudja edzés nélkül.
1: Mennyire érdemes külön a budapesti versenyeken készülni, akár mondjuk alapvetően, hogy egy országos bajnokságon, egy nagymedencés országos bajnokságon elinduljon majd jövő tavasszal?
0: Hát szerintem az annyira nem fontos, hogy az adott verseny hol van igazából, úgyhogy nekünk szerintem az nagyon szerencsés, meg nagyon jó lesz a budapesti VB, hogy mi rendezzük, ezt nagyon várjuk is már.
1: Az OB-t nem tudjuk még, hogy hol lesz, ugye nem mindig Budapesten van.
0: Az OB-t még nem tudjuk, igen, hát azt majd Csaba bá mondja, de igazából az mindegy, hol versenyez.
1: Az edzőtáborok mennyit számítanak? Nagyon sokat beszélgetünk edzőtáborozásról az edzőkkel, illetve a kapitánnyal, mondjuk decembertől áprilisig, hiszen akkor az úszók többsége egy-két edzőtáborozásra elmegy, akár Törökországba, Tenerife-re, régebben Tájföld is komoly helyszín volt. Most akár az Egyesült Államokban is sokan mehetnek egy-két hétre vagy három hétre felmérni a körülményeket. Mekkora a külföldi edzőtáborozások szerepe, amikor egyébként itthon is kiváló úszodák vannak?
0: Hát egy úszó felkészítésében ez mindenképpen fontos, hiszen nagyon nagy a monotonitás. Tehát annak olyan sok szerepe van, hogy ki tudjuk a sportolót billenteni ebből a monoton közegből, hogy tovább tudjuk fejleszteni. Hogy minden úszónak fontos, ki milyen hangsúlyt fektet rá, ez megint változó. Valaki szeret rövidebb edzőtáborokat csinálni, esetleg kevesebbet, valaki inkább a hosszabban hisz, ez változó, nekem is megvan erre egy stratégiám, ezt nagyon pontosan be kell majd illeszteni a következő évbe, úgyhogy, de értelemszerű, hogy egy úszó edzőtábor nélkül nem tud működni.
1: Nagyon sokféle edzés, módszer, trükk, praktika van. Nyilván minden edző kezében is sok van, a versenyzők kezében is van, gondolom, jó néhány. Mennyi időnként kell, vagy érdemes ezeket frissíteni, hogyan működik mondjuk az edzések továbbfejlesztése, vagy akár a regenerálódásnak a javítása?
0: Hát a regenerálódás az is egy szintén nagyon fontos terület, ha már említetted. Szerintem itt a magyar hagyományokban ezzel legkevésbé foglalkozunk, hogy egy sportoló esetleg friss legyen, akár még edzésen is.
1: Pedig nem mellékes.
0: Hát nem mellékes, ez is éppen ki miben hisz, tehát hogy ezt nem lehet elítélni az sem, aki mondjuk 11-szer vízbe megy, és megcsinálja azokat az edzésmunkájú feladatokat. Valaki ad több pihenőt, vagy nagyobb szabadságteret ennek. Ez változó.
1: Azért az viszonylag ritka, hogy kevés alvással valaki jobban teljesít, mint megfelelő mennyiségű alvással.
0: Hát olyan nincs nyilván. Tehát az alvásnak nagy szerepe van, hogy legyen. Tehát a friss szervezetet, meg egy kipihentebb szervezetet sokkal jobban tudok terhelni. Ez nyilván attól is változik, ha olyan időszak van, amikor bele kell tenni, akkor nem lesz friss. Tehát hát úgy kell felépíteni a módszertant, hogy mindennek meg legyen benne a helye, és mindenképp az adott világverseny legyen a csúcsesemény.
1: Egy ilyen hosszú és egyébként részben baráti edző-tanítvány kapcsolatban volt-e olyan pont, amikor kételkedtek, hogy nem biztos, hogy Milák Kristóf visszajut arra a szintre, amelyet megütött legutóbb például Párizsban, de akár azért korábbi világeseményeket, VB-ket, EB-ket, illetve a tokiói olimpiát is megemlíthetjük?
0: Én egy pillanatra sem. Semennyire nem kételkedtem benne. Én ráadásul pontosan tudtam, hogy ennél jobb lesz. Tehát amilyen időkkel érkezett, ő mindegyik számában jobb lesz, mint volt. Ez még mindegyik számában ugyan nem derült ki, de ezen az úton megyünk tovább, tehát itt nincs kérdőjel.
1: Olyan pont volt, amikor mondjuk először mondta azt magában, hogy megéri Milák Kristóffal dolgozni? Akár egy edzésen, akár egy versenyen?
0: Hogy olyan pont volt-e?
1: Igen, igen, nyilván voltak nehézségek, meg amikor persze. Mondjuk Milák Kristóf nem megy egy edzésre, vagy egy-két hét kiesik, akkor az edző talán nem a legboldogabb, viszont amikor egy edzésen egy olyan időt mér, vagy egy olyan félmondatot hall, vagy jön egy kiemelt verseny, és egy szenzációs eredmény, akkor gondolom, hogy könnyen átbillenhet az edző is, aki esetleg nem hitt volna annyira a közös munkában.
0: Soha nem kételkedtem benne, igazából egy pillanatra sem. Van egy nagyon precíz belső órája neki, amit mindig tud, hogy mikor mit kell csinálni, úgyhogy ezzel kapcsolatosan nekem ilyenfajta kételjeim nem voltak.
1: Mennyi idő marad a paraúszó tanítványokra, ugye feleségére, Illés Fannira, és a szintén világklasszis Papp Biancára?
0: Hát marad, mert ugye egy időben végezzük a munkát, most ezt ha százalékosan akarjuk elosztani, akkor ez azért nehéz, mert mindegyik sportoló a legnagyobb szeletet szeretné a tortából. Tehát ez nekik is nehéz, meg nekem is nehéz, mert ha valaki egy maximális figyelemre éhes, ami mondjuk érthető egy bajnok szempontjából, de közben ott van mellette másik három, akkor azt sem engedhetem a maga útjára. Úgyhogy ez ott lokálisan, azokban a szituációkban azért az nem könnyű.
1: Edzőként mekkora felelősség ilyen világklasszisokat felkészíteni?
0: Hát én nagyon szerencsés vagyok, nekem ez így a mindennapjaimban nem jön le. Tehát én nem úgy tekintek rájuk, hogy ők tényleg kétszer mászták meg a csúcsot, és világklasszis sportolók, hanem itt már egy hosszú év után ez egy közös olyan együttműködés, amiben ez nem merül fel, de kétségtelen, hogy attól is azért nehéz eltekinteni, hogy kiemelten eredményesek, de hát ez is csak egy motiváció.
1: Los Angeles mennyire motiváció? Azután, hogy már eddig is mindent elértek?
0: Hát nehéz. Tehát egyébként hogy ne lenne először is. A másik meg az, hogy itt ha a három bajnok sportolóról beszélgetünk, akkor ők a Tokióban meg a Párizsban feljutottak a csúcsra. És a Kristóf esetében, aki világcsúcstartó, vagy még több eredménye van, na mindegy, a lényeg az, hogy azért ott a csúcson meg lehet szédülni. És nagyon nehéz motivációt találni. Itt azért van egyfajta szerepem ebben, hogy ez hogyan is tud tovább működni, de hát a fizikális részét azt ugye ők végzik, és a test meg azért jelez, hogy mit bír el, meg mit nem. Úgyhogy nem könnyű, de ahol most tartunk, azt gondolom, hogy itt már egyértelműbb az út.
1: Vannak egyébként megkeresések más versenyzőktől, akár a sikerek hatására, akár más személyes okok miatt. Ebben a helyzetben, amikor azért Los Angeles felé egyre kevesebb idő van, tehát csodát tenni nem olyan könnyű, de azért még mindig van majdnem két teljes év. Keresik-e önt más úszók, vagy akár beszélnek-e a többiekkel, a többi csapattaggal, hogy csatlakozhatnának-e?
0: Bizonyosan megfordul, hát kaptam megkeresést, de külföldiek voltak. Tehát igazából 2-3 érdeklődő volt ezzel kapcsolatosan, hogy akár csak eljönni egy picit, megnézni, hogy mit csinálunk, valamit tanulni. Volt olyan, aki azt kérdezte, hogy tudná-e csatlakozni a tímhez. Hát itt azért egy diplomatikus választ kell adni, mert nem tudok mást fogadni. És nekem ezt az utat kell végigvinni, hogyha ha három sportolóval, vagy öt sportolóval, akkor ennyivel, de ővelük a legmagasabb célt kell kitűznöm, abban meg az nem fér bele, hogy egy lelkes spanyol rajongót fogadjak éppen.
1: És mondjuk egy világklasszist? Alkalmanként?
0: Az más kérdés, mert ilyen terveim vannak, hogy összekapcsoljunk edzésmódszertanokat világklasszis sportolókkal, de ezt majd később.
1: Akár Los Angeles után? Vagy még előtte?
0: Előtte, edzés elméletbe beépítve, mert utána fölösleges gondolkodni, tehát hogy az addig látunk csak. Meg nem is szabad utána nézni, hiszen még annyi dolgunk van előtte, hogy az fölösleges, de igen, előtte.
1: Hogy lehet kifejezni azt a hátralevő 23 hónapos munkát, amely elvezet aztán Los Angelesbe? Tehát, hogy nyilván, hogyha adódik egy nehézség egy-egy edzésen, az még nem akkora probléma. De a munkát gondolom el kell végezni. Abbiankánál, Illés Fanninál, Milák Kristófnál, és ez még nagyon sok, sok száz edzés addig.
0: Hát rengeteg, igen. Ez egy precíziós művelet lesz, az kétségtelen. Pontosan abból adódóan, amit te is mondtál, hogy ezek a sportolók már azért feljutottak a csúcsra, és itt a motivációnak nagy szerepe van. Mert egy szürke hétköznapon, amikor én odaállok egy edzéstervel, és mondom, hogy akkor most ezt kéne csinálni, hát akkor ő jogosan mondhatja azt, hogy na jó, hát ez figyelj, ez biztos, hogy nem. És meg is értem, hiszen most is megérteném, ha bármelyikük azt mondaná, köszönöm szépen, szemüveget a szögre akasztottam, hiszen mindent elértek. De valamiért még itt vannak, és csinálják, úgyhogy ezt a valamit, ebből a valamiből meg ki kell hozni a legtöbbet.
1: A legtöbb az ismét egy olimpiai bajnoki, vagy több olimpiai bajnoki, illetve paralimpiai bajnoki cím, vagy ennyire azért nem szabad sarkítani, és az érem már jó.
0: Hát ezt azért nehéz megmondani, mert ugye ezt csak az adott mezőny tükrében lehet kifejezni. Tehát, hogy mondjuk a parasportolóknál bejön három új, és azokkal mondjuk nem nagyon lehet mit kezdeni, mert azért ez egy speciális közeg. Hát ott aztán lehetünk mi extrák, meg motiváltak, meg bármilyen teljesítményorientáltak. Ott azért az kicsit determinált, hogy meddig tudunk eljutni. Az épeknél, ugye a Kristófnál, ott látszik azért a mezőny, ott figyeljük a fiatalokat, hogy kik azok, akik feljebb tudnak jönni, de igazából ott is tovább kell nézni. Úgyhogy komplex ezek, én nekem nem érmekben van meg ez, hanem inkább mindenképpen az edzés elméletben, hogy hogyan tudunk tovább fejlődni.
1: Ennek a csapatnak miben rejlik a szuperereje? Van esetleg egy motto, egy gondolat, vagy mondjuk egy-két szó, amellyel ez megfogalmazható?
0: Hát én nem gondolnám, hogy ezt így mottóban nem hiszem. Szerintem így együtt vagyunk jók, és mindenki beleteszi a maga részét. És ez így az összességében adhat ki egy olyat, hogy ez mondjuk extra, de külön nem tudnám megfogalmazni.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
1: Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Szabó Ámos úszóedzőt, Illés Fanni, Papp Bianca és Milák Kristóf mesterét hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámár vízkárosultjainak megsegítésére, közölte a szervezet csütörtökön. Rendkívüli erejű villámár víz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén. A katasztrófában jelenlegi információk alapján legalább 162 ember meghalt, további majdnem 850-et eltűntként keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turistát is idézték. A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással fejezzék ki szolidaritásukat, írták a közleményben. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai PET-kupán, melyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon, közölték a szervezők. Közleményükben azt írták, hogy a 12 csapat részvételével megtartott összevont versenyen a bodrog és a Tisza árteréből szedték ki a hulladékot és válogatták szét. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található, annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott hulladékot is találtak. A verseny során a résztvevők több helyszínen dolgoztak a nehezen megközelíthető ártéri területeken is. A PET-kupa Egyesület tájékoztatása szerint az idei versenyszezonban 4 versenyen összesen 36,5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, majdnem 7000 zsákban. A CETL Debrecen vizsgálja a több dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában, tájékoztatott a cég. Eszerint az augusztus elején beérkezett eredmények 9 munkavállaló esetében emelkedett nikkel expozíciót mutattak ki, így a cég értesítette az illetékes hatóságokat, melyek augusztus 11-e és 25-e között 3 alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a létesítményben. Ezek során védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságot állapítottak meg néhány esetben, melyeket a cég rövid időn belül orvosolt, írták. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium keddi közleménye szerint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága felfüggesztette a CETL 3 üzemében a munkát a szabálytalanságok megszüntetéséig, és a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet is elutasították. A cég szerdai közleményében kitértek arra, hogy a debreceni cellagyárban még nem kezdődött meg a gyártás, az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembehelyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak, tették hozzá. Júniusban 755 ezer forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 530 ezer forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,5, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 618 ezer, a nettó keresetén 438 ezer forintot ért el, majdnem 9-11%-kal nőtt tavaly június óta. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Krisz hét.
2: Az idei Krisz hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új.
1: Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonságtevője.
3: A második világháborúnak a nagy világégése előtt születik, 1925-ben. Átéli azokat az időszakokat, amikor az ember szabadon járhatott a templomba, és nem kellett.
1: Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok.
4: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró állítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, miszerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára, egy égre kacsintó sátor.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Több mint 100 kárpátaljai fiatal vett részt az idei KRISZ héten, amelyet július 27-e és augusztus 1-e között rendeztek meg a Nagyberegi Református Liceumban. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a KRISZ hagyományos nyári programjának idei központi témája a valami régi, valami új, valami örök volt. A résztvevőket egész héten áhítatok, előadások, kiscsoportos beszélgetések, közösségi programok, sport és szórakoztató események várták. A lelki alkalmak során többek között a családból hozott mintákról, a megtérésről, a tudatos keresztjén életről és a szolgálatról is szó esett. Arról, hogyan telt az idei KRISZ hét, milyen programokkal készültek a fiatalok számára, és milyen üzeneteket vihettek magukkal, Nagy Istvánnal, a KRISZ alelnökével beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet életében egyik legnagyobb, meghatározó pillanat talán a KRISZ hét, amely az elmúlt sok évben rengeteg-rengeteg fiatalnak adott hatalmas élményt, feltöltődést, közösséget és rengeteg-rengeteg Isten közeli másodpercet, percet, napot, órát. Mesélj az idei KRISZ hétről.
3: Hát az idei KRISZ hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új, de ezen belül, e körül a téma körül épült az egész hét, és a lelki hátteret így próbáltuk felépíteni számukra.
2: A KRISZ hétek mi a sajátosság a többi KRISZ-es program mellett? A korosztály 15-30-ig, azt gondolom, hogy egy hatalmas gyűjtő közösség ez.
3: A többi KRISZ-es programhoz képest, ami hát ugye a legfontosabb különbség az az, hogy ugye ez egy hetes tábor, hogyha mondhatjuk így. Hétfőtől egész szombat reggelig vagyunk ott. Gyakorlatilag igazából vasárnaptól, mert a munkatársak már vasárnap mennek, összerakjuk a terepet. Reprendezésen ugye a munkatársi csapat eleve úgy épül fel, hogy úgy vannak kiválasztva bele az emberek, hogy mindenkinek legyen egy különleges pozíciója vagy feladata arra hétre, és olyankor a vasárnap este az arról szól, hogy elrendezi mindenki a dolgát, ami a rábízott feladatait, hogy elkészítsük a hetet, és hát a hétnek pedig az az egyik legnagyobb különlegessége, ugye, hogy egész héten együtt lehetnek, és együtt gondolkodhatnak, együtt fejleszthetik a hitüket, akik pedig keresik még az urat, azok meg rátalálhatnak.
2: 110 fő volt az idei KRISZ hétnek a tábor lakóinak a száma, mesékelek a szervezőkről.
3: A tábornak a vezetője, ugye az Kardos Ágnes lelkésznő volt, a Péterfalvi Református Liceum lelkész igazgatója. Ő neki nagyon nagy szívügye a KRISZ, és a, ha mondhatom így, a az ő generációjának. Mi abszolút ők általuk csöppentünk be. Ő általa is a KRISZ előző vezetője Barta Attila által, valamint a mostani vezetője, elnöke Balázs Antal által, és nagyon jó ezt látni, meg nagyon jó ilyen emberek mögé beállni, akik ennyire komolyan veszik ezt az egészet. És azt hiszem, hogy a mi fejlődésünkben, formálódásunkban és a KRISZ-el való közös kapcsolatunkban is talán ez volt az egyik legmeghatározóbb, hogy ilyen hiteles emberek voltak előttünk, akiktől azt láthattuk, hogy ez igenis érdemes foglalkozni, és érdemes időt fektetni bele. Ugye a munkatársi csapat az évről évre fiatalodik, hogyha mondhatom ezt. Nem emlékszek olyan KRISZ hétre, nekem ez már a harmadik volt, amelyen én munkatársként vettem részt, és nem emlékszek olyanra, hogy ugyanaz lett volna a formáció. Tehát minden évben változunk, sok esetben fiatalodunk, és ez nagyon jó dolog, de ebbe leginkább az a jó, hogy nem igazán, ahogy elmondtam, hogy minden évben változik a csapat, de ez nem jelenti azt, hogy idegen. Tehát ugyanazok az arcokkal találkozunk, csak akik eddig táborozók voltak, ők már munkatársként jönnek. Úgyhogy jó ezeket látni, és hát örülünk, hogy vannak még fiatalok, akik jönnek, meg szeretnének szolgálni.
2: Mennyire megszólíthatóak a fiatalok abban a korosztályban, és ebben a korosztályban is mennyire nyitottak erre a programra, erre a táborra?
3: Én azt látom, hogy már most már hál' Istennek nagyon. Az elindulás az 3-4 évvel ezelőtt, ugye a háború kellős közepén az nehéz volt. És borzasztó nagy félelmeink is voltak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz itt. Lesz egyáltalán jelentkező, hogy fognak akarni jönni. Már most már hál' Istennek elmondhatom azt, hogy ez már egész más. Már szinte biztosak voltunk, hogy a 100 főt el fogjuk

0: talán csak legutóbb a Krisz héten láthattak.
1: A Krisz nagyon sok településen van jelen a gyülekezeti élet ifjúsági részében, egyfajta katalizátor szerepet tölt be, próbálja megmozgatni, közösségben tartani. Hétről hétre, illetve a közös programokban pedig egy nagy közösség tagjaként tekint rájuk. Mennyire jelenik ez meg, milyen messzi közösségekből érkeztek hozzánk a táborra idejére?
0: Hát egészen változatos. Ugye, hogyha most nem bontom le teljesen falukra, de jöttek Ung megyeiből, Beregről, Ugocsából, tehát gyakorlatilag Kárpátaljáról minden honnan jöttek, különböző településekről. Persze vannak olyan települések, ahol Kimagaslóan vettek részt, például az most Beregújfalu volt idején, nekem egészen meglepő volt, nagyon sok fiú jött. Az volt az érdekes, hogy ugye, hát most sajnos a Kárpátalja helyzetének a háború miatt, ugye nem túl sok fiatal fiú van itthol, és hát itt is a százalékos arány az elég érdekesen osztott el, mert körülbelül van 20-25 fiú volt, és a többi pedig mindegyik lány, de hogy ebből a 25 fiúból 10 Beregújfaluból jött, úgyhogy hát érdekes az ilyen dolgokat látni, meg de viszont jó, hogy ott van még egy olyan nagy élő közösség, ahonnan ennyi fiatal tud jönni.
1: Itt kell tudni a programokról, milyen programok várták az idei Krisz héten a fiatalokat.
0: A programok, mint minden évben igyekeztünk minél változatosabbra csinálni. 3 évvel ezelőtt, amikor elindult újra a Krisz hét, akkor ugye igyekeztünk arra pontosan, hogy az érdekesek legyenek azok a programok, meg lekösseljék őket. Most talán az állt fent problémaként, vagy megfogalmazódott bennünk, hogy mit tudnánk még újat mutatni, hogy érdekes legyen. De végülis arra jutottunk arra a következtetésre, hogy egyébként amilyen azok a dolgok, amik beváltak, azok hadd maradjanak, amik nagy sikert arattak, és hát részben így is lett, hogy természetesen voltak új dolgok is, de azért többnyire az előző programokat vettük át, és azon változtattunk, vagy formáltunk egy kicsit. A programok azok úgy tevődtek fel, hogy hétfőn érkezéskor regisztráltunk, aztán következett egy előadás, és délután pedig egy evangelizáció. Na most a hétnek a váza, az gyakorlatilag erre épült. Tehát azok a programok, amik kötelezőek voltak, az a reggeli áhítat, az áhítatot követő evangelizáció, és a csoportbeszélgetés, ami közvetlen az előadást követte, aztán pedig az esti evangelizáció. Ezek voltak azok a programok, amik egész héten minden nap voltak, és ezeken kötelező volt úgymond a részvétel, és ezen felül voltak olyan, hogy alternatív előadások, illetve nagyon sok lehetőséget biztosítottunk a sportolásra. Ezek többnyire ilyen versenybe mutatkoztak meg. Tudtak röplabdázni, focizni, csocsózni, volt szkanderverseny, pingpong verseny, tehát rendkívül változatos volt, de aki például nem annyira sportos, vagy nem szeretett volna mondjuk abban nagy melegben sportolni, és nekik egész héten volt lehetőségük kézműves foglalkozásokon is részt venni. Szóval egész héten kézműveskedtek is, és hát ugye az egyik legkedveltebb program az a medencézés volt, akinek ezt se a kézművességet nem választotta, és a sportot se, azok pedig mehettek felváltva ilyen különböző kis csoportokba medencézni is. Szóval igyekeztünk arra odafigyelni, hogy ne legyen nagyon zsúfolt se, tehát a délután folyamán legyen egy ilyen 5-6 óra szabadidejű, de az a szabadidejű az ne vesszen el, tehát ne az legyen, hogy bent feküsznek a szobába és telefonoznak, hanem aktívan töltsék el az idejüket, és erre folyamatosan egész héten volt lehetőségük is.
1: A Krisz hét fiataljai a különböző kárpátaljai református gyülekezetek közösségeiből jön el. Hogyan lehet a közösségeket, a gyülekezetekkel való kapcsolattartás az év minden napján, a hónapjában ezt kivételezni? Hogyan kell elképzelnünk ezt a fajta hálót, ezt a fajta köteléket a Krisz és a helyi gyülekezetek között?
0: Ugye a Krisz maga az feloszlik alapszervezetekre. És hát mi a kapcsolatot ezek az alapszervezetek által tartjuk? Mindegyik alapszervezetünknek van egy elnöke, és havi szinten van választmányülésünk. A választmányban mindig az alapszervezeteknek az elnökei szoktak lenni delegáltak, meg azok a munkatársak, akik a titkár, például az elnök, alelnök, és van referens lelkész is különböző gyülekezetekből. És akkor mi megbeszéljük ezt minden hónapban, hogy mi történt gyakorlatilag ezekben az alapszervezetekben, ki hogy áll, igyekszünk segíteni nekik, és de az a jó, hogy mondhatjuk, ilyen autonómia van, hogy mindenki csinálja a dolgát, és ezek az alapszervezetek élnek, hál' Istennek nagyon szuper elnökei vannak ezeknek az alapszervezeteknek, akik igyekeznek programokat szervezni, valamint az idei évre is jellemző volt az, hogy sokszor összefogtak, tehát volt, hogy közös programokat csinált két alapszervezet, vagy akár három is, és a fiatalok által is itt tudjuk legjobban tartani a kapcsolatot, így érünk el mindenkit, hogy ezek az elnökök, ők felkeresik ezeket a fiatalokat, és akkor úgymond azok, például a munkatársnak is úgy delegáljuk őket, akit ők ajánlanak, azok jöhetnek.
1: Az alapszervezeteknek a további bontódása a gyülekezetekben jelenik meg ifjúsági tevékenységként.
0: Ez így van. Hát hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy a tavaly a Krisztes munkatársak elvégezhettek egy ilyen ifi vezetőkkel

0: és ők egész sokan jelentkeztek rá. Ezért most elmondhatjuk, hogy már úgymond szakképesített ifi vezetőink vannak, akik ezeket az ifjúsági órákat tartják és vezetik, és hát ez nagyon sok gyülekezetben aktívan zajlik is. Van ugye kis ifi is, meg nagy ifi is, de ennek ez a talán a legfontosabb célja, hogy ugye már az egész kicsiket is így meg tudjuk szólítani. Meg nagyon fontos az, hogy halljanak a Kriszel, hogy tudjanak róla, hogy ez van. És például most idején volt az én falumból is többen, akik felhívtak, hogy jönnék a Krisz hétre. És mondtam nekik, hogy hát szuper, hogy jönnétek, csak hogy még fiatalok vagytok, ilyen 12-13 évesek. És talán ezek motivációt adhat ezeknek a fiataloknak is, hogy legyenek benne a Krisz vérkeringéseibe, és jöjjenek a programjainkra, mert ugye vannak olyan programok a Krisz héten kívül, ahol nincs korhatár, alsó korhatár, tehát lehet jönni családdal is, kisgyerekkel is, mert a lendület volt ilyen, ugye, akit mindenkit vártunk szeretettel rá, úgyhogy nagyon jó, mert ott, hogyha ezekre eljönnek, akkor beleláthatnak a Kriszbe, a munkásságába, meg abba a közösségbe, ami ott van, és aztán természetesen, amikor odaérnek korosztályba, akkor megvárjuk őket szeretettel a Krisz hétre is.
1: Beszéljünk a munkatársaknak az életéről. Azért az egy nagy felelősség, hogy a saját településemen krisztagként elmegyek egy ilyen képzésre, továbbképzésre, és vállalom a gyülekezetben a heti alkalmakat, vezetve a fiataloknak a lelki fejlődését. Én, aki ifjúsági közösségben nőttem fel, nagyon-nagyon nagy kegyelmi ajándéknak tartom ennek jelenlétét az életben.
0: Ez így van, hálásak is vagyunk nagyon ezekért a munkatársakért. Talán nem szeretnék általánosítani, de én azt látom, hogy a többieknek az életében is úgy munkálta ki ezt az Isten, ahogy az enyémbe is, hogy egész egyszerűen jó volt tartozni végre valahova. Egy olyan közösséghez, ami épít, ahol nem bántsák az embert, hanem ahol olyannak szeretik, amilyen. És egy ilyen közösséghez jó tartozni. Aztán, amikor évről évre jársz ezekbe a táborokba, és kapsz egy csomó mindent a közösségtől is, meg az Istentől is, ugye vannak megtérések, akkor a jó érzésű emberbe egy idő után beléd jön az a gondolat, hogy te szeretnél visszaadni valamit az Istennek. Hogy az abból, amit kaptál meg, hát ugye én nálam is az volt, hogy én azt éreztem, hogy az a közösség, amit én kaptam ezáltal, a Krisz által is például, az borzasztó fontos, és azt nem engedhetjük meg, hogy ez eltűnjön valamikor, vagy hogy ezzel bármi történjen, és ez igenis kötelességünk, meg szívügyünk is, hogy ezt tovább vigyük. És gyakorlatilag én ezt látom a fiatalabb generáción is, hogy megszületik bennük az indítatás az iránt, hogy szolgáljanak, és hogy jöjjenek munkatársra. Nem mondhatnám azt, hogy nagyon kell, hogy agitáljuk őket, vagy hogy utánuk kény, hogy járjunk. Hát egész egyszerűen jönnek. És talán ez is a varázs ennek az egésznek, meg ettől működik jól, hogy soha nem volt kényszeres, és mégis jöttek, és így, hogy nem kényszeres, így érződik is az, hogy mindenki komolyan veszi, és oda teszi az idejét, meg az energiáját, és a legjobb tudása szerint próbálja szolgálni az Istent.
1: Miért fontos ezeket az embereket megtartani közösségben? Ugye Krisz folyamatosan az év szinte minden szakában próbálja programokkal közösségben tartani őket.
0: Számomra, hogyha magamról beszélnék, akkor azért, hogy megmaradjunk itthon Kárpátalján, hogy ne tűnjön el se a magyarság, se mi ne tűnjünk el, és ahhoz nagyon fontos, hogy én szoktunk így viccelődni vele, hogy legyenek ilyen krisztes házasságok, legyenek ilyen krisztes babák akár, olyan fiatalok ismerjék meg egymást, akinek azonos az értékrendje, mert ezzel az azonos értékrenddel meg lehet maradni itthon. Ez ad majd elég hitet ahhoz, hogy még hogyha nehezebb idejüket élünk, akkor is meg tudjunk itt maradni, és ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tartom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást kívánok az életetekre, munkátokra.
0: Köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Nagy Istvánt, a Krisz alelnökét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Építészmérnök, költő, missziói gondnok, evangelizációs dalok szövegének szerzője, aki nem Istent kereste verseiben, hanem bizonságot tett róla. Ő Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonságtevője. Róla tartott előadást Dezső Attila, Sátor Aljaújhelyi református lelkipásztor, Krisztus építészet címmel. Az előadás után Jászter Beáta beszélgetett vele.
2: Miért olyan jelentős, mint református ember is, mint református költő a hívő ember életében, Füle Lajos?
3: Hát legelőször talán azért, mert a második világháborúnak a nagy világégése előtt születik 1925-ben. Átéli azokat az időszakokat, amikor az ember szabadon járhatott a templomba, és nem kellett. És átéli a nagy ébredési időket a Betánia céje keretein belül. Átéli azt, amikor bombáznak, amikor meghalnak mellette. Maga a megtérés története is valami rendkívül különleges, hogy ment az édesanyját meglátogatni, és aztán a vasútállomáson éri őt utol egy bombázó kötelék, és zúgnak a nagy bombázó repülőgépek, és kinéz magának egy fát, hogy ő hova fog majd elmenekülni, és ott annak a tövénél meghúzza magát, amíg elvonul a veszedelem, és hatalmas nagy zuhanásokkal, durranásokkal földre vetődik, megindul a bombázás, nem jutott el a fáig, és pár perc után felnyitja a szemét, körülnéz, körülötte 9 bomba töltsér volt, ő az egésznek a közepén van, és az a fa, ahova ő menekülni akarta, ő a menedékét akarta vetni, az már nem volt sehol. És megindul a Betánia céján keresztül, az ébredési mozgalmon keresztül Füle Lajosnak a Krisztussal való járása. Építészmérnök lesz, de mégis talán az élete egészen arról beszél, hogy nem ő épített az Istennek házat, hanem Isten épített neki örökké való hajlékot a mennyek országában, és ennek a, mondjam így, hogy a tükrei, a kis árnyékai, a kis szilánkjai azok, amik a verseiben megláthatóak, és annyira életközeliek Füle Lajosnak a versei, annyira tömörek, annyira evangéliumiak, annyira ébresztőek, hogy nagyon nagy szükség lenne ma a református egyházunkban, az egész kereszténységünkben komolyan venni azt, amit ő szinte majd egy évszázadon keresztül, 90 éven keresztül itt elénk adott.
2: Hildíjas, Ibüldíjas építész, de azt is írja a magáról, hogy ez mind semmi. Tehát annyira nem érdekelték a földi elismerések, annyira csak egyfelé nézett és egyfelé tartott. Talán ezt is meg kéne tanulnunk tőle.
3: Igen, azt hiszem, hogy nagyon jól fejezi ki azt az életlátást, életfilozófiát, amit Jézus Krisztustól kapott, az egyik kis verse, a Kacatok című verse, amit talán el is olvasnék most. 1998-ban írja ezt a versét, visszatekintve az ő életére. A vitrinemben érmek, bronz plakettek, kitüntetések idézik a múltat. Érdemeim. Mik régen megavultak, azok is tánkik irigylői lettek. Jelek, miket majd sorsukra hagyok. Élettelen, szegényes kacatok. És van egy másik verse is, ugye nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk nagyok lenni, szeretnénk, ha doktorok lehetnénk, hogyha nem tudom hány ezerszer idéznének bennünket, és ez a Füle Lajos bekerül a lexikonba, és van egy 4 sorosa, a Lexikon című, azt mondja, a lexikon és benne a nevem. Szép, persze szép, tán irigyelnek érte, de az a másik könyv, a mennyben, fenn, tartalmaz-e? Elég a Krisztus vére. Szóval, amit meg kellene tanulnunk talán ma, az minden hívő embernek az élet filozófiája, hogy ha én Krisztusban vagyok, akkor nekem ez elég. Több éneket is írt Füle Lajos, hogy az egyik az, hogy királyi gyermek vagyok én, van nékem koronám, megváltom, kegyelme enyém, nem félek soha már, Jézussal járom utamat, megfogva a kezét, királyi gyermek vagyok én is, nekem ez elég. ez mindenre elég, Krisztus mindenre elég, és majd akkor fogjuk ezt tudni, amikor majd tényleg leértük az életünket, és visszatekintünk az életünkbe, és ha megkaptuk az örök életnek az ajándékát, akkor azt fogjuk mondani, hogy mennyi mindenért futottam, mennyi kacat van az életemben, holott itt van az egy fontos, az egy lényeges Jézus Krisztus, ő elég mindenre.
2: Nem volt könnyű gyerekkora, bár szerető családba született, de hamar vesztessé vált. Aztán a fiatal korát a háború rombolta szét, aztán a fiatal munkás éveit meg az államhatalom keserítette meg, hiszen előadásában elmondta nagy tiszteletű úr, hogy ott van a jegyzőkönyv, ami leírja, hogy hogyan figyelték meg őt. De hogy egy olyan álhatatos, szilárd hitű, kitartó ember volt, aki tényleg példát mutathat a keresztény embereknek is, de én szerintem nem csak a keresztény embereknek, minden embernek.
3: Igen, azt gondolom, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, akkor ezt az Úr Jézus véresen komolyan gondolta, és ezt azt hiszem minden igazán átadott szívű keresztény ember megéli az élete során. Üldözik Füle Lajost fiatal korában, amikor megtér, akkor a Betánia céljebe csatlakozik, és aztán ebben a Betániában beemelik majd egy év után olyan szolgálatokba, amiben bizonyságot tesz fiataloknak, fiúknak, iskolásoknak, egyetemistáknak is, meg hát egyszerű embereknek és felnőtteknek a Krisztusban kapott örök életről. És ez az az időszak, az 1940-es évek második fele, a háborúban azért nagyon sokan meghalnak, lelkipásztorok is meghalnak, az előző generáció nyugdíjba megy, és nagyon sok gyülekezetben alakult ki olyan, hogy hát a nyugdíjas lelkész még ott szolgált, de már nem bírta a szolgálatnak a terhét, és egy ilyen dunántúli gyülekezetbe hívják meg Füle Lajost, annak idén az ifjú, fiatal, betánista, ébredési, lánglelkű, szeráflelkű Füle Lajost, hogy menjen és segítsen, és hát megy is, és segít, gyerekeket összeszedi, a fiatalokat összeszedi, vallásos esteket tartanak, evangelizációkat tartanak, bibliaórákat indítanak, tehát beindul a gyülekezet, nagyon örül mindenki, de hát ez maga visszaemlékezéseiben mondja, hogy a szomszéd lelkész, aki már akkor a pártnak a kiszolgálója volt, feljelentette őket. És hát nagyon hamar el is paterolják őket abból a gyülekezetből, az idős lelkészt is, őt magát is, és aztán majd ez a lelkész lesz ennek a gyülekezetnek a vezetője. Tehát meg kell élnie azt is, hogy a sajátjaim is ellenem fordulnak. Nem tudnak mit kezdeni a megtéréssel, nem tudnak mit kezdeni az Isten áldásával, nem tudnak mit kezdeni az ébredéssel. Visszaemlékezésében elmondja, hogy olyan sokszor szektásozták, olyan sokszor azt mondták, hogy rajongó, hogy mindenféle rosszat ráírtak, de mégis azt lehet mondani, hogy rajta keresztül adott Isten nagyon sokszor lelki frissülést, elég a verseit olvasni, erről szól az ő missziói gondnoksága is, és hát még nagyon sok minden. És hát ugye egy ateista államban, vagy egyre inkább ateizálódó államban kellett neki, mondjam így, hogy irodistaként is, meg mérnökként is megélni a mindennapjait. Úgy emlékezik vissza, hogy mint a malomkövek olyanok voltak az ő munkatársai, hogy állandóan gyötörték, kínozták, összetörték, és nem győzött újra és újra Krisztusba kapaszkodva valahogy, hogy új erőre kapni. Tehát üldöznek az egyházamban, üldöznek a munkahelyemen, nincs nyugodt helyem, csak az otthon, csak a család, amiből nagyon-nagyon sok erőt merített ez a Füle Lajos.
2: Az az érzése az embernek, ha az ő verseit olvassa, hogy nem Isten kereső versei vannak, hanem Istenről bizonyságot tevő versei. A Sakk figura című verse nagyon megérintett a mai napon.
3: Igen, hát miután a Betánia az egy olyan ébredési közeg volt, amit Isten lelke megengedett a református egyházban, 40-es években megtörténni, ott százak, ott ezrek jutottak üdvösségre. Bodrog közben még számos olyan gyülekezeti tagom volt, akik a Betánia ébredési kaptak örök életet a Krisztusba vetett hitük által, hit által kegyelemből, és nagyon sokan idéztek régi énekeket, halleluja énekeket, ugye ez az a halleluja énekeknek az időszaka, és valóban nem lehet más, egy hívő ember csak újra és újra bizonyságot tesz arról, hogy mindent a nagy intéző, a nagy tervező intéz, és sehova nem mehet az ember csak ahová az a nagy intéző a kezével teszi, akkor én, ha ennyire megérintette a Sakk figura ez a címe, akkor ezt most elolvasom. Egyszerű Sakk figurád vagyok én neked, Uram. Lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Király lenni sosem akartam, bástyának se lennék, jó tudom. De jó a te kezedbe lenni, és odaállni, ahova csak akarod, ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen új jelt nem átkezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha, ne talán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakfigurád vagyok én neked, Uram.
2: Most ünnepeltük volna a 101. születésnapját, hiszen 1925 áprilisában született. Itt van velünk a verseiben, és olyan jó, hogy van mihez nyúlnunk. És nagyon szépen búcsúzott ő ettől a világtól, és szép hosszú életet adott neki a Teremtő.
3: Igen, én nagyon fontosnak tartottam azt ezen az estén, hogy idősebb testvérek is, akik jelen vannak, lássák meg azt, hogy el lehet menni szépen ebből a világból. Van két olyan verse, ami nagyon szíven ütött itt sokakat, többen meg is könnyezték. Az egyik az, amikor azt mondja, hogy minden, amit a temetésemen elmondanak, azt nehogy elhiggyétek, mert az mind ilyen kitaláció. Az a címe, hogy a nekrológban. A nekrológban szeplőtlen leszek. Olvassátok, de nehogy higgyetek neki, hamis lesz, túlzó, mindolyan. Jézus beszél csak rólam komolyan, ki tudta, Füle Lajos, milyen hitvány alak, és ezt mondta, mégis megváltottalak. Nagyon fontos, hogy talán ezzel tudjunk kimenni ebből a világból, hogy nem az, hogy ki lettem, mit lettem, hány kacatom van ebben az földi életben, hanem az, hogy megváltottja vagyok az Úrnak. És nagyon jól felkészíti az olvasóit arra, hogy hogyan készüljenek akkor, amikor az Isten magához hívja őket. Ez a címe a versnek, nagyon rövid, ha menni kell. Ha menni kell, mondj rá majd igent, mint aki rég tudja, hogy ez a rend, ha menni kell. Ha menni kell, utathoz kéri erőt, s hálával állj meg majd az Úr előtt, ha menni kell. Ha menni kell, ne vigy mást, csak hitet. Nem leszel ott hiával semminek, ha menni kell. Hit nélkül lehetetlenség tetszeni az Istennek, olvassuk a zsidókhoz írt levélben, ezért talán a legfontosabb, hogy egyetlen egy dolgot vihetek. Hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, általa és benne van örök életem, és ha ezt hiszem, akkor mindent értek.
1: Az elmúlt percekben Dezső Attila, Sátor Aljaújhelyi református lelkipásztort hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok. Augusztus 19-én a kolozsvári református egyházmegye tartott nyílt napot, amely a hídelvei református templomban vette kezdetét, a tevékenységeken pedig az udvaron és a gyülekezeti házban lehetett részt venni. Az alkalomról Gáspár Károly lelkipásztor számolt be, a riporter Pilbák Kincső.
2: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró áhítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor, amely számos programokat biztosít. Mindegyik sátor 11-től, tehát az állított zárásától egészen 4 óráig a bogrács gulyásozásig működik. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki betoppan egyházmegyén belül és kívül gyülekezetekből, ki egy kicsit érdeklődni szeretne, hogy milyen a református egyházi élet. Ami különlegesség, hogy ebben az évben is 2 nagyon érdekes előadást szervezünk. Az első az a Mohácsok, kapcsolatos, ugye kereken 500 éve történt ez a történelmi esemény. Lovagrendnek a bemutatásával nagyon érdekes előadást hallgathatunk meg. A második pedig Nagy Imre fiatalok, tanulók motiválása és teljesítmény növeléséről fog szólni. És nyilván, hogy a lényeg az, hogy jelen lenni, megismerni, beszélgetni, talán ez az, ami igazán maradandó egy ilyen nyílt napon. Várunk tehát mindenkit szeretettel, nyitottan, ahogy nyílt napnak is nevezik, és nyilván nagy szeretettel várjuk, hogy kapcsolódjanak be minél többen. A hidelvei templomban kezdődik, továbbá pedig a templom mellett lévő gyülekezeti teremben folytatódnak az előadások, és közvetlenül a hidelvei egyházközség hátsó udvara, az egyben a kolozsvári református kollégium szakiskolának az udvara, ezek azok a terek, ahol zajlanak az események. Hát pontosan ez a Hórja út 51-53-as szám, és oda várunk mindenkit szeretettel.
3: Emellett idén is színes programokkal várja az érdeklődőket a Refo udvar, a kolozsvári Herepei ház udvarán, amely ugyancsak 19-én nyitja meg kapuit. A Refo udvar programjáról Apatre Lukász, az IKE ügyvezető igazgatója beszélt. Idén is színes programkínálattal várja a magyar napozókat a Refo udvar. Mi ennek a hagyománya, illetve idén mivel készültetek?
4: A Refo sátor története 2017-ben kezdődött, a reformációnak az 500. emlékévében. Akkor a Farkas utcai templom előtti téren került meg szervezésre, és akkor 2023-ban, amikor a belvárosi református egyházközségnek az óparókiája felújításra került, és IKE központként kezdett működni, akkortól számítva itt az udvarra költözött át a Refo sátor, és átalakult Refo udvarra, ezt a megnevezést kapta. Ilyen formában már 9 éve van hagyománya a Refo udvarnak. A programnak a felépítését az idei évben azt úgy kell elképzelni, hogy a reggelek folyamán áhítatok, napközben különböző kerekasztal beszélgetések kerülnek megszervezésre. Fontos kiemelni azt, hogy a kolozsvári Magyar Napoknak az idei témája, mottója a tárt kapukkal, és ezt a témát próbáltuk egy kicsit mi is beleépíteni a programba. Szerdától vasárnapig kerül megszervezésre a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napok alatt. A megnyitója szerdán lesz, a későbbiekben kerül sor a díszteremben sorra kerülő kiállításnak a megnyitójára is, amelynek a címe Kopogtatok, kopogtatók, tehát a kopogtatókról készült fényképeknek a kiállítása lesz, ilyen formában is kapcsolódva a témához, és ezen kívül pedig esténként dicsőítésekre, illetve koncertekre fog sor kerülni. Néhány program, amit ki szeretnék emelni a teljesség igénye nélkül, A csütörtöki nap folyamán most már hagyománnyá vált, hogy minden évben panelbeszélgetésre kerül sor a püspök úrral. Ennek az idei címe tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Szintén csütörtökön az esti órákban Marosán Csabának lesz egy előadása Zsida Jenő életéről. Pénteken most már szintén egy hagyomány, hogy két évvel ezelőtt egy beszélgetésre került sor édesanyákkal, tavaly édesapákkal, illetve idén pedig a gyerekeket hívtuk, amelynek a címe, hogy most mi beszélünk, fiatalok a szülőkről, otthonról, jövőről. A szombati nap folyamán egy könyvemutatóra fog sor kerülni, Viski András Illegalisták című könyvét fogja bemutatni, illetve szintén szombaton vendégünk lesz dr. Slék Ádám, aki a Hunor őrprogramnak a kutatásfejlesztési specialistája. A vasárnapi napon pedig most már szintén hagyománnyá vált az ökumenikus ifjúsági istentisztelet, amely idén a Piarista templomban kerül megszervezésre. Ezen kívül kiemelném a koncerteket, az idei évben a Bőröndös, a Katlan, a Fan Corporation, az Ében, illetve Dénes Dorottya és Dénes előtt lesznek a vendégeink, illetve a különböző kerekasztal beszélgetések és a programok mellett néhány állandó programra is sor kerül. Egész nap várja a vendégeket a Refo Café és az IKE közreműködésével szervezett kávéház. Egész nap látogatható az Óparókiának a díszterme. Szintén egész nap látogatható az udvaron elhelyezett imaösvény, amely idén 100 éves kolozsvári fikének a munkatársai közreműködésével valósul meg. Itt megemlíteném azt, hogy az idei évben ünnepeljük a kolozsvári fikének a 100 éves alapítását, ezért egy kicsit ez is része lesz a programnak. A reggeli áhítatokon a fikeband fog zenélni, valamint az imaösvény is a fike szervezésében valósul meg. Az Erdély Református Sajtóközpont közreműködésével kerül sor a könyvvására, valamint a Diakónia Keresztény Alapítvány közreműködésével az egészségsarokra, ahol lehetőség lesz vérnyomásmérésre, vércukor szintmérésre.
3: És kik állnak az egész program mögött, ki a szervezőcsapat?
4: A Refo udvar szervezőcsapata körülbelül 15 főből áll. Az érdekessége, hogy az Erdély Református Egyházkerülethez tartozó különböző szervezetekkel közösen szervezzük. Részese a Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdély Református Egyházkerület, az Erdély Református Sajtóközpont, valamint az Erdély Református Egyházkerületnek az Ifjúsági Szövetsége, az IKE. A szervezőcsapat mellett még a helyszínen önkéntesekkel is dolgozunk.
1: Az elmúlt percekben Pilbek Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztes elnöke elmondta, az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása. A hivatal létrehozásával ugyanakkor nem csak a múltat szeretnék feltárni, hanem a tiszta jövő alapjait is szeretnék megteremteni, jelentette ki Hantosi István. Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagáltak a tájékoztatón, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányít alelnökök fogják megtestesíteni. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány döntését csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Péter rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Megkezdte a Klebersberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 osztályos gyerekek részére. A központ elnöke Sinka Edit csütörtökön elmondta, hogy a támogatásra 7,8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, mely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az idei tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, a mostani tanévet is beleértve. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás alapján az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az érettségivel kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsodabó-Izemplén vármegyei szervezete. Elsőként a szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az avaton úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézművesbolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Ismét megrendezik az állatkertek éjszakáját a Miskolci állatkertben. A különleges esti program középpontjában idén az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak, de látványos bemutatók, csillagles, tűzzsonglőrsó és éjszakai látványetetések is várják az érdeklődőket augusztus 28-án. Az este egyik izgalmas programja a Nem szeretem állatok bemutatója lesz, ahol hüllőkkel és ízelt lábúakkal is találkozhatnak test közelből a bátrabb látogatók a Miskolci állatkertben.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap, mindenkinek.

A mai napon. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Zsoltárok könyve 118. fejezet, 24-es vers. Amikor nehézre fordulnak a dolgok, és kísértést érzel, hogy panaszkodj a sorsodra, állj meg és emlékeztesd magad, hogy ez a nap is ajándék Istentől, olyan, ami csak egyszer adatik meg az életben. Gondolkodj el a következő szavakon, és meglásd, segíteni fognak. A mai napon maximálisan meg fogok élni, és ki fogok élvezni minden órát, és nem akarom egyszerre megoldani az életem összes problémáját. A mai napon megpróbálom tanulással fejleszteni az elmém. Elolvasok valamit, ami erőfeszítést, gondolkodást, koncentrációt és elkötelezettséget igényel. A mai napon együttműködő leszek. Megpróbálom a lehető legjobb formámat hozni, kedvesen beszélni, valamint udvariasan és figyelmesen viselkedni másokkal. A mai napon nem fogok hibát keresni másokban, és nem próbálok megváltoztatni vagy jobbá tenni senkit, csak saját magamat. A mai napon lesz tervem és célom, még ha nem is tartom magam hozzá mereven. Így két ellenségtől is megmenekülök, a kapkodástól és a határozatlanságtól. A mai napon törekedni fogok a jellem fejlődésre. Jó irányba változtatom, de nem verem nagy dobra. Ha valakinek feltűnik, attól sem bízom el magam. A mai napon megteszek valamit, ami nincs innyemre. Ezzel arra fogom trenírozni a lelkem, hogy uralkodjon a testem felett, az akaratom pedig az érzelmeim felett. A mai napon nem félek majd szeretni, vagy kockázatot vállalni. Megpróbálom élvezni Isten valamennyi áldását, és elhiszem, hogy minden magot, amelyet az ő országában elvetek, sokszorosan fogok visszakapni. Így fogok élni a mai napon. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt, Bódész Attilát hallják. Augusztus 27-én a Gáspárok ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket és köszöntünk mindenkit, aki valamilyen okból ünnepel ma. Most pedig következzen a mai Svéd asztal kínálata. Első óránkban először arról hallhatnak, hogy miskolci fellépői is voltak a nemrég véget ért zemplényi fesztiválnak, zenei utazás a mesék és táncok világában, ezzel a címmel adott koncertet a rangos kulturális esemény sorozat keretében Gáspárné dr. Tóth Marica és Nagy Enikő.
2: Fantasztikus érzés, és valóban, hogyha lehet ilyet mondani, 16 éves korom óta zongorázom, és nagyon-nagyon sok versenyen, tévében ki mit tudott nyertem, az ikertestvéremmel két zongoráztunk, tehát nagyon sok fesztiválon, versenyen vettünk részt. És valahogy úgy mindig gondolkodtam rajta, hogy ó, már nagyon sok helyen voltunk, itt még a Zempléni Fesztiválon nem. Tehát egy akkora image van ennek a fesztiválnak, hogy én azt gondolom, hogy nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt részt vehettünk, és tényleg mindent beleadtunk, hogy ennek az elvárásnak és ennek a nagymúltú fesztiválnak megfeleljünk. Hát én remélem, hogy sikerült. Egyébként nagyon jó érzés volt, és a közönségből is áradt a szeretet, és ilyenkor ezt érzi, aki a színpadon van, tulajdonképpen minden izgalom elmúlik, teljesen el tudtuk magunkat engedni, és nagyon jó érzés volt, hogy éreztük, hogy a közönségnek egy élményt adni, az egy nagyon nagy dolog.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy kezdődik az iskola, hétfőn mindenhol becsengetnek, nehéz lehet az átállás a gyerekeknek, főleg az iskola kezdőknek. Lelki és testi tüneteket egyaránt produkálhatnak az izgalomtól. Balogh Beáta, miskolci klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus azt tanácsolja, hogy a szülők vonják be a gyerekeket a készülődésbe, így megkönnyíthetik az iskola kezdést.
3: Az iskola kezdés kapcsán érdemes belegondolnunk, akár szülők vagyunk, akár gyerekek, hogy most még az utolsó napokat kihasználva a gyerek feje tulajdonképpen a strandon, a nagyinál, a lángosnál jár, míg a szülők már egyre nagyobb szorongással készülnek az évkezdésre. Érdemes külön választani a most első osztályba lévő még óvis gyerekeket, illetve már az idősebb korosztályokat. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek iskolai retten kerüljenek az óvodából az iskolába, hiszen ettől várható a megfelelő testi, lelki fejlődés. Van ugyan az óvodákban, ugye május környékén szokott lenni egy összefogó vizsgálat, egy komplex vizsgálat, amely kimondja a gyermekről, hogy iskolai érett-e, de sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sok gyerek ennek ellenére úgy kerül be az iskolába, hogy nem teljesen iskola érett.
1: Ez tehát a mai Svéd asztal kínálata 4 óráig. Kérem, tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, miskolci fellépői is voltak a nemrég véget ért Zempléni Fesztiválnak. Zenei utazás a mesék és a táncok világában. Ezzel a címmel adott koncertet a rangos kulturális esemény sorozat keretében Gáspárné dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongora hangverseny műsora igazi zenei tűzi játék volt, amely a bécsi klasszikától a francia impresszionizmusig kalauzolta a hallgatóságot. Mindkét előadó a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karáról érkezett. A következő percekben Gáspárné dr. Tóth Marica, dékán helyettes zongora tanárral beszélget Jászter Beáta a négykezes kamaramuzsikálás precizitásáról, a tökéletes technikai összhangról és a legnépszerűbb, legszebb remek művekről.

0: A Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kara együttműködik a Zempléni Fesztivállal, így került sor a mai koncertre. Hogyan jött létre ez az együttműködés? Hogyan jött a felkérés?
1: Hát ez nagyon érdekes volt. Dékán úr szólt, én dékán helyettes vagyok egy másfél éve, és szólt nekünk, hogy adjunk le produkciókat, mert megszületett ez a megállapodás, hogy minden évben az egyetem oktatói, hallgatói is részt vehetnek valamilyen produkcióban a fesztiválon. Hát mi a esélytelenek nyugalmával leadtuk a tavalyi egyetemi fesztiválról készült másfél órás koncertünknek a linkjét, és hát egy hét múlva szólt dékán úr nekem, hogy hát képzeld, titeket választottak. Hát nagyon örültünk, hatalmas megtiszteltetésnek tartom, nagyon sok helyen felléptem már életemben, és még pont a Zempléni Fesztiválon nem, tehát nagyon nagyra értékeltük, és nagy örömmel készültünk.
0: Itt vagyunk Tolcsván, a Szirmai Waldbot kastélyban, igazi főúri környezetben is, igazi főúri mesés és különleges mitoszokkal körülvett világot hallottunk, csak most zongorán négykezesekkel.
1: Igen, érdekes volt, mert eleinte úgy gondoltuk, és ez talán véletlen, talán nem, hogy pusztán nagyon népszerű darabokat fogunk, műveket összeválogatni, és aztán a végén, amikor megnéztük, így gyorsan összeírtunk, egy körülbelül egy nap alatt kellett leadni sietve a műsort, akkor mondja Enikő nekem, hogy hát te figyelj csak, mi legyen a címe? Hát legyen ez a címe, hogy Zenei utazás a mesék és táncok birodalmában, mert hogy pont valahogy olyan darabokat sikerült összerakni, amelyek nem csak népszerűek, nem csak nagyon ismertek, hanem vagy mese, vagy tánc. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés tematika volt. Ez bizonyítja azt, hogy tényleg nagyon tetszett a közönségnek, és nekünk viszont egy felelősség volt készülni, mert csupa olyan művek voltak, amiket mindenki ismer. Tehát egy ilyen műben akár egy félreütés, vagy egy kisebb hiba is talán feltűnőbb, mint egy olyanban, amit esetleg nem ismernek ennyire széles körülön.
0: No, de ez a páros nem most ült össze először. Két gyönyörű nőt láttunk virágos ruhában, mesei környezetben itt a zongoránál, és hát lehetett hallani, hogy ez azért egy összeszokott páros.
1: Igen, ez így van, valóban. Köszönöm szépen a dicséretet. Egyébként össze szoktunk öltözni. Nyilván ez egy olyan szakma, ahol a színpadon is mutatni kell. Enikővel egyébként már zeneakadémista korunktól ismerjük egymást. Az, hogy együtt játszunk, az körülbelül 10 éve volt először. Nagyon sok versenyen zsűrizünk. Megyei versenyeken, városi versenyeken, és mostanában ez nagyon divatos, és szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy a zsűri egy, mint egy bevezetőként a verseny előtt játszik valamilyen produkciót. És így kezdtünk el mi négykezesezni, illetve kétzongorázni. Azután tavaly volt egy teljes estünk, amit már említettem, az egyetemi fesztiválon, aminek szintén nagyon nagy sikere volt, és hát nem is volt kérdés, hogy ezt szeretnénk folytatni, illetve jelenleg is dolgozunk együtt. Most azt tervezzük, hogy vagy ezzel a műsorral, vagy egy kicsit kombinált műsorral kimegyünk a megyébe zeneiskolákba,

0: művészi vénája vész el, amikor a katedrán tanít, hiszen a felnövekvő tanár és művész generációt nevelik. Olyan jó látni, amikor vannak olyan példák, akik nem hagyják a művészi megnyilvánulásaikat és a művészi karrierjüket sem.
1: Igen, nagyon jól rátapintottál erre a kérdésre, hogy fontos. Nem csak az fontos, hogy tanárként, pedagógusként én mindent beleadjak. Így persze nyilván el is fáradok, még egy-egy növendék 4 éven át fejlődik, és eljut a felvételig a kezem között, vagy akár a diplomáig. Ez nagyon fárasztó. Mögöttük kell állni teljes szívvel, lélekkel, gyakran emberi segítséget is várnak, és tényleg, mint egy második anyuka. Úgy kell velük a szakmai kérdéseken túl nyilván. Emellett nagyon nehéz színpadon állni. Viszont azt gondolom, hogy alapvető dolog, hogyha valaki ilyen magas szinten oktat, tehát szakgimnáziumban és egyetemen, akkor muszáj példát mutatnunk, hogyha nem is havonta, de legalább egyszer-kétszer egy évben meg kell tennünk egy olyat, hogy mindenki látja, hogy igenis mi is kiállunk. Most is itt volt nagyon sok növendékünk, nagyon sok volt hallgatóm eljött, nagyon sok volt kolléga is eljött, illetve olyan is, aki hozott hozzám vagy az egyetemre, vagy a szakgimnáziumban növendékünk, és ez nagyon nagy öröm. És ők ezt hallják, látják, hogy így jó helyre, biztos kezekbe kerülhet az ő kis zeneiskolás gyerekük, akikből ugye később diplomás zongoratanár lesz, és szerintem ez borzasztó fontos. Tehát igaz, hogy nem vagyunk rendszeresen koncertező művészek, a tanítás mellett ez lehetetlen lenne, de alapvető fontosságú, hogy a tanítványok lássák a tanárukat. Egyébként nagyon aranyosak, mert ők ugye ismerik a műveket, és hogyha esetleg hibázunk is kicsit, akkor megbocsátják. És nagyon értékelik, hogy kiállunk, és én nagyon szeretek nekik játszani, illetve azt is szeretem, hogyha minél többen vannak. Itt például ki kell emelni, hogy olyan nagy közönség volt, olyan nagy létszám, hogy nem fértek be. Nem fértek be, és még kint is ültek, még a bejárati ajtónál is voltak, több szakaszon, és egyszerűen elképesztő, és nagyon nagy öröm, hogy ennyien voltak kíváncsiak ránk.
0: Mert gyönyörű példa vagytok mind a ketten, és akkor kanyarodnék is már rögtön a mába, hogy mennyire vonzó a zongora a mai fiataloknak, hiszen ott vagytok közelben, ti nevelitek ki, ti képezitek a leendő évek, évtizedek tanárait, művészegyéniségeit.
1: Most ez lehet, hogy meglepő válasz lesz, mert egyébként nagyon sok helyen halljuk, hogy a klasszikus zenének leáldozó félben van a csillaga. Hál' Istennek a zongorával nem így van. Tehát azt el lehet mondani, hogy legalábbis Borsod megyében, de Szabolcs megyében is, mivel én Szabolcs megyei vagyok, gyakran keresnek meg volt kollégák, zeneiskola, igazgatók, hogy valahonnan szerezzek nekik zongoratanár. Tehát népszerű a zongora. Nagyon sok zongoratanára lenne szükség. Tehát azt gondolom, a jelen állás szerint, és még ez egy jó pár évig így lesz, a zongorára mindig szükség van. Tehát ez egy nagyon népszerű hangszer, és ez az óriási tanárhiány azt mutatja, hogy gyerekek iratkoznak be zongorázni, tanulni. És ez szerintem nagyon-nagyon jó. Nagyon jó, ez egy nagyon jó hangszer, ugye egy teljes zenekart is meg tud szólaltatni, ezt hallottuk most is a koncerten, nagyon sok zenekari átiratot is játszottunk, és nagyon-nagyon sok örömet tud adni. Tehát azt kell mondjam, hogy legalábbis itt Észak-Kelet-Magyarországon a zongorának van jövője, és aki a zenetanári, zongoratanári pályát választja, neki kifejezetten egy szuper munka lehetőség, illetve elhelyezkedni akár holnap tudna, bárhol.
0: De jó, hogy ezt hallom. Beszéljünk egy kicsit még a mai koncertről, hiszen bár a mesékbirodalmában utaztunk, de azért ez egy nagyon mély merítés volt. És hát itt az érzelmek azok a tetőfokára hágtak, aztán mentünk le, akár a bánat völgyében is, vagy a melankólia völgyében is megmerítkeztünk, tehát érzelmileg is utaztunk.
1: Igen, hát amikor ilyen apró tételekből állítunk össze egy hangverseny műsort, akkor talán ez a legnehezebb, és nagyon jól megint a lényegre tapintott a kérdés, hogy gyorsan változnak a hangulatok, mivel rövid kis tételekről van szó, nagyon nehéz összefogni. Már önmagában az egy problémát jelentett, hogy hogyan tegyük egymás után, milyen sorrendben játsszuk a darabokat. Nem csak azért, mert váltogatni szoktuk, hogy ne csak én legyek a primo, hanem váltogatva vagy én, vagy Enikő vagyunk a primo, és utána fordítva a szekundó szólam, tehát az alsó és felső. Ez így sokkal érdekesebb is, viszont nagyon nehéz. Nagyon nehéz, akár egy alsó szólamnak a szerepe teljesen más, ő pedálozik. Négykezesben elég kényelmetlen tud lenni, amikor például a tompító pedált is nyomni kell, és a zengető pedált is nyomni kell, tehát bal jobb lábunk a pedálon, és közben egy ilyen nagyon távolról valahol kifacsarodva, ülve kell zongorázni. Tehát megvannak a nehézségei, és különösen ez, hogy ezeket az apró tételeket egymás után

kellett fűzni. Sokat gyakoroltuk az utóbbi időszakban úgy, hogy elejétől végéig a műsort. Pontosan ezért, hogy át tudjunk hirtelen alakulni, mert azért valóban néhány másodperc van rá. És hogyha nem érzem át azt, amit a szerző közölni szeretett volna a művel, azt a hangulatot, előbb nekem kell tudni, nekem kell átérezni, ahhoz, hogy a közönség felé közvetíteni tudjam.

0: Nagyon nagy élmény volt a közönség soraiban ülni, és azért láttam, hogy mindenki élvezi a koncertet, de amikor Brahms magyar táncai felcsendültek, vagy Weiner Leó, vagy Liszt Ferenc, azért egészen más volt a közönségnek az arca.
1: Igen, hát nekem van egy ilyen teóriám, hát kövezzenek meg érte. Férjem is zenész, ő a szimfonikus zenekarban klarinétos, és nagyon sokszor beszélgettünk szakmáról is. Hallgatunk különböző felvételeket, és akár Bartókot, akár egyéb magyar szerzőknek, vagy magyaros tematikájú szerzőknek, ugye, mint a Brahms magyar táncok, műveit igazából én azt gondolom, hogy a magyar emberek érzik igazán. És nyilván egy szláv, a Dvorzsák szláv táncokra rezonál, a magyar embereknek ez benne van a lelkében, és én nagyon örülök, hogy sikerült, nagyon szeretem ezeket a verbunkos és magyaros tematikájú műveket, de nagyon örülök neki, hogyha ez így látszott, hogy a magyar témájú és magyar szerzőjű műveknél a közönségnek még jobban tetszett a dolog.
0: Utolsó kérdésemet teszem fel, hiszen várnak, Marica, téged a rajongók, akkora vastaps volt, hogy alig tudtatok kijönni a teremből. Milyen érzés és milyen élmény a Zempléni Fesztiválon ezen a nagyon híres, nagyon nagy múltú, immár 35. fesztiválon fellépni?
1: Fantasztikus érzés, és valóban, hogyha lehet ilyet mondani, 16 éves korom óta zongorázom, és nagyon-nagyon sok versenyen, tévében ki mit tudott nyertem, az ikertestvéremmel két zongoráztunk, tehát nagyon sok fesztiválon, versenyen vettünk részt. És valahogy úgy mindig gondolkodtam rajta, hogy ó, már nagyon sok helyen voltunk, itt még a Zempléni Fesztiválon nem. Tehát egy akkora image van ennek a fesztiválnak, hogy én azt gondolom, hogy nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt részt vehettünk, és tényleg mindent beleadtunk, hogy ennek az elvárásnak és ennek a nagymúltú fesztiválnak megfeleljünk. Hát én remélem, hogy sikerült, egyébként nagyon jó érzés volt, és a közönségből is áradt a szeretet, és ilyenkor ezt érzi, aki a színpadon van, tulajdonképpen minden izgalom elmúlik, teljesen el tudtuk magunkat engedni, és nagyon jó érzés volt, hogy éreztük, hogy a közönségnek egy élményt adni, az egy nagyon nagy dolog. Egyébként ezt én fiatal koromban nem éreztem át így. Tehát ott inkább a versenyzés volt a fontos, az eredmények, a sikeres felvételi, sikeres diploma, és azért ehhez kell szerintem egy kor bizonyos lelkiakatú embereknek, például nekem, hogy megérezzem azt, és mindig ezt mondom a hallgatóimnak, tanítványaimnak is, hogy egyszer kell megérezni, hogy a közönségnek most nyújtottam valamilyen élményt. Onnantól kezdve, és ez most már egy jó pár éve így van velem, az ember elfelejti az izgalmat, és csak erre koncentrál, hogy akkor belead apait, anyait, hogy tényleg sírjon a közönség, nevessen, táncoljon velünk együtt, és ez szerintem a legfontosabb feladat, annál inkább, mert a klasszikus zene a korunkban tényleg egyfajta hátrányt szenved el a többi műfajjal szemben, és akkor ezekkel az alkalmakkal szerintem egy nagyon jó lehetőséget tudunk arra biztosítani, de csak akkor, ha én is átélem. És csak akkor, hogyha én is nem csak egy kipipálondó feladatnak tekintem, hogy úgy megy haza esetleg több ember is innen, hogy ó, hát ez ilyen jó dolog. Hát a komoly zene nem unalmas. Hát persze, nem szabad unalmasan játszani, és akkor nem lesz unalmas. Tehát nekem nagyon nagy élmény volt. Volt már teltházas koncertünk néhány, de azért ez engem is meglepett. És nagyon örültem, hatalmas megtiszteltetés volt.
0: Gratulálok, hogy megérkeztetek a Zempléni Fesztiválra. Annyira itthon voltatok, ezt el kell mondjuk, hogy Enikő sátorai a Újhelyi, ugye? Most Tolcsván vagyunk, a Zempléni Fesztivál egyik székhelye Sárospatak mellett sátorai a Újhelyi, és ő az Újhelyi Zeneiskolából indult el, és lett egy kiváló tanár és művésznő is veled együtt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves dékán helyettes asszony, tanárnő, művésznő, kedves Marica, Isten éltessen benneteket, és sok sikert kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én sem származom túl messziről, mert én meg nyíregyházi vagyok, és erre én nagyon büszke vagyok mindig, hogy én Szabolcs megyéből származom, bár Miskolcon élek már több mint 30 éve, de mégis mindig büszkén mondom, és most nagy öröm volt látni, hogy Nyíregyházáról is jöttek, az ottani zeneiskolából kollégák, illetve nyíregyházi volt növendékek, tehát nincs olyan messze Nyíregyháza sem.

0: Kedves hallgatóink, miskolci fellépői is voltak a nemrég véget ért Zempléni Fesztiválnak, zenei utazás a mesék és a táncok világában. Ezzel a címmel adott koncertet a rangos kulturális esemény sorozat keretében Gáspárné dr. Tóth Marica és Nagy Enikő. A négykezes zongora verseny műsora igazi zenei tűzijáték volt, amely a bécsi klasszikától a francia impressionizmusig kalauzolta a hallgatóságot. Mindkét előadó a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karáról érkezett. Az előző percekben Gáspárné dr. Tóth Marica dékán helyettes zongora tanárral beszélgetett Jászter Beáta a négykezes kamaramuzsikálás precizitásáról, a tökéletes technikai összhangról és a legnépszerűbb, legszebb remek művekről.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, kezdődik az iskola, hétfőn mindenhol becsengetnek. Nehéz lehet az átállás a gyerekeknek, főleg az iskola kezdőknek. Lelki és testi tüneteket egyaránt produkálhatnak az izgalomtól. Balogh Beát a miskolci klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus azt tanácsolja, hogy a szülők vonják be a gyerekeket a készülődésbe, így megkönnyíthetik az iskola kezdést. Vele beszélget a következő percekben Kojsza Péter.
2: Az iskola kezdés kapcsán érdemes belegondolnunk, akár szülők vagyunk, akár gyerekek, hogy most még az utolsó napokat kihasználva a gyerek feje tulajdonképpen a strandon, a nagyinál, a lángosnál jár, míg a szülők már egyre nagyobb szorongással készülnek az évkezdésre. Érdemes külön választani a most első osztályban lévő még óvis gyerekeket, illetve már az idősebb korosztályokat. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek iskolai retten kerüljenek az óvodából az iskolába, hiszen ettől várható a megfelelő testi lelki fejlődés. Van ugyan az óvodákban, ugye május környékén szokott lenni egy összefogó vizsgálat, egy komplex vizsgálat, amely kimondja a gyermekről, hogy iskolai érett-e, de sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sok gyerek ennek ellenére úgy kerül be az iskolába, hogy nem teljesen iskolai érett. Talán az iskolai érettségről pár szót érdemes mondani. Ugye az egy dolog, hogy a gyerek eléggé okos, érdeklődik a számok, a betűk iránt, de ez önmagában még nem jelenti, hogy iskolai érett. Sokkal fontosabb tényezője, hogy szociálisan is érett legyen a gyermek. Ennek főbb összetevői egyrészt az, hogy képes legyen az önálló munkavégzésre. Tehát, hogyha a tanítónéni azt mondja, hogy vedd elő a sárga ceruzát, és nyisd ki a könyved a második oldalon, akkor ezt mindenféle kérdés és probléma nélkül meg tudja tenni, eligazodjon a táskájába, tudja, hogy melyik a sárga színű ceruza, és ne tegyen fel plusz kérdéseket, hiszen mondjuk egy 30 fős osztályban nem lehet az, hogy a tanítónéni egyenként külön-külön mindenkinek elmagyarázza, hogy mi a teendő. A másik része, hogy kialakult legyen a feladattudata, szabálykövetéssel tisztában legyen, hogy legyen egy átlagosan megfelelő tempója, és hogy kitartóan képes legyen dolgozni azzal a fajta kitartással, ami akaratlagosan szabályozható. Tehát ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a gyermek nem iskolai érett. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az iskolába tulajdonképpen kicsi óvodások kerülnek be, akik teljesen meglepődve és sokszor döbbenettel veszik észre, hogy egészen máshogy kell itt működni, mint az óvodában. Nagyon fontos, hogy mind a szülő, mind a tanítónéni megfelelő türelemmel viseltessen a gyerekek iránt, és rá szocializálják, rá tanítsák az iskolai életmódra. Nagyon sokszor okoz problémát, egyrészt maga a nagy társadalmi elvárások, hogy milyen gyorsan kell a gyerekeknek akár olvasni, megtanulni, akár írni, megtanulni, illetve még nagyobb a szülői elvárás. Ezek együtt okozhatnak mindenféle pszichés problémákat, amelyek több mindenben, több területen megnyilvánulhatnak. Lehet egyszerűen csak maga a teljesítmény szorongás, lehet félelem, pánikos jellegű szorongásos tünetek magától az iskolába meneteltől, reggelenként nem akar felkelni, elkészülni, amely esetleg testi tünetekben is megnyilvánul, többnyire fejfájás, hányinger, hasmenés, de lehet egyszerű alkalmazkodási, beilleszkedési zavar, depresszió, sőt, ha a végső esetet nézzük, akár valamilyen deviáns viselkedés is.
3: A szülők sokat tehetnek azért, hogy a gyermekük zökkenőmentesen vegye az iskola kezdéssel járó akadályokat, mondja a pszichológus.
2: De először is érdemes a szülőnek elgondolkozni azon, hogy miért alakulnak ki ezek a tünetek, problémák. Amennyiben tartósan súlyos tünetekkel fennállnak, természetesen érdemes szakemberhez fordulni, de ezért van néhány dolog, amit a szülő önmaga is meg tud tenni, és érdemes megtennie. Ilyen például az, hogy az iskolába induló kis óvodást készítsük fel az iskola kezdésre. Nagyon fontos az, hogy együtt készüljünk az iskolára, tehát együtt szerezzük be az iskolaszereket, táskát, füzeteket, beszélgessünk az iskoláról. Vannak olyan gyerekek, akik sokkal szorongosabbak és félnek magától, az ismeretlentől, ezért érdemes nekik akár ilyen vizuális fogódzókat adni. Egyrészt érdemes meglátogatni az iskola épületét, tehát hogy tudja, hogy hová fog menni. Érdemes beszélgetni olyan gyerekekkel, akik már oda járnak az iskolába, illetve én szoktam javasolni azt is, ugye nagyon fontos, hogy a gyerek biztonságérzete megmaradjon. Ez egy idegen helyen, egy idegen környezetben nagyon könnyen megborul, ezért mindig azt javaslom, hogy adjanak valami apró dolgot a gyereknek, ami az otthon biztonságához köti az idegen környezetben is. Ugyanúgy, mint az óvodás gyerekekkel is szoktak vinni valamilyen alvókát, vagy kis plüssállatot, az iskolásnál is meg lehet ezt tenni, nyilván magasabb szinten. Például jelvényt szoktam javasolni, valamilyen kis jelvényt, vagy ha meg engedik, ugye a testnevelő tanárok nem nagyon szokták szeretni valamilyen kis karkötőt, ami jelképezi számára az otthoni biztonságot, és onnantól kezdve talán már az egész probléma megoldódott. A másik dolog, hogy nagyon fontos, hogy reggelenként nyugodt körülmények közül menjen a gyerek iskolába, tehát ha a szülő kapkod, ideges, idegbajos, hogy elkésnek, hogy nincs minden összepakolva, akkor a gyerek is átveszi ezt a fajta feszültséget, és nyilván ő sem nyugodtan, odafigyelve tud az iskolában működni. Természetesen a napi rendet is át kell struktúrálni, mind a nyárból, mind pedig az ovis életből, hiszen egy sokkal kötöttebb és sokkal nagyobb időbeosztással kell élni. Ezért érdemes a szülőnek erre önmagának is készülnie, tehát nem csak a gyereknek kell időben lefeküdni, hanem én, a szülő is fontos, hogy nyújtsam ezt a mintát számára. Az érzelmi biztonságát a gyermeknek lehet úgy növelni, hogy reggel is beszélgetünk arról, hogy mi vár ránk a nap többi részében. Lehet biztatni a gyermeket azzal, hogy majd délután, az iskola után újra találkozunk, esetleg valamilyen örömteli közös programot csinálunk, illetve mindenképpen javasolt este egy kicsit összebújni, beszélgetni arról, hogy mi történt az iskolából, milyen jó és rossz élményei voltak. Tehát ezzel mind oldani az ő feszültségét. De azért az iskola előtti egy-két napban már érdemes az alvási szokásokat visszaalakítani az iskolai időszakéhoz, tehát hogy időben lefeküdni és korábban felkelni. Én azt tapasztaltam, hogy ez szokott a legnehezebben menni, tehát az a végsőkig húzzák, és ezért ez az átállás többnyire át is csúszik az iskola néhány első napjába, vagy hetébe is akár.
3: Balogh Beáta szerint nem csak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is tudatosan kell készülniük az új tanévre.
2: Nagyon fontos lenne, hogy a pedagógusok a szünetben ki tudják magukat pihenni. Ezt ők tudják, hogy mennyire sikerül. Nagyon fontos lenne, hogy mind testileg, mind lelkileg felkészülten, kipihenten kezdjék a tanévet. Ami az ő kiégésüket megelőzheti, az mindenképpen az a fajta hozzáállás, hogy ne évről évre ugyanazt az anyagot, ugyanolyan módon, ugyanazokkal a példákkal levezetve próbálják meg előadni, átadni a gyerekeknek, hanem igenis próbáljanak újdonságokat behozni, esetleg játékos formában, főleg a kisebb, de akár a nagyobb gyerekek számára is. Nagyon fontos, hogy ők maguk is élvezzék a tanítást és az óráikat, mert ha a pedagógus nem élvezi a saját óráját, akkor a gyerekek sem fogják, és ezáltal nem képes átadni azt a tananyagot, azt az ismeretanyagot, amire szükség lenne.
3: A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus az iskolarendszerrel kapcsolatban is kifejtette a szakmai véleményét.
2: A probléma az, hogy ma a társadalom részéről borzasztóan nagy teljesítményelvárások vannak, és ezért az iskola nagyon-nagyon nagy lexikai tudást próbál a gyerekek fejébe önteni. Ugyanakkor tudományosan már nagyon sokszor bizonyították, hogy ez a nagy lexikai tudás, ez nem azonos sem az intelligenciával, sem pedig a gyakorlati alkalmazhatósággal. Sokkal fontosabb lenne, hogy nyugodt, testileg, lelkileg egészséges, és az életet örömmel megélni tudó gyerekeket neveljünk, ez pedig nem feltétlenül az kell, hogy 2 hónap alatt meg tudjon tanulni olvasni, lehet, hogy hosszabb időre van szüksége, de alaposan képes erre, amit aztán majd az életben sokkal alaposabban is tud alkalmazni.
1: Kedves hallgatóink, kezdődik az iskola, hétfőn mindenhol becsengetnek, nehéz lehet az átállás a gyerekeknek, főleg az iskola kezdőknek. Lelki és testi tüneteket egyaránt produkálhatnak az izgalomtól. Balogh Beáta, miskolci klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus azt tanácsolja, hogy a szülők vonják be a gyerekeket a készülődésbe, így megkönnyíthetik az iskola kezdést. Vele beszélgetett az előző percekben Kojsza Péter.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,6 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek.
1: Bő egy éves történet, én mint Tolcsva képviselője több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsva patak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem odaillő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a petkupásokkal, akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni, akkor még nem tudtak, mert a Tolcsva patak akkor még nem volt része a petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy ötlet, egy lehetőség, kézenfogva a Kerekes Attilával, kedves feleségével, Erikával, és akkor jött már a Gábor is szóba, és ő is segítségéről biztosított minket. Létrehoztunk Tolcsván egy úgynevezett kikötőpontot, amivel kapcsolatosan már Tolcsva is felkerült, és a Tolcsva patak is felkerült a petkupa térképére.
0: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.
2: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenék küszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2100 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki, ismertették. Az eddigi feljelentések nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult. Azt írták, hogy a weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntarthatóság témáját, hanem a Japán Papírszínház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvodapedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. A Mohácsi csata 500. évfordulója nem csak a veszteségről szól, hanem a helytállásról, a túlélésről, és arról is, hogy Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb törése után is megmaradt és új erőre ébredt, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán mindenkit arra invitált, hogy látogasson el szombaton Mohácsra, vagy kövesse élőben az ottani ünnepi megemlékezést a mohács500.hu oldalon. Az 1526. évi Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az ünnepi év programsorozata keretében egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én szombaton Mohácson és Sátorhelyen. A Miskolc melletti Szikszón szombaton kora délutántól idézik fel a Mohácsi csatát. A debreceni hagyományőrzők, korabeli ruházat, fegyverzet bemutató, ételek, játékok és a történelem elevenedik meg a szikszói főtéren.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,6 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek.
2: Bő egy éves történet, én mint Tolcsva képviselője több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsva patak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem oda élő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a petkupásokkal, akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni, akkor még nem tudtak, mert a Tolcsva patak akkor még nem volt része a petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy ötlet, egy lehetőség, kézenfogva a Kerekes Attilával, kedves feleségével, Erikával, és akkor jött már a Gábor is szóba, és ő is segítségéről biztosított minket. Létrehoztunk Tolcsván egy úgynevezett kikötőpontot, amivel kapcsolatosan már Tolcsva is felkerült, és a Tolcsva patak is felkerült a petkupa térképére.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Augusztus 27-e a Gáspárok neve napja van. Isten éltesse a kedves ünnepelteket, akiknek neve bizonytalan eredetű, a hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkant fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző kincstárnok. Sok boldogságot kívánunk még mindazoknak, akik ezen a napon születtek. Nézzük a jelentős eseményeket. 1310-ben e napon koronázták meg harmadszorra Károly Róbertet. 1916-ban e napon Románia csatlakozott az Antanthoz, ezzel hadat üzent Magyarországnak, a román haderő megkezdte Erdély elfoglalását. E napon született 1812-ben Szemere Bertalan, 48-49-es politikus, miniszterelnök. Jogászként diplomázott, Borsod megyében 4 hónapig volt gyakornok. Ekkor az országgyűlési ifjúság tagja lett, szabadelvű reformokat támogatva, később mint királyi táblai jegyző és ügyvéd működött. E napon született 1854-ben Badics Ferenc, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ő írta meg Csokonai Vitéz Mihály, Kisfaludi Sándor, Arany János, gróf Vadányi József és Fáy András életrajzát. Főműve ez utóbbi lett. 1895-ben született Alföldi András régész professzor, ókor történész, aki behatóan foglalkozott epigráfiával és numizmatikával is. Legfőképpen a császárkori pannóniára specializálódott, de érintette a hunok és az avarok hagyatékát is. 1903-ban született Keserű Ferenc, olimpiai vízilabdázónk, ő 1968-ban hunyt el. 1910-ben e napon született Teréz anya, egészen pontosan a mai Albániában és Macedóniában is kisebbségben élő, a román nemzetiséghez tartozott, ő római katolikus apáca volt, a szeretett misszionáriusai szerzetes rend alapítója, 79-ben kapta meg a Nobel békedíjat, és még számos magas kitüntetés tulajdonosa is lett, aki Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkájával az egész emberiség elismerését kiváltotta. 1927-ben született Zerkula János, erdélyi népzenész. 1930-ban látta meg a napvilágot Galgóczi Erzsébet, Kossuth-díjas írónőnk. E napon hunyt el 1521-ben Josquin des Prez, francia zeneszerző, 1635-ben Lope de Vega, spanyol drámaíró hunyt el, 1838-ban Nyíri István, természettudós, matematikus, filozófus, közíró. Szerteágazó érdeklődésű tanárember volt, élete során foglalkozott természetföldrajzi, alkalmazott matematikai és filozófiai kérdésekkel is. 2010-ben pedig Utasi József, Kossuth-díjas költőnk hunyt el. Kedves hallgatóink, ez volt az augusztus 27-i nap krónikája.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Tubikám. Egy vasárnap, amikor végre sétára is jut idő, erő. Nagyváradon, Románia zöld fővárosában, betonrengetegben keressük a zöldet, a természet jeleit. Ám mindenütt a beton erődemonstrációja riasztja vissza a zöldet kereső szemeket. Kampány van, ilyenkor betonból is több jut. A folyópart is bőven kapott belőle. A körösparti sétányon idős bácsi tipeg velünk szemben,

Ja, 4-5. Az öregapó lassan arra szól a betonba öltöztetett folyóparton, de kicsiny, szürke ruhájú délceg madárhuszárok nem tágítanak. Ismerik egymást, talán minden nap találkoznak. Talán naponta beszélgetnek, talán a sokaknál szegényebb apó nekik is szokott juttatni pár morzsát a maga szegénységéből. A vénember lassan távolodik, s valamit még magyarázik az orra alatt. A galambokkal beszélget. Valakit mindig talál az ember, aki meghallgathatja. Valakit mindig rendel Isten, aki feloldja az egyedül létet. Nos, az öreg apónak népes családot rendelt.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. augusztus 27-én csütörtökön 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsodabó-Üzemplén vármegyei szervezete. Elsőként a szívesen névre keresztelt kézműves boltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az avaton úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézműves bolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Családi nap és intézményvezetői kinevezés volt a program a Szeretet Otthonban Sajós Enyén az elmúlt időszakban. A Fészek Református Szeretet Otthonban augusztus elején családi napot tartottak, egybekötve az intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. A nap további része zenei és játékos programokkal telt, a közös beszélgetéseken túl, mondta Viktor Sámuel, az intézményvezetője.
2: Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, beszélgetéssel, egymással való beszélgetéssel. Ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyáknapi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek, kikit milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönthetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni. Tehát hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulója nem csak a veszteségről szól, hanem a helytállásról, a túlélésről, és arról is, hogy Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb törése után is megmaradt és új erőre ébredt, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán mindenkit arra invitált, hogy látogasson el szombaton Mohácsra, vagy kövesse élőben az ottani ünnepi megemlékezést a mohács500.hu oldalon. Az 1526. évi Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az ünnepi év programsorozata keretében egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én szombaton Mohácson és Sátorhelyen. A Miskolc melletti Szikszón szombaton kora délutántól idézik fel a Mohácsi csatát. A debreceni hagyományőrzők, korabeli ruházat, fegyverzet bemutató, ételek, játékok és a történelem elevenedik meg a szikszói főtéren. Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntartatóság témáját, hanem a Japán Papír Színház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka Művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvoda pedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET-kupán, melyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olasz Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon, közölték a szervezők. Közleményükben azt írták, hogy a 12 csapat részvételével megtartott összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből szedték ki a hulladékot és válogatták szét. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található, annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott hulladékot is találtak. A verseny során a résztvevők több helyszínen dolgoztak a nehezen megközelíthető ártéri területeken is. A PET-kupa Egyesület tájékoztatása szerint az idei versenyszezonban 4 versenyen összesen 36,5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, majdnem 7000 zsákban. Ismét megrendezik az állatkertek éjszakáját a Miskolci állatkertben. A különleges esti program középpontjában idén az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak, de látványos bemutatók, csillagles, tűzzsonglőr show és éjszakai látványetetések is várják az érdeklődőket augusztus 28-án. Az este egyik izgalmas programja a Nem szeretem állatok bemutatója lesz, ahol hüllőkkel és ízelt lábúakkal is találkozhatnak testközelből a bátrabb látogatók a Miskolci állatkertben. Miskolc Lillafüreden rendezték a Downhill országos bajnokságot. A kerékpárversenyt a Lillafüredi Libegő Parkban tartották, ahol több mint 120 versenyző állt rajthoz több kategóriában. Az idei pálya nehezebb lett a versenyzők elmondása szerint, mint a korábbiak, de még így is születtek rekordok. Király Ármin főszervezőt hallják.
3: Az idei évben már ugye harmadjára került megrendezésre a Downhill országos bajnokság Lillafüreden, és az első alkalom 2024-ben gyakorlatilag itt rendezőként, szervezőként úgy értékeltük, hogy sikerült annyira jól, hogy ennek nekifutunk 2025-ben is. 2026-ban idén pedig már nem nagyon volt kérdés, hogy egy harmadik eseményt is megrendezünk. Én azt gondolom, hogy jó otthonra talált itt a Downhill országos bajnokság Lillafüreden, és a résztvevők visszajelzései alapján is szerintem nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy egy jó helyszínt találtunk ennek a versenynek. Volt miskolci versenyző is, Edőcs Tamás barátunk személyében még országos bajnokot is avattunk, úgyhogy abszolút volt ilyen értelemben is helyi érintettsége a rendezvénynek szerencsére. Egyébként összesen 10 kategóriát nyitottunk meg, amik kor, illetve nem szerint tudták fogadni a versenyzőket. A szokásokhoz híven idén is megnyitottunk egy olyan kategóriát, ahol a hobbi vagy kevésbé professzionális versenyzők, versenyengedély nélküli versenyzők is rajthoz tudtak állni. A versenyen a kategóriák teljes mértékben igazodtak a nemzetközi kategória kiosztáshoz, úgyhogy összesen 10 kategóriában álltak rajthoz az összesen 121 versenyző.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva-patak 4,6 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek. A Tolcsva-patak Cleanup akciót a Petkuba szakmai és logisztikai segítsége tette lehetővé. A kezdeményezés legfontosabb eredménye a szervezők szerint azonban talán nem is az összegyűjtött hulladék mennyisége, hanem az, hogy a helyiek maguk álltak a patak megtisztításának élére. Kővári Zoltán helyi önkormányzati képviselőt, valamint Velecki Gábort, az Aggteleki Nemzeti Park korábbi munkatársát, jelenlegi fővadászt hallják.
2: Bő egy éves történet. Én, mint Tolcsva képviselője, több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsva-patak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem oda illő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a petkupásokkal, akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni, akkor még nem tudtak, mert a Tolcsva-patak akkor még nem volt része a Petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy ötlet, egy lehetőség, kézenfogva a Kerekes Attilával, kedves feleségével, Erikával, és akkor jött már a Gábor is szóba, és ő is segítségéről biztosított minket. Létrehoztunk Tolcsván egy úgynevezett kikötőpontot, amivel kapcsolatosan már Tolcsva is felkerült, és a Tolcsva-patak is felkerült a Petkupa térképére. Ez a lendület ez ahhoz kellett, és a lendületen túl azért adott ez nekünk nagyon nagy segítséget, mert a petkupások segítettek abban, hogy ezt a rengeteg szemetet, amit kiszedtünk és kiszedünk a patakból, ennek az elszállításában ők tudnak nekünk segíteni, és ez adott nagyon nagy lendületet ennek a történetnek, és így tudtunk belefogni ebbe a takarításba.
3: Magáról, ugye nekem a régebbi munkámból kifolyólag már maga a szemét benne van, mivel a Nemzeti Park egyik munkatársa voltam, és láttam, követtem a petkupát évek óta, amivel ugye Zoli említette, hogy össze tudtuk kötni ezt az egészet. Én 2 évvel ezelőtt egész pontosan visszakerültem a tolcsvai részre, az ottani vadásztársulatnak vagyok a hivatásos vadásza. Területbejárások alatt ugye én is tapasztaltam, hogy rengeteg oda nem illő szemét van a patakba, és ahogy már Zoli elmondta, ugye megtettük ezeket a szükséges lépéseket egymás felé is, hogy valamit próbáljunk megtenni ezzel kapcsolatban. Egyre több szemét került, ugye egy éven keresztül, ahogy nem aktívan, de néha-néha tartottuk a kapcsolatot. Végre sikerült megvalósítani azt ez év augusztusában, hogy a Petkupa keretében összekössük ezt a rengeteg szemetet. Ugye mivel Olaszliszkán megalakult a folyómentő központ, így onnan megkaptuk a szükséges feltételeket, zsákokat a szelektív gyűjtéshez, illetve a védőkesztyüket. Kerekes Attiláné Erika nagyon nagy segítségünkre volt ebben, ő rendszerint ott volt és támogatott minket, aktív résztvevője volt, és ő volt az egyik összekötő pontunk ugye a Petkupával, mivel 7. éve aktív résztvevője is folyamatosan a folyómentésnek.
2: A közösségi média nagyon nagy segítségünkre volt ebben a feladatban. Készült egy nagyon jó kis plakátunk, megosztásokkal, egymás között üzenetekben küldözgettük, és tényleg az 5 évestől a 75 évesig jöttek, lelkesek voltak, segítettek, és összejött egy nagyon jó kis csapat. Ez egy hetet foglalt magában, 10-től terveztük 15-ig az akciónkat, de hál' Istennek 4 nap alatt sikerült végigjárnunk ezt a Gábor segíts
3: 4,6
2: kilométer a Tolcsva-patak tánkeső része. 4 nap alatt sikerült úgy kitakarítanunk, hogy végigértünk a teljes szakaszon. Első napon 14 fővel indultunk, ami a 4. napra már 29 főre emelkedett, hála Istennek. Nagyon érdekes volt az összetétel, mert az autóalkatrésztől a gumin keresztül a fűnyíró, tévé és rengeteg hűtőszekrény, és olyan méretű hűtőszekrényeket szedtünk ki a patakból, amit az ember nem is gondolt volna, hogy ez bárkinek eszébe jut, hogy az, ő úgy gondolja, hogy ott van jó helyen.
3: Én kezdetben úgy voltam vele, hogy ha csak 5-en, ha csak 8-an csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, az már valami tenni akarás azok részéről, akik majd ott lesznek. Első napon 14 fővel úgy meglepetten álltam én is, hogy tényleg vagyunk. És azt vettük észre a közösségi médiás posztok alapján, és ugye, hogy szájról szájra is terjedt ez az egész, hogy napról napra többen csatlakoznak. Nem mindig ugyanazok az emberek tudtak jönni, mert volt, aki munka után vett részt, volt, akinek más elfoglaltsága volt, viszont mindig többen lettünk. És ahogy Zoli elmondta, a negyedik napon, mikor 29 fővel indultunk meg, az igazából szavakba kifejezhetetlen, hogy ennyi ember is akar tenni azért, hogy szebb legyen és személymentesebb a Tolcsva patak.
2: Mindenféle szervezettől mentesen, teljesen magánszemélyekként, teljesen önkéntes alapon működött ez a dolog. Idézőjelbetéve nem bújtunk senki köténye alá. Jöttünk, próbáltunk tenni, és hál' Istennek ez így összejött. Még annyit hozzátennénk, hogy így, hogy 4 nap alatt ezt sikerült megcsinálnunk, az 5. napon szerveztünk egy kis összejövetelt azok részére, akik ha egy napot is, de segítettek nekünk ebben, és ott is ugyanúgy jelen volt ez az összefogás, aki jött, vagy egy tálca süteménnyel érkezett, vagy egy üdítőt hozott, vagy egy üveg pálinkával jött, és kínálta körbe a társaságot, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetéssel sikerült lezárnunk ezt a nagyon remek és nagyon eredményes 4 napot. Az első, ami eszembe jut ezzel kapcsolatosan, is nagyon sok embertől elhangzott, hogy jövőre ugyanitt folytatjuk, és jövőre ugyanúgy végigmegyünk a patakon. Remélhetőleg már sokkal kevesebb szeméttel és sokkal kevesebb munkával fogjuk tudni ezt a 4,6 kilométert jövőre így a Petkupa keretein belül végigjárni és végigtakarítani. Ez biztos.
1: Elismerően beszélt a tolcsvai önkéntesek munkájáról Gyenes Károly, a Petkupa örökös Pet kalauza egyik alapítója, természetfilmes és a Magyar Televízió Natura szerkesztőségének egykori vezetője is.
4: Le a kalappal, az egész Petkupát azért csináljuk, hogy elültessük ezt a gondolatot a helyiek fejébe. Hát gondoljátok el, van olyan Petkupa, ahova az ország minden részéből érkeznek, csak a helyiek nem. Egyre kevésbé. Tehát ezzel a patak tisztítással mi a legnagyobb dolgot értük el, azt, hogy csatlakoznak hozzánk a helyiek, és nagyon köszönjük. Ez nem a Bodrog környékére igaz, hanem a korábbi évekre, hogy az ország minden pontjáról érkeztek emberek, és szedik a szemetet, és a helyiek pedig, hogy úgy mondjam, megszokták. De mondom, ez nem a Bodrogra vonatkozik elsősorban. Idén ez nekünk már a negyedik petkupánk, és most számoltuk össze, hogy ezzel a mai 180-as létszámmal átlépjük a 800-at. Tehát több mint 800 ember ennek a mozgalomnak, mondható mozgalom, keretében már szedte idén a temetet. És tudod, mi a nagyszerű? Az, hogy itt 4 éves a legkisebb, és 80 fölött van a legidősebb, és úgy gondolom, hogy miután ennek a társaságnak a 15-20% a fiatal, ezeknek a tudatában elültetjük azt a gondolatot, hogy a szemét, vagy a hulladék az nem a természetbe való, hanem azt össze kell gyűjteni és újra felhasználni.
1: Kedves hallgatóink, 4 nap alatt csak nem 1 tonna hulladéktól tisztították meg a Tolcsva patak 4,6 kilométeres szakaszát a helyi önkéntesek. Erről hallhattak az előző percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla a református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 15. verséből hallgassuk meg. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatérte és fennhangon dicsőítette Istent. 10 nyomorúságos férfiú összefogott. Hallottak Jézusról, az ő tanításáról, szeretetéről, aki azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok a ti lelkeiteknek. Hallottak arról, hogy ő halottakat támasztott, ahogyan ő betegeket gyógyított, ahogyan meggyógyíthatta akár a vérfolyásos asszonyt is, ahogyan Jairus leányát is feltámasztotta. Rajtunk ez a mester, ez a rabbi, s tudják a nevét Jézus, ne tudna könyörülni. Hogy kellett ez a 10 ember egymást bátorítsa? Egymás hite által így lehet épülni. Amit innen-onnan kósza hírekből hallottak, összeszedhették és összerakosgathatták, mint a legójátékot a gyermekek. És az Isten szent lelke úgy odapontozta az ő szívükbe, hogy egyszer csak megszületik bennük a nagy akarás, a nagy bátorság, hogy Jézust megszólítják. És mit is mond Jézus? Figyeljük csak, ahogy hozzá kiáltanak, felemelik szavukat, jó hangosan kellett kiáltsanak, hiszen közeledni nem közeledhettek. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Essék meg a szíved rajtunk! És hogy ne esne meg a szíve, hogy ne indulna könyörületességre. Milyen csodálatos, nem azt írja Lukács, hogy mikor Jézus hallotta őket, mert én Lukács helyében így írtam volna le, hanem azt írja itt, amikor őket látta, amikor őket együtt látta, amikor őket messziről is jól látta. Jobban, mint a messzire tisztán vívő távcsövek. Milyen Jézus, milyen a szeme. Jelenések könyvében úgy látjuk, úgy van bemutatva szemei, mint a tűzláng. Jobb, mint a röntgensugár, amely elhatol a csontokig, a velőkig. Istennek igéje ilyen. Istennek beszéde ilyen, elhatol a csontoknak, a velőknek a megoszlásáig. A mai ige magyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére, közölte a szervezet csütörtökön. Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén. A katasztrófában jelenlegi információk alapján legalább 162 ember meghalt, további majdnem 850-et eltűntként keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turistát is idézték. A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással fejezzék ki szolidaritásukat, írták a közleményben. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai PET-kupán, melyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon, közölték a szervezők. Közleményükben azt írták, hogy a 12 csapat részvételével megtartott összevont versenyen a bodrog és a Tisza árteréből szedték ki a hulladékot és válogatták szét. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található, annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott hulladékot is találtak. A verseny során a résztvevők több helyszínen dolgoztak a nehezen megközelíthető ártéri területeken is. A PET-kupa Egyesület tájékoztatása szerint az idei versenyszezonban 4 versenyen összesen 36,5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, majdnem 7000 zsákban. A CETL Debrecen vizsgálja a több dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában, tájékoztatott a cég. Eszerint az augusztus elején beérkezett eredmények 9 munkavállaló esetében emelkedett nikkel expozíciót mutattak ki, így a cég értesítette az illetékes hatóságokat, melyek augusztus 11-e és 25-e között 3 alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a létesítményben. Ezek során védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságot állapítottak meg néhány esetben, melyeket a cég rövid időn belül orvosolt, írták. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium keddi közleménye szerint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága felfüggesztette a CETL 3 üzemében a munkát a szabálytalanságok megszüntetéséig, és a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet is elutasították. A cég szerdai közleményében kitértek arra, hogy a debreceni cellagyárban még nem kezdődött meg a gyártás, az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembehelyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak, tették hozzá. Júniusban 755 ezer forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 530 ezer forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,5, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 618 ezer, a nettó keresetén 438 ezer forintot ért el. majdnem 9, illetve 11%-kal nőtt tavaly június óta. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz, tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése? Miért kellett 4 év ahhoz, hogy kiderítsék, pontosan mi zajlódott le a csendes óceán nyugati részén lévő Tonga térségben található Hunga vulkán esetében? Aki pedig válaszol a kérdéseimre, dr. Harangi Szabolcs, geológus, vulkanológus.
2: Elvileg volt jelentős mennyiségű kén-dioxid gáz a magmában, tehát ha jól emlékszem, valami 20 millió tonna mennyiségre becsültek. Tehát ez önmagában elegendő lett volna arra, hogy a stratoszférába jut, akkor ez okozzon klimatikus változást. De a pont az, hogy ez nem került föl a stratoszférába, tehát csak 500 ezer tonna. Mi lett abból a többivel? Hát a vízben maradt. Tehát az, hogy víz alatti vulkánkitörés volt, annak két nagyon fontos következménye volt ebből a szempontból. Az egyik az, hogy a kén-dioxid az a vízben maradt, és ott reagált le a vízzel, és ilyen módon nem tudott kijönni onnan. Tehát ez gyakorlatilag benn maradt az óceáni vízbe. A másik pedig az, hogy ezzel szemben a kitörési felhőben nagyon nagy mennyiségű vízgőz került.
1: Remélem, sikerült ismét felkelteni érdeklődésüket, tartsanak most is velem és az Európa Rádióval. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Négy éve történt a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése. A csendes óceán nyugati részén lévő Tonga térségben található Hunga kitörése volt az első modern, műholdas eszközökkel is megfigyelt víz alatti robbanásos vulkáni működés. Számos rekordot hoztak a megfigyelések. 58 kilométer magasba emelkedő kitörési felhőt regisztráltak. 150 millió tonna vízgőz jelenlétét mutatták ki a stratoszférában, és még soha nem tapasztaltak ilyen nagy sűrűségű villámlást sem a légkörben, percenként több mint 2600-at. Bár kezdetben sokan tartottak attól, hogy a magas légkörbe került hatalmas mennyiségű üvegházhatású vízgőz jelentős globális felmelegedést okoz, a tudományos mérési adatok, ezek értékelései és a modell eredmények mást mutatnak. Hogy mit, arról dr. Harangi Szabolcs, geológus-vulkanológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz és Földtudományi Intézet kőzettan geokémiai tanszék vezetőjét kérdeztem.
2: Igen, 2022. január 15-én történt egy olyan esemény, ami még mindig előttem van, mert ami akkor feltűnt, hogy egy hatalmas nagy kitörési felhőt ábrázoló műholdkép jelent meg, ami első pillanatban nehezen is volt értelmezhető, hogy mi ez, és akkor nem sokkal később derült ki, hogy egy érdekes nevű vulkán a Tonga térségben, ez a csendes óceánnak a nyugati részén található, Új-Zélandtól egy olyan jó 1000-2000 kilométerre. Ott van egy olyan vulkán, amelynek Hunga Tonga, vagy egyszerűen mondhatjuk csak Hunga a neve, és erről a vulkánról az ezt megelőző időszakban már volt szó, hiszen decemberben és januárban is volt egy viszonylag számottevő robbanásos kitörése, és ilyen módon a figyelem központjában volt, de nem gondoltuk volna azt, hogy bármi történhet. Jól lehet, azért hozzá kell tenni, hogy ott a területet jól ismerő vulkanológusok azt mondták, hogy ez egy olyan vulkán, amelynek 100 évente azért lehetnek nagyobb robbanásos kitörései, és ez elképzelhető, hogy majd lesz. De ezt nem lehetett előre jelezni, mert hogy itt semmiféle monitorozás ennél a vulkánnál nem volt, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen előélete volt. Ráadásul alapvetően egy víz alatti vulkánról van szó, tehát néhány kisebb darabja állt csak ki az óceánból, de a nagy része az víz alatti vulkán, innentől kezdve csak látni sem lehet, hogy éppen mit csinál. Tehát érdekes, hogy erről a nagy kitörésről szinte alig van képi felvétel. Az azt megelőző néhány nappal korábbi vulkánkitörésről viszont vannak, és azok tényleg látványosak. Tehát így volt ez a sztori, hogy január 15-én aztán egy hatalmas nagy robbanásos kitörés történt, ami azt lehet mondani, hogy a 21. században ez volt a legnagyobb.
1: Igen, és akkor jöttek a rekordok, amik ezzel a vulkánkitöréssel jártak.
2: Igen, tehát ez volt a modern műszeres eszközökkel legjobban detektált, megfigyelt vulkánkitörés. Tehát a 21. században már rendelkezünk olyan eszközökkel, amelyek nagyon pontosan tudják detektálni, hogy mi is történik. Csak egy példát hagy emeljek itt a rekordok köréből, hogy ez volt a legnagyobb számú villámlást produkáló esemény a modern műszeres megfigyelések óta. Ez azt jelenti, hogy több mint 200 000 villámot regisztráltak, és a csúcsintenzitás során percenként 2600 villámlás történt. Tehát ez valamilyen elképesztő feltöltődést jelentett itt ebbe a kitörési felhőben. Ennek persze megvan a magyarázata. Ugye itt azzal indult a dolog, hogy 4 évet kellett várni, tehát azért ne becsüljük le, hogy hú, most ennyit kell gondolkodni, hogy mi van, amikor ennyi műszeres adat van. Tehát azért ez nem egyszerű dolog. Tehát ezeket az adatokat fel kell dolgozni, értelmezni kell, megérteni kell, még egyszer egy olyan vulkán tört ki, ami víz alatt van, az egész az Isten háta mögött a csendes óceán területén van, nem lehet oda menni, megnézni, tehát igazán a műszeres adatokra tudunk hagyatkozni. Na most ami egy óriási dolog, hogy itt összeáll több mint 100 tudós, és összerakott egy tanulmányt arról, hogy hogyan állunk jelenleg az értelmezésben. És ez az összefoglaló tanulmány, ez tavaly december jelent meg az Amerikai Geofizikai Uniónak a szokásos éves konferenciájára időzítve, és összefoglalja a jelenlegi tudásunkat. Ez még valószínűleg majd változik, nő, esetleg bizonyos dolgokat lehet, hogy újra is gondolunk, de ez egy állapot, amelyet most ez a több mint 100 tudós ez lefektetett. Tudok olyanokat, akik nem voltak benne, tehát biztos nekik is van vélemény. Tehát a tudomány az ilyen, de ez egy óriási mérföldkő, hogy ilyen eseményről egy nagyon részletes munka készült. Tehát például az, hogy miért volt ennyi villámlás, annak valószínűleg az az oka, hogy víz alatti kitörés volt, tehát itt a víznek óriási a szerepe, hatalmas mennyiségű vízgőz került be a kitörési felhőbe, és a vízgőz egy része jégé alakult, tehát van benne jég, vannak benne vízgőz, és még vulkáni hamuszemcsék, ezek incipinci, valószínűleg milliméternél kisebb kis szemcsék, amelyek gomolyognak ebbe a kitörési felhőben, ütköznek egymással, és így aztán egyfajta statikus elektromosság alakul ki, egy eltérő töltésű részecskék jönnek létre, és mivel a természet egyensúlyra törekszik, így kisülés történik, és ez a villámlás maga. Tehát villámlásról tudunk, hogy kitörési felhőben megjelenik, vannak gyönyörű felvételek is ilyenekről, ilyen volt a 2010-es Eyjafjökull izlandi kitörés, vagy akár a japán Sakurajima folyamatosan produkál ilyeneket, tehát hogy vannak villámlások, de az, hogy ilyen nagy gyakorisággal, ilyen jelentős villámlás történik, ilyet még soha nem figyeltünk meg. Ez azt lehet mondani egy rekord, mint ahogy az is, hogy milyen magasra ment föl a kitörési felhő, 58 km magasságba. Tehát azért az nagyon nagy, ilyenre még adat alapján még nem volt példa, hogy ilyet tapasztaljunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a stratoszféra fölé is kerül már a kitörési felhő. Tehát mi arról szoktunk beszélni, hogy ha már a stratoszférában, ami kezdődik valahol talán 15-20 km magason, ha oda bekerül a kitörési felhő, ott annak már lehet következménye. De itt azon túl is még magasabbra jutott fel, tehát ez is azt lehet mondani egy rekord, hogy miért jutott ilyen magasra, megint a vízgőznek valószínűleg van szerepe, tehát nagyon-nagyon sok gáz volt ebben a kitörési felhőben, és igazán az, hogy milyen magasra jut a kitörési felhő, az nem olyan, mint a csúziba, hogy fellövöm, és akkor milyen messze tudok lőni, tehát nem a robbanás energiája, intenzitása az, ami elsősorban megszabja, bár van szerepe, hanem az, hogy a felhajtóerő milyen magasra tudja felvinni, és a felhajtóerő az a sűrűségkülönbségből származik, és miután sok gáz volt benne, meg vízgőz volt benne, kis sűrűségű volt ez a kitörési felhő, így fel tudott gomolyogni nagyon nagy magasságba.
1: Igen, és amit olvastam, az az nagyon érdekes, írja a tanulmányban, hogy a felső ernyő részének kiterjedése 400 km volt, és ahogy jött, úgy ment is, a kitörési felhő alig 15 órán keresztül volt észlelhető, viszont a magas légkörben még most is megvan a nyoma, 4 év után.
2: Igen, tehát itt arról van szó, hogy van a kitörési felhő, ami gomolyog felfele, és mindaddig megy fölfele, ameddig ez a sűrűség különbség fennáll. És ahogy egyre magasabbra jut a kitörési felhő, egyre inkább ritkább, tehát kis sűrűségű légköri magasságba jut fel, és ha ezt a magasságot eléri, akkor ott a vulkáni anyag az szétterjed oldalirányba, mert már nem tud fölfele menni, akkor oldalirányba megy, és ez a kitörési felhőnek a felső ernyő része. Ennek volt kb. 400 km az átmérője, ami azért nagyon jelentős, ha csak egy kicsit így ebben belegondolunk. Tehát ez az ernyő rész alatta azért nem 400 km szélesen ment fölfele, tehát itt ezen a területen terjed szét. Na most bejutott ide a magas légkörbe, amely kis sűrűségű, és a stratoszférába is, tehát lehet azt mondani, hogy rekord, mert ilyet még nem figyeltek meg, hogy iszonyú mennyiségű 150 millió tonna vízgőz jutott be a stratoszférába, tehát ez a teljes globális stratoszférá víztartalmának a 10%-át, tehát ez egy nagyon nagy input volt, hogy erre a kis területre hirtelen ilyen óriási mennyiségű vízgőz kerül be, és ebben a ritka, tehát kisűrűségű légköri területen ez hosszú időn keresztül megmaradhat. És hogy ennek milyen hatása van, és talán ebben magyarázható, hogy miért telt úgymond 4 év, hogy itt összejön egy anyag, nem egy egyszerű ezt értéke.

0: okozhatott ez az esemény. Ez nagyon érdekes dolog. Még egyszer, nem volt még ilyen tapasztalatunk, nem volt még ilyen esemény, amíg így meg lehetett figyelni. Általában a nagy vulkánkitörések ugyanis nem vízgőzt visznek fel a magas légkörbe, hanem más gázokat, például kén-dioxidot. És hogyha kén-dioxidot visznek fel, kén-dioxid gázt visznek fel a stratoszférába, na annak azért van globális éghajlati hatása, általában egy észrevehető hőmérséklet csökkenés. Utoljára ilyenre 1991-ben volt példa a Fülöp-szigeteki pihenőtúból kitörés során, de számos példát tudunk a történelemben, az elmúlt 2000 évből számos példát, amikor egy nagy vulkánkitörés olyan mennyiségű, több millió tonna kén-dioxid gázt pumpált a stratoszférába, amelynek globális éghajlatváltozás lett a következménye, és ennek következtében társadalmi hatása is lett. Tehát ezeket úgy tekintjük, ezeket az eseményeket, mint történelem formáló vulkánkitörések, mert innentől kezdve, hogy ez történelem, de azt lehet mondani, hogy társadalom formáló, tehát ez hatott a társadalomra, és nagyon súlyos következményekkel is járt. Tehát ezeket a példákat egyre jobban tudjuk, és nincs kétség afelől sem, hogy ilyen lesz a következő évtizedekben. De ez most nem olyan volt. Tehát itt a kén-dioxidnak a mennyisége az nem volt túl sok, talán 500.000 tonna. Tehát az elmarad a 5-6 millió tonnától, ami már okoz ilyen változást, de itt ez nem állt fenn.
1: Azért, mert vízben volt maga a vulkán, és egészen más egy szárazföldi vulkán kitörése, mint egy vízben lévő vulkánnak a kitörése?
0: Így van, igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat ebben, mert hogy arra is a tanulmány rámutat, amelyben szintén újdonságot hozott ki, hogy elvileg volt jelentős mennyiségű kén-dioxid gáz a magmában. Tehát ha jól emlékszem, van 20 millió tonna mennyiségre becsülték. Tehát ez önmagában elegendő lett volna arra, hogy a stratoszférába jut, akkor ez okozzon klimatikus változást. De ez nem került föl a stratoszférába, tehát csak 500.000 tonna. Uh-huh. Mi lett abból a többivel? Hát a vízben maradt. Uh-huh. Tehát az, hogy víz alatti vulkánkitörés volt, annak két nagyon fontos következménye volt ebből a szempontból. Az egyik az, hogy a kén-dioxid az a vízben maradt, és ott reagált le a vízzel, és ilyen módon nem tudott kijönni onnan. Tehát ez gyakorlatilag benn maradt az óceáni vízbe. A másik pedig az, hogy ezzel szemben a kitörési felhőben nagyon nagy mennyiségű vízgőz került.
1: És hogyha egyébként a környezeti hatást nézzük, mert ugye ettől függetlenül ennek a vulkánnak a kitörése is okozott környezeti változást. Csak ez foglalkoztatta önöket, hogy mit és milyen mértékben?
0: Igen, tehát kiderült, hogy ilyen hatalmas mennyiségű vízgőznek van szerepe, tehát hatott az ózonra. Emellett pedig csak most tanuljuk, hogy akkor ezek mit jelentenek. A tudomány az abból áll, hogy megfigyeléseket, adatokat gyűjt, és abból értelmez. Tehát ezek voltak az első ilyen adatok, és az első megfigyelés, amely alapján mi következtetni tudunk arra, hogy akkor mi is történt. Tehát például arra, hogy a stratoszférába kerülő víz az felgyorsította a kénsav arról szól képződést. Tehát mi történik, amikor kén-dioxid gáz kerül a stratoszférába, akkor nem maga a kén-dioxid gáz okozza a klimatikus hatást, hanem az, hogy egy többlépcsős reakció során kénsav aeroszollá alakul. A kénsavat azt talán értjük, az aeroszol az nagyon-nagyon picin, egy mikronnál kisebb szemcséket jelent. Tehát egy kis cseppeket, és ilyen kénsav cseppek jönnek létre, és ha ez nagy mennyiségű, akkor egyfajta aeroszol felhőt, egy aeroszol szőnyeget alakít ki, amely visszaveri a napsugarait, nem jut le a napsugár egy része a felszínre, és ez okoz hőmérséklet csökkenést. De mi történt itt? Itt most nem volt sok kén-dioxid, de nagyon sok vízgőz volt. És úgy tűnik, hogy a vízgőz az egyfajta katalizátorként felgyorsította a kénsav aeroszol képződményt, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban kialakult ez a kénsavarról szólt felhő, mint normál esetben. A másik pedig az, hogy arról szólók picinyebbek lettek a nagy mennyiségű víz jelenlétében. És a picinség, az, hogy apróbbak maradtak, az azt jelentette, hogy hatékonyabban visszaszorták a napsugarakat, tehát valamilyen módon a kicsi is többet tudott tenni, ha ezt így lehet mondani, hogy visszaszorja a napsugarakat. Tehát nem volt annyi kénsav aeroszol, de mégis hatékonyabb volt a visszaszorás, tehát így kompenzálta azt a felmelegedési hatást, amit mondjuk a vízgőz önmagában tenne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Harangi Szabolcs

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke elmondta, az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása. A hivatal létrehozásával ugyanakkor nem csak a múltat szeretnék feltárni, hanem a tiszta jövő alapjait is szeretnék megteremteni, jelentette ki Hantosi István. Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagáltak a tájékoztatón, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányít alelnökök fogják megtestesíteni. Megkezdte a Klebersberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 osztályos gyerekek részére. A központ elnöke Sinka Edith csütörtökön elmondta, hogy a támogatásra 7,8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, mely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az idei tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, a mostani tanévet is beleértve. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás alapján az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az érettségivel kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete. Elsőként a szívesen névre keresztelt kézműves boltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az Avaton úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézműves bolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütés lesz, számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Harangi Szabolcs geológus-vulkanológussal, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet kőzettan geokémiai tanszék vezetőjével arról, hogy miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése. Az szerencsének mondható, hogy lakatlan területen zajlott a vulkánkitörés? Tehát magyarán önöknek volt egy természetes laboratórium, ahol vizsgálódhattak?
2: Így van, azt mondom, hogy ez így teljesen pontos, hogy szerencsére ez a vulkánkitörés minden jelentősebb népes területtől távol történt. Ugye ott van a Tonga királyság, ami egyébként az egyik legrégebbi emberi társadalom ott, de nem laknak sokan. Ráadásul érdekes, hogy nem vulkáni szigeteken, hanem korallszigeteken laknak, ezek nagyon sík szigetek. Ott okozott persze azért kár, tehát ott volt szökőár, de ha azt gondoljuk, hogyha ez máshol történik, mondjuk Japán partvidéke közelében, ott azért sokkal katasztrofálisabb helyzet alakulhatott volna ki. Amire felhívja a figyelmet ez a kitörés, tehát ez egyfajta természeti laboratórium innentől kezdve, és szerencsére ezt a tudomány birtokába vehette, és nem a katasztrofális következményekkel kell foglalkozni, hanem megérteni azt, hogy itt mi történt. Ráadásul ráirányította a figyelmet arra, hogy hát ilyen víz alatti vulkán azért van, nem kevés. És ezekkel a víz alatti vulkánokkal kevesebbet foglalkozunk, mert amíg nincs baj, addig nem vagyunk hajlandók semmit se áldozni arra, hogy bármivel is foglalkozzunk. Még a szárazföldön lévő vulkánokkal kapcsolatban is megszenvedjük azt, hogy kevés a figyelem, és kevés az anyagi ráfordítás is, hogy a kutatások és a monitorozáshoz menjen, tehát az aktív vulkánok fele nem áll folyamatos megfigyelés alatt, tehát azért ezt hozzáteszem, mert amíg az ember nem érzi azt, hogy nagy baj van, addig próbál nem foglalkozni vele. De ez a vulkánkitörés is rájelentette a figyelmet, hogy ilyen vulkánok vannak máshol is. A víz az nem azt jelenti, hogy ott nem lehet vulkán, tehát a víz alatt is vannak nagyon nagy vulkánok is. Ilyen nagy vulkánkitörésre képes tűzhányok, például Dél-Kelet-Ázsiában, például Japán közelében. Azért ismerjük azt, hogy ott voltak hasonlóan nagy vulkánkitörések néhány ezer évvel ezelőtt, tehát vannak ilyenek, csak most figyeltük meg először, hogy mi történik egy ilyen esemény során. Utoljára 1883-ban Krakatau-ban, amelyről talán mindenki hallott, az a vulkánkitörés is víz alatti vulkánkitörés volt.
1: Akkor annak a megértését is segíti? Ez a mostani?
2: Így van. Tehát ez a mostani kitörés, ez nagyon sok korábbi eseménynek a lefolyását is segíti, hogy azt jobban megértsük. És természetesen miután azért a tudománynak az is egy feladata, hogy az eredményekkel tudjon előremutatni, hogy akkor mit várhatunk a jövőben, hát ez arra is ad egy eredményt, hogy akkor ezt jobban lássuk, jobban értsük, hogy hogyan zajlik egy ilyen víz alatti vulkánkitörés, milyen hatása van, és hát még egyszer, amiket tapasztaltunk, tehát például az, hogy a víz alatt milyen iszonyú, milyen heves, intenzív vulkáni folyamatok zajlottak, tehát ott a kitört vulkánok nagy része az ott ülepedett le, tehát víz alatt zúdult szerteszét nagyon nagy sebességgel, és aztán a vulkánnak a felszínen be is szakadt. Tehát itt azért nagyon súlyos dolgok történtek, minden ilyen tudás, morzsa szükséges ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mi is történik körülöttünk, például a vulkánok esetében, és ezt fel tudjuk használni a jövő szempontjából.
1: Egyébként, hogyha magát a vulkáni működést nézzük, akkor milyen volt ennek a vulkánnak a működése?
2: Tehát erre azt mondjuk, hogy úgynevezett freatom magmás. Tehát ez azt jelenti, hogy magma és víz keveredése okozta a nagyon heves, intenzív, robbanásos reakciót, és okozta ezt a vulkáni működést. A típusát tekintve ez ilyen magma-víz kölcsönhatásnak tekintető, tehát ez olyan, amikor a forró olajra ráteszünk a mirelit, fagyot, halat, és akkor sisteregés. Bizony azért ez egy nagyon veszélyes dolog, hogyha azt csak oda tesszük, mert szerteszét fog spriccelni, tehát azért ez egy kicsit leképezi ezt a nagyon heves reakciót, tehát a forró és a hideg anyagnak a reakcióját. Tehát a freatomagmás kitörések a leghevesebb robbanásos kitörést okozzák. Ez az egyik, ami pontosan a másik a nagysága, amelyben vannak azért viták, mert marha nehéz azért ezt megbecsülni egy vízalatti kitörésnél, hogy mekkora a nagyság, mert látjuk azt, hogy 58 km magasra emelkedő kitörési felület, nem ez számít, hanem a vulkanológiában a nagyságot, ugye mint a földrengéseknek is ugye vannak fokozatai a Richter skála szerint, vagy a magnitudó skála szerint be tudjuk illeszteni, hogy mekkora az a földrengés. A vulkánkitörések esetében is van egy ilyen mérőszám, ez a VEI skála, ez a robbanásossági index, amelyet kifejezetten az ilyen robbanású kitörésekre fejlesztették ki. Ez egy 9 fokozatú skála, 0-tól 8-ig megy. Tehát 8 az már a szupervulkáni kitöréseknek a kategóriája, és ezt úgy alkották meg ezt a skálát, hogy a vulkáni működés során a felszínre került anyagnak a térfogatát veszi alapul, tehát mekkora mennyiségű anyag kerül a felszínre, és ez a skála, ez logaritmikus, tehát minden fokozat között egy 10-szeres szorzó van. És a legnagyobb, a V8-as, az a szupervulkán kitörés, akkor 1000 köbkilométer mennyiség anyag kerül a felszínre. Tehát ez a kitörés, ez valahol szerelő, hogy lehet, hogy elérte a V6-os fokozatot, ami 10 köbkilométer mennyiségű vulkáni anyag felszínkerülését jelenti. És ez azért fontos, mert a 21. században ez volt az első ilyen VEI-6-os, ha az volt, de minden esetre a legnagyobb volt, és eddig még egy hasonló nagy VEI-5-ös fokozatú kitörés volt, ez a chilei Tuyehu-Cartoncalli 2011-ben, de nem volt hasonlóan nagy, tehát VEI-5-ös, 6-os nagyságú kitörés még a 21. században. Ezzel szemben a 20. században 12 ilyen volt. Oh. Tehát most letelt 26 év, voltán két ilyen nagy kitörés, de ha statisztikailag nézzük, hát akkor még azért várható, hogy lesznek. Ha nem is 12, lehet, hogy csak 10, de akkor is még kell 8 nagy.
3: Igen, és azoknak tehát, lehet, hogy jóval nagyobb lesz a hatása, mint tehát, ennek.
2: Hát, hogy hol lesz? Hogy igen. Ez most víz alatt, szárazföldön, lakott település közelében, tehát azt tudni kell, hogy jelenleg a túlnépesedés miatt több mint 8 milliárdan vagyunk már a Földön, tehát most már több mint 800 millióan, tehát az a Föld összlakosságának több mint 10%-a, aki valamilyen szinten vulkáni veszélyben van, ez azt jelenti, hogy körülbelül 800 millióan élnek egy olyan vulkán közelében, 100 kilométeres közelében, amely vulkán nagy kitörést tud produkálni. És a modern történelemben nem volt még olyan példa, amikor ilyen nagy népsűrűségi területen egy vulkán kitör, és annak a megtapasztalását éljük meg. Tehát most csak összehasonlításképpen ez egy távoli vulkán kitörése volt, szerencsére nem okozott katasztrófát, de ha egy ilyen kitörés egy olyan területen történik, ahol több millióan laknak, és tucatni olyan példát lehet sorolni a Fuji-tól a mexikói, ahol egy nagy kitörése képes vulkán közelében több millióan laknak, annak a következményeit jelenleg még nem tudjuk felmérni. Egyrészt azért, mert az emberek a földbe dugják fejüket, mert ami problémáról nem tudnak, az akkor boldogítja őket, tehát nem készülnek fel, hogy vannak ilyenek, pedig a vulkanológusok újra és újra elmondják, és én is ezért újra és újra elmondom, hogy lesz ilyen esemény, fel kell készülni. Tudunk egy-két helyen, ahol ez komoly gondot okoz, csak Nápolyra gondoljunk, ahol a Campi Flegrei, az egy olyan vulkán, amely szintén víz alatti vulkán, egy víz alatti kaldera vulkán, és annak a peremén élnek több százezren. Utoljára 1538-ban volt vulkánkitörése, és megint csak nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb, hanem az a kérdés, hogy mikor. És vannak földrengések, a felszín emelkedik, 2005 óta már több mint egy métert emelkedett, tehát a vulkánok élnek, és azt is tudni kell, hogy igen, vulkánkitörés lehet nagy népsűrűségű területen is.
3: A vizsgálatok gondolom nem fejeződtek be, tehát továbbra is van még mit megmagyarázni, vagy megvizsgálni.
2: Hogyne, itt a Tonga térségben is, tehát a Hunga-Tonga vulkánkitörés kapcsán is bőségesen van mit vizsgálni, akár azt is, hogy milyen magma, mit csinált, miért jött a felszínre, mi okozta azt, hogy a magma elindult a magmatározóból, és aztán találkozott a vízzel, és okozta ezt a robbanásos kitörést. De hát itt a Tonga térségben is, hogyha megyünk egy kicsit olyan észak-kelet irányba, hát még számos ilyen víz alatti vulkán van. Nyilvánvalóan ez is ad még bőségesen okot, lehetőséget és indokot is arra, hogy itt ezzel komolyan kell foglalkozni, jobban megérteni, hogy mi történt, de még egyszer ráirányítja a figyelmet, hogy nem csak ez kéne foglalkozni, mert van számos olyan vulkán is, amely képes ehhez hasonlót produkálni, és jobb, hogyha előbb szerezzük meg a tudást, mint hogy később értelmezzük azt, hogy mi történt, és akkor miért történt katasztrófa. Katasztrófa az akkor van, hogyha ott ember van, anyagi javak vannak. Ez nem egy katasztrofális kitörés volt, ez egy nagyon nagy kitörés volt, de hogyha közelebb történik egy népes területhez, akkor katasztrófát okoz. Ennyi a különbség. Ugyanaz a vulkánkitörés tud katasztrófát okozni, és ugyanaz a vulkánkitörés lett természeti laboratórium, attól függően, hogy mennyien vannak körülötte. Tehát itt ugye rengeteg megfigyelési adat van, és nagyon sok aspektusból lehet ezt feldolgozni. Tehát ennek vannak légkörfizikai hatásai, vannak a vulkáni működésre vonatkozó hatásai, a magmának a fejlődése. Tehát nagyon sokféle képen lehet ezt értelmezni, feldolgozni, tehát sok különböző tudományterületen dolgozó csapatnak ad munkát. És ebben történt egy összefogás, amelynek a célja az út, hogy akkor összesítsük ezeket az eredményeket, és ez eredményezte ezt a munkát. De számos publikáció is készült. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz a tudáshoz, hogy hogyan is értelmezhetjük mindezt.
3: De egyébként a mai technológia az tökéletesen alkalmas arra, hogy előre tudják jelezni, hogy mikor fog körülbelül kitörni a vulkán?
2: Azt fontos hangsúlyozni, ugyanúgy, mint bármivel, még akár az időjárás esetében is, hogy nem vagyunk jósok. Tehát nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mikor, napra pontosan, mert az embereknek ez kell, hogy akkor pontosan...
3: De ha jelez a műszer például?
2: Fog történni. A műszer az jeleket fog adni. Ebben az esetben a vulkáni működés esetében jobban állunk, mint a földrengések esetében, mert a földrengéseknek nincsen előjelei. Egy vulkánkitörésnek lehetnek előjelei, mégpedig ez abból fakad, hogy a magma nyomakszik fölfele, és akkor földrengések pattannak ki, akkor felszínemelkedés történik, gázok jöhetnek ki. Ezeket tudjuk észlelni, de a nagy kihívás az az, ebből megmondani azt, hogy ebből mikor lesz valami. Csak egy példát mondok. Izlandon az elmúlt időszakban számos vulkánkitörés történt a Reykjanes-félszigeten. Utoljára tavaly augusztus elején fejeződött be egy vulkánkitörés, és azóta már eltelt, nem tudom, hogy 200 nap. És azóta is emelkedik a felszín. Tehát most már több mint 25 cm-t emelkedett azóta. Csak gondoljunk bele. Ez azt jelenti, hogy magma nyomul be olyan 3-4 kilométer mélységben lévő magmatározóba, és folyamatosan töltődik fel egyre nagyobb a nyomása. Mert ezzel tudjuk magyarázni azt, hogy a felszín emelkedik. De az a nagy kérdés, hogy ez mikor fog a felszínre törni, ehhez az kell, hogy akkora legyen a nyomás, ami meghaladja a kőzetes szakító szilárdságát, és akkor fel tud nyomulni. Ennek az előjele pedig nagyon-nagyon rövid idő lesz. Az elmúlt idő tapasztalat alapján a kitörés előtt talán fél órával, egy órával tudják az ott lévő szakemberek, hogy na ez a vulkánkitörés előjele, ennyi, fél óra, egy óra. És ez alatt ki kell telepíteni a Kék Lagunában fürdőző turistákat, közelbe lévő település, Grindavik, hát már van nagy rész néptelen, de az ott lévőket, tehát nagyon gyorsan intézkedést kell hozni. De ezt nem lehet megmondani, hogy hát kérem szépen holnap 4 órakor, akkor vulkánkitörés, ezt nem tudjuk megmondani. Annyit lehet mondani, hogy bármikor. És ez egy nagyon érzékeny probléma, amikor arról van szó, hogy egy jövőbeli esemény kapcsán azt mondja a szakember, hogy már pedig 1000, 10000, 100000 embernek hirtelen el kell hagyni az otthonát. És ott van az a feszültség, hogy akkor valóban be fog-e következni egy olyan esemény, mikor fog bekövetkezni, és ha nem következik be, akkor mit gondolnak az emberek? Tehát ez egy óriási szíka teher egy szakemberen, aki nem ahhoz szokott, hogy most ilyen utasítást kiadjon, hanem ahhoz, hogy mi jobban megértse a természetet. De volt ilyen, 1985-ben a kolumbiai Nevado del Ruiz esetében, ott voltak már előtte felmérések, vulkanológusok felmérték, hogy milyen veszély lehet. Erre szolgál az, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy mely területek milyen veszélyben vannak, és akkor ennek kapcsán ott a szükséges intézkedést meg lehet tenni. Tehát ott főleg olasz vulkanológusok dolgoztak, mert akkor még nem voltak annyira erősek a helyi vulkanológusok, és ott felvázolták azt, hogy akár még több 10 kilométer távolságban lévő települések is, városok veszélyben lehetnek, amelyek folyóparton vannak, mert itt nagy a iszapár, a úgynevezett lahárnak a lezúdulási veszélye. De nem vették figyelembe ezt, elutasították a települések vezetői, és óriási tragédia történt, több mint 25 ezer halott Armero városa teljesen elpusztult, mert nem voltak erre felkészülve, és bekövetkezett az, amit előre jeleztek valamilyen módon szakemberek, de nem fogadtak meg. De ugyanez 1902-ben történt Martinique szigetén a Montpellier kitörés esetében, ott is egy teljes város pusztult el 30 ezer lakossal. Tehát vannak ilyen példák, ezek mindig olyan események, amik után megindul valami, mert az ember mindig sajnos abból tanul, amikor bajba van, de vannak jó példák is, tehát a 85-ös armerói katasztrófa után az Egyesült Államok létrehozott egy VDAP gyorsan bevetető vulkanológiai csoportot, amelynek az is célja volt, hogy ezen fejlődő országokban segítse a vulkanológiai munkát, és hogy ott is legyenek kiváló szakemberek, és tudják a műszereket kezelni. Tehát a műszeres fejlődés az nagyon-nagyon megy előre, de kell a szakember is, aki ezt érti, hogy akkor azok a műszereknek a jelei mit mondanak. És elindult egy ilyen nemzetközi segélyprogram ezzel a VDAP-val, és amikor 1991-ben a Fülöp-szigeteken egy olyan vulkán kezdett mozgolódni, ami több száz évig nem mutatott semmi jelt az aktivitásról, tehát szunnyat, hosszan szunnyat. A közelében benszülöttek is éltek, és vagy 4-500 évig biztos, hogy nem tört ki. Tehát egy ilyen vulkán kezdett mozgolódni, akkor ezt a VDAP csapatot oda elküldték, és nagyon gyorsan felmérték azt, hogy ez egy roppant veszélyes vulkán, ez a Pinatubo, és ennek következtében tízezreket telepítettek ki. És óvták meg így az emberek életét ezzel, hogy egy nagyon gyors beavatkozást végeztek, és egy nagyon gyors vulkáni veszély felmérést végeztek. Tehát vannak jó példák is, látjuk azt, hogy vannak katasztrofális példák is. Az elmúlt időszakban több a jó példa, de mindig ott van ez a pszichikai tényező, hogy hogyan lehet az ott élőknek megmondani, hogy na most akkor ki kell települni, tehát csak egy példát megint hagyhozzam a nápolyi térséget, hogyha ott eszkalálódik a helyzet, akkor adott esetben egy millió embert ki kell telepíteni. Hogy történik? A modern világban ilyenre nem volt példa. És nem tudjuk, hogy ez hogyan fog történni, mert sajnos most azért nagyon meg kell küzdenünk az áltudományos erősödéssel is, tehát hogy az embereket meg kell győzni, hogy mi történhet, és hinni kell a szakembereknek. Tehát azért ez egy nagy kihívás a jövőre nézve, de azt gondolom, hogy igen, erősödik a tudományunk. El kell fogadni azt, hogy nem vagyunk jósok, senki sem jós, nincsenek ilyenek, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz holnap-holnap után, főleg az ilyen események kapcsán, viszont az előrejelzés nagyon sokat jelent, rengeteget jelent, a felkészülés, az óriásit jelent, hogy megakadályozzuk a katasztrófát. Katasztrófa akkor lesz, hogyha ez váratlanul ér, vagy pedig nem fogadják meg a szakembereknek a meglátásait.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy 4 évbe került megfejteni, miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Hátra. Együtt én meg te.
1: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenék küszöbépítése a tervezetnél gyorsabban halad. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2100 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki, ismertették. Az eddigi feljelentések nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult. Azt írták, hogy a weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntarthatóság témáját, hanem a Japán Papír Színház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka Művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvoda pedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. A Mohácsi csata 500. évfordulója nem csak a veszteségről szól, hanem a helytállásról, a túlélésről, és arról is, hogy Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb törése után is megmaradt és új erőre ébredt, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán mindenkit arra invitált, hogy látogasson el szombaton Mohácsra, vagy kövesse élőben az ottani ünnepi megemlékezést a mohács500.hu oldalon. Az 1526. évi Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az ünnepi év programsorozata keretében egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én szombaton Mohácson és Sátorhelyen. A Miskolc melletti Szikszón szombaton kora délutántól idézik fel a Mohácsi csatát. A debreceni hagyományőrzők, korabeli ruházat, fegyverzet bemutató, ételek, játékok és a történelem elevenedik meg a szikszói főtéren.
2: az időjárásról.
3: Kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, dr. Hajdú Noémit, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensét, rektor helyettesi referenst köszöntöm műsorunkban, és ugye itt az interjú előtt megbeszéltük, hogy tegeződő formában készítjük ezt a beszélgetést, így köszöntelek szeretettel stúdiónkban.
2: Köszönöm szépen, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ami az egyik szakterületednek mondható, ugye itt sok egyéb terület mellett, az a színekkel kapcsolatos, ugye színmarketing, színpszichológia, nagyon sok előadást tartottál már ugye különböző helyeken, erről is fogunk beszélgetni, vagy elsősorban erről fogunk beszélgetni, hogy mindennapjaink mennyire meghatározó részei a színek, milyen hatással vannak ránk, vagy talán egy oda-vissza kapcsolatról is beszélhetünk majd ugye tekintetben, de még mielőtt erről szólnánk, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban szólj nekünk arról, hogy miért kezdtél el foglalkozni ezzel a területtel.
2: Ez nagyon érdekes, gyerekkorom óta rajongok a színekért, tehát én mindig színezni, festeni szerettem, és nem jött ki nagyon sokáig, és egy idő után a marketingen belül én mindig a fogyasztói magatartással foglalkoztam, digitális marketinggel foglalkozok, és hát a fogyasztóknál is kijött már a márkák szerepe, a márkáknak a színe, a márkáknak a logója, a szimbolikája. És a digitális marketingben ez még erősebben érvényes, ugye még dinamikusabb színeket kell használni, hogy felkeltsük a fogyasztók érdeklődését. Úgyhogy valahogy a digitális marketinggel együtt jött ki. Aztán nagyon sokat olvastam az évszakelméletről, a színek szerepéről, hogy hogyan öltözködünk, lakberendezésben hogyan használjuk ezeket. És valahogy innen jött az érdeklődés.
1: Mindezekről a területekről, ugye itt a megbeszéltek szerint, a tervek szerint szólunk majd, talán sokakat érdekel ugye ez a terület, hiszen ugye a színek az emberiség történelme során mindig is fontos szerepet játszottak. Hogyha életkor tekintetében kezdjük most ezt a beszélgetést, hogy ugye itt az első pillanatoktól, az élet első napjaitól, heteitől számítva egy újszülött életében, mik azok a színek, amelyekkel először találkozik a világban?
2: A legelső színek között a sárgát említik a kutatók, hogy a sárga az első szín, amit érzékelünk, amit észreveszünk. És ezért nagyon sok gyerekjáték sárga. De például nem szabad egy babaszobát erős, intenzív sárgára festeni, mert nem hagyja pihenni az idegrendszert. Tehát ennek egy ilyen állandó, izgató hatása van a sárga színnek, és emiatt nem tudnak a babák nyugodtan pihenni ebbe a színbe, egy erős sárga színről beszélek. Tehát a gyerekjátékok, az ilyen kiegészítők, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél a sárga az nagyon domináns szín. Természetesen utána mondhatjuk, hogy megjelenik a rózsaszín a kislányoknál, megjelenik ugye a kék a fiúknál, tehát ez egy ilyen tudatos színválasztás, de talán a sárga az első, amit így meg kell említeni, hogy ezt látjuk az elsők között.
1: Itt az évek vagy évtizedek folyamán mennyire változott esetleg azt, hogy a gyermekek melyik színeket kedvelik? Még talán gyermekkorunkból lányként a piros is eszünkbe jut, ugye?
2: Igen. Én azt hiszem, hogy nagyon régen a fehér szín volt a meghatározó a gyerekeknél is, ugye akkor azt nem határoztuk meg, hogy a kislány ruha, a kisfiú ruha, tehát akkor fehér szín volt, és akkor örökölhették egymástól, könnyű volt a fehéret tisztítani, ennek ilyen szerepei voltak, és ugye a fehér az mindig jobb áron kapható, mert ugye nem használunk festéket hozzá, tehát ennek ilyen megfontolásai voltak, természetes anyagból készültek ezek. És igen, ahogy említetted, tehát ugye akkor korábban megvoltak a női színek, megvoltak a férfi színek, de ugye most már például a kéket is előszeretettel viselik a nők is, tehát most már nem lehet így nemenként megkülönböztetni ezeket a színeket, de azt hiszem igen, még a babáknál, a gyerekeknél, tehát ugye a rózsaszín, a baracvirágszín, ugye a piros, azok ezek inkább a kislányoknak a színei, és talán a kék-zöld is először talán ugye a kisfiúknak a színei, tehát ez talán így mondható.
1: Ugye egy bizonyos korig a szülők, vagy a családtagok, a barátok által kapott dolgokkal találkozik a gyermek, ugye életkori sajátosságból kifolyólag, de azért eljön az az életkor, talán már óvodás korban is, amikor ugye ők is, vagy még hamarabb, ugye egyén kérdés is, amikor már ők is azért tudatosabban választanak esetleg egy-egy szint, akár marketing szempontból, vagy akár itt a szín pszichológiája tekintetében. Mik azok a befolyásoló tényezők, amelyek a gyerekeknek meghatározóak lehetnek?
2: Kicsit akkor én azt hiszem, hogy elkezdeném mondani az egyes színeknek a jelentését, ugyanis akár a gyerekek, hogy milyen szint választanak, akár mi reggel, amikor kiválasztjuk az aznapi ruházatunkat, mi üzenetet hordozunk ezzel magunkkal. Tehát az aktuális kedvünket, hangulatunkat, hogy hogyan készülünk arra a napra, ezzel mind üzenetet hordozunk. És talán a pirossal szerettem volna kezdeni. Ugye a piros az nagyon sok emberben így van, hogy a szerelem színe, egy nagyon domináns szín. Nagyon érdekes, pirosban nem szabad üzletet menni kötni, mert nem lesz üzlet. Tehát túl domináljuk a megbeszélést, és nem fogunk tudni üzletet kötni. Egy nagyon feltűnő szín, ugye a közlekedésben egy tiltó szín, például, hogyha pirosba elmegyünk egy értekezletre, akkor tudja, hogy aznap minden feladatot megkapunk. Tehát olyan, mintha egyedül ülnénk a teremben. A diákjaimnak is azt szoktam javasolni, hogy hát ne pirosat vegyen fel, ha puskázni szeretne, mert minden tekintet, minden szem a pirosra odaszegeződik. Úgyhogy a piros igazándiból gyors éttermek is használják a pirosat, mert növeli az étvágyat. Tehát piros-sárga nem véletlenül nagyon sok esetben a gyors éttermek színe, mert tudják növelni az étvágyat ezzel. Majd visszatérünk a kékre, zöldre, az a nyugalom színe lesz, de a pirosnak például egy ilyen éberség, egy ilyen hatása van.
1: Még mielőtt itt ugye a színskálán tovább haladnánk, és itt a bevezetőben is ugye egy ilyen oda-vissza hatást is említettem, de ezt jól gondolom, hogy ugye egyrészt ugye akár egy ruha megválasztásában, hogy csak egy legegyszerűbb példánál maradjunk, is meghatározó lehet, de hogy épp milyen színekkel találkozunk akár a külső környezetben, vagy ugye azokon a helyeken, ahová betérünk egy nap folyamán, ez is hatással van ránk.
2: Ezek hatással vannak ránk, tehát a világos színek, ugye azok semleges színek, azok kicsit jobb kedvet derítenek, a színes színek is, a sötét színek azok egy picit komorabbak, tehát gondolok egy feketére, szürkére, egy sötétbarnára, akkor egy kicsit a hangulatunk is komorabb lesz. És egyébként ezt a diákjaimon is észreveszem, tehát a hétfői nap az még ugye a fekete bőrkabát, sötétkék felső, tehát hétfőn úgy látom, hogy vasárnap után nehéz elindulni, és úgy szerdától elkezdenek színesebben öltözködni. Abszolút látom az időjárástól, hogy egy napsütéses napon sokkal többen választanak színeket bátrabban. Egy esős, szürke, őszi napon a sötét a választás. Ezt magamon is észreveszem. Ugye abszolút befolyásolja a hangulatunkat, és hogy milyen hangulatunk van, tehát oda-vissza üzenünk a színekkel.
1: És még ha itt visszatérhetünk a gyermekekre, ők azért szeretik a színeket, a színes színeket, ez a lelki világot is tükrözi.
2: Igen, és nagyon jó, amikor a babaszobában is, ugye, hogy több színes dolog van, színes játék, színes kiegészítők, tehát hogyha a falat nem is festjük intenzívre, azért a kiegészítőkkel lehet játszani. Ez a színes légkör, ez nagyon jót tesz az ő fejlődésüknek.
1: Igen, itt az idegrendszerre és az érzelmekre gyakorolt hatásokról, hogyha szólhatunk itt a folytatásban, például egy babaszoba berendezésénél milyen tanácsaid lennének?
2: Például a kék színnel majd el fogjuk mondani, hogy a kék szín az a nyugalmat hordozza, nyugtat, a bizalmat hordozza. Tehát egy kék szín az általában mindig jó választás. Persze csínyen kell vele bánni, hogy nehogy túl sok legyen. Tehát itt a harmóniára kell majd törekedni alapvetően.
1: Árnyalatilag?
2: Én a babaszoba esetében mindenképp világosabbakat választanék, és pasztelszíneket választanék. Tehát kékbe is. A zöldnek is van egy ilyen tulajdonsága, ugye a természetes szín. Ugye a természetben a zölddel találkozunk a legtöbbször. Ez is a nyugalmat hordozza tulajdonképpen. Ugye azért nyilván egy kis más szint is be lehet hozni, tehát a pasztell nagyon halvány vaníliasárga is lehet egy jó választás, vagy a rózsaszínnek egy nagyon halvány változata, a baracvirágszínnek vannak nagyon szép változatai. Ezek mind a kedvünket befolyásolják egy babaszobában is. Úgyhogy én a színharmóniát ajánlanám, a színkereket ajánlanám, és ott azért van egy szabályszerűség, a szakberendezők tudják, hogy hány fokba kell azokat a színeket kiválasztani, hogy harmóniában legyenek. De én azt is ajánlanom, hogy a kevesebb inkább több. Tehát nem szabad túl sok színnel dolgozni, hanem inkább egy-egy főszín legyen, és akkor a kiegészítők legyenek még színesebbek, ugye a játékok, a kisasztal, ezekkel lehet variálni szerintem.
1: és hogy az életkorban előre haladunk, óvodások, kisiskolások esetleg hogyan változik az ízlésük.
2: Ugye talán az iskolában olyan 6-7 éves korban mondhatjuk azt, hogy egy picit tudatosabbak már, és ott már nagyon hatással vannak egymásra. Tehát, hogy ki milyen szint visel, milyen márkát visel, ott már hatni fognak egymásra. Illetve hát nyilván az ünneplőnél bejön ugye azért a sötét kék-fehér szerepe, kék-fehér, hát fekete az kicsit ritkábban, azt azért nem szoktunk annyira gyerekekre adni, inkább talán a sötét kék-fehéret tudom itt megemlíteni. Tehát biztos, hogy a kéket nagyon hamar behozzuk az életükbe. Úgyhogy ennek biztos, hogy befolyásoló szerepe van. Ugye a kék, ez nagyon érdekes, hogy mostanában a fekete öltönyt egy picit kezdi felcserélni a kék öltöny, a kék kosztüm. Állásinterjúra is azt mondják, hogy kékben érdemes menni. A kék egyébként a kommunikációnak is a színe. Tehát elősegíti a kommunikációt. Úgyhogy szerintem úgy már az általános iskolában a kék az biztos, hogy meg fog nyilvánni az ő életükben. A kedvenc színeik mellett, mert azért 6-7 éves korra azért látjuk, hogy milyen színeket szeretnek, mit választanak maguktól, már kialakul egy preferencia náluk is.
1: Itt, hogy ők is mit szeretnek, meg talán a tekintetben is, hogy legalábbis az én tapasztalatom szerint nagyon érdeklődőek tudnak lenni az iránt is, hogy megkérdezik kortársaiktól, osztálytársaktól, vagy felnőttektől is, hogy mi a kedvenc színed.
2: A fejlődésük során, ugye szintén a színezésből, a rajzolásból, az első gyerekjátékokból jön. És az, hogy minden színes, minden gyerekjáték színes, ez szintén innen ered, hogy viszonylag fiatalon találkozunk a színekkel, és fiatalon kezdjük el ezeket kombinálni, alkalmazni, játszani ezekkel a színekkel. És szerintem innen jön az érdeklődés, hogy ez egy ilyen központi kérdés, hogy kinek mi a kedvenc színe. És ez is változhat az évek alatt, tehát azért itt is vannak korszakok szerintem, amikor a referenciacsoportok, egy osztálytárs, egy család befolyásol bennünket, hat ránk, aztán valamikor meg kialakul a saját preferenciánk. Tehát itt is megvan ez a kettősség, hogy a külső tényező is befolyásol bennünket, illetve mi magunknak is megvan egy rendszere.
1: És a tinédzser kor felé haladva, ez azért az élet egyéb számos területén is egy nagy változás a fiatalok életében.
2: Ugye a tinédzser kor, ugye ez az identitáskeresés, önazonosságkeresés, önállósodás, amikor saját véleményeket fogalmaznak meg, és igen, ebben a korszakban jön be szerintem a fekete bőrkabátos korszak, tehát a fekete, a sötétkék, tehát ebben a korszakban ezeket a színeket nagyon kedvelik. És szerintem húzzák is egymást, mert az osztályban valaki elkezdi az első fekete bőrkabátot hordani, akkor utána a többieknek is megjelenik ez. Tehát nem tudom, nekem ez a bőrkabáthoz kapcsolódik tipikusan. És látom, ez még úgy egyetemen is elkíséri őket, ez a sötét színeknek a szeretete. És én mindig bíztatom őket, hogy nyugodtan, színesebben választanak színeket. Például egy idősebb korosztálynál tudom mondani, hogy nagyon szeretem azokat az időseket, akik színesen öltöznek, úgy értve, hogy ők felveszik azt a színt, mert teljesen más az ő hangulatuk is, és fiatalítja őket, hogyha egy színesben vannak, és nem egy feketében, egy szürkében vannak, és a kedvük is jobb lesz. Úgyhogy én az időseket is mindig erre biztatom, már tartottam előadást a Senior Akadémián is, ugye az egyetemnek minden évben van egy ilyen képzése, és nagyon hálás közönség volt, és nagyon jó volt velük beszélgetni, amikor rájöttek, hogy kinek mi a kedvenc színe, mit fejez ki azzal, és miért azokat választja, és színesbe jöttek az előadásra, tehát teljes döbbenet volt, tehát valószínű, hogy élénkebbek, nyitottabbak, és ez látszik az öltözködésükön is. Tehát akik ott voltak, az a közönség, az egy másik generáció volt, így mondhatnám.
1: És akkor itt, ha visszatérünk a színek jelentéséhez, illetve a színekkel kapcsolatos érdekességek tekintetében, osztasz meg velünk gondolatokat.
2: Ahogy említettük, a piros, ugye

0: gyorsan, nagyon sok mindent el lehet érni. Ugye ez egy tiltó szín a közlekedésünkben is, és ezért egy nagyon-nagyon feltűnő szín. Talán pici érdekesség, hogy a szivárvány legfelső sávja a piros, és ez a leghosszabb fényhullámhossz. És a legelső, ami eltűnik, ahogy lemegy a nap, elkezd sötétedni, a piros színt veszítjük el leghamarabb. Állítólag a méhek nem látják a piros színt, és ezért nem is porozzák be a piros virágokat, mert nem szállnak rá a piros virágokra. Áttérek a narancssárgára, úgyhogy szintén egy nagyon-nagyon élénk árnyalat, erősíti az immunrendszert, szintén növeli az étvágyat, és elősegíti a szocializációt. A narancssárga-sárga, ez az a két szín, amit az emberek vagy nagyon szeretnek, vagy egyáltalán nem hordanak. Talán a citromsárgát tudnám jobban kiemelni, hogy nagyon megosztó szín. Valakinek ez lesz a kedvenc színe, és valakinek egy darab ilyen szín nem lesz a szekrényébe. Talán még egy picit a digitális marketingben lehetne kiemelni a narancssárgának a szerepét, hogy például a feliratkozó gombok előszeretettel narancssárgák, mert egy feltűnő szín, kosárba helyezés, feliratkozás, ezeknél szoktuk. Citromsárga, napsárga, ugye szintén egy élénk szín, ez egy vidám, jókedvű szín. Ugye a napfényre asszociálunk, ezért melegséget sugároz. Ez a szín is stimulálja az idegrendszert, és ahogy említettem, ugye akkor a babák ezt látják leghamarabb, ezért nagyon sok gyerekjáték sárga, csak csinyen bánjunk vele, mert a túl intenzív az nem hagyja pihenni a babákat.
1: De talán nem csak a babákat nem hagyja pihenni.
0: Minket sem, csak ugye itt a gyerekszobánál ezt nagyon hangsúlyozni kell. Mostanában a trendszínek között ugye ott van a sárga, a sötét szürkével, a sárga, a feketével, lakberendezésben látom, hogy elkezdték alkalmazni, de azért a sárgáról tudni kell, hogy az intenzív sárga az nem biztos, hogy jó nekünk. Optimizmus boldogságot áraszt, és nagyon érdekes, hogy inspirálja a kreativitást. Elősegíti a koncentrációt, és azért a sárgához egy kicsit az arany árnyalatot is érdemes behozni, ugye az pedig abszolút a pozitív jövőkép, ez kapcsolódik hozzá. Kék-sárga kombinációról szeretném elmondani, hogy nagyon sok vállalkozás alkalmazza ezt a kék-sárgát a marketingben, hamarabb észrevesszük a polcokon, hamarabb felkelti az érdeklődésünket, és előszeretettel vásároljuk az ilyen termékeket, előszeretettel megyünk be az ilyen vállalkozásokhoz, ez tudatalatti dolog. Tehát nyilván nem a logó alapján választunk egy vállalkozást, de ez a szín párosítás, ez közelebb áll hozzánk. A zöld pedig a narancssárgával kombinálják ugyanígy. Tehát ahogy a kék-sárga az egy nagyon gyakori kombináció, a zöldnél a narancssárga szín lesz ugyanez, amit így beszoktak hozni. Megyek egy picit tovább, megyek a zöldre. Ugye a természet. Biztos észrevettük már, amikor egy fárasztó munkanap során, ha egy kicsit pihenni szeretnénk, elmegyünk egy jót sétálni egy zöld környezetbe, akkor kipihenjük magunkat. Ugye a kéknek, a zöldnek is, az ég kékjének és mondjuk egy erdőzöldjének abszolút nyugtató hatása van, nagyon jó hatással van az immunrendszerünkre, idegrendszerünkre, tehát ezek azok a színek, amivel napi szinten érdemes körülvenni magunkat. Hálószobába szokták például ezeket a színeket ajánlani, hogy békésebben, nyugodtabban tudunk ilyen kiegészítőkben aludni például. Ugye a béke színe a zöld, a természetnek a színe, és a kék után ez az egyik legkedveltebb szín. Már a zöldnél se lehet kijelenteni, hogy ez férfias szín, nőies szín, tehát ezek már semleges színek a kékkel együtt is, ahogy említettem. Ha megkérdezzük, az emberek nagy része a kéket fogja megemlíteni a kedvenc színének, tehát 10-ből 9 ember biztos, hogy a kéket fogja mondani. És utána a második legkedveltebb szín az a zöld lesz. Belső építészek ezért előszeretettel szeretik használni. Ugye a zöld szó, angolul a green, az egy környezettudatosságot is kifejez. Ugye egy fenntarthatóságot. Ezért nagyon sok környezetvédelmi vállalkozásnak a zöld a színe, vagy benne van a logójába, pont emiatt a fenntarthatóság miatt. Térjünk át a kékre, talán ezt várta a legtöbb kedves hallgató. Ugye az égnek a kékje, az óceánnak, a víznek a kékje, ez egy legkedveltebb szín. Rendkívül sok árnyalata van, ugye a világos kéktől egészen a királykékig, a sötét kékig, tehát nagyon jól lehet ezekkel a színekkel játszani. Békét, nyugalmat, áraszt. Tehát nagyon érdekes, mert nyugtató kémiai anyagok kezdenek el termelődni az agyban ennek a színnek a hatására. És növeli a munkának a hatékonyságát. Tehát irodákban azért szokott kék szalagfüggöny lenni, vagy kék szék például, mert növeli a hatékonyságunkat. Abszolút megbízhatóságot, elkötelezettséget ösztönöz, úgyhogy én bátran szeretném a kedves hallgatókat biztatni, hogy állásinterjúra érdemes egy kék színt választani, vagy bármilyen média szerepel.

0: Áprilisnél érdemes kék színt választani, mert önmagában beszédesek ezek a színek. Nagyon sok internetes vállalkozás is a kék színt választja, illetve a bankok is a kék és a zöld színt választják, a bizalom jele. Ugye az internetes vállalkozások mögött a social media felületeken nem tudjuk, hogy kik állnak ezek mögött, a cégek mögött, és ezzel szeretnék ezt a fogyasztói kockázatérzést csökkenteni például. A bankoknál ez a kék és zöld választás az azt jelenti, hogy nyugodtan aludhatunk a pénzügyeink felől, mert ott vannak szakértők, és akkor ott segítenek nekünk. Ezt fejezik ki. És ahogy elmondtam, hogy a piros színnel étvágyat növelnek, a kék szín az, ami csökkenteni képes az étvágyat. Tehát egy kék környezetben mi kevesebbet fogunk enni, mert már ugye egy nyugodt környezet, nyugodtabbak vagyunk, tehát nem lesz például ez a stresszevés, nem lesz olyan étkezés, hogy hát most van egy 10 percem két tárgyalás megbeszélés között, és akkor 10 perc alatt kell nagyon gyorsan megenni egy ebédet, tehát a kéknek nagyon, nagyon jó hatása van az egészségünkre. Úgyhogy nem csak a megbízhatóság színe, hanem az egészség színe is egy picit. Ugye gyógyszeripari cégek is a kéket és a zöldet nagyon sok alkalmazza, szintén emiatt a megbízhatóság miatt. És azt mondják, hogy az egyetlen állat, aki látja a kéket, az a bagoly. Úgyhogy ezt is kutatják. Sajnos a szúnyogok is látják, és vonzódnak a kékhez, úgyhogy nagyon sok mindenre múlik, hogy ki az, akit szeretnek a szúnyogok, hát sajnos a színen is múlik. Úgyhogy ha a kerti partira megyünk, akkor nem biztos, hogy...
1: Nyári időszakban érdemes figyelembe venni talán.
0: Kék a jó választás, igen. Lila? Lila ez egy mesterséges szín volt, ez egy nagyon drága szín volt, tehát a királyságnak, a püspökségnek, papságnak volt a színe, ugye, mert ezt elő kellett állítani. Nagyon kevés lila dolgot tudunk megnevezni, ami természetes, talán az ibolya, talán egy szilva, amit meg tudnánk említeni, bár az is már egy picit más árnyalat. És ezért a lilának van egy ilyen presztízs értéke. Tehát ahol megjelenik a lila a termékeknél, csokoládénál is észreveszünk egy ilyet, illetve például a női ránctalanító krémeknél, ez egy presztízs érték. Tehát ezek biztos, hogy drágább termékek lesznek, mert a lila ezt a presztízst rejti magában, hogy ez egy drága szín kikeverni. És ez már évszázadok óta így van. Nyugtatja az idegrendszert. Tehát a lilát is kiegészítőkbe érdemes használni, mert nyugtatja az idegrendszert. Az is érdekes, amikor megszoktam kérdezni a diákjaimat, hogy kinek a kedvenc színe a lila. Minden tankörben egy-egy ember szokta felnyújtani a kezét, és pár év együtt dolgozás után mindig kiderül, hogy egy rendkívül kreatív emberről van szó. Tehát nekem a kreativitás is kapcsolódik a lilához, a kreativitás színe is. És egy kicsit női színnek is mondhatnánk, ugye a látsága miatt egy kicsit romantikus szín. A kéknek és a pirosnak a keveréke, ezért a kék és a piros frekvenciáját, energiáját is hordozza magában. Tehát azoknál a színeknél, amiket már kikeverünk, ugye az elsődleges meg a másodlagos színeknél, itt azért mindig hozzá kell tenni az eredeti színnek a jelentését is, mert óhatatlanul hordozzák magukban azokat az információkat. Rózsaszín, biztos nagyon sok hallgató szereti a rózsaszínt. A rózsaszín az egy látság, egy nőies szín. A piros frekvenciája van benne, és ezt a pirosat lágyítjuk egy fehér színnel. Ugye így jön ki, tompítja a pirosnak a dominanciáját, de benne van az a frekvencia is, ezért egy nagyon közkedvelt szín. Magabiztosságra ösztönöz. A halvány rózsaszín az pedig nyugtat. Tehát itt abszolút nem mindegy, hogy milyen árnyalata a rózsaszínnek, tehát ennek nyugtató hatása is van ugyanannak a színnek, és egy erősebb, intenzív rózsaszínnek ott azért egy tettekre ösztönzés, egy magabiztosság is benne van. Süteményeket szerettem volna még megemlíteni, hogy láthatjuk a fánkos doboznál, süteményeknél, hogy rózsaszín esetleg a szalvéta, a rózsaszín a csomagolás. Ennek az az oka, hogy a cukortartalmat cukrosabbnak érezzük, tehát édesebbnek érezzük azt az édességet, ha egy ilyen rózsaszín dobozba van beletéve.
1: Ezek tényleg nagyon érdekes dolgok, hogy ugye azért a legtöbb így tudat alatt kúszik bele az embernek a érzéseibe is, akkor az érzésvilágát is alakítva.
0: Igen, ezt fogyasztói magatartásból tanítom, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a jéghegynek, ugye azt tanultuk fizika órán, hogy a 10%-a látszik. 10%-a van kint az óceánból, tengervízből. Hát ilyen a fogyasztói magatartás is. Tehát a 10%-a megismerhető, és a 90% az teljesen tudatalatti rész. Tehát, hogy melyik szín, hogy hat ránk, melyik márka, hogy hat ránk, miért pont azt választjuk, ezek teljesen kiismerhetetlenek, és talán kicsit ide tudnám behozni a digitális marketinget, hogy ez az oka annak, hogy erre most nagyobb az igény, mert ugye az algoritmusok kiismernek bennünket. Tehát egy big data elemzés, egy mesterséges intelligencia, intelligencia segítségével előre megjósolja, hogy mit fogunk választani. Még mi magunk sem tudjuk. És a digitális marketingben tehát az algoritmusok segítségével azok a termékek jönnek fel elénk, mert ők tudják, hogy mi azokat a termékeket fogjuk megvenni. És pont emiatt van emiatt a 10%, 90% miatt.
1: Ez is egy nagyon érdekes terület, és még a színskálának sem értünk a végéig, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektor helyettesi referensével. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referenssel beszélgetünk, és ugye itt a színek mentén haladva történik most ez a beszélgetés, és meg is kérnélek, hogy folytasd ezt a sort.
2: A rózsaszínnél tartottunk, és a rózsaszínnél még a pink taxet, vagyis a rózsaszín adót meg kell említeni. Nagyon érdekes, hogy amelyik termék színesebb, azon rajta van ez a rózsaszín adó, tehát amit a nőknek szánnak, azok drágábbak ezek a termékek. Nézzük meg nyugodtan a háztartási eszközeinket, hogy már nem csak feketét lehet kapni, nem csak fehéret, nem csak inoxot lehet kapni, hanem megjelentek a konyhai kiegészítőknél a különböző színek. És ezek mindig felárasak lesznek ezek a termékek, mert tudják, hogy a nők hamarabb észreveszik ezeket a színeket, és előszeretettel választanak színesebb termékeket. Térjünk át picit a barnára. A barna az egy abszolút semleges szín, nagyon jól lehet más színekkel kombinálni, és nagyon sok olyan vállalkozás, aki a mezőgazdaságban tevékenykedik, földdel kapcsolatos tevékenységet végez, választja ezt a színt. Ugye azért a csokoládénál, kávénál is, tehát ezeknél a termékeknél is megtalálható ez a szín. Fehér. A fehéret is nagyon sokan szeretik. Ugye egy nagyon semleges szín, a békének a színe. A legtöbb árnyalata a fehérnek van, és a legtöbb pólót fehér színből adják el a világon. Tehát ez egy rendkívül közkedvelt szín. Nagyon sok színnel lehet kombinálni. Ugye a tisztaság jelképe is. Orvosok is ugye fehért köpenyt hordanak, ez is a tisztaságnak a jelképe, illetve szintén könnyű ezeket tisztítani. De a mennyasszonyi ruhák is például itt is a tisztaságot jelképezik. Mindig egy új kezdetet szimbolizálja. Nagyon érdekes, hogy tágítja a teret. Tehát lakberendezők azért szeretnek világos fehér színekkel kombinálni, mert megnövelhető a tér. Ugyanaz a tér egy sötét színben sokkal kisebbnek tűnik. És például végeztek ilyen kísérletet is, hogyha van egy ugyanakkora, ugyanolyan súlyú fehér dobozunk, és ugyanez meg van feketében, akkor a fekete dobozt nehezebbnek érezzük. Tehát a szín ad egy nehézséget. Fekete, a fekete színt is érdemes megemlíteni, ugye ez pedig nagyon sokan az eleganciához kötik. Ez így is van. Ugye az ünneplő ruháink, a legelső ünneplő ruháink, ezek fehér-fekete színben voltak. Ahogy említettem, komor szín. És kezdi egy kicsit a sötét kék lecserélni, felváltani, ugye a női kosztümöknél, férfi öltönyöknél. A túl sok fekete az nyomasztó lehet. Tehát nem véletlen, hogy egy keresztény kultúrában a fekete az a gyásznak is a jelképe. Ez más kultúrában teljesen más szín is lehet. A fekete az mindig a hiányt reprezentálja, az ürességet reprezentálja. Például a zenekarok azért vannak feketében, mert nem szeretnék a zenéről elvonni a figyelmet. Itt is tudunk azért kivételt mondani, ott pedig pont a jó kedvű derítés a cél. Tehát ennek is van azért ellentétje. Szürke? A szürke az szintén egy semleges szín, webdesignban is nagyon szeretjük használni, ugye az ezüst árnyalattal kombinálni, és észrevehetjük, hogy a ruházatban is megjelent a szürke, tehát a szürke öltönyök is világkorukat élik. Nagyon jól lehet más színekkel kombinálni. Tekintélyt parancsoló ez a szín, háttérként használható, és egy hivatalosságot is kölcsönöz, tehát egy eleganciát is kifejezhetünk a szürkével.
1: A színekről az imintiekben ugye egyen-egyenként is, vagy picit már néhány színt kombinálva is szóltál, hogyha még a színek kombinációját esetleg behozzuk itt a beszélgetésbe még, illetve a mintákat is. Vagy beszélhetünk így a mintákról is, ugye csíkos, persze, pöttyös, kockás, persze, hogyha persze még ezekről esetleg szólnál, hogy azért így összhatásilag kombináltan milyen hatásai vannak a színeknek.
2: Ha az öltözködésben gondolunk a színekre...
1: Igen, érdemes, több területről szóltunk, igen, akkor kezdjük itt az öltözködésről.
2: Érdemes Johannes Itten és a Bauhaus stílust megemlíteni. Ő festő volt, és festőiskolája volt, és azt tapasztalta, hogy amikor olyan színekkel foglalkozhattak a diákjai, amit ők választottak, előszeretettel a saját ruházatuk színeit választották. És innen ered ez a nagyon divatos évszakelmélet, amit most hallhatunk. Hát közgazdaságtanban használjuk ezt a Pareto 80-20-as szabályt, ez az öltözködésünkre is kiterjed, hogy sajnálatos módon csak a ruházatunk 20%-át hordjuk. és 80% az ott van a szekrényben, ez a 20% az a kedvenc farmer, a kedvenc póló, sorolhatnánk ezeket, és mostanában kezdik ezeket boncolgatni, hogy ennek az az oka, hogy nem feltétlenül azok a színek állnak jól, és a kedvenc színeinket hordjuk. Évszakelmélet 4 évszak van, az egyes évszakokon belül is vannak különböző típusok, és akik ezzel foglalkoznak, egy színskálát tudnak nekünk ajánlani, hogy melyek azok a színek, amik nekünk jól állnak, és ezekből a színekből érdemes választanunk, és akkor valószínűleg nem csak a 20%-át fogjuk hordani a ruházatunknak. Ugye itt akkor bejöttek az egyes mintázatok is. Ugye ez mindig a divat, mindig a trend utalja. Igazándiból ugye azért a csíkosnak, pöttyösnek is van egy-egy jelentése. A feketénél érdemes lett volna megemlítenem, hogy azért szeretik a hölgyek, mert hogy karcsúsít a fekete. De azt azért muszáj megemlítenem, hogy egy bizonyos kor után idősít is az a fekete. Úgyhogy nem biztos, hogy amit az egyik oldalon megnyerünk, azt a másik oldalon szerintem elveszítjük tulajdonképpen.
1: És igazából talán, hogy hosszanti, vagy keresztbecsíkos.
2: Igen, tehát a hosszanti csíkos, én úgy tudom, hogy slankit, a keresztbecsíkos, az pedig pont szintén ellenkező hatást vált ki. Nagyon divatosak mostanában a virágos minták, ugye, hogy itt a tavasz, tehát amikor a virágos mintákat választják az emberek. Ezzel mind szintén a kedvünket tudjuk kifejezni.
1: Tavaszi, nyári időszakban azért talán többet is hordunk, színeset, vagy akár mintásat is.
2: Színeset, mintásat is, és világosabbat is. Tehát a nyári melegben előszeretettel előkerülnek a fehérek, a pasztelszínek, ugye a téli kiegészítők azok talán inkább sötétebb árnyalatúak, és kevésbé színesek. Tehát még egy ilyen is észrevehető az öltözködésben.
1: És még egy piros.
2: Pirosnál azt is érdemes említeni, ugye hogy tipikusan azt mondják, hogy egy női gardróbban legyen egy piros ruha és egy fekete ruha. A piros, ahogy említettem, egy nagyon domináns szín. Tehát ott van a szekrényemben, de nagyon ritkán akad a kezembe, és tényleg a 80%-ba tartozik, amit nem veszek fel, nekem már egy túl domináns szín. 20 évvel ezelőtt nagyon szerettem azt a színt, változik ez is a korral együtt, hogy milyen színeket szeretünk, hogy mi az, ami esetleg kevésbé feltűnő, abszolút változik.
1: És ahogy az imént is említetted, az egy dolog, hogy mit szeret az ember, de nem biztos, hogy az áll neki jól, ugye? Hogyha még ezen a vonalon folytathatjuk itt, hogy mik azok, amelyek meghatározhatják, vagy esetleg, hogy mi az a külső adottságuk tekintetében, hogy előnyösebb, ugye egyen-egyenként.
2: Ugye így érdemes rákeresni, hogy évszakelmélet és öltözködés, tehát meghatározza a szemszínünk, a hajszínünk, a bőrünknek a tónusa, meghatározza a mi belsőnk, tehát a mi habitusunk, a mi viselkedésünk, hogy mi milyen évszaktípusba tartozunk, és hogy azon belül mi áll jól nekünk.
1: Hogyha néhány konkrét példát esetleg megemlítenél.
2: Magyarországon a legtöbb ember a téltípusba tartozik, olyan közel 40%, itt a sötétebb haj, világosabb bőr, sötétebb szemszín jellemző, és nekik például a hideg élénk sötét színek rendkívül jól állnak. Ezt követi alapvetően a tavasztípus. Tavasztípusnál itt már azért világosabb a hajszín, világosabb a szemszín, és nekik például a meleg élénk színek állnak jól. Nyártípus is elég meghatározó, csak nem a társadalomnak az egyötöde, nekik pedig a hideg, matt és világos színek fognak jól állni. Az ősztípusnak a meleg, matt és sötét színek fognak jól állni.
1: Ahogy a színeket mutattad be, vagy ahogy szóltál ugye az imintiekben a színekről, néhány gyakorlati példát is hallhattunk, például a gyermekszoba berendezése tekintetében, vagy ugye lakberendezési témában, de most itt az öltözködés után, hogyha áttérünk még egy néhány gondolat erejéig a lakberendezésre, akkor mik lennének még azok a legfontosabbak esetleg, amelyeket megosztanál velünk?
2: Ugye az öltözködésben és a lakberendezésben is a színharmónia fontos, és ennek megvan a saját tudománya, tehát a 3 elsődleges szín, ezek nem keverhetőek ki másból, ezek a piros, kék és a sárga. 3 másodlagos színünk van, ugye a másodlagos színeket az elsődleges színekből kombinálva tudjuk megkapni, a narancssárga, a zöld és a bíbor. És hát ennek következtében 6 harmadlagos szín lesz, amikor az elsődlegeseket és a másodlagosokat keverjük össze, tehát a sárga, narancssárga, piros narancssárga, piros bíbor, kékzöld és a sárga zöld. És hát innen jön a lakberendezés tudománya és a lakberendezők munkája, hogy hogyan érdemes ezeket a színeket kombinálni. Ugye léteznek az úgynevezett komplementer színek, talán rajzórán mindannyiunknak eszünkbe jut a színkör, ezek az egymással szemben lévő színek, ezek nagyon szépek együtt kombinálva. Aztán a komplementer kiegészítői a közvetlen mellette lévő színek. analóg színeket is szoktak a lakberendezők alkalmazni. Ez a három egymás mellett lévő szín, de itt nem mindegy az arány. 60%, 30%, 10%. Ezeket lehet még háromszög, négyzet és téglalap alapban is kombinálni, így a színkörön. Ezzel csak arra szeretném felhívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy itt a színharmóniára törekedjünk. Tehát akkor érünk el egy harmonikus lakberendezést, egy harmonikus lakást, egy harmonikus öltözködést, hogyha itt a színskálán itt erre figyelünk, hogy milyen színt milyennel kombinálunk. És ahogy említettem, ugye a kevesebb néha több, tehát a kevesebb színt érdemes. Egy lakberendezésnél nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Tehát ugye például a lakásnak az elhelyezkedését, a fekvését, a méretét. Nyilván a trendszínek is befolyásolnak bennünket, hogy az adott években minden évben van egy trendszín, és ez végkíséri az öltözködést, a sminket, a lakberendezést, a digitális marketingben alkalmazott színeket, ezek hatással vannak. Ugye emellett azért a világos színeket, ahogy említettem, hogy tágítanak egy teret. És itt a mintákat is ismét be tudom hozni, amit az öltözködésnél beszéltünk, hogy lakberendezők az egyes mintákkal is tudják tágítani, illetve szűkíteni azt az adott teret. És azért ne felejtsük el akkor a nyugtató színeket, tehát egy hálószobai kiegészítő, az biztos, hogy a kék és a zöld szín a nyugtató szín. Ezzel szemben egy nappali, az lehet egy picit élénkebb. És ugye ez nagyon sok mindent befolyásolja, az a fontos, hogy nekünk mi a szép. Tehát én arra bátorítom a kedves hallgatókat, hogy a saját szín világukat is vigyék be, például egy lakberendezésbe vagy egy öltözködésbe, hogy nekik mi tetszik.
1: És ahogy hallhattuk, fogyasztóknak is nagyon sokat üzennek a színek, még hogyha erről részletesebben beszélhetünk, a példák sorát is akár folytatva.
2: Itt lehet, hogy akkor érdemes egy picit összefoglalni, hogy akkor melyik színt, melyik iparágban szeretik használni, és hogy hogyan hat ez a fogyasztókra. Ugye kezdjük itt most a fehérrel, ahol megállapítottuk, hogy az ártatlanságnak a színe, tisztaságnak a színe nagyon jól lehet kombinálni. Sok területen használják éppen ezért, mert bármilyen színnel jól mutat kontrasztban. Tehát itt nem lehet kifejezni egy-egy iparágat konkrétan. Sárga szín, ugye itt a lelkesedés, a boldogság, az optimizmus. Élelmiszeripar nagyon szereti használni a sárga színt. Sportban is szoktuk, közlekedésben és a turizmusban is megjelenik ez a szín, a kikapcsolódásnál is megjelenik ez a sárga szín. Narancssárga ugye a szórakozás, szabadság, optimizmus színe szintén a citromsárgához hasonlóan, művészetben, szórakoztatóiparban és élelmiszeriparban is használják. Pirosról sokat beszélgettünk, hogy a szenvedély színe a figyelemfelkeltés, szórakoztatóipar szereti, élelmiszeripar szereti, ugye az éhségérzet, az étvágy növelés miatt tűzvédelem, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél is láthatjuk már a pirosat. Rózsaszín szintén a gyerekeknek szánt termékek, nőknek szánt termékek, szépség és a divatiparban használják. A lila az a humanitárius szervezeteknek a színe alapvetően. Kéknél említettük a biztonságtechnikai cégeket, online vállalkozásokat, számítástechnikai cégeket és az egészségügyet is, a gyógyszereket említettük, gyógynövényeket. Zöldnél szintén megjelenik az egészségügy. Itt a zöld szín miatt a környezetvédelem, a non-profit vállalkozások, mezőgazdasági termékek, bankok és az ingatlan ügynökségek is megjelennek. Barnánál a mezőgazdasági termékeket említettem, közlekedés, élelmiszer, építőipar. Szürke az szintén a fehérre hasonlóan nagyon sok területen kombinálható, és a szürkének mostanában inkább az ezüstös árnyalatát is láthatjuk. Illetve a fekete szintén, ugye más színekkel kell kombinálni, keveset kell belőle használni, de például az IT termékeknél is a szürke, ezüst, fekete, ezek abszolút használatos színek.
1: És itt szóljunk arról is, hogy hogyan működnek a színek a digitális térben. Ugye érintőlegesen már beszéltél róla, de mik azok a hatások, amelyek ott érvényesülnek?
2: Ugye a digitális térben sokkal dominánsabban kell ezeket a színeket használni. Jóval jobban kijön a jelentésük. Ahogy egy social media felületet görgetünk, ahogy egy honlapon szétnézünk, ezek jobban befolyásolnak bennünket, és rövidebb idő van befolyásolni a fogyasztót, mert gyorsabban hozunk döntést adott helyzetben. Tehát rákattintunk a termékre, elolvassuk a paramétereit, megrendeljük a terméket. Tehát itt rövidebb ez a vásárlási szakasz, ami esetleg egy bolti vásárlás során sokkal hosszabb, mert többször bemegyünk ugyanabba a boltba megnézni azokat a termékeket, összehasonlítjuk azokat a termékeket. Azért az online digitális térben ezt gyorsabban meg tudunk tenni, egy termékösszehasonlítást is. Fogyasztói értékeléseket tudunk erről olvasni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy dominánsabban kell használni a színeket, és ahogy említettem, például a narancs, sárga, piros, azok mindig feliratkozó színek. Figyelemfelkeltő színek. Tehát a figyelemfelkeltő élénk színeket a kéknek, a türkisznek és egy élénkebb változata van a digitális térben, hogy felkeltsék a figyelmet és vásárlásra ösztönözzenek bennünket. Tehát teljesen más módon kell, és ahogy említettem a lakberendezésnél ezt a színkört és a színharmóniát, az a honlap szép, ahol ez a színharmónia érvényesül. Tehát a webdesignerek, a digitális szakemberek ezeket tudatosan alkalmazzák, hogy nem szabad túl sok színt használni, akkor lesz egy finom, elegáns megjelenítés, ha azok a színek harmóniában vannak egymással, de használjuk azokat a színeket, amik hatnak a fogyasztókra befolyásolás szempontjából.
1: És akkor most nézzük a másik oldalt, hogyan tudunk fogyasztóként tudatosan viselkedni, ezt marketing szakemberként hogy látod?
2: Itt egy kicsit a fenntartható fogyasztást hangsúlyoznám, és hogy annyit vásároljunk, amennyire szükségünk van. Ugye a marketing tevékenységnek sajnos van egy ilyen árnyoldala, hogy hát felkelti az érdeklődést. Igényt generál. Olyan termékekre is, ami esetleg már van otthon, csak hogy újabbat vásároljunk, többet vásároljunk. Erre a kedvenc példám a farmer. Hogyha most megnézzük, hogy kinek hány farmere van otthon, és mindig az az egy-két kedvenc van rajtunk. A legjobb példa, azt hiszem, hogy a farmer nadrág. Szóval egy tudatosságot szeretnék hangsúlyozni, mert ezek a színek, ahogy említettem a jéghegyet, ez a 90%-os részre, a tudatalatti részre hatnak. Pláne a digitális térben. Gondoljunk egy digitális vásárlási folyamatra, otthon kényelmesen vásárolunk. Amikor bankkártyával vásárolunk, online vásárolunk, nem érezzük a pénznek a súlyát. Többet költünk. És ezek mind olyan hatással vannak ránk, hogy sajnos többet vásárolunk. Ezek bizonyított hatások. Szóval itt tényleg arra kell figyelnünk, hogy mi az, amire ténylegesen szükségünk van fogyasztóként.
1: És hogy a gyermekeket hogyan neveljük e tekintetbe, vagy milyen példát mutassunk neki, ha szólhatunk erről is.
2: Igen, a gyermekeknél ez úgy működik, hogy nagyjából egy olyan 6-7 éves korig elhiszik azt, hogy ami a reklámban látnak, amit a filmekben látnak, az igaz. És erre kell nagyon vigyázni, hogy ezt akár tudatosan otthon is mondani, hogy ez csak egy reklámfilm, ennek az a célja, hogy az emberek megvásárolják ezt a terméket. Tehát szerintem ezt is meg kell tanítani a gyerekeknek, mert ugye ők egy olyan világban élnek, ők egy élő világban élnek, és elhiszik, ami történik. Tehát igazságban élnek, nekik egy teljesen más világképük van még, és hát ezt a részét is meg kell tanulni, hogy egy reklámmal, egy színvilággal, vagy például azzal, hogy a digitális marketingben mindig ugyanazok a hirdetések jönnek fel, rákattintunk, akkor egy hétig remarketingnek hívjuk, hogy ugyanazzal a termékkel találkozunk, akár másik színben is, akár egy másik vállalkozás árulja jobbáron. Tehát ezeknek pont az a célja, hogy többször találkozzunk a termékkel, és vásárlás történjen. És én azt gondolom, hogy a gyerekeket egy picit védeni kell, de tanítással lehet, edukációval lehet őket védeni, hogy megbeszéljük, hogy miért szerepel ez a termék abban a reklámfilmben, abban a filmben. Ugye, hogy ezeket a termékeket reklámozzuk, az nem feltétlen egy egészséges termék, nem feltétlen egy jó termék. Ugye ez itt nincs semmilyen összefüggés a kettő között, hogy mi szerepel a reklámban, és hogy a mi értékítéletünk szerint milyen az a termék. Úgyhogy ezt is tanítani kell. Egy ilyen fogyasztói társadalomban, amiben mi élünk, ahol az a cél, hogy minél többet vásároljunk, minél többet adjanak el, ugye ez az árnyoldala sajnálatos módon a szakmámnak, ez erre lehet tudatosan reagálni. Lehet tudatosan ellenállni egy picit, hogyha lehet ezt mondani, és a gyerekeket megtanítani erre. Hogy annyit vásároljunk, nagyon szép az a magyar közmondás, hogy addig nyújtózkodja, ameddig a takaród ér. Ebben minden benne van. Azt vegyük meg, amire szükségünk van.
1: Nagyon sok érdekes gondolatot hallhattunk most ebben a témában, itt az elmúlt órában tőled, de talán nem értünk a végére, így egy következő alkalommal szeretettel várlak vissza a stúdiónkba, de most ennyi fért a műsoridőnkben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektor helyettesi referensével beszélgettünk itt az Európa Rádió Családban, Marad című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A Paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenék küszöbépítése a tervezetnél gyorsabban halad. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére, közölte a szervezet csütörtökön. Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén. A katasztrófában jelenlegi információk alapján legalább 162 ember meghalt, további majdnem 850-et eltűntként keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint 2 magyar turistát is idézték. A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással fejezzék ki szolidaritásukat, írták a közleményben. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete, elsőként a szívesen névre keresztelt kézműves boltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az avaton úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézműves bolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Családi nap és intézményvezetői kinevezés volt a program a Szeretet Otthonban Sajós Enyén az elmúlt időszakban. A Fészek Református Szeretet Otthonban augusztus elején családi napot tartottak, egybekötve az intézményvezető beiktatásával. A rendezvényen Barna Sándor, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A nap további része zenei és játékos programokkal telt, a közös beszélgetéseken túl, mondta Viktor Sámuel, az intézményvezetője.
2: Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, beszélgetéssel, egymással való beszélgetéssel. Ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyák napi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek, kikit, milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönthetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni. Tehát, hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatív alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással.
1: Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntarthatóság témáját, hanem a Japán Papír Színház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka Művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvoda pedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai PET-kupán, melyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olasz Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon, közölték a szervezők. Közleményükben azt írták, hogy a 12 csapat részvételével megtartott összevont versenyen a bodrog és a Tisza árteréből szedték ki a hulladékot és válogatták szét. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található, annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott hulladékot is találtak. A verseny során a résztvevők több helyszínen dolgoztak a nehezen megközelíthető ártéri területeken is. A PET-kupa Egyesület tájékoztatása szerint az idei versenyszezonban 4 versenyen összesen 36,5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, majdnem 7000 zsákban. A CETL Debrecen vizsgálja a több dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában, tájékoztatott a cég. Eszerint az augusztus elején beérkezett eredmények 9 munkavállaló esetében emelkedett nikkel expozíciót mutattak ki, így a cég értesítette az illetékes hatóságokat, melyek augusztus 11-e és 25-e között 3 alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a létesítményben. Ezek során védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságot állapítottak meg néhány esetben, melyeket a cég rövid időn belül orvosolt, írták. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium keddi közleménye szerint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága felfüggesztette a CETL 3 üzemében a munkát a szabálytalanságok megszüntetéséig, és a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet is elutasították. A cég szerdai közleményében kitértek arra, hogy a debreceni cellagyárban még nem kezdődött meg a gyártás, az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembehelyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak, tették hozzá. Miskolc Lillafüreden rendezték a Downhill országos bajnokságot. A kerékpárversenyt a Lillafüredi Libegő Parkban tartották, ahol több mint 120 versenyző állt rajthoz több kategóriában. Az idei pálya nehezebb lett a versenyzők elmondása szerint, mint a korábbiak, de még így is születtek rekordok. Király Ármin főszervezőt hallják.
3: Az idei évben már ugye harmadjára került megrendezésre a Downhill országos bajnokság Lillafüreden, és az első alkalom 2024-ben gyakorlatilag így rendezőként, szervezőként úgy értékeltük, hogy sikerült annyira jól, hogy ennek nekifutunk 2025-ben is. 2026-ban idén pedig már nem nagyon volt kérdés, hogy egy harmadik eseményt is megrendezünk. Én azt gondolom, hogy jó otthonra talált itt a Downhill országos bajnokság Lillafüreden, és a résztvevők visszajelzései alapján is szerintem nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy egy jó helyszínt találtunk ennek a versenynek. Volt miskolci versenyző is, Edőcs Tamás barátunk személyében még országos bajnokot is avattunk, úgyhogy abszolút volt ilyen értelemben is helyi érintettsége a rendezvénynek szerencsére. Egyébként összesen 10 kategóriát nyitottunk meg, amik kor, illetve nem szerint tudták fogadni a versenyzőket. A szokásokhoz híven idén is megnyitottunk egy olyan kategóriát, ahol a hobbi vagy kevésbé professzionális versenyzők, versenyengedély nélküli versenyzők is rajthoz tudtak állni. A versenyen a kategóriák teljes mértékben igazodtak a nemzetközi kategória kiosztáshoz, úgyhogy összesen 10 kategóriában álltak rajthoz az összesen 121 versenyző.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! Vilcskó Pépocs Mária vagyok, a kótai gyülekezetbe osztott lelkipásztora. Kedves testvérek, a mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk ismét, a 9. rész 26. verséből. Eképpen. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Kedves testvérek, vannak olyan feladatok, amelyeket újra és újra el kell végeznünk. Hiába mosogattunk el tegnap, ma megint lesz mosatlan edény. Hiába tettünk rendet, hamarosan újra kezdhetjük. Sok ember életét ez az ismétlődés tölti ki. Ugyanazok a kötelességek, ugyanazok a küzdelmek, ugyanazok a hibák. Talán lelki életünkben is ismerjük ezt a fajta fáradtságot. Megfogadjuk, hogy mostantól másként lesz, mégis visszaesünk. Bocsánatot kérünk, aztán ugyanabban a helyzetben találjuk magunkat. Ilyenkor könnyen gondolhatjuk, vajon Isten meddig hajlandó újra és újra meghallgatni? Nem fogyott el a türelme? A mai szakaszban többször hangsúlyos az egyszer szó. Krisztus nem azért lépett be Isten színe elé, hogy sokszor áldozza fel önmagát. Egyszer jelent meg, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Egyszer áldoztatott fel, és újra megjelenik majd azok üdvösségére, akik várják őt. Ez az egyszer nem azt jelenti, hogy ezáltal a bűnnel való küzdelmünk egy pillanat alatt megszűnik. Nem leszünk egyik napról a másikra hibátlanok. Azt jelenti, hogy Krisztus áldozata teljes, elégséges és megismételhetetlen. Gondoljunk csak egy kifizetett tartozásra. Ha valaki teljes egészében rendezte, a hitelező, a kölcsönadó nem követelheti újra ugyanazt az összeget. Az evangélium

abban, ahogy észreveszük az idő múlását. A Biblia nem azért beszél az ítéletről, hogy olcsó félelmet keltsen, hanem hogy józanul szembesítsen. Az életünknek súlya és iránya van. Éppen ezért olyan drága a mondat folytatása, hogy Krisztus egyszer áldoztatott fel sokak bűnének elvételére. Hogy az ítélettel szemben Krisztusra bízhatjuk magunkat. Ő nem azt ígéri, hogy jelentéktelenné teszi életünk döntéseit, hanem azt, hogy magára veszi bűneink ítéletét, és új életre vezet. Az ige szakasz a várakozás képével zárul. Krisztus újra megjelenik azoknak, akik várják őt. A várakozásnak sok formája van. Van ideges, türelmetlen várakozás, amikor szinte percenként nézzük az órát. Van félelemmel teli, amikor rossz hírtől tartunk. És van reményteljes várakozás, amikor örülünk annak, aki érkezik. A keresztény várakozás egy személyre irányul. Krisztusra, aki már eljött, egyszer és mindenkorra áldozatot hozott, és újra eljön. Aki őt várja, annak a jövő nem ismeretlen sötétség, hanem a találkozás boldogsága. És ez a várakozás a jelenünket is alakítja. Mert ha tudom, hogy életem Isten felé tart, akkor talán másképp használom az időmet. Talán könnyebben kimondom ma azt, hogy szeretlek, hogy bocsáss meg, hogy köszönöm, hogy nem halogatom a békülést, hogy komolyabban veszem azt, amit Isten rám bízott, és talán kevésbé görcsölök azon, amit emberileg nem tudok kézben tartani. Amikor tehát ma este talán életünk ismétlődő gyengeségével érkezünk Istenhez, erősödjünk meg abban, hogy az ő kegyelme nem fogyott el. Kapaszkodjunk abba, amit Krisztus egyszer és mindenkorra elvégzett. Mert tudjuk, hogy a holnap talán bizonytalan lehet, de a mi megváltunk hűsége nem az. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, mert áldozatod teljes és elégséges. Köszönjük, hogy nem nekünk kell megfizetnünk bűneink árát, és nem kell félelemmel találgatnunk, hogy vajon tettünk-e már eleget. Mert te ingyen kegyelemből egyszer és mindenkorra odaadtad magadat értünk. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor úgy érezzük, elfáradunk a visszatérő küzdelmeinkben. Hogy ugyanazokban a hibákban, nehézségekben, helyzetekben találjuk magunkat. Kérünk, őrizd meg a könnyelműségtől, de a reménytelenségtől is. Adj valódi bűnbánatot, kitartást, hogy változtassunk, és hitet, hogy a te kegyelmed minden reggel megújul. Taníts bölcsen számlálni napjainkat. Ne engedd, hogy a halál valóságát tagadva felszínesen éljünk, de szabadíts meg a rettegéstől is. Vigasztald a gyászolókat, légy az életük végéhez közeledőkkel, és azokkal, akik talán súlyos vizsgálati eredményekre várnak. Add nekik a te jelenléted békességét. Segíts minket reménységgel várni téged. Formáld úgy a jelenünket, hogy ne halogassuk a szeretetet, a megbocsátást, a neked való engedelmességet. Amit ma még rendezhetünk, ahhoz adj bátorságot. Amit nem tudunk megváltoztatni, tanítsd a

ezt rád bízni. Köszönjük, hogy a jövőnk nem a semmibe tart, hanem hozzád. Hálásak vagyunk érte.

Túrmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, és az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltörtelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne! Ne! Miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet. Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani. Ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek. Amerre vezet, bátran mehetek. És mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha étemet. Legyen most és mindörökké, igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Dugó Dani meg a másik. Dani koma izgatottan ugrált egyik lábáról a másikra, akár valami táncos, hiszen ugrálhatott könnyen, mert mezitláb volt. Bánta is most, finom új ruha feszült rajta. Sára néni még nyakkendőt is kötött a nyakába, szép piros pántlikából. Szöszke haját megfésülte, még meg is mosdatta illatos szappannal. Ez már kevésbé tetszett az úrfinak, de ma mindent eltűrt. Hogyne, mikor Péter gazda megígérte neki, hogy magával viszi a nagyvásárba, és vesz neki szép csizmácskát, kalapot, amilyet az idevalósi fiúk viselnek. Nem lehet tudni, minek örült jobban, a vásárnak, amit még sose látott, vagy a szép új holmiknak. Jól is viselte magát 3 teljes napig. Csak egyszer kötött a tarka macska farkára papírzacskóba száraz kukoricát, hogy szegény állat majd világgá szaladt. Dani meg a nevetéstől belefordult a kékítős vízbe. Azt, hogy tejfel helyett meszettett a babfőzelékre, Péter gazda meg se tudta, mert a jó Sára néne hamar más ebédet főzött. És a kiskakasnak is csak azért festette kékre a taraját, hogy meg lehessen különböztetni minden más kiskakastól. No, végre elérkezett a vásárnapja. Péter gazda ünneplőbe öltözött, a hajót egyik legényére bízta. Előszólította a 12 szél fekete selyem szoknyába öltözött Sára nénit, közrefogták Danit, és megindultak vele a vásárba. Dani azt szerette volna, ha annyi szeme van, mint a légynek, hogy mindent egyszerre láthasson vele. Meg aztán az is jó lett volna, ha mindenütt egyszerre állhat meg bámészkodni. Nem, mert ezt nem lehetett, hát sorba nézett, csodálkozott mindent. A vásár nem csak a városka piac terét, hanem az abból elágazó valamennyi utcát is elfoglalta, sőt, a komédiás bódék már a másik térre nyúltak. Péter gazda hamarosan talált ismerősöket, azokkal keveredett beszélgetésbe. Sára néni meg türelmesen mutogatott Daninak mindent, amit látni akart. Na, látnivaló volt elég. Egyik sorban csupa ruhás sátor, a másikban tarka subák, szűrök, a harmadik sor a csizmadiáké, a papucsosoké. Sára néni vett is magának szép, pillangó szegedi papucsot. Mindjárt könnyebben lépegetett benne, mert a szegedi papucs olyan, hogy magától is repül, akár ne is lépegessen benne az ember. A másik oldalon a mézes kalácsosok voltak. Kapott is Dani a nénitől olyan mézes kalács kardot, hogy olyan a tündér király fiának sincsen. Hogy kicsit lenyalogatta róla a piros festéket, hát attól csak még szebb lett. Örült a sárga csizmának is. Az óperenciás tengerig el lehetne menni abba, mégse kopna el. De legjobban mégis a kerek kalapnak ujjongott, mert azon árvalány hajas bokrétát lengetett a szellő. A sok csodába már kicsit bele is fáradt, pislogva majszolgatta a piros almáját. De ahogy az utca végére értek, ugyan kiment minden álmosság a szeméből. Úgy bámult, hogy lépni is elfelejtett. Sára néni elengedte a kezét, mert éppen valami jóféle kendőnek valót látott egy közeli sátor alatt, Dani meg, mint akit elbűvöltek csak, ment odább, közelebb ahhoz a csodához. Jókora sátor volt az. Mindenféle tarka képpel teliragasztva, a sátor nyílásánál pedig meszelt képű, tarka köntösű bohóc hirdette, hogy odabenn mi minden látható. A sátor mögött különös, magas kocsi állt, és abból furcsa lárma hallatszott, mintha állatok kiáltoznának, madarak rikácsolnának. Dani be akart sétálni a sátorba, de a bohóc útját állta.
1: Ahó, öcsém, hol a jegyed?
0: Dani azt se tudta, hogy az mi.
1: No, ha jegyed nincs, akkor sétálj csak arra hátrább.
0: Dani nem tudta, hogy ezt a bohóc csak tréfából mondta. Megfogadta a szavát, megkerülte a sátrat, és eljutott a kocsihoz. Az úgy volt felállítva, hogy ajtaja benyillott a sátor falába, de ablaka is volt ám. Dani kicsit gondolkozott, de nem azért volt ő a legkíváncsibb gyerek a világon, hogy valami útját állhassa a kíváncsiságának. Egyszer csak fentermett az ablakon. Nyitva állt, hiszen ember azon úgyse fért volna be, de Danikoma bizony befért. Oda benn volt még aztán csodálatos világ. A kocsi egyik fele szobácskának volt berendezve, a másik felében meg ketrecek álltak. A tetőről pedig kicsi hinta csüngött le, és azon egy bóbitás nagy tarka madár rikácsolt. Dani a ketrecekhez ment. Az egyiknél örvendezve állt meg. Oda benn egy éppen olyan barna bőrű, csillogó szemű gyerekfélét látott, amilyen ő maga. Igaz, hogy annak farka is volt, meg a lábával is tudott mászni. Dani meg is szólította. Adjisten pajtás, mit csinálsz itt a ketrecben? A majom éppen olyan kíváncsian nézte Danit, mint az őt. Mikor Dani megemelte a kalapját, a majom is megemelte kis piros sapkáját. Hát te ki vagy? Kérdezte Danitól. Én vagyok a dugó, Dani. Én meg Matyi vagyok. Mit csinálsz a ketrecben, Matyi? Játszom, Dani. Nem játszanál velem is? De nem mehetek ám ki. Kívülről van bezárva az ajtó. Dani nem gondolkozott azon, hogyha kívülről van becsukva az ajtó, annak biztosan oka van. Megint csak a kíváncsisága volt erősebb, és kinyitotta a ketrec ajtaját. Abban a pillanatban majom Matyi kiugrott. Danit villámgyorsan betaszította, a ketrec ajtaját becsapta, és mire Dani magához tért, már fogoly volt. Matyi, Matyi, ne bolondoz, erez ki, adok érte valamit, kérlelte a majmot. Annak ravasz szeme nagyot csillant. Jól van, kiéreztelek, ha nekem adod a ruhádat. Azt nem adhatom neked, mert akkor én miben megyek haza? Csak a nadrágodat add ide, meg a csizmádat. Szegény Dani kunyorált, de hiába. Majom Matyi nem könyörült meg rajta. Végre fájó szívvel vetette le az új csizmát, még meg is simogatta, mielőtt megvált tőle. Aztán a nadrágjából bújt ki. Helyette a majom odaadta neki a saját piros nadrágját. Mikor már minden kin volt, a majom felöltözött, és se szó, se beszéd, kiperdült az ablakon. Dani meg sóbálvánnyá meredve ott maradt a csukott ketrecben.
1: Ó, Zsára néni, Zsára néni, kedves Zsára néni, ne adjon itt, Péter bácsi, segítsen!
0: Kiabált és jajgatott Dani. De a vásár nagy zajában ugyan ki hallotta volna meg, amit egy szegény, dugó gyerek kiabál.
2: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre, fűre, fára, szöllőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére, közölte a szervezet csütörtökön. Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén. A katasztrófában jelenlegi információk alapján legalább 162 ember meghalt, további majdnem 850-et eltűntként keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turistát is idézték. A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással fejezzék ki szolidaritásukat, írták a közleményben. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai PET-kupán, melyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon, közölték a szervezők. Közleményükben azt írták, hogy a 12 csapat részvételével megtartott összevont versenyen a bodrog és a Tisza árteréből szedték ki a hulladékot és válogatták szét. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található, annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott hulladékot is találtak. A verseny során a résztvevők több helyszínen dolgoztak a nehezen megközelíthető ártéri területeken is. A PET-kupa Egyesület tájékoztatása szerint az idei versenyszezonban 4 versenyen összesen 36,5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, majdnem 7000 zsákban. A CETL Debrecen vizsgálja a több dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában, tájékoztatott a cég. Eszerint az augusztus elején beérkezett eredmények 9 munkavállaló esetében emelkedett nikkel expozíciót mutattak ki, így a cég értesítette az illetékes hatóságokat, melyek augusztus 11-e és 25-e között 3 alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a létesítményben. Ezek során védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságot állapítottak meg néhány esetben, melyeket a cég rövid időn belül orvosolt, írták. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium keddi közleménye szerint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága felfüggesztette a CETL 3 üzemében a munkát a szabálytalanságok megszüntetéséig, és a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet is elutasították. A cég szerdai közleményében kitértek arra, hogy a debreceni cellagyárban még nem kezdődött meg a gyártás, az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembehelyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak, tették hozzá. Júniusban 755 ezer forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 530 ezer forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,5, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 618 ezer, a nettó keresetén 438 ezer forintot ért el, majdnem 9, illetve 11%-kal nőtt tavaly június óta. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról, de előtte a Körösladányi Református Templom fennállásának 250. évfordulójáról. Körösladányváros többszöri elnéptelenedés után 1712-ben települt újjá. Az 1776-ban épített, majd 1794-ben toronnyal bővített jelenlegi templom barokk stílusú, műemlék jellegű, három haranggal és 1838 óta orgonával ellátott. 250 éve a református templom építésekor a településen mintegy 1000 főnyi lakosság élt, most több mint 4000 lakosa van. A helyi gyülekezet az évforduló kapcsán ünnepi istentiszteletet tartott pünköstkor, de más eseménnyel is szeretnének megemlékezni a jeles évfordulóról. A következőkben Kovács Tibort, a Körösladányi Református Egyházközség lelkipásztorát és Újfalusi László gondnokurat hallják.
2: Egy nagyon kerek évfordulót ünnepel a gyülekezet, mégpedig a templomnak a 250. évfordulóját, és akkor lelkipásztor úr javaslatára gondnok úrhoz fordulok a templom történetével kapcsolatban, hogy mikor épült, kik építették, hogyan építették, mit lehet tudni a történetének kezdeteiről.
3: 250 évvel ezelőtt épült a templom, vagy kezdett épülni, néhány évig eltartott, amíg egy torony nélküli templomot, mivel akkor még csak így lehetett felépíteni, szóval megépült, nem voltak akkor még a településünk, a falunk, akkor még falu 1000 fős sem. A falu népessége, amely szinte majdnem 100%-ban akkor református volt, fogott össze a földesúrral, és ahogy mondtam, akkor a falu közepén álló, mert akkor a település szerkezet ilyen volt, a falu közepén álló romokra építették föl, majd amikor Mária Terézia után már lehetséges volt az, hogy templomtornyot is építhessenek, úgy, ahogyan a többi környező település, akkor pedig a templomtornyot hozzáillesztették. Többszöri átépítés után végül is 1984-ben, majd már a mi időnkben 2021 körül volt egy nagyobb felújítás, és így ma egy nagyon szép templom áll előttünk.
2: És meg is lehet csodálni, ugye, ahogy megyünk el Békés Csaba irányában, 47-esen, pont ott megy el a templom mellett, így van, tehát már most nem az a város közepe most.
3: Ma már más a település szerkezet, igen.
2: Ugye említi gondok úr, hogy 100%-ban református volt a falunak akkor az összetétele, hát azért elég hullámzó időszakot élt meg a reformátusság. Mit tarthatta életben ezt a gyülekezetet?
3: Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy a hit. Körösladány nagyon sokszor elnéptelenedett. 1700 körül, 1600-as évek, 1700-as évek fordulóján ötször is, de előtte is akár a középkori időkben, és 1712 az a dátum, amikor megtelepült, ahogy mondták a régiek, ült, megült a falu, és azóta folyamatosan lakják. Mint említettem, korai időkben néhány száz vagy ezer fős lakosság a 18. században, később pedig ez folyamatosan emelkedett, és a 20. század első felébe vagy közepére már 8000 fölötti lakosságszám, ma ez ennek a fele, sajnos, mint ahogyan a többi település is, hát megfeleződött, nagyjából megfeleződött lakosságszámban.
4: Legalábbis abban a térségben.
3: Igen, ez a Sárét, ugye Szekhalom központtal, és még egy érdekesség eszembe jutott, hogy a templom ugye többször megújult, és egy nagyon szép orgona található központi helyen, 1838-as építésű, és én úgy tudom, hogy ez a debreceni nagy orgonával együtt épült, tehát egyidősök, és úgy tudom, hogy a Tiszántúlon ez a legrégebbi orgona a debrecenivel együtt, ha jól tudom, de ezt majd még megkutatjuk.
2: És akkor ha már megújulás, ugye nagy tiszteletű úrék érkezésével szintén jött egy nagy megújulás a gyülekezetben, és pont ezért is hálát is adtak, mert nagyon sok minden felfejlődött, és bár csökkenő város lakó létszámról beszélünk, de mégis oktatási intézmények, nevelési intézmények épültek, megújult a gyülekezeti ház. Tehát annyi mindenről beszélgettünk már egy nagy tisztelt úrral a megújulás terén, ami én úgy gondolom, hogy megadja azt a reményt a folytatásra, ami megadta akkor az időkben is, amikor nagyon kevesen járhattak a templomban, ahogy az előbb beszéltük. Úgyhogy ha ezt egy kicsit összegezzük, hogy ahogy ide érkeztek nagy tisztelt úrék, milyen gyülekezettel találkoztak, és hogy történt ez a fejlődési ív az elmúlt időszakban.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, és őket is megszólítva mondom azt, hogy amit elmondtam néhány hónappal ezelőtt, akkor azt megpróbáljuk máshonnan megfogni és más fókuszt találni, mert akkor egy kicsit az én szolgálatomról beszéltünk, és most abból induljunk ki, hogyha egy új lelkipásztor érkezik egy gyülekezetbe, bármit akarhat egy lelkipásztor, hogyha nincs hozzá gyülekezet. És most innen indulnék el. Nyilván nem kell nagy filozófia, meg nagy teológia sem a hétköznapi szolgálathoz. Éveken keresztül reggel 4-kor kezdődött a nap, és este 8-kor vagy 9-kor ért véget. Nyilván van 3 kisgyerekünk, most már azért a reggelek finomodnak, hogyha az este nem tudunk úgy elaludni, de egyszerűen nem lehetett kispórolni a melót. Ez volt az egyik hozzáadott érték, a másik pedig az a lelkiség, amit a gyülekezetnek a magja akkor is képviselt, amikor oda mentünk, mert nem velünk kezdődött az élet. Valóban beszéltünk már az iskoláról, most jön a 4. osztályunk, mi ezt felmenő rendszerben, saját erőből, közösségi összefogásban, gyülekezet akaratából, Istentől elkérve, megimádkozva született meg az iskola, de mi akarhatnánk bármit, ha nem lenne szülő, aki oda hozza a gyerekét. Szóval ez a másik pólus nagyon kidomborodik, egyre inkább kidomborodik a szolgálatunkban, hogy van olyan gyülekezeti tagunk, akire még akár az igehirdetés szolgáltat is rá lehet bízni, hogy mindenki megtalálja a helyét a szolgálatban. Van, aki a klasszikus pogácsát süt, de van olyan, aki elmegy a beteghez, és tud olyan lelki muníciót vinni magával, amire én is azt mondom, fizetett keresztényként, lelki pásztorként, hogy ez tökéletes, és ez valóban az Istentől kapott és továbbadott ajándék. Azt hiszem, hogy ezek azok a fundamentumok, amikre épül a gyülekezetünk. Nyilván nagyon fontos, hogy rendezettek legyenek az épületeink, hogy legyen intézményes szolgálatunk, de az mindig csak eszköz maradjon a misszióra. Hát ezt tartottuk szem előtt, és ebben nekünk volt egy látásunk, mármint a feleségemnek, meg nekem, és ugyanezt a látást találtuk meg jó pár gyülekezeti tagban. Ha bármik oldalon ez nem adott, akkor nem születhet meg az áldott együttlét, meg együtt szolgálat, amiben most vagyunk. Fekete Károly püspök úr szerkesztett is egy kis kötetet, amiben a nálunk eltöltött 5 alkalom prédikációja van belekötve, és íratott meg. Az a cím, hogy áldás évek Körösladányban. Nekünk nagyon-nagyon sokat jelent az, amikor nem mi mondjuk magunkról, hogy áldottak vagyunk, hanem más ezt mondja, mert hogy az ember magáról mondhat sok mindent, hogy okos is, meg erős is, meg boldog is, de hát aztán pontosan tudjuk, hogy a projekcióink azok nem mindig valóság, hanem néha csak percepció. Úgyhogy ez egy nagyon fontos visszajelzés nekünk, és szeretünk volna ebben az évben nem egy nagy ünnepséget csinálni, hanem több ilyen stáció volt, van és lesz. Úgyhogy ebbe illeszkedik bele most ez a pünkösdi istentisztelet, ahol az új kelyheket mutattuk be.
2: Nem tudom, hogy ki tud majd jobban válaszolni a kérdésre, de azért egy olyan világban, ahol tényleg arról beszélünk, hogy nagy az elvándorlás, tudjuk, Békés megyé az egyik legjobban érintett terület ilyen szempontból. Meghallhattuk, hogy ugye felére csökkent, és a most már város Körösladánynak a lakossága, ahol tényleg egy nagyon ígéretes és áldásos dolog, hogy egy református oktatási intézmény elindul, és már tényleg a 4. osztály kezdheti meg a tanulást, viszont van egyfajta idézőjelbe teszem erősen harc, hogy a gyerekekért, hogy tényleg legyen utánpótlás. Itt nem lehet talán megállni, megpihenni.
4: Ha megengedi újfalsi tanárról, akkor válaszolok először. Körösladányban körülbelül 4000-en élnek. Ez nagyon jól tetszett mondani, hogy ez fele annyi, mint a két világháború között, ugye? De 4-szer annyi, mint amikor templomot építettek. És én innen nézem. Tehát amikor olvasuk az evangéliumban, hogy Jézusnak megvolt a belső tanítványi köre 12, akkor van, aki lehet, hogy azt kérdezné meg, hogy miért nem volt elég 6, ma egy várost el lehet vezetni 6 emberrel, egy presbitériumba elég 6 ember. Van, aki meg lehet, hogy azt kérdezi, hogy miért nem 24. Ez nézőpont kérdése. Ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok. Ezt mondja az Úr, és mi időről időre megéljük azt, hogy a legnagyobb lelkélményeink azok egyébként kiskörben születnek. A házi bibliaórák 8-10 fős közösségében, már most néhány év eltelt a Covid óta, de a jelenlévő Újfalusi Lászlóval együtt vettünk úrvacsorát, akkor, amikor minden be volt zárva, és 5-en voltunk, 5-en úrvacsoráztunk, és soha nem fogom elfelejteni. Szóval, hogy picit ennek a mámorában vagyunk, hogy akkor hányan vagyunk, meg hányan nem. Én inkább abban a mámorban szeretek lenni, hogy aki itt van, tudja, hogy hol van, tudja, hogy kit keres, tudja, hogy kit követ, és tudja, hogy boldogság az adott, akkor is, hogyha éppen a pillanat jó, vagy éppen a pillanat nem annyira jó. Az elmúlt 10 évünk az rengeteg izzadság, rengeteg küzdelem, rengeteg munka, rengeteg szolgálat, rengeteg elfáradás. De megújulás azért, mert tudjuk, hogy ezek nem hiába valók. És én azt látom, hogy ha mi tudtunk valamit adni a gyülekezetnek, akkor ez a fajta mentalitás, hogy igen, hát most beszéltünk a pünkösd első napjáról, amit a Duna Televízió közvetített, de utána mi közvetlenül következő nap csináltunk egy családi napot, 9. alkalommal pünkösd második napján, ahol együtt voltunk majdnem 300-an. És ott meg kellett valakinek csinálni a hotdogot, a kürtös kalácsot, az arcfestést, a focizni a gyerekekkel. Én 40 éves vagyok, régebben fociztam, néha még azt hiszem, hogy most is tudok. 5 perc alatt lesérültem, de focizni kell a gyerekekkel, beszélgetni az igéről, közösen tudni imádkozni, dicsőíteni az Istent, mert erre tanítani kell az embereket. Na, egy televíziós istentisztelet előkészítése, lebonyolítása, az kellőképpen fárasztó. Nem voltam fit pünkös második napján, de más sem volt fit, és mégis akartunk együtt lenni. Szerintem ez valahol a lényeg.
1: Gondok úr, ön tudja a történetét nem csak a templomnak, hanem a gyülekezetnek is, mert ez kéz a kézben jár. A gyülekezet hogyan fogadja, hogyan éli meg ezt a gyönyörű épülést, és ezt az áldásosságot, amit püspök úr is mondott?
3: Sok minden elhangzott itt az előbb. Tiszteletes úr elmondta a lényeget. Én is az alulról építkezést tekintem a legfontosabbnak, például a házi bibliaórákat. Nagyon sokat épülünk ezen, és egészen más milliója van, mint egy istentiszteletnek, ami szintén nagyon-nagyon fontos. Én inkább azt emelném ki, hogy minőség. Tehát most az ideúton is éppen erről beszélgettünk, hogy a népegyházi keretek, ezeket valahogy levetkőztük, vagy kezdjük levetkőzni. És a minőségen én azt értem, hogy valóban az emberek tudják, hogy hol vannak, a testvérek tudják, hogy hol vannak, miről van szó, és valahogy olyan egy hullámoszon vagyunk. Ezt megélni, ez egy óriási dolog. És sokszor csak úgy rácsodálkozom arra, hogy milyen vita alakul ki például, vagy milyen hozzászólások vannak egy-egy biblia órán, hogy hoppá, ez nekem még sosem jutott eszembe, és úgy épül az ember, nem csak én nyilván, hanem a többiek is. Szóval ezt megélni így alulról, ami egy nagyszerű dolog. A népegyházi időkből nyilván van egy szocializáció az embernek, és még sok dolog megkötött, de valahogy kezdjük ezt levetkezni, és ez egy olyan felszabadító lakhat az emberre, hogy ritka. Én ezt látom nem csak magamon, hanem másokon is. És igazából, ha jót akarok kívánni, már pedig igen, akkor én minden gyülekezetnek ezt kívánom. Nyilván nem azt jelenti, hogy nálunk nincsenek
4: tradíciók,
3: vagy nehézségek, ahogy ne lennének, vagy támadások, nyilván vannak, de ha az Úristenre nézünk, akkor már mindjárt könnyebb egy kicsit.
4: Igen, én annyit tennék hozzá, hogy a népegyházi keretek levetkőzése az nem azt jelenti nálunk, hogy nem fontos, ami régen volt, hanem az, hogy hogyan használható a jelenben mindaz az értékkincsünk, amit a hitünkből, a kultúránkból, abból a hagyatékból, amit mi reformátusnak, magyar reformátusnak nevezünk, tovább lehet vinni. Tehát nem cseréljük le a templomainkat, nem cseréljük le a liturgiákat. Megújítani kellene, ez a személyes véleményem, de nem cseréljük le. De nem csinálunk bálványt például időpontokból. Tehát amikor voltnak egy nagy ünnepség vasárnap, és délután 3-ra tudtuk szervezni, hogy minél több lelkész ott legyen, akkor nem mondta eretnekségnek a gyülekezet, hogy hát akkor 10 órakor azért nem tartunk, mert mindenki a 3 órára készül. Van egy ilyen szent dolog, hogy a 10 órakor, ha nem tartjuk meg, akkor nyilván a törvényeink nagyon jól keretezik ezt is. De hogy tudunk életes módon élni, és ahogy most a Reflabba is beszélgetünk a kérdezővel, és talán mondtam, hogy ha valami izzadságszagúvá válik, akkor azon elkezdünk gondolkodni, mert semmi nem lehet önmaga célja. És nagyon érdekes módon tűnt el a konfirmáció, amikor mi ott voltunk, akkor már nem volt. Tehát nálunk nincs klasszikus 14-es gyerekek konfirmációja, és nem is erről tettük vissza. Azt tettük észre, hogy az elmúlt 9 évben minden évben volt felnőtt konfirmandus, és

0: Annyit tennék hozzá, ha lehet, hogy akár a tér, nem csak az idő, hanem a tér szentsége idézően, hogy korábban 10-20 éve még elképzelhetetlen volt az bizonyos gyülekezeti tagok számára, mondjuk egy művelődési házban tartunk egy összejövetelt, egy ökumenikus volt erre példa, egy ökumenikus összejövetelt, vagy az, hogy az udvaron, vagy az iskola udvarán, vagy bárhol, és most meg azt látom, hogy ők is eljönnek természetesen, és ott vannak is részt vesznek, és az a szakralitás, az az Isten jelenlét, az teljesen megvan átélhető számukra is, mindenki számára, mert mondjuk éppen ott a fűbe leülök, és meghajtom a fejemet, miközben az imádság van, teljesen rendben van, ugyanúgy, mint amikor a padban ülök bent a templomban.
1: Ne menjünk el amellett, hogy nem csak egy évforduló van akkor ebben a gyülekezetben idén, hiszen 10 éve érkezett meg a lelkész házas pár is a gyülekezetbe, tehát ez már rögtön kettős évforduló. Mivel itt van nagy tisztelt úr, most megkérdezem gondolkodat, hogy szerveznek-e valamit, egy kicsit furcsán jön ki, hogy erre választ kapok, úgyhogy ezt így el is engedem. De
2: nem kell elengedni, én erre gyorsan le is csapnék.
1: Jó, rendben.
2: Jelzem gondok úrnak, hogyha terveznek, ne tervezzenek ilyesmit. Én a 10 évet nem így látom, hogy az nem akarok senkit megbántani, lelkész szolgatásokat különösképpen nem, és a dolognak az értéke nyilván nem az idő függvényén múlik csak, de picit ilyen előre iszunk a medvebőrér érzésem lenne, hogyha 10 évben valami olyan dolog történne, amivel a lelkészt ünneplik. Szerintem a lelkészt nem kell ünnepelni. Szerintem a lelkészsel, hogyha annyit megtesz egy gyülekezet, hogy megválasztása után néhány évvel már vannak barátai a gyülekezetben, és nem valamiféle idegen testként, akit elhordozunk, kicsit szeretünk, de néha nem szeretünk érzése van, akkor az a legnagyobb ajándék. Nekünk az a legnagyobb ajándék, és erről is beszéltünk már, hogy 10 év alatt nekünk nem csak munkatársaink, nem csak nyájunk lett, kicsit anakronisztikus legyek, hanem barátaink lettek a gyülekezetben. Nem csak azért, mert oda születtek a gyerekeink, hanem azt éljük meg, hogy tudnak úgy kommunikálni velünk a gyülekezetből néhányan, hogy nem a nagy tisztelt úrral beszélnek. Most nyilván tanár úr is nagyon kedvesen nagy tisztelt úrnak hív, én meg tanár úrnak, de nekem ő Laci, neki meg én Tibi. És hogy mi együtt szolgálhatunk, és nem csak ketten vagyunk így, ez a legnagyobb ünnepe. Minden más néha egy kicsit, megint csak azt tudom mondani, hogy önmaga céljává válik, és nekünk nincsenek ilyen igényeink. Az elmúlt 10 év eleve arról szólt, hogy mi szeretünk volna lebontani bizonyos prepozíciókat a lelki szolgálatról, mert az a helyzet, hogy jól hangzik az, hogy vagyunk valakik, de hogy a gyülekezet így könnyen megtelheti, hogy átolja a felelősséget is. Hát, hogy ön a nagy tisztelet úr, ön a mi vezetőnk, akkor ön hordozza mindenki a felelősségét. Én ezt nem hagytam. Van felelősség a presbitériumnak, a gyülekezetnek, és amiatt nem is igényelhetem azt. A megbecsülés az nem mindig látványos. A mélyben ez történik, most szerintem a 250 évre szeretnék koncentrálni, bár vannak ilyen próbálkozások, de én ezt nem visszautasítom, hanem egy picit balkópályára teszünk. Lesz itt még 20 év, ha az Úristen érted bennünket. Mert azt mondtam, hogy nekem az első önálló szolgálati helyem, és remélem, hogy az utolsó is lesz.
1: De attól még a gyülekezet hálát adhat a lelkipásztornak.
2: Az Úristennek adjon hálát, így van, úgyhogy győzött.
1: Akkor az éves tervre ugye meghatározza most a 250 éves évforduló a programok szempontjából a terveket.
2: Igen, ahogy említettem, pünkösdre új kiskelyheket csináltunk. A gyülekezetnek van egy Facebook oldala, Körösvári Református Egyházközség, hogyha szeretné valaki, akkor követheti, de nem csak a reklám miatt mondom, hanem ott megnézheti azokat a rövid videóinkat is, ahol például a kiskelyheket is bemutatjuk. Folyamatosan adunk hírt magunkról. Ennek is nagyon szívesen kifejtem kettő mondatban, hogy tudatosan miért csinálunk, nem azért, mert exhibicionisták vagyunk, hanem azért, mert a társadalomnak rengeteg kérdés van az egyház felé, és hogyha az egyház nem ad választ, akkor a társadalom szül magának. És ebből születik az a vélemény az egyházunkról, ami most mindegy, hogy nekünk jól esik vagy nem, ami legfontosabb, hogy nem igaz. Tehát én amennyire a társadalomban benne élek, nyilván minden lelkész burokban él egy kicsit, de amennyire benne élek a társadalomban, azt látom, hogy nagyon kevés az az érdemi kritika, aminek én látom a valóság tartalmát. Beszéltünk önvizsgálatról, meg jövőről, meg múltról, meg személyekről, meg vezetőkről, nem sok értelme van, hanem az igazi lényeg az abban van, hogy mi adunk-e válaszokat magunkról, amikor kérdeznek, vagy nem adunk válaszokat, mert nagyon szépen írja az apostol, hogy legyünk késedelmesek a szólásra. Igen, de amikor megkérdeznek, akkor az evangéliummal válaszolnunk kellene. Ha nem válaszolunk, akkor lesz majd a saját válasza a társadalomnak, az pedig mindig csak a felszín. Barsi Balázs atya mondja, hogy az egyház az olyan, mint a csendes óceáni nagy szemétsziget, hogy a felszínen rengeteg-rengeteg olyan dolog úszik, aminek nem lenne ott dolga, de a mélyben mégiscsak tisztaság van és szentség. És én nagyon így látom az egyházunkat, bár nem egy felekezetben vagyunk az idézett személlyel,

0: nagyon így látom az európai kereszténységet, hogy a felszínen nagyon sok minden úszik. De a mélységben mégiscsak ott van. Pünköskor nem csak a püspök úr miatt gyűltünk össze, vagy az új kelyhek miatt, hanem a lélek miatt. És hogyha ezt kivesszük a fókuszból, a középpontból, akkor minden, ami marad, az csak szervezeti lesz. És ezért nem tartunk bizonyos dolgokat fontosnak, amiket mások annak tartanak. De visszatérve a programokra, bocsánat, két súlypontja van ennek az évnek, az egyik ez a pünkös volt, a másik pedig október 10-e lesz, ahol a Kodály Filharmónia lesz a vendégünk. A Ref 500 alkalmával 2017-ben eljöttek közénk, és egy Számos Hungarikuszt hallhattunk, és egy Mendezon 42. Zsoltárt, és annak idején Kodály Zoltán Buda felszabadításának emlékére vagy ünnepére a 250. évfordulóra írt egy darabot, ez a Budavári Te Dóm. Szeretnénk, hogyha mi 250-es templomunkban ez a négy szólistára írt, nagy zenekarra írt, kórusra írt oratorikus mű megszólalna. Nekem volt szerencsém énekelni is még diákkoromban. A Somogyi Tóth Dániel úrral már megegyeztünk, a részleteket nem sokára megtárgyaljuk, megbeszéljük, és a 4000 fős városban megint egy nagy oratorikus es lesz, ahol 100 ember áll a színpadon, és a körösleny ember olyat hallhat, amit talán még tévében sem feltétlenül néz meg. Nyilván e köré rendezünk még néhány dolgot, új urasztali terítők készülnek, azokat is ott fogjuk bemutatni, és tervezünk a gyülekezet életéről egy kötetet, amit a jelenlévő újfalusi László testvérünk fog szerkeszteni többet magával. Reméljük, hogy elkészülünk vele. És az adventet is így tematizáljuk majd. Minden évben van nálunk egy jól tematizált advent, de nyilván ennek a része lesz. Helyi civil szervezettel állapodtunk meg. Van egy városépítő egyesülettel, Körösladánynak, hogy 250 fát elültetünk. Ők nagyon kedvesek voltak, mert mondták, hogy 250 fa az nem kis munka, de ők nagyon partnerek, és vannak még más növényeik is, úgyhogy a pünkösdelőt velük együtt ültettük be a templom kertet. Úgyhogy van összefogás, van közös szolgálat, és vannak örömeink ebben. Aztán majd látjuk, hogy mi jön még közben ebben az évben, mert azért még sok idő van. Itt azért tanítvító istentiszteletünk nagyon szép szokott lenni, meg szokott lenni azért hirtelen ötletünk a prezsbiterumban, és akkor megcsinálunk valamit körülbelül 3 héttel az ötlet után, úgyhogy itt még szerintem gazdag év előtt állunk, vagy fél év előtt.
1: Ha 250. évfordulónál maradunk, akkor a kötetről mit lehet tudni, mi az elképzelés, hogyan épül majd fel?
2: Igen, szeretnénk méltó emléket állítani ennek a 250 évnek, és talán úgy, hogy ez befogadható legyen, bár megmondom őszintén, hogy én nagyon régóta foglalkozom a gyülekezetünk, pontosabban az egyházközség történetével, a diplomamunkámat is ebből írtam meg, a 20. századi történetéből, de ez most ugye 250 éves merítés lesz, és én tanár ember vagyok, és most éppen majd lassan-lassan az érettségi is lezajlik júniusban, és én nyáron még erre ráugrok jobban, hogy ez méltó legyen, ez az emlékállítás egy ilyen formában, hogy minél többekhez el tudjon jutni ez a könyv.
1: Kezdetektől mostanáig.
2: Igen.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról hallhatnak. Az üzlet május 30-án nyitotta meg kapuit. A bolt a 60 utcán a Püspöki Palota aljában kapott helyet. Ezt az üzletet a szervezők azért támadták meg, hogy a helyi termelők kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhozszállítás megmarad, az üzlet viszont a hét minden napján várja majd a látogatókat. A részletekről a szervezőkkel, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészével Molnár Szabolccsal és a vásárok koordinálójával Pataki Péterrel beszélgettem.
1: A nagy templomi gyülekezet élesztette újra az egyháztáji vásárt a maga kis hagyományos módján, ugye Péterrel összefogva, és most pedig már odáig jut a történet, és addig fejlődött az évek alatt, hogy kicsit kilép ebből a vásározói keretből, vásári keretből. Mit jelent ez egyébként ötletgazdának, lelkésznek, az, hogy most ez még egy nagyobb lépcsőfokot elért ez a történet, és hogy egyre szebben és egy jobban fejlődik, azért ez gondolom szívet melengető érzés.
2: Ez így van. Két irányból érkeztünk meg az egyháztáji vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt. Ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni. Nagyon tetszett az, hogy református, illetve egyházhoz közeli termelők a saját portékáikkal jelentek meg. Ezek jó minőségűek voltak, saját készítésűek, vagy saját termelésűek voltak, kifejezetten ízletesek voltak, és azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy ezeken keresztül is, vagy ezeken a termékeken, meg a termelőknek a szeretetén keresztül is valahogy azt a jó ízét az egyháznak, a kereszténységnek meg lehet mutatni, amit tényleg csak az ízek, illetve a személyes kapcsolatok tudnak.
1: És akkor ugye itt jött Péter a szervezői készségeivel, képességeivel, és először megalakult ugye az Egyháztáji Portékások Egyesülete, aztán elindult a házhozszállítás, ez mind-mind már egy olyan attrakciója volt az egyháztáji vásárnak, amiből lehetett látni, hogy egy kicsit többre hivatott, mint hogy a Leány utcán, egy kisebb udvaron megtartsák a vásárokat. Tovább is lépett, ugye most már a Kerekestelepen is van rendszeresen vásár, és kisebb településekre is eljut az egyháztáji, és most volt. Na hát ez egy óriási történet. Ennek az ötlete honnan indult?
3: Ugye amikor az egészet elkezdtük, akkor már kacérkodtunk a gondolatot, milyen jó lenne egy ilyen. De ez teljesen, hogy mondjam, úgy találkozott. Tehát nekem is volt beszélgetés során, lelkész úrnak is volt egy ilyen gondolat, és akkor elkezdődött egy ilyen, hogy majd egyszer csak lesz egy ilyen. És aztán valahogy így úgy alakultak a dolgok, hogy ez így elénk került, ez a lehetőség.
2: Valóban egy lehetőség volt, és mi pedig megpróbáltunk élni ezzel a lehetőséggel, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól tettük. Én azt gondolom, hogy ha a találkozások a piacokon jók, ha a termékek a piacokon jók, hogyha az emberek szeretnek visszajárni azokhoz a termelőkhöz, akikkel már kialakítottak egy kapcsolatot, akkor miért ne lenne jó ez egy állandó helyszínen, amit mindenki ismer, ahová mindenki el tud menni, és ahol azokat a kedvenc, vagy majd ezután kedvencé váló portékáit, amiket meg szokott vásárolni, azt tulajdonképpen nem csak a piacok keretében, hanem bármelyik nap megteheti. És mi azt gondoljuk, hogy az a hozzáadott érték, túl azon, hogy magyar, túl azon, hogy termelői, túl azon, hogy jó szívvel, meg szeretettel készült, hogy mitől egyháztáji, hogy azt gondoljuk, hogy a hozzáadott érték, az az igei háttér, az, ahogy az egész létrejött, hogy van nagy lelkisége, van egy lélek benne, és szeretnénk minden portéka esetében is ezt úgy megjeleníteni, hogy minden portékára lesz egy ige rátéve. Ezeket majd valós embereknek a személyes igéi alapján fogjuk összegyűjteni, illetve már gyűjtjük össze, és fogjuk rárakni ezekre a portékákra. Tehát ha valaki hazavisz még egy lekvárt, akkor rajta lesz egy ige is, ami a testet is, meg a lelket is tudja táplálni.
1: A református negyedbe kapott otthont, mégpedig a püspöki palotának az alsó részén, a bolt üzlethelységek sorában. Talán, hogyha be akarjuk határolni, akkor mondhatom azt, hogy az egykori alternatív könyvesboltnak a helyén. Itt valóban csak idézőjelben mondom, a csakot a termelők termékei lesznek itt, vagy a kézműveseknek a portékái is megtalálhatók. Mert ugye a vásárnak pont az a specialitása, hogy nem csak élelmiszerekre szakosodott.
3: Maga egyébként az elgondolás az, hogy a Hajdú-Bihar megyében lévő, illetve a közelben lévő portékásokat tudjuk segíteni, és ugye, ahogy mondtad, nem csak a termelők, de a kézművesek is meg fognak tudni jelenni, és ugye itt most jelen esetben 2 darab vásárlói kört szeretnénk megszólítani. Az első, akik reggel fognak mentük be velünk találkozni, az egyik ilyen, amire építjük, ez ugye kávé, frissen gyümölcslé és pékáru. És ugye, aki pedig már tudatosabban szeretne vásárolni, ott pedig ugye lesznek ugye a kézműves termékek, ugye a termelői portékák, és ha minden jól megy, akkor ugye biotisztítószerek is lesznek, mert ugye ez is fontos része, hogy azért a környezetre is figyelnünk kell, és ugye lesz olyan lehetőség, hogy itt csomagolásmentesen, tehát saját maguknak újra tudják tölteni ezeket. Úgyhogy ez számunkra is nagyon fontos, hogy ugye a lehető leginkább a fenntarthatóság felé, mondjuk azért edukálni kell az embereket, és a legjobb példa, hogy mi megmutatjuk ezt.
1: Mi lesz a vásárokkal?
2: A vásárokat továbbra is megszervezzük, az időpontok változatlanok, a helyszínek változatlanok, és aztán látni fogjuk, hogy a kettő hogyan hat egymásra. Én biztos vagyok benne, hogy azért, mert mondjuk egyre több bolt nyílt egy időben a városban, a nagy piacra nem kezdtek el kevesebben járni, és azért, mert az emberek elmennek a piacra, azért még a boltba is eljárnak. Tehát a kettő egyszer van jelen az emberek életében. Mi így gondolkodunk a boltról, illetve a vásárokról, amiket szervezünk. A valóság fogja majd megmutatni, hogy ez hogy néz ki.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban 2 témával foglalkoztunk. Hallhattak a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Egyháztáji Delikátesz nevű boltjáról, valamint a Körösladányi Református Templom fennállásának 250. évfordulójáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
4: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: blessings, knowing I can't count that high.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke elmondta, az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása. A hivatal létrehozásával ugyanakkor nem csak a múltat szeretnék feltárni, hanem a tiszta jövő alapjait is szeretnék megteremteni, jelentette ki Hantosi István. Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagáltak a tájékoztatón, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányít alelnökök fogják megtestesíteni. Január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány döntését csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Péter rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. Megkezdte a Klebersberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 osztályos gyerekek részére. A központ elnöke Sinka Edith csütörtökön elmondta, hogy a támogatásra 7,8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-25-es finanszírozási időszakra, mely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az idei tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, a mostani tanévet is beleértve. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal csütörtökön. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás alapján az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az érettségivel kapcsolatos további információk az oktatási hivatal honlapján olvashatók. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete. Elsőként a szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az avaton úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézművesbolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Ismét megrendezik az állatkertek éjszakáját a Miskolci állatkertben. A különleges esti program középpontjában idén az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak, de látványos bemutatók, csillagles, tűzzsonglőrshow és éjszakai látványetetések is várják az érdeklődőket augusztus 28-án. Az este egyik izgalmas programja a Nem szeretem állatok bemutatója lesz, ahol hüllőkkel és ízelt lábúakkal is találkozhatnak test közelből a bátra látogatók a Miskolci állatkertben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcs kertész.
2: Szent Péter esetője.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Dugja be a fülét, mondta Anzsu. S Annuska tudta, mit jelent. Gyilkosság lesz. Szóval akkor Anzsuval ebédel, s ha 12-re el akarnak készülni, neki is láthatnak a főzésnek. Anzsu kihozta a kis vajdlingot, amibe a vért szokta felfogni. Annuska bemenekült a házba, még az ajtót is behúzta. Sűrű zöld háló volt az Anzsu ablakán, amely zöldé tette a kintről beszűrődő fényt is. Annuska felemelte a dunyhát, de nem talált alatta semmit, csak egy párnát, pedig tudta, hogy Anzsu utál laposan feküdni. A szalmazsák alá nyúlt, ott volt a titkos raktáruk, amióta a világ, de ott csak a saját leveleit találta, spárgával összekötött rengeteg levelet. Annuska minden hónapban írt, eleinte az első időkben minden héten, Anzsu pedig soha nem válaszolt, s ez így rendjén is volt mindkettőjük számára. Anzsu folyamatosan olvasta a nyomtatott betűket, de írni nem szeretett. A levélírást általában bolondságnak tartotta. Felelt ő Annuskának mindig a maga módján, csomagokkal. Gyékenyt font a szobájába, faragott neki sótartót, festékes dobozt, zsákponyvába varta az ajándékot, úgy adta fel. Új diót, tököt, szőlőt küldött Annuskának, mikor eljött az ősz. Annuska a stabilizáció első pénzéből elkezdte törleszteni az Anzsutól kapott összeget, de az első részlet postafordultával visszajött, s abból tudta, hogy Anzsu haragszik, és nem mert többet pénzt küldeni neki. Ezt a bekecset a falon mégiscsak elfogadta. Ezt harmadéve küldte neki az igali búcsúból. Tulajdonképpen nem is ő vette, hanem Ádám. Ne vegyünk bekecset Anzsunak? Kérdezte tőle, míg falták a zsíros húst a búcsús serpenyője előtt, s falatokat tördeltek mellé a rostcipócskából. Akkor eszébe jutott, hogy az a valami, amit Anzsu télidőn a hátára terített, már akkor is nagyon keshet volt, hogy őt azon az emlékezetes éjszakán az állomásra kísérte. Ketten adták össze a pénzt az Anzsu bekecsére, s lám most itt lóg a szegen, alig-alig kopott valamicskét. Vajon mit hord most Anzsu a fején? Megvan-e még a kucsmája, amelyben egyszer Irén kölykedzett, a macska, s ahonnan szánta kifordítani a familiát, míg a kölykök szeme ki nem nyílt, és el nem kezdtek tényferegni gyufaszállábukon. Hol lehet vajon a citera? Nem látja sem erre. A csirke kottyant bugyborékolt végre. De azért még nem megy ki, hát ha rázza még a lábát. Nagyon fél, ha csirkét ölnek. Vajon ez valami terheltség, ez az iszony a vértől? Anzsu nagyon szegény lehet. A kis zsákok, melyek a menyezett gerendák kampóiról lógnak, üresek voltak. A szobát nem régen meszelhette újra, a bogja kemencét is. A lavór egy fa három láb háromszögébe volt beszuszakolva, mögötte valami lepedőféle fette a falat. Fél Anzsu, hogy összepocsolja a friss meszelést, míg mosakodik. Fiatalabb korában nem volt ilyen kényes. Közelebb ment, hogy megnézze az Anzsu falvédőjét. Közönséges lepedő volt, durva, sárgás lenlepedő. Anzsu karikát varta négy csücskére, azzal akasztotta a falra. Most, hogy ott állt előtte, vette észre, hogy ezt a falat nem meszelték újra. Füstös szürke volt ez a fal. A vályok töreg szálacskái kidugták lábukat a megkopott meszelés alól. Annuskának hirtelen eszébe jutott valami. Ez a fal, szemben az ágyjal, ez a nagy-nagy, gyerekkorában óriásinak látott falfelület, amely előtt akkoriban nem állt a fa három láb. Kiakasztotta a lepedő csücskök karikáit. Nehezen ment, a laza vályok falba kontyukig szaladtak a szögek, de aztán sikerült, s akkor tudta már, hogy nem tévedett. A lepedő alatt, az anzsu lavória mögött, szemben az ágyjal, amely felett három összekötött kalász volt, meg az Annuska konfirmációs képe, a lepedő alatt ott volt Annuska freskója. A Jenő címfestő ecsetjével festette, cipőkrémes dobozban keverte meg a festéket hozzá, s amikor befejezte, a száradó falnak savanyú szaga volt. Nagyon mereven állt, kihúzta magát, nézte az egysíkú, bizanti jellegű különös képeket. Ott volt Jázon kutya, nagy fekete folttal a lapockáján, mellette mamácska, földigérő sárga hajával, kezében egy könyv, amelyet a szívéhez szorított. Ott volt Janka, pálmaággal és egy szamárral, apa, palástosan, de lecsukott szemmel, egy rút vörös alak, aki Kun Lászlót jelképezte, bő bugyogóban, kard az oldalán, Kati, tűzpiros arccal, hagymakoszorúval a nyakában, és egy béka, egy óriási béka. Ez volt az árva. És végül ott volt ő maga is, de háttal, csak fekete copfjai látszottak, és lecsúszott félzoknia. Aztán ott volt Anzsu, liliomos koronával, nagy szakállal, mindenkinél nagyobban és mindenkinél szebben, göndörfürtökkel és hatalmasan ott volt Anzsu, mint egy király az egész háznép felett, egy óriási Anzsu, az egyetlen, akinek az arca valóban hasonlított is önmagához, s aki ott tartotta a kezében az aranyalmát, és az Anzsuk jogarát. Annuska nem sírt, de érezte, hogy jobb volna, ha tudna sírni. Anzsu bejött, letette mögé a tálat. Már fedő volt rajta. Anzsu tudta, hogy nem bírja látni a vért. S most észrevette, hogy mit néz. Megállt mögötte, de csak egy pillanatra, aztán majdnem gorombán kivette a kezéből a lepedőt, és visszaakasztotta. Fő az ebéd, mondta neki, s kilódította a kis ajtón. A képet ne bámulja, nem arra való. A ház úgyis a magáé lesz, ha engem elvisz Homok Péter. Akkor nézheti. De addig van még egy kis idő, ráér. Kész a papucsa, ne futkosson mezítláb, mert megmetszi a lábát valami üveggel. Aztán még az ebéd megfő, elmondhatja a magáét. Lehajolt a csuhéhoz, egymás mellé illesztette a kötegeket. Lábtörlőt akart csinálni, kimérte a hosszát. Annuska lecsúszott a sámliról elébe a földre, s megpróbálta neki támasztani a fejét az Anzsu térdének. Anzsu nem is nagyon gyöngéden eltaszította. Nem fért oda a feje a fonatoktól. Annuska a szájába vett egy szál füvet, és végre elkezdett beszélni.

4-2. Az árva addig nézett a villamos után, ameddig a pótkocsi hátsó peronja csak látszott a kanyarodóban. Hosszú idők óta nem volt ilyen mulatságos nap, mint ez a mai. Legutoljára akkor volt ekkora izgalom a házban, amikor Annuska megszökött, meg amikor mamácska pucéron szaladgált az ebédlőben. Apa meg, mint valami vén József a Bibliából, kimenekült a kancelláriára. Szegény mamácska, jellemző, hogy miken járt az esze. De micsoda szép teste volt még akkor is, pedig már éppen elérte az 50-et. Micsoda melle volt, micsoda hosszú fehér combjai. Nemhogy megvárta volna az estét, ha már annyira nyugtalan volt, aztán elvétette volna az ajtót. Igazán összecserélhette volna a kancelláriát az ebédlővel. Ő ott aludt akkoriban. 15 éves lett azon a tavaszon, s az a hülye Janka rövidre csináltatta a kék nadrágot, amelyel meglepték. Micsoda nap! Fütyörészve fordult be a kapun, de a kapuajban észbe kapott, abba hagyta. A vénasszony kinn ült a lugasban, olyan mereven, mintha lenyelte volna a meszelőt, és egyenesen őt bámulta mozdulatlan tekintetével. Az Isten verje meg, gondolta az árva, és letépett egy őszi rózsát, hogy ezt is idehozta a balsorsa temetésre. Minek jött ide, tán örökölni akar? Na, arra várhat. Mélyen meghajolt a vénasszony felé, megkérdezte, nem süti-e túlságosan a nap, vagy nem fázik-e, mert hozhat napernyőt, vagy hozhat pokrócot, ami tetszik. Décsiné megrázta a fejét, és átnézett az árván. Az Isten verje meg, gondolta megint az árva. Ugyan mire olyan büszke? Mindenki tudja, hogy apácska valóban egy szoknyában vett el mamácskát, úgy ment férjhez, mint Dunbar Fáni a lévai műfordításaiban. Erről jut eszébe, hogy a maradék könyvekről sürgősen intézkedni kell. Eddig roppant egyszerű volt a helyzet, mert a teológiai könyvek a kutyának se kellettek a zsibogón. Azokhoz nem is volt érdemes hozzányúlni, s apácska meg az a másik hülye csak azokat tartotta számon. Janka csak Szent Mihályinét olvassa, és Baksait, azokat bent tartja a hálóban. Ahogy az egyiket bevégezte, kezdi újra. Janka úgy sem merte még végignézni soha, mik állanak a társalgó bolthajtásába beépített könyvespolcon. Azaz, hogy mik állottak, míg még épp volt a könyvtár. De úgy kell neki, úgy sem olvas itt senki rendszeresen. S a zsibogon még mindig meg lehet kapni egy-egy jó rakományért 100 forintot. Persze arra igazán nem számíthatott, hogy éppen Zsuzsanna miatt kényszerüljön elővigyázatosságra. Zsuzsanna mindig a könyvek között lábatlankodik, s a múltkor is észrevette, hogy hiányoznak a jókaik. De hogy ez a vénasszony ott mire olyan büszke? Annyi pénze se volt, hogy a szállodába menjen. Ide szemtelenkedett az ő házukba, ahová a 40 év alatt, míg mamácska élt, egyszer se tette be a lábát. Az árva felszaladt a kertből az üveges verandára, és elröhintette magát, mert az jutott eszébe, hogy mentek majdnem egymásnak apa meg Kun László harmadnapja a gyászjelentés miatt. Boldog házassága 40. évében, diktálta Kun László, Janka pedig az asztalra borulva sírt. Nem, dörgött apa, és feltartotta a kezét, mintha még nem volna nyugodt.

lettek volna az ismerősök, ha kimarad a boldog házasság emlegetése. Mi lenne, vigyorgott magában az árva, ha a gyászjelentések szövegét a valóságnak megfelelően fogalmaznák meg. Örömtől repesve tudatjuk, hogy 29 év óta többnyire Tébolydában tartózkodó feleségem. A verandáról balra nyílt a társalgó. Ez volt a ház bal szárnyán az egyetlen utcai szobájuk. A parókia kockája 200 év óta terpeszkedett már az ótemplom árnyékában. Hátulsó fala az, amelyhez a ház végében a mosókonyhából a fürdőszobát és konyhát, az udvari részen pedig a kamrát meg a fészert építették, a hajdani szegényház és ispotály falával volt egybeépítve. A háború után a koalíció vége felé át kellett adni a szegényházat meg az ispotályt, s a szegények szétszóródtak az egyházközségben. Nekik is jutott egy gyulladásos szemű vénember, de szerencsére nem élt sokáig. S amíg élt is, nem igen látszott belőle semmi. Csak a hangja hallott, ahogy a fészerben, a csirkefogó Anzsu hajdani lakásában szent énekeket énekelt. Most bölcsöde van a túlsó részen. Kimeszelték a régi helyiségeket, de a talajvizet már nem tudták lecsapolni a pincétlen ház falából. Épp testben, épp lélek, gondolta az árva. Na, Isten adta csecsemői. Tulajdonképpen Kun Lászlóval kellene beszélnie. Ő ezekben a napokban a legingerültebb. Apa lekókadt, sőt, mintha egy kicsit megnyugodott volna. Janka mindig egyforma, nem látni rajta, hogy a baromfivész miatt van neki sírva a szeme, vagy az anyjáért búsul. De Kun László nincs sehol. Nyilván kimászkál valahol a városban, vagy felment a tanácsba. Attól kitelik, hogy a temetés napján is a tanácsba megy. Az árva bevette magát a társalgóba, hogy körülnézzen a könyvek között. A társalgó falával be is végződött a parókia bal szárnyának utcai homlokzata, s kezdődött a kerti rész. Az ebédlő, a háló, s a háló mögött a csepp, az udvar felé zárt folyosó, amelyet később építettek hozzá, s ahonnan a fürdőszoba meg a konyha nyílt. A ház így a hajdani ispotály faláig egységes, U-alakú épület volt. A kapuaiból jobb felé nyíltak a hivatalos helyiségek. Az utcai fronton, a társalgóval párhuzamosan a kancellária, az apácska állandó tartózkodási helye. Ez volt a legnagyobb szoba a házban. Majdnem olyan hosszú, mint a túlsó szárnyon a társalgó és az ebédlő együtt. A kancellária mellett a káplánia volt, de annak az ajtaja a kertről nyílott. Itt lakott Kun László, míg el nem vette Jankát, s itt káplánoskodott apácska mellett. Mióta összeházasodtak, persze beköltözött a házba, és a káplánia üresen áll. Dolgozó szoba lett, hivatalos helyiség. Apácska sose teszi be a lábát oda, csak Kun László használja a kancellária híján. Mennyit emlegeti, hogy apácska miatt nem tarthatja a háznál a káplánját, hogy annak kin kell laknia valahol a város végén. Jó vicc, hova tegyék apácskát? A társalgóban ő lakik, a hálóban a házaspár, az ebédlőben csak nem tarthatják. Míg fungált, addig is mindig ott aludt. Az árva nem is emlékezett rá, hogy valaha a hálóban látta volna. A két ágyban Janka hált mindig, meg Annuska. Végig vágta magát a Janka hímezte párnák között. Annuska visszajött. Micsoda móka! Lenn a kertben az öregasszony utána nézett az árvának, mikor az felsietett a verandára. Most jól megnézte. Tegnap este, amikor megérkezett, sokáig fogalma sem volt arról, ki lehet ez a fiatal ember. Most kezdett valami derengeni benne, mintha Janka írta volna neki valaha, hogy a házba vették a pap árván maradt unokaöccsét. Talán örökbe is fogadták. Nem emlékszik már pontosan. Régen volt, van vagy 20 éve is talán. Akkor még ő is fiatal volt, nem is egészen 60 éves. Mennyi lehet ez a nyurga, kellemetlen fiatalember? Talán 25. Rettenetes, hogy ez az Edit ősszel halt meg. Meghalhatott volna tavasszal vagy nyáron,
Nem ilyenkor, mikor ő amúgy is olyan könnyen hajlamos a megfáradásra.

0: utazásra. A vonaton szerencsére mindenki nagyon kedves volt hozzá. Az ablakokat csukva tartották, és a kendők, sálak is eléggé megvédték. De ez a ház, ezt talán nem is lehet melegre fűteni. Milyen nyírkosak ezek a bolthajtásos szobák, és mindennek valami különös dohos szaga van. Éjjel alig tudta lehunni a szemét. Még a legjobb itt a kertben, itt legalább egyenletesen langyos a nap. Életében nem látott még ilyen rút kertet. Minden virágágyban egyforma virág virít, valami rossz magról hajtott sárga gyom. A két bokor őszi rózsát megverte a rozsda, a tujafák fele meg kifagyott, s még ha legalább kivágnák, de nem, itt szégyenkeznek kiszáradt tövükön. Bizonyára így szokás errefelé. Micsoda népek! Bár lett volna annyi pénze, hogy megszálljon a szállodában, de erre gondolni se lehetett. Az állam igazán számolhatna azzal, hogy egy nyugdíjas öregasszonynak olykor temetésre kell mennie. 119 forint a nyugdíja. Éljen meg belőle. Bár visszamehetne már. Az éjjel alig aludt valamit, konyhaszag volt, és csepegett egy csap. Remélhetőleg a pap nem vonja meg tőle a támogatást ezután sem. Nagyon jól emlékezhetik rá, hogyha ő nincs, sohasem kapja meg Editet. Nem mintha sok örömet elhetett volna benne, állapította meg tárgyilagosan, de hát a pap maga kívánta magának, s ő nélküle sohasem jutott volna hozzá. Editet 19 éves nagylány létére még az esküvője reggelén is meg kellett verni, hogy elmenjen az anyakönyvvezetőhöz. Hát csak segítsen a papa megélhetésében. Annyi mindenre van szüksége, s ha valamivel könnyebb is falun, mint városon, 119 forintból nem lehet megélni. Minél idősebb lesz, annál étkesebb valahogy. Hányszor álmodik gyerekkori ételekkel, krémekkel, tortával, felfújtakkal? Tulajdonképpen most is éhes, de nem akaródzik enni kérnie. Nem tudja, mi a szokás itt az Alföldön. Lehet, hogy itt nem is eszik senki a temetés előtt. Különben is másnak kellene, hogy eszébe jusson, nem éhes-e, Jankának az unokájának. De azt nem is látta reggeli óta. Hogy lehetett annak a gyönyörű Editnek ilyen jelentéktelen lánya? Csak a haja szép, azt szerencsére elörökölte az anyjától, sűrű szőke haját, de azt is hogy viseli, milyen képtelen módon, ahelyett, hogy kibontaná, hullámosan a vállára engedné, feltűzi valami suta konyba. Hogy lehet kontyot hordani ilyen fejformával? A gyerek, a hosszú lábú hallgatag Zsuzsanna talán csinosabb lesz. Micsoda csendes egy gyerek? Vajon mi lett a kisebbik lánnyal, a feketével? A pap küldött egyszer neki egy fényképet, amely a két unokát ábrázolta. Janka akkor 12 éves volt, Annuska talán 3. Kisebbik lányom Annuska nem tartozik családom körébe többé. Az Úr kifürkészhetetlen akaratából elvette tőlünk. Olybá vesszük, mint a halottat. Kérem, kedves mama, ne kérdezősködjék róla többet. Ebben a házban mindenről kínos beszélni. Editről is jobb, ha hallgatnak. Annuska miatt úgyis őket vádolhatja magában a veje. Az Edit apja volt festő. Oszkár, drágám, milyen kedves volt, milyen senkihez sem hasonlítható. S hogy elpusztult két kurta nap alatt, mikor a rajzszertárban azzal a mérges festékkel elfertőzte a tenyerén azt a csepp kis vágást. Ha tovább él, talán másképp történik. Bár Isten tudja, Edit sosem volt egészen normális, és ezt igazán az egész falu tudta, csak a pap nem. Jó volna tudni, mennyi az idő. Órája réges-régen nincs már, s a torony óráig nem lát el szabad szemmel. Az a nagy vörösképű, mészáros jellegű ember, a Janka férje, 8-kor ment el hazúról, akkor még nem igen lehet több 9-nél. Sóhajtott. Ez a szegény Edit világéletében bajt csinált. Már a születésével kezdte, majd megölte, mire harmadnapra a világra tudta hozni, s aztán még mennyi ideig beteg volt utána, és hogy tönkretette az alakját. Ha egészen őszinte akar lenni, el kell ismernie, hogy különös természetét és vallásos rajongását Veronikától örökölte, az ő testvérétől. S kettőjük különös hasonlatossága annál zavaróbb volt, mert hiszen Veronika sokkal az Edith születése előtt halott volt már. Talán hagynia kellett volna, hogy Edith kövesse a hajlamait. De hiszen nem volt semmi különösebb hajlama, s kivette volna komolyan egy 19 éves lány tervezgetéseit. Mit látott Edith a világból? Semmit. Mikor 3 éves volt, elvitték Crikvenicába. Aztán Oszkár meghalt, és ő visszament abba a balatoni faluba, ahol született. Mert Oszkárnak olyan kevés szolgálati éve volt, hogy nyugdíj nem is jár utána, csak valami kegydíjat kapott. S a ház, ahol elbújt Edittel, mégis az övé volt. A kert termett valamit, amit el lehetett adni Füreden a fürdő vendégeknek. Crikvenica és egy balatoni falu. Ezek voltak az Edith emlékei. A templomi hideg reggelek, a vasárnapi iskola, ahonnan sose hiányzott. Egy-egy SDG táborozás. Milyen érdekes, hogy Edithet sose bántotta, milyen szegények. Ő néha azt érezte megbolondul. Átgyalogolt a dombokon Füredre, benézett a zenész cukrászdába a mólónál, aztán előbugyogtak a könnyei, és érezte, hogy ha el nem megy innen, mindjárt ordítani és törni zúzni fog a jól öltözött emberek között. Miért halt meg Oszkár? Miért kellett visszamenni a faluba Fehérvárról? Miért kell elfonnyadni úgy, hogy az ember 5 éves ruhákat alakít át? És minek verte meg az Isten ezzel a gyerekkel, aki hófehér lesz az indulattól, ha valami felbőszíti, és beleveri a kést a kutyába, ha az játékosan a szoknyája után kap? Hányszor ölte magát a gondokkal, hogy mit kezd majd vele, ha megnő? Munkára nem való, alapjában semmire sem való, mindenkitől fél, nem beszédes. Ha legalább férjhez adhatná, gondolta, amikor Edith hazakerült a fehérvári iskolából, ahová a keresztapjáiktól járt. Azok is hogy számolták a napokat, mikor küldhetik már haza végre, mert rettenetes hallgatásával vagy rettenetes sikolyaival halálra idegesítette őket. Most igazán némi meghatottsággal gondolt nem Edithre, hanem a papra, aki a falu túlsó során, a szegényebbik részen, a kövesdombra épített templom mellől felfigyelt rájuk. Akkor még mindenképpen más volt. A külföldi egyetemeken szerzett tudása valami okos méltósággal sugározta be. Kicsit öreg volt Edithhez, 11 évvel idősebb nála. De nem ez volt a fő baj, hanem az, hogy Edith általában mindenkitől félt, de senkitől sem annyira, mint a paptól. Talán meg is szánja, ha ekkor éppen nem szeret bele Kálmánba, s nem reménykedik, hogy Kálmán elveszi. Ám Edith teher volt, nyűg, megoldhatatlan probléma. Ha Kálmán valóban nyilatkozik, szó sem lehetett volna arról, hogy magával vigye ezt a különös gyereket. Kálmán utálta Edithet, s akkor még igazán nem lehetett tudni, hogy esze ágában sincs elvenni őt. Szóval a pap csak küldje a szokásos összeget. Minél öregebb lesz, annál jobban retteg a nyomortól. Janka kinézett a konyhaablakon, és kikiáltott, nem innék egy pohár tejet. Micsoda ostoba ez a lány! Egy kis rizs felfújtat, valami könnyű darakohot, de tejet! Sose bírta rendesen megemészteni. Alföldi! Mondta magában Jankáról, s már elfelejtette, milyen határtalan örömmel fogadta azt a hírt, hogy a fiatal pár nem a faluban fog élni, a közelében, hanem a pap ide kerül az Alföldre, jobb parókiába, jobb anyagi körülmények közé. S Edith olyan meg... Három. Az üst, amelyet befogott a gyászruhák festésére, kicsi volt. Csak darabonként lehetett belerakni a ruhákat. A Zsuzsanna ruhája maradt legutoljára, most azon dolgozott. A lekvárkavaró fakanál nyelével turkált a gőzölgő lében, emelgette a hajdan piros szövetruhát. Pár perc még, aztán lecsorgatja róla a vizet, kicsit megszikkasztja, neki kezd vasalni. Csak László jönne már, folyton retteg, hogy beállít valami távoli rokon, jó ismerős, s neki kell fogadnia, hagyhatja abba a munkát, s nem készül el a temetésig. Janka mindig mindennel elkésett, pedig sose halogatott semmi munkát, csak lassan járt a keze, és rossz volt a beosztása. Most is, amióta mamácska meghalt, minden nap festett és vasalt valamit. Nem is tudja, miért csinálta így, apródonként. Egyszerre egy napon kellett volna megfestenie mindent. Igaz, hogy az üst kicsi, meg aztán azt remélte, hogy talán Zsuzsannának nem is kell gyászt viselnie, elég lesz, ha egy darabig a sötétkék matróz ruháját hordja, amelyet a mamácska halál hírére mindjárt ráadott. De László csak legyintett, mikor megemlítette, apa pedig egyenesen felbőszült. Meg kellett festenie a piros ruhát is. Szegény kis Szuszu, milyen hóka lesz feketében? Janka imádta Zsuzsannát, valami olyan féktelen szenvedéllyel, amelyre senki se tartotta volna képesnek. Ezt a különös vad szeretetet tulajdonképpen már akkor is érezte, mikor Zsuzsanna még nem is volt a világon. Csak tudta, hogy egy pár hét múlva meg fog születni. Jankával nem igen állt szóba senki, amióta Annuska elment, Anzsut pedig elkergették a háztól. De az a rettenetes hiányérzet, mely tanácstalanná és még sutábbá tette, mint amilyen rendes körülmények között volt, némiképpen feloldódott Zsuzsanna születésével. Nem mintha Szuszu hasonlított volna Annuskához. Annuska fekete volt, folyton ordított és kért valamit, toporzékolt, kacagott és rohant. Zsuzsanna még sírni is alig sírt. Szőke volt, mint az anyja, és nem igen beszédes. De azért mégis Annuska volt valamiképpen. Az az Annuska, akit Janka pólyázott születésétől. Sőt, Janka táplált is, cuclis üvegből, idegen anyatejjel és híg tejával, mint egy kismalacot. Mert Annuska soha nem szopott semmit. Mamácska akkor lett beteg, amikor a világra hozta.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esetlése.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Oszti fiú esetek.
10: Pilátus testament. Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenék küszöbépítése a tervezetnél gyorsabban halad. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2100 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki, ismertették. Az eddigi feljelentések nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult. Azt írták, hogy a weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntartatóság témáját, hanem a Japán Papír Színház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka Művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvoda pedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. A Mohácsi csata 500. évfordulója nem csak a veszteségről szól, hanem a helytállásról, a túlélésről, és arról is, hogy Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb törése után is megmaradt és új erőre ébredt, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán mindenkit arra invitált, hogy látogasson el szombaton Mohácsra, vagy kövesse élőben az ottani ünnepi megemlékezést a mohács500.hu oldalon. Az 1526. évi Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az ünnepi év programsorozata keretében egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én szombaton Mohácson és Sátorhelyen. A Miskolc melletti Szikszón szombaton kora délutántól idézik fel a Mohácsi csatát. A debreceni hagyományőrzők, korabeli ruházat, fegyverzet bemutató, ételek, játékok és a történelem elevenedik meg a szikszói főtéren.
0: Az időjárásról.
1: Kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Yesterdays egy nagy károlyi progresszív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az együttesre hatással volt a Yes, a Quidem, Anna Maria Chopek, az Eclipse, a King Crimson és a Genesis. Mind hangszerelésben, mind pedig kompozícióban a 70-es évek progresszív rock eszköztárából és stílusjegyeiből merítenek.

Az együttes a 2004-es Félsziget Fesztivál Talentum tehetségkutató versenyének első helyezettje. 2006-ban megjelent a Holdfénykert című első lemezük, akusztikus hangvétel és a 70-es évekbeli hangzásvilág és hangszerelés jellemzi a kiadványt. A lemezt 2006. október 22-én mutatták be Kolozsváron, ezt követte egy hollandiai koncert a Prog Farm Fesztiválon. A magyarországi lemez bemutató 2006. decemberében volt a fővárosi művelődési házban.

A lemez első kiadása fél év alatt elfogyott, 2007-ben a neves francia kiadó a Musea karolta fel a csapatot, és a lemezt feljavított hangzással, multimédiás bónusszal újra kiadta 2008-ban.

2019-től a zenekar duó-trió felállásban koncertezett, Szemeniuk Stefáni énekes, Bogáti Bokor Ákos gitáros és Kecskeméti Gábor fuvolista közreműködésével. 2019 őszén németországi turné vettek részt a helyi Argos progresszív rock zenekarral. Szintén 2019-től az együttes projektként működik tovább, aminek az alapja az imént említett trió és a többi hangszert meghívott zenészek közreműködők szólaltatják meg.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben a Yesterday's egy nagy károlyi progresszív rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére, közölte a szervezet csütörtökön. Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén. A katasztrófában jelenlegi információk alapján legalább 162 ember meghalt, további majdnem 850-et eltűntként keresnek. Köztük a külügyminisztérium tájékoztatása szerint két magyar turistát is idézték. A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással fejezzék ki szolidaritásukat, írták a közleményben. Rekordmennyiségű, összesen majdnem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi 14. tiszai PET-kupán, melyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon, közölték a szervezők. Közleményükben azt írták, hogy a 12 csapat részvételével megtartott összevont versenyen a bodrog és a Tisza árteréből szedték ki a hulladékot és válogatták szét. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, ami amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található, annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott hulladékot is találtak. A verseny során a résztvevők több helyszínen dolgoztak a nehezen megközelíthető ártéri területeken is. A PET-kupa Egyesület tájékoztatása szerint az idei versenyszezonban 4 versenyen összesen 36,5 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, majdnem 7000 zsákban. A CETL Debrecen vizsgálja a több dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában, tájékoztatott a cég. Eszerint az augusztus elején beérkezett eredmények 9 munkavállaló esetében emelkedett nikkel expozíciót mutattak ki, így a cég értesítette az illetékes hatóságokat, melyek augusztus 11-e és 25-e között 3 alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a létesítményben. Ezek során védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságot állapítottak meg néhány esetben, melyeket a cég rövid időn belül orvosolt, írták. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium keddi közleménye szerint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatósága felfüggesztette a CETL 3 üzemében a munkát a szabálytalanságok megszüntetéséig, és a cellagyártó üzem használatba vételi engedélyére vonatkozó kérelmet is elutasították. A cég szerdai közleményében kitértek arra, hogy a debreceni cellagyárban még nem kezdődött meg a gyártás, az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembehelyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak, tették hozzá. Júniusban 755 ezer forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 530 ezer forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,5, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 618 ezer, a nettó keresetén 438 ezer forintot ért el, majdnem 9-11%-kal nőtt tavaly június óta. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Krisz hét.
2: Az idei Krisz hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagybereki Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új.
1: Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonságtevője.
3: A második világháborúnak a nagy világégése előtt születik, 1925-ben. Átéli azokat az időszakokat, amikor az ember szabadon járhatott a templomba, és nem kellett.
1: Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok.
4: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró állítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára, egy égre kacsintó sátor.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Több mint 100 kárpátaljai fiatal vett részt az idei Krisz héten, amelyet július 27-e és augusztus 1-e között rendeztek meg a Nagyberegi Református Liceumban. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a Krisz hagyományos nyári programjának idei központi témája, a valami régi, valami új, valami örök volt. A résztvevőket egész héten áhítatok, előadások, kiscsoportos beszélgetések, közösségi programok, sport és szórakoztató események várták. A lelki alkalmak során többek között a családból hozott mintákról, a megtérésről, a tudatos keresztény életről és a szolgálatról is szó esett. Arról, hogyan telt az idei Krisz hét, milyen programokkal készültek a fiatalok számára, és milyen üzeneteket vihettek magukkal, Nagy Istvánnal, a Krisz alelnökével beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
2: A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet életében egyik legnagyobb, meghatározó pillanat talán a Krisz hét, amely az elmúlt sok évben rengeteg-rengeteg fiatalnak adott hatalmas élményt, feltöltődést, közösséget és rengeteg-rengeteg Isten közeli másodpercet, napot, órát. Mesélj az idei Krisz hétről.
3: Hát az idei Krisz hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az az volt, hogy valami régi, valami új, de ezen belül, e körül a téma körül épült az egész hét, és a lelki hátteret így próbáltuk felépíteni számukra.
2: A Krisz hétek mi a sajátosság a többi krisztes program mellett? A korosztály 15-től 30-ig, azt gondolom, hogy egy hatalmas gyűjtő közösség ez.
3: A többi krisztes programhoz képest, ami hát ugye a legfontosabb különbség az az, hogy ugye ez egy hetes tábor, hogyha mondhatjuk így. Hétfőtől egész szombat reggelig vagyunk ott. Gyakorlatilag igazából vasárnaptól, mert a munkatársak már vasárnap mennek, összerakjuk a terepet. Reprendezésen ugye a munkatársi csapat eleve úgy épül fel, hogy úgy vannak kiválasztva bele az emberek, hogy mindenkinek legyen egy különleges pozíciója vagy feladata arra hétre, és olyankor a vasárnap este az arról szól, hogy elrendezi mindenki a dolgát, ami a rábízott feladatait, hogy elkészítsük a hetet, és hát a hétnek pedig az az egyik legnagyobb különlegessége, ugye, hogy egész héten együtt lehetnek, és együtt gondolkodhatnak, együtt fejleszthetik a hitüket, akik pedig keresik még az Urat, azok meg rátalálhatnak.
2: 110 fő volt az idei Krisz hétnek a tábor lakóinak a száma, mesékelek a szervezőkről.
3: A tábornak a vezetője, ugye az Kardos Ágnes lelkésznő volt, a Péterfalvi Református Liceum lelkész igazgatója. Ő neki nagyon nagy szívügye a Krisz, és a, ha mondhatom így, a az ő generációjának. Mi abszolút ők általuk csöppentünk be, ő általa is, a Krisz előző vezetője Barta Attila által, valamint a mostani vezetője, elnöke Balázs Antal által, és nagyon jó ezt látni, meg nagyon jó ilyen emberek mögé beállni, akik ennyire komolyan veszik ezt az egészet. És azt hiszem, hogy a mi fejlődésünkben, formálódásunkban és a Krisszel való közös kapcsolatunkban is talán ez volt az egyik legmeghatározóbb, hogy ilyen hiteles emberek voltak előttünk, akiktől azt láthattuk, hogy ez igenis érdemes foglalkozni, és érdemes időt fektetni bele. Ugye a munkatársi csapat az évről évre fiatalodik, hogyha mondhatom ezt. Nem emlékszek olyan Krisz hétre, nekem ez már a harmadik volt, amelyen én munkatársként vettem részt, és nem emlékszek olyanra, hogy ugyanaz lett volna a formáció. Tehát minden évben változunk, sok esetben fiatalodunk, és ez nagyon jó dolog, de ebbe leginkább az a jó, hogy nem igazán, ahogy elmondtam, hogy minden évben változik a csapat, de ez nem jelenti azt, hogy idegen. Tehát ugyanazok az arcokkal találkozunk, csak akik eddig táborozók voltak, ők már munkatársként jönnek. Úgyhogy jó ezeket látni, és hát örülünk, hogy vannak még fiatalok, akik jönnek, meg szeretnének szolgálni.
2: Mennyire megszólíthatóak a fiatalok abban a korosztályban, és ebben a korosztályban is mennyire nyitottak erre a programra, erre a táborra?
3: Én azt látom, hogy már most már hál' Istennek nagyon. Az elindulás az 3-4 évvel ezelőtt, ugye a háború kellős közepén az nehéz volt. És borzasztó nagy félelmeink is voltak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz itt. Lesz egyáltalán jelentkező, hogy fognak akarni jönni. Már most már hál' Istennek elmondhatom azt, hogy ez már egész más. Már szinte biztosak voltunk, hogy a 100 főt el fogjuk érni. De ez részben annak köszönhető, hogy több krisztagunk is lett, többen regisztráltak a Kriszhez. A másrészt pedig a visszajelzések az előző hetek után mindig nagyon pozitívak voltak, mert most már azért számítottunk rá, hogy lesznek lettek, és ez így is lett, tehát elég gyorsan be is telt a hét, ez minden évben itt szokott lenni. Hál' Istennek érdeklődnek meg igazából, az a legfontosabb összetevője ennek, hogy nagyon erős közösség épült ki. És lényegtelen az, hogy Kárpátalja minden szegletéről jönnek, mert hát valóban jönnek minden szegletéről, de ezek nem idegenek, ezek a fiatalok egymásnak, hanem ők már ismerik egymást, és nagyon sokan pontosan emiatt választák a Kriszhetet, mert végre találkozhatnak egy év után olyan emberekkel, akiket talán csak legutóbb a Krisz héten láthattak.
2: A Krisz nagyon sok településen van jelen a gyülekezeti élet ifjúsági részében, egyfajta katalizátor szerepet tölt be, próbálja megmozgatni, közösségben tartani, hétről hétre, illetve a közös programokban pedig egy nagy közösség tagjaként tekint rájuk. Mennyire jelenik ez meg, milyen messzi közösségekből érkeztek hozzátok a táborra idejére?
3: Hát egészen változatos. Ugye, hogyha most nem bontom le teljesen falukra, de jöttek Ung megyeiből, Beregről, Ugocsából, tehát gyakorlatilag Kárpátaljáról minden honnan jöttek, különböző településekről. Persze vannak olyan települések, ahol kimagaslóan vettek részt, például az most Beregújfalu volt idején, nekem egészen meglepő volt, nagyon sok fiú jött. Az volt az érdekes, hogy ugye hát most sajnos a Kárpátalja helyzetének a háború miatt ugye nem túl sok fiatal fiú van itthol, és hát itt is a százalékos arány az elég érdekesen osztott el, mert körülbelül van 20-25 fiú volt, és a többi pedig mindegyik lány, de hogy ebből 25 fiúból 10 Beregújfaluból jött, úgyhogy hát érdekes az ilyen dolgokat látni, meg, de viszont jó, hogy ott van még egy olyan nagy élő közösség, ahonnan ennyi fiatal tud jönni.
2: Itt kell tudni a programokról, milyen programok várták az idei Krisz héten a fiatalokat.
3: A programok, mint minden évben igyekeztünk minél változatosabbra csinálni. 3 évvel ezelőtt, amikor elindult újra a Krisz hét, akkor ugye igyekeztünk arra pontosan, hogy az érdekesek legyenek azok a programok, meg lekösseik őket. Most talán az állt fent így problémaként, vagy megfogalmazódott bennünk, hogy mit tudnánk még újat mutatni, hogy érdekes legyen. De végül is arra jutottunk arra a következtetésre, hogy egyébként amilyen azok a dolgok, amik beváltak, azok hadd maradjanak, amik nagy sikert adtak, és hát részben így is lett, hogy természetesen voltak új dolgok is, de azért többnyire az előző programokat vettük át, és azon változtattunk, vagy formáltunk egy kicsit. A programok azok úgy tevődtek fel, hogy hétfőn érkezéskor regisztráltunk, aztán következett egy előadás, és délután pedig egy evangelizáció. Na most a hétnek a váza, az gyakorlatilag erre épült. Tehát azok a programok, amik kötelezőek voltak, az a reggeli áhítat, az áhítatot követő evangelizáció, és a csoportbeszélgetés, ami közvetlen az előadást követte, aztán pedig az esti evangelizáció. Ezek voltak azok a programok, amik egész héten minden nap voltak, és ezeken kötelező volt úgymond a részvétel, és ezen felül voltak olyan, hogy alternatív előadások, illetve nagyon sok lehetőséget biztosítottunk a sportolásra. Ezek többnyire ilyen versenybe mutatkoztak meg. Tudtak röplabdázni, focizni, csocsózni, volt szkanderverseny, pingpongverseny, tehát rendkívül változatos volt, de aki például nem annyira sportos, vagy nem szeretett volna mondjuk abban nagy melegben sportolni, és nekik egész héten volt lehetőségük kézműves foglalkozásokon is részt venni. Szóval egész héten kézműveskedtek is, és hát ugye az egyik legkedveltebb program az a medencézés volt, akinek ezt se a kézművességet nem választotta, és a sportot se, azok pedig mehettek felváltva ilyen különböző kis csoportokba medencézni is. Szóval igyekeztünk arra odafigyelni, hogy ne legyen nagyon zsúfolt se, tehát a délután folyamán legyen egy ilyen 5-6 óra szabadidejű, de az a szabadidejű az ne vesszen el, tehát ne az legyen, hogy bent feküsznek a szobába és telefonoznak, hanem aktívan töltsék el az idejüket, és erre folyamatosan egész héten volt lehetőségük is.
2: A Krisz hét fiataljai a különböző kárpátaljai református gyülekezetek közösségeiből jön el. Hogyan lehet a közösségeket, a gyülekezetekkel való kapcsolattartás az év minden napján, a hónapjában ezt kivételezni? Hogyan kell elképzelnünk ezt a fajta hálót, ezt a fajta köteléket a Krisz és a helyi gyülekezetek között?
3: Ugye a Krisz maga az feloszlik alapszervezetekre. És hát mi a kapcsolatot ezek az alapszervezetek által tartjuk? Mindegyik alapszervezetünknek van egy elnöke, és havi szinten van választmányülésünk. A választmányban mindig az alapszervezeteknek az elnökei szoktak lenni delegáltak, meg azok a munkatársak, akik a titkár, például az elnök, alelnök, és van referens lelkész is különböző gyülekezetekből. És akkor mi megbeszéljük ezt minden hónapban, hogy mi történt gyakorlatilag ezekben az alapszervezetekben, ki hogy áll. Igyekszünk segíteni nekik, és de az a jó, hogy mondhatjuk, ilyen autonómia van, hogy mindenki csinálja a dolgát, és ezek az alapszervezetek élnek, hál' Istennek nagyon szuper elnökei vannak ezeknek az alapszervezeteknek, akik igyekeznek programokat szervezni, valamint az idei évre is jellemző volt az, hogy sokszor összefogtak, tehát volt, hogy közös programokat csinált két alapszervezet, vagy akár három is, és a fiatalok által is itt tudjuk legjobban tartani a kapcsolatot, így érünk el mindenkit, hogy ezek az elnökök, ők felkeresik ezeket a fiatalokat, és akkor úgymond azok például a munkatársnak is úgy delegáljuk őket, akit ők ajánlanak, azok jöhetnek.
2: Az alapszervezeteknek a további bontódása a gyülekezetekben jelenik meg ifjúsági tevékenységként.
3: Ez így van. Hát hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy a tavaly a Krisztes munkatársak elvégezhettek egy ilyen ifi vezetői képzőt, és ők egész sokan jelentkeztek rá. Ezért most elmondhatjuk, hogy már úgymond szakképesített ifi vezetőink vannak, akik ezeket az ifjúsági órákat tartják és vezetik, és hát ez nagyon sok gyülekezetben aktívan zajlik is. Van ugye kis ifi is, meg nagy ifi is, de ennek ez a talán a legfontosabb célja, hogy ugye már az egész kicsiket is így meg tudjuk szólítani. Meg nagyon fontos az, hogy halljanak a Kriszel, hogy tudjanak róla, hogy ez van. És például most idején

0: osztályba, akkor megvárjuk őket szeretettel a Krisz Hétre is.
1: Beszéljünk a munkatársaknak az életéről. Azért az egy nagy felelősség, hogy a saját településemen Krisztagként elmegyek egy ilyen képzésre, továbbképzésre, és vállalom a gyülekezetben a heti alkalmakat, vezetve a fiataloknak a lelki fejlődését. Én, aki ifjúsági közösségben nőttem fel, nagyon-nagyon nagy kegyelmi ajándéknak tartom ennek jelenlétét az életben.
0: Ez így van, hálásak is vagyunk nagyon ezekért a munkatársakért. Talán nem szeretnék általánosítani, de én azt látom, hogy a többieknek az életében is úgy munkálta ki ezt az Isten, ahogy az enyémben is, hogy egész egyszerűen jó volt tartozni végre valahova. Egy olyan közösséghez, ami épít, ahol nem bántsák az embert, hanem ahol olyannak szeretik, amilyen. És egy ilyen közösséghez jó tartozni. Aztán, amikor évről évre jársz ezekbe a táborokba, és kapsz egy csomó mindent a közösségtől is, meg az Istentől is, ugye vannak megtérések, akkor a jó érzésű emberbe egy idő után beléd jön az a gondolat, hogy te szeretnél visszaadni valamit az Istennek, hogy az abból, amit kaptál meg, hát ugye én nálam is az volt, hogy én azt éreztem, hogy az a közösség, amit én kaptam ezáltal, a Krisz által is például, az borzasztó fontos, és azt nem engedhetjük meg, hogy ez eltűnjön valamikor, vagy hogy ezzel bármi történjen, és ez igenis kötelességünk, meg szívügyünk is, hogy ezt tovább vigyük. És gyakorlatilag én ezt látom a fiatalabb generáción is, hogy megszületik bennük az indítatás az iránt, hogy szolgáljanak, és hogy jöjjenek munkatársra. Nem mondhatnám azt, hogy nagyon kell, hogy agitáljuk őket, vagy hogy utánuk kény, hogy járjunk, egész egyszerűen jönnek. És talán ez is a varázs ennek az egésznek, meg ettől működik jól, hogy soha nem volt kényszeres, és mégis jöttek, és így, hogy nem kényszeres, így érződik is az, hogy mindenki komolyan veszi, és oda teszi az idejét, meg az energiáját, és a legjobb tudása szerint próbálja szolgálni az Istent.
1: Miért fontos ezeket az embereket megtartani közösségben? Ugye Krisz folyamatosan az év szinte minden szakában próbálja programokkal közösségben tartani őket.
0: Számomra, hogyha magamról beszélnek, akkor azért, hogy megmaradjunk itt hol Kárpátalján, hogy ne tűnjön el se a magyarság, se mi ne tűnjünk el, és ahhoz nagyon fontos, hogy én szoktunk így viccelődni vele, hogy legyenek ilyen krisztes házasságok, legyenek ilyen krisztes babák akár, olyan fiatalok ismerjék meg egymást, akinek azonos az értékrendje, mert ezzel az azonos értékrenddel meg lehet maradni itthol. Ez ad majd elég hitet ahhoz, hogy még hogyha nehezebb idejüket élünk, akkor is meg tudjunk itt maradni, és ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tartom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást ki meg az életetekre, munkátokra.
0: Köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Nagy Istvánt, a Krisz alelnökét hallhatták.

0: mi történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Építészmérnök, költő, missziói gondnok, evangelizációs dalok szövegének szerzője, aki nem Istent kereste verseiben, hanem bizonságot tett róla. Ő Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonságtevője. Róla tartott előadást Dezső Attila, Sátor Aljaújhelyi református lelkipásztor, Krisztus építészet címmel. Az előadás után Jászter Beáta beszélgetett vele.
2: Miért olyan jelentős, mint református ember és mint református költő a hívő ember életében, Füle Lajos?
3: Hát legelőször talán azért, mert a második világháborúnak a nagy világégése előtt születik, 1925-ben. Átéli azokat az időszakokat, amikor az ember szabadon járhatott a templomba, és nem kellett. És átéli a nagy ébredési időket, a Betánia céje keretein belül, átéli azt, amikor bombáznak, amikor meghalnak mellette. Maga a megtérés története is valami rendkívül különleges, hogy ment az édesanyját meglátogatni, és aztán a vasútállomáson éri őt utol egy bombázó kötelék, és zúgnak a nagy bombázó repülőgépek, és kinéz magának egy fát, hogy ő hova fog majd elmenekülni, és ott annak a tövénél meghúzza magát, amíg elvonul a veszedelem, és hatalmas nagy zuhanásokkal, durranásokkal földre vetődik, megindul a bombázás, nem jutott el a fáig, és pár perc után felnyitja a szemét, körülnéz, körülötte 9 bomba tölcsér volt, ő az egésznek a közepén van, és az a fa, ahova ő menekülni akarta, ő a menedékét akarta vetni, az már nem volt sehol. És megindul a Betánia céján keresztül, az ébredési mozgalmon keresztül Füle Lajosnak a Krisztussal való járása. Építészmérnök lesz, de mégis talán az élete egészen arról beszél, hogy nem ő épített az Istennek házat, hanem Isten épített neki örökké való hajlékot a mennyek országában, és ennek a, mondjam így, hogy a tükrei, a kis árnyékai, a kis szilánkjai azok, amik a verseiben megláthatóak, és annyira életközeliek Füle Lajosnak a versei, annyira tömörek, annyira evangéliumiak, annyira ébresztőek, hogy nagyon nagy szükség lenne ma a református egyházunkban, az egész kereszténységünkben komolyan venni azt, amit ő szinte majd egy évszázadon keresztül, 90 éven keresztül itt elénk adott.
2: Hildíjas, Ibüldíjas építész, de azt is írja a magáról, hogy ez mind semmi. Tehát annyira nem érdekelték a földi elismerések, annyira csak egyfelé nézett és egyfelé tartott. Talán ezt is meg kéne tanulnunk tőle.
3: Igen, azt hiszem, hogy nagyon jól fejezi ki azt az életlátást, életfilozófiát, amit Jézus Krisztustól kapott, az egyik kis verse, a Kacatok című verse, amit talán el is olvasnék most. 1998-ban írja ezt a versét, visszatekintve az ő életére. A vitrinemben érmek, bronzplakettek, kitüntetések idézik a múltat. Érdemeim. Még régen megavultak, azok istánkik irigylői lettek. Jelek, miket majd sorsukra hagyok. Élettelen, szegényes kacatok. És van egy másik verse is, ugye nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk nagyok lenni, szeretnénk, ha doktorok lehetnénk, hogyha nem tudom hány ezerszer idéznének bennünket, és ez a Füle Lajos bekerül a lexikonba, és van egy 4 sorosa, a Lexikon című, azt mondja, a lexikon és benne a nevem. Szép, persze szép, tán irigyelnek érte, de az a másik könyv, a mennyben, fent, tartalmaz-e? Elég a Krisztus vére. Szóval, amit meg kellene tanulnunk talán ma, az minden hívő embernek az élet filozófiája, hogy ha én Krisztusban vagyok, akkor nekem ez elég. Több éneket is írt Füle Lajos, hogy az egyik az, hogy királyi gyermek vagyok én, van nékem koronám, megváltom, kegyelme enyém, nem félek soha már, Jézussal járom utamat, megfogva a kezét, királyi gyermek vagyok én is, nekem ez elég. ez mindenre elég, Krisztus mindenre elég, és majd akkor fogjuk ezt tudni, amikor majd tényleg leértük az életünket, és visszatekintünk az életünkbe, és ha megkaptuk az örök életnek az ajándékát, akkor azt fogjuk mondani, hogy mennyi mindenért futottam, mennyi kacat van az életemben, holott itt van az egy fontos, az egy lényeges Jézus Krisztus, ő elég mindenre.
2: Nem volt könnyű, gyerekkora bár szerető családba született, de hamar vesztessé vált, aztán a fiatal korát a háború rombolta szét, aztán a fiatal munkás éveit meg az államhatalom keserítette meg, hiszen előadásában elmondta nagy tiszteletű úr, hogy ott van a jegyzőkönyv, ami leírja, hogy hogyan figyelték meg őt, de hogy egy olyan álhatatos, szilárd hitű, kitartó ember volt, aki tényleg példát mutathat a keresztény embereknek is, de én szerintem nem csak a keresztény embereknek, minden embernek.
3: Igen, azt gondolom, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, akkor ezt az Úr Jézus véresen komolyan gondolta, és ezt azt hiszem minden igazán átadott szívű keresztény ember megéli az élete során. Üldözik Füle Lajost fiatal korában, amikor megtér, akkor a Betánia céljebe csatlakozik, és aztán ebben a Betániában beemelik majd egy év után olyan szolgálatokba, amiben bizonyságot tesz fiataloknak, fiúknak, iskolásoknak, egyetemistáknak is, meg hát egyszerű embereknek és felnőtteknek a Krisztusban kapott örök életről. És ez az az időszak, az 1940-es évek második fele, a háborúban azért nagyon sokan meghalnak, lelkipásztorok is meghalnak, az előző generáció nyugdíjba megy, és nagyon sok gyülekezetben alakult ki olyan, hogy hát a nyugdíjas lelkész még ott szolgált, de már nem bírta a szolgálatnak a terhét, és egy ilyen dunántúli gyülekezetbe hívják meg Füle Lajost, annak idén az ifjú, fiatal, betánista, ébredési, lánglelkű, szeráflelkű Füle Lajost, hogy menjen és segítsen, és hát megy is, és segít, gyerekeket összeszedi, a fiatalokat összeszedi, vallásos esteket tartanak, evangelizációkat tartanak, bibliaórákat indítanak, tehát beindul a gyülekezet, nagyon örül mindenki, de hát ez maga visszaemlékezéseiben mondja, hogy a szomszéd lelkész, aki már akkor a pártnak a kiszolgálója volt, feljelentette őket. És hát nagyon hamar el is paterolják őket abból a gyülekezetből, az idős lelkészt is, őt magát is, és aztán majd ez a lelkész lesz ennek a gyülekezetnek a vezetője. Tehát meg kell élnie azt is, hogy a sajátjaim is ellenem fordulnak. Nem tudnak mit kezdeni a megtéréssel, nem tudnak mit kezdeni az Isten áldásával, nem tudnak mit kezdeni az ébredéssel. Visszaemlékezéseiben elmondja, hogy olyan sokszor szektásozták, olyan sokszor azt mondták, hogy rajongó, hogy mindenféle rosszat ráírtak, de mégis azt lehet mondani, hogy rajta keresztül adott Isten nagyon sokszor lelki frissülést, elég a verseit olvasni, erről szól az ő missziói gondnoksága is, és hát még nagyon sok minden. És hát ugye egy ateista államban, vagy egyre inkább ateizálódó államban kellett neki, mondjam így, hogy irodistaként is, meg mérnökként is megélni a mindennapjait. Úgy emlékezik vissza, hogy mint a malomkövek olyanok voltak az ő munkatársai, hogy állandóan gyötörték, kínozták, összetörték, és nem győzött újra és újra Krisztusba kapaszkodva valahogy, hogy új erőre kapni. Tehát üldöznek az egyházamban, üldöznek a munkahelyemen, nincs nyugodt helyem, csak az otthon, csak a család, amiből nagyon-nagyon sok erőt merített ez a Füle Lajos.
2: Az az érzése az embernek, ha az ő verseit olvassa, hogy nem Isten kereső versei vannak, hanem Istenről bizonyságot tevő versei. A Sakk Figura című verse nagyon megérintett a mai napon.
3: Igen, hát miután a Betánia az egy olyan ébredési közeg volt, amit Isten lelke megengedett a református egyházban 40-es években megtörténni, ott százak, ott ezrek jutottak üdvösségre. Bodrog közben még számos olyan gyülekezeti tagom volt, akik a Betánia ébredésében kaptak örök életet a Krisztusba vetett hitük által, hit által kegyelemből, és nagyon sokan idéztek régi énekeket, halleluja énekeket, ugye ez az a halleluja énekeknek az időszaka, és valóban nem lehet más, egy hívő ember csak újra és újra bizonyságot tesz arról, hogy mindent a nagy intéző, a nagy tervező intéz, és sehova nem mehet az ember csak ahová az a nagy intéző a kezével teszi, akkor én, ha ennyire megérintette a Sakk Figura ez a címe, akkor ezt most elolvasom. Egyszerű Sakk Figurád vagyok én neked, Uram. Lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Király lenni sosem akartam, bástyának se lennék, jó tudom. De jó a te kezedbe lenni, és odaállni, ahova csak akarod, ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen új jelt nem átkezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha, netalán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakfigurád vagyok én neked, Uram.
2: Most ünnepeltük volna a 101. születésnapját, hiszen 1925 áprilisában született. Itt van velünk a verseiben, és olyan jó, hogy van mihez nyúlnunk. És nagyon szépen búcsúzott ő ettől a világtól, és szép hosszú életet adott neki a Teremtő.
3: Igen, én nagyon fontosnak tartottam azt ezen az estén, hogy idősebb testvérek is, akik jelen vannak, lássák meg azt, hogy el lehet menni szépen ebből a világból. Van két olyan verse, ami nagyon szíven ütött itt sokakat, többen meg is könnyezték. Az egyik az, amikor azt mondja, hogy minden, amit a temetésemen elmondanak, azt nehogy elhiggyétek, mert az mind ilyen kitaláció. Az a címe, hogy a nekrológban. A nekrológban szeplőtlen leszek. Olvassátok, de nehogy higgyetek neki, hamis lesz, túlzó, mindolyan. Jézus beszél csak rólam komolyan, ki tudta, Füle Lajos, milyen hitvány alak, és ezt mondta, mégis megváltottalak. Nagyon fontos, hogy talán ezzel tudjunk kimenni ebből a világból, hogy nem az, hogy ki lettem, mit lettem, hány kacatom van ebben az föld életben, hanem az, hogy megváltottja vagyok az Úrnak. És nagyon jól felkészíti az olvasóit arra, hogy hogyan készüljenek akkor, amikor az Isten magához hívja őket. Ez a címe a versnek, nagyon rövid, ha menni kell. Ha menni kell, mondj rá majd igent, mint aki rég tudja, hogy ez a rend, ha menni kell. Ha menni kell, utathoz kéri erőt, s hálával állj meg majd az Úr előtt, ha menni kell. Ha menni kell, ne vigy mást, csak hitet. Nem leszel ott hiával semminek, ha menni kell. Hit nélkül lehetetlenség tetszeni az Istennek, olvassuk a zsidókhoz írt levélben, ezért talán a legfontosabb, hogy egyetlen egy dolgot vihetek. Hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, általa és benne van örök életem, és ha ezt hiszem, akkor mindent értek.
1: Az elmúlt percekben Dezső Attila, Sátor Aljaújhelyi református lelkipásztort hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok. Augusztus 19-én a kolozsvári református egyházmegye tartott nyílt napot, amely a hídelvei református templomban vette kezdetét, a tevékenységeken pedig az udvaron és a gyülekezeti házban lehetett részt venni. Az alkalomról Gáspár Károly lelkipásztor számolt be, a riporter Pilbák Kincső.
2: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitó és záró állítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor, amely számos programokat biztosít. Mindegyik sátor 11-től, tehát az állított zárásától egészen 4 óráig a bogrács gulyáskozásig működik. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki betoppan egyházmegyén belül és kívül gyülekezetekből, ki egy kicsit érdeklődni szeretne, hogy milyen a református egyházi élet. Ami különlegesség, hogy ebben az évben is 2 nagyon érdekes előadást szervezünk. Az első az a Mohácsak, kapcsolatos, ugye kereken 500 éve történt ez a történelmi esemény. Lovagrendnek a bemutatásával nagyon érdekes előadást hallgathatunk meg. A második pedig Nagy Imre fiatalok, tanulók motiválása és teljesítmény növeléséről fog szólni. És nyilván, hogy a lényeg az, hogy jelen lenni, megismerni, beszélgetni, talán ez az, ami igazán maradandó egy ilyen nyílt napon. Várunk tehát mindenkit szeretettel, nyitottan, ahogy nyílt napnak is nevezik, és nyilván nagy szeretettel várjuk, hogy kapcsolódjanak be minél többen. A hidelvei templomban kezdődik, továbbá pedig a templom mellett lévő gyülekezeti teremben folytatódnak az előadások, és közvetlenül a hidelvei egyházközség hátsó udvara, az egyben a kolozsvári református kollégium szakiskolának az udvara, ezek azok a terek, ahol zajlanak az események. Hát pontosan ez a Hórja út 51-53-as szám, és oda várunk mindenkit szeretettel.
3: Emellett idén is színes programokkal várja az érdeklődőket a Refo udvar, a kolozsvári Herepei ház udvarán, amely ugyancsak 19-én nyitja meg kapuit. A Refo udvar programjáról Apatrel Lukász, az IKE ügyvezető igazgatója beszélt.
4: Idén is színes programkínálata várja a magyar napozókat a Refo udvar. Mi ennek a hagyománya, illetve idén mivel készültetek?
5: A Refo sátor története 2017-ben kezdődött, a reformációnak az 500. emlékévében. Akkor a Farkas utcai templom előtti téren került megszervezésre, és akkor 2023-ban, amikor a belvárosi református egyházközségnek az óparókiája felújításra került, és IKE központként kezdett működni, akkortól számítva itt az udvarra költözött át a Refo sátor, és átalakult Refo udvarra, ezt a megnevezést kapta. Ilyen formában már 9 éve van hagyománya a Refo udvarnak. A programnak a felépítését az idei évben azt úgy kell elképzelni, hogy a reggelek folyamán áhítatok, napközben különböző kerekasztal beszélgetések kerülnek megszervezésre. Fontos kiemelni azt, hogy a kolozsvári Magyar Napoknak az idei témája, mottója a tárt kapukkal, és ezt a témát próbáltuk egy kicsit mi is beleépíteni a programba. Szerdától vasárnapig kerül megszervezésre a Refo udvar a kolozsvári Magyar Napok alatt. A megnyitója szerdán lesz, a későbbiekben kerül sor a díszteremben sorra kerülő kiállításnak a megnyitójára is, amelynek a címe Kopogtatok, kopogtatók, tehát a kopogtatókról készült fényképeknek a kiállítása lesz, ilyen formában is kapcsolódva a témához, és ezen kívül pedig esténként dicsőítésekre, illetve koncertekre fog sor kerülni. Néhány program, amit ki szeretnék emelni, a teljesség igénye nélkül. A csütörtöki nap folyamán most már hagyománnyá vált, hogy minden évben panelbeszélgetésre kerül sor a püspök úrral. Ennek az idei címe tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Szintén csütörtökön az esti órákban Marosán Csabának lesz egy előadása Zsida Jenő életéről. Pénteken most már szintén egy hagyomány, hogy 2 évvel ezelőtt egy beszélgetésre került sor édesanyákkal, tavaly édesapákkal, illetve idén pedig a gyerekeket hívtuk, amelynek a címe, hogy most mi beszélünk, fiatalok a szülőkről, otthonról, jövőről. A szombati nap folyamán egy könyvemutatóra fog sor kerülni, Viski András Illegalisták című könyvét fogja bemutatni, illetve szintén szombaton vendégünk lesz dr. Slék Ádám, aki a Hunor őrprogramnak a kutatásfejlesztési specialistája. A vasárnapi napon pedig most már szintén hagyománnyá vált az ökumenikus ifjúsági istentisztelet, amely idén a Piarista templomban kerül megszervezésre. Ezen kívül kiemelném a koncerteket, az idei évben a Bőröndös, a Katlan, a Fan Corporation, az Ében, illetve Dénes Dorottya és Dénes előtt lesznek a vendégeink, illetve a különböző kerekasztal beszélgetések és a programok mellett néhány állandó programra is sor kerül. Egész nap várja a vendégeket a Refo Café és az IKE közreműködésével szervezett kávéház. Egész nap látogatható az Óparókiának a díszterme. Szintén egész nap látogatható az udvaron elhelyezett imaösvény, amely idén 100 éves kolozsvári fikének a munkatársai közreműködésével valósul meg. Itt megemlíteném azt, hogy az idei évben ünnepeljük a kolozsvári fikének a 100 éves alapítását, ezért egy kicsit ez is része lesz a programnak. A reggeli áhítatokon a fikeband fog zenélni, valamint az imaösvény is a fike szervezésében valósul meg. Az Erdély Református Sajtóközpont közreműködésével kerül sor a könyvására, valamint a Diakónia Keresztény Alapítvány közreműködésével az egészség sarokra, ahol lehetőség lesz vérnyomásmérésre, vércukor szintmérésre.
4: És kik állnak az egész program mögött, ki a szervezőcsapat?
5: A Refo udvar szervezőcsapata körülbelül 15 főből áll. Az érdekessége, hogy az Erdély Református Egyházkerülethez tartozó különböző szervezetekkel közösen szervezzük. Részese a Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdély Református Egyházkerület, az Erdély Református Sajtóközpont, valamint az Erdély Református Egyházkerületnek az Ifjúsági Szövetsége, az IKE. A szervezőcsapat mellett még a helyszínen önkéntesekkel is dolgozunk.
1: Az elmúlt percekben Pilbek Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke elmondta, az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása. A hivatal létrehozásával ugyanakkor nem csak a múltat szeretnék feltárni, hanem a tiszta jövő alapjait is szeretnék megteremteni, jelentette ki Hantosi István. Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagáltak a tájékoztatón, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányít alelnökök fogják megtestesíteni. Január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány döntését csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Péter rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint volt. Megkezdte a Klebersberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 osztályos gyerekek részére. A központ elnöke Sinka Edith csütörtökön elmondta, hogy a támogatásra 7,8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, mely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az idei tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, a mostani tanévet is beleértve. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás alapján az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az érettségivel kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vörös Kereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete, elsőként a szívesen névre keresztelt kézműves boltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár az avaton úgy fogalmazott, hogy a Vörös Kereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Megjegyezte, a Magyar Vörös Keresztnél innovációból sincs hiány, és elképesztőnek tartja ötlet áradataikat és tenni akarásukat. A szívesen elnevezésű kézműves bolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kéztermékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Ismét megrendezik az állatkertek éjszakáját a Miskolci állatkertben. A különleges esti program középpontjában idén az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek állnak, de látványos bemutatók, csillagles, tűzzsonglőrsó és éjszakai látványetetések is várják az érdeklődőket augusztus 28-án. Az este egyik izgalmas programja a Nem szeretem állatok bemutatója lesz, ahol hüllőkkel és ízelt lábúakkal is találkozhatnak testközelből a bátrabb látogatók a Miskolci állatkertben.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: majd mély csönd lett, mint hűlt hang.
1: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Lelkipásztorok és családjuk találkozóját rendezték augusztus 25-én májiban a Mécses központban. Az összejövetelre 120-an regisztráltak, gyerekzsivajjal telt meg az üdülő kertje, de a lelkészek is örömmel üdvözölték egymást, hiszen lehet, hogy egy évben csak egyszer találkoznak ilyen körben egymással. Az összejövetel áhítattal kezdődött, ahol főtiszteletű Barna Sándor püspök szólt az egybegyültekhez, és rádiónknak is nyilatkozott. Egy nagyon érdekes időszakot élünk, tulajdonképpen egy politikai választás után, egy püspök választás előtt. Mondhatjuk azt, hogy egy átmeneti időpont, és főtiszteletű Barna Sándor püspök úr nagyon érdekes párhuzamot vont a politika és az egyház között. Ha egyetlen egy mondatot idéznék, hogy az úr embere nem manipulálhat. Hát induljunk ki innen.
3: Igen, valóban. Együtt vagyunk most egy ilyen nyarat lezáró lelkészi találkozón, amelyet 3 évvel ezelőtt a püspökválasztás után indítottam el, amely egy jó ilyen levezetés a nyárnak, és újból való beleállása a hitoktatásba, a gyülekezeti szolgálatok folytatásába, és általában ez egy könnyedebb hangvételű alkalom, de most természetesen kicsit tematizálta a mai alkalmat ez az ige, amely megtalált. Utána vagyunk egy országgyűlési választásnak, ahol megláttuk azt, hogy milyen eszköztár vonul föl a világban, és ezek nem új dolgok, csak néhány új köntösben van, és milyen érdekes, hogy a Biblia beszél erről. Bár mi azt gondolnánk, hogy közöttünk az egyházban egész másképpen működik, de ne felejtsük el, hogy már az úrvacsora asztalánál, amikor Jézus arról beszélt, hogy ő odaadja az ő életét, az ő testét és vérét érettünk, akkor egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Nem Heródes palotájában, nem Pilátus udvarában, hanem éppen azok az apostolok, akikkel Jézus együtt tölti az utolsó vacsorát. És Jézus mond egy nagyon érdekes választ erre, hogy a világban az uralkot uralkodnak, jótevőnek nevezik magukat. Ebben már benne van az irónia, hogy minden a látszatok világa, és mond egy olyan mondat, amely szerintem végigvonult az ige hirdetésben, többször ismételtem, a közöttetek ne így legyen. És Absalom története egy 3000 éves történet. Akkor ő az első kampánymenedzser, aki tulajdonképpen olyan eszközöket használ, amit azóta folyamatosan használnak a világban is, és hát néha úgy tűnik, hogy az egyházban is. És éppen ez tette szükségessé, úgy éreztem, az nem véletlenül talált meg ez az igeszak, azt nem véletlenül ismertem rá a mindennapokra, hiszen a Szentírás az életkönyve. És egyfajta pásztori felelősséget éreztem, püspökként azért, hogy most, amikor elkezdődik a választás, és már láthatóan valamiképpen ezek az eszközök hozzánk is beszüremkedtek, ezeket azért ejtsünk szót erről, és halljuk meg Jézusnak ezt az intését, hogy közöttünk ne így legyen. Gyorsan elsorjázhatom azt, hogy Absalom mégis milyen módszereket használt. Ugye visszatér egy számüzetésből, és úgy gondolja, hogy édesapját letaszítja a trónról, és az első, amit tesz, hogy egy harci kocsit, egy ilyen drága kocsit vesz, mert az eredeti szó az arra utal, mint hogyha mai luxus autót venne, és bérel 50 embert, aki mai megfogalmazásban a kampánystábja, és egyfajta ronyrázás történik, amely azt arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet Absalomra, hogy bizony én vagyok valaki, én már most olyan vagyok, mint egy király, és arról szóltam, hogy hát igen, szabad megmutatni magunkat, Isten gyermekei vagyunk, képességeket, ajándékokat adott, de nagyon keskeny a határ, amikor az ember a maga dicsőségét keresi ebben a világban, illetve tud adni annak dicsőséget. Jézus azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságot, hogy látva a ti életeteket, a ti jó cselekedeteiteket, a ti életeteknek gyümölcsét, a mennyei atyát dicsőítsék. Aztán a másik, amit tesz, hogy miután magára fölhívta a figyelmet, a királyhoz rendszeresen jártak, úgymond a kapuba, ahol bíráskodás történt, egyfajta másodfokú bíróságként, aki nem elégedett meg otthon a döntéshozattal, amit a vének hoztak, hát eljött a királyhoz panasszal, és őket állítja meg, kedvesen behízelegve, bőrük alá bebújva, hogy honnan jöttetek. Nagyon közvetlenséget mutat, nagyon jó érzés, hogy az embert észreveszik, figyelnek rá, és ez lehetne őszinte is, de abszolútszerűen nem az. Ez a folytatásból derül ki, hiszen arról beszél, hogy nézd, a te ügyed igaz és helyes, de a királynál nincs, aki téged meghallgasson. És itt tulajdonképpen azt teszi, hogy nem mondja ki, nem nyíltan lázat, hanem egy bizalmatlanságot ültet el, hogy hát ez a mai jellegvezetés, ez gyenge, ez sodródik, ez nem tudja, bárcsak engem tennének meg királyjá. És így lopja be magát, tulajdonképpen ezt a szót használja a Szentírás Abszalom az izraeliek szívébe. Úgyis azt jelenti, hogy ellopja, hogy nem veszik észre, hogy valahol már őket egy másik játszmának a részeseivé tették. Nem volt az őszinte az a figyelem, nem adhatott mindenkinek igazságot. Lehetséges, hogy a struktúra a igazságszolgáltatásban nem is mindig érhetett rá Dávid, talán nem is mindenkinek hozhatott jó döntéseket. Születhettek sérelmek, és ez benne végigvonul a Abszalom pókháló szövésében, hogy a sérelmes embereket mind magához hívja. Ilyen volt Akitófel, aki Becsabénak a nagyapja volt, és tudjuk azt a sajnálatos elesését, bűnét Dávidnak, aki Akitófel az a sérelem van, hogy bizony Dávid tönkretette az én unokámnak a boldog családi életét. Ott van Hebron, akik úgy érzik, hogy ők most már hátratételt szenvednek, mert nem ők a főváros, mert Dávid elvitte a főváros Jeruzsálembe. És igen, a sérelmekből is lehet tábort építeni, de közöttetek ne így legyen, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. És aztán gyanútlan embereket is beszöveget a hálójába, jeruzsálemieket, akik nem tudják, hogy egyáltalán milyen rendezvényen vannak. Éppen úgy történik minden, mint korábban, amikor Dávidot is királyá kiáltották ki Hebronban, és hát ők arra valók, hogy statiszták legyenek, egy tömeget biztosítsanak, és egyfajta bizonytalan választóknak a tömegét alkossák, akiket lehet befolyásolni. De közöttetek ne így legyen, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Igen, nem azért tűnik modernnek ez a történet, mert egy ókori fortélyokat mutat be, a hatalmi fortélyokat, hanem éppen azért, mert nagyon mai, nagyon modern, mert ezek a dolgok ma is léteznek, és amikor elérkeznek az egyház ajtajához, akkor az lesz a kérdés, hogy meghalljuk-e Jézus szavát, hogy közöttetek ne így legyen.
2: Na hát igen, a Bibliában minden írva vagyon, úgyhogy nincs új a nap alatt. Nagyon képletes ez a hasonlat, meg ez a levezetés. Itt ezen a találkozón, most visszatérve a mai alkalomra, egy nagyon kedves megjegyzést hallottam, amikor a két lelkész üdvözölte egymást, de rég láttalak. Hát igen, mert te másik templomba jársz, tehát ez az alkalom is arra jó, hogy tapasztalatot cseréljenek, és hiába kötetlen programban lehet fürdeni, vízibiciklizni, büfé, minden, ami szemszájnak ingere, azért nagyon sokan egy évben egyszer találkoznak egymással, és a nagyobb gyülekezetek, kisebb gyülekezetek, lelki pásztora is nagyon sok ötletet tudnak adni, és ez fontos, mert az egyház építés, az egyház megtartása, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon napirenden van.
3: Ja, valóban így van, és mi nem csak egy-egy néhány alkalomra próbáljuk ezt leszorítani, hogy a lelkipásztorok találkozhassanak, mi is igyekszünk egyébként, folyamatosan járjuk a kerületet, és kis körzeteket, legészi kisköröket tartunk, ahol azt érezheti a végéken élő is, hogy igen, számon tartanak, és megszólítanak, és elmondhatom azt, ami velem történik. Közösen gondolkodhatunk, testvérként lehetünk együtt. Ennek a mai alkalomnak is ez a lényege.
2: Mi lehet a jelentősége egy ilyen napnak, amikor lelkészek, családjaik együtt töltenek egy napot, még szép nyári időben, amikor behúzottunk az árnyékba, mert még mindig van ereje a napnak. Hadd mutassam be beszélgető partnereimet.
4: Demeterné Soltész Gabriella vagyok.
5: Almási Ferenc.
2: Tetemvári
5: gyülekezettől. Így van, a Deszka templomból.
6: Én pedig Zubogyról és Felsőkeletseiből.
2: Milyen szívvel jöttek ide?
5: Örömmel. Én nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Minden esztendőben megszervezi az egyházkerület, és annyira jó találkozni, mert ugye a lelkész értekezleteken időről időre találkozunk a saját egyházmegyénkben szolgáló kollégákkal, de ilyenkor viszont más egyházmegyékből érkezőkkel is tudunk találkozni, akikkel ritkábban, és én azt különösen hasznosnak, jónak érzem, hogy nem egy előadás kell meghallgatni, vagy kettőt, hanem
2: tehát ez egy
5: hanem
2: teljesen rá, kötetlen így, nap.
5: Van rá alkalom, hogy végre beszélgessünk nyugodtan.
2: Én gondolom azért tapasztalatcserére is sor kerül. Meséljen egy kicsit a zubogyi gyülekezetről.
6: A zubogyi gyülekezet egy tipikus kis falusi vidéki gyülekezet, de egy élő gyülekezet, és nagyon, tehát vidéki szempontból egy viszonylag nagy gyülekezetnek számít, hiszen ott vidéken azért egy 180 egyház fenntartó az nagynak számít. Nagyon jó kis helyen vagyok. Zubogy egy szuper település, Felsőkeletsény viszont fogyóban van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor 20 éve oda kerültem, akkor mondjuk még 30 ember volt az Isten tiszteleteken, most pedig 2-3, mert elfogyott az egész falu, nem csak a gyülekeze. Úgyhogy ez kicsit nehezebb terep. Zubogyon viszont az legkisebb gyermektől a legidősebbig mindenki van Isten tiszteleteken is, és a gyülekezeti tagok között is, tehát egy nagyon jó kis hely, és nagyon szeretünk ott lenni.
2: A tetemvári gyülekezet a Deszka templomban, a város egyik ikonikus helyszínén működik, és hát nem csak az Isten tiszteletek, hanem egész nyár folyamán rendezvények, gyermekfoglalkozások. Hogyan telt a nyár?
5: Hát, azt túlzás mondani egy egész nyáron, mert nagyon sokan elmennek ilyenkor nyaralni, és így tovább, de valóban a nyár első fele az táborokkal telt, volt napközis gyerektábor, volt ifjúsági és konfirmandus táborunk is. Ilyenkor ősszel kezdődik el újra az élet. Tehát nyáron minden bibliakör szünetel, van minden esztendőben bibliaköri évad zárunk. Az azt jelenti, hogy az összes mind a 12 bibliakör résztvevőit elhívjuk általában Varbóra, ott a Varbói tó mellett szoktunk együtt lenni, és akkor gyakorlatilag ez egy ilyen piknikezős alkalom. Nagyon szeretünk együtt lenni, és a bibliaköri évad nyitó az most terveink szerint szeptember 4-én pénteken lesz, akkor az egy nagyon-nagyon lelki alkalom. Igét olvasunk, imádság, éneklés, Isten dicsőítés egy jó órán keresztül, egy kifejezetten teljesen lelki Istenre hangoló alkalom.
2: Hát jó felkészülés lehet ez a mai nap, mert gondolom, hogy azért a nyári feltöltődésre a lelkészeknek is nagy szüksége van.
6: Nagyon nagy szükség van a nyári feltöltődésre, hiszen egész évben nem csak hogy a gyülekezet, hanem azért ott van a falu, a hittanórák, a család, tehát ez mindenképpen fontos dolog, hogy nyáron valamennyire tudjunk feltöltekezni, hát nem sok idő marad rán, nálunk is a gyermekek össze-vissza vannak, de elvárják, hogy együtt menjünk, hogyha pihenni készülünk, de azért most is sikerült egy pár napot együtt eltölteni, és valóban igyekszünk feltöltekezni ilyenkor.
2: Nem fogják tudni elkerülni a szakmázást, úgymond, mert biztos, hogy nagyon sok tapasztalatot kicserélnek, megosztanak. Mit érez a mai napokban, ezekben a hetekben, hónapokban gondnak, problémának?
5: Hát, szerintem most mindenkinek a fejében ott zizeg a választás.
2: Igen.
5: Püspök és esperes választás. Ez jelenti azt is, hogy milyen jövőképünk van az egyházzal kapcsolatban. Az én számomra, ha szabad ilyen tekintetben személyesnek lenni, az én számomra a

0: Ő nem kisebb, mint én, meg én sem vagyok nagyobb, mint ő, hanem más, más a szolgálat. És szerintem nagyon fontos lenne ezt tudni megbecsülni, azt mondani, hogy ha ő tudja, mit, miért, hogyan csinál, akkor az jó, akkor abban erősíteni, ebben megosztani az ismereteket, tapasztalatokat. Meggyőződésem, hogy nincsen egy üdvözítő módszer. Véget ért az az idő már nagyon régen, és ahogyan gyorsul a világ, még inkább így van, ahogy változik a világ, hogy nem lehet operálni ilyen 200 éves dolgokkal, hogy mint hogyha még mindig mindenki, azt feltételeznénk, hogy itt az emberek templomba járnak maguktól, meghúzzuk a harangot, és akkor ott lesznek. És ez megint egy nagyon személyes vélemény, és tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznak, de én már azt sem látom járható útnak, amikor az utcára kimennek emberek, és akkor ilyen nagy csinnadrattával missziót csinálnak.
1: Hát ez sok mindenki csinál.
0: Az én lát, az legalábbis a mi gyülekezetünkben az a tapasztalat, hogy a személytől személyig terjedő misszió működik. Tehát mi hozzánk úgy jönnek be folyamatosan például a keresztkérdések kurzusra, aminek nyomán felnőtt konfirmációra készülnek emberek, abba fél évben megtérnek sokan közöttük. Úgy jönnek, hogy gyülekezeti tagok beszélnek munkatársaiknak, rokonoknak, szomszédoknak, és így tovább, hogy gyere, mert például egy konkrét eset, az egyik gyülekezeti tagunk most már nagyon elkötelezett szolgálattevő is, néhány évvel ezelőtt elvégezte a keresztkérdések kurzust, keresztjén emberré lett, és most a szomszédjában lévő illető egy folyamatos depresszióval küzd, és akkor mondja neki, hogy gyere el az Isten házába, meglátod, hogy Isten igéje foghatni rád, és így tovább, és akkor mondja nekem, hogy egyre többször itt van. Tehát ez a személyről személyig terjedő, a személyes, én általam megvallott hit, az én valós bizonyságtételem az, ami még hiteles tud lenni. Az, hogy kiállunk, hát ezt csinálják pártok, stb. De mondom, ez egy személyes vélemény.
1: Hát köszönöm szépen, érezzék magukat jól, köszönöm, és legyen tartalmas ez a nap. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
1: Mészáros Ildikó tiszteletes asszony Hevesből érkezett. Milyen szívvel jött erre a találkozóra?
3: Nyitott és vágyakozó szívvel, mert nagyon sok fiatal lelkész kolléga van, akikkel nem volt lehetőségem még találkozni, és olyan örömmel látom, és az volt még a vonzó, hogy a gyermekek is jöhettek, tehát hogy család
1: igen,
3: és
1: igen.
3: Ugye az én három gyerekem már kiröppent, és nagyon-nagyon vágyakozó szívvel, hogy itt a kisgyerekek rohangálása közepette, biztos, hogy nagyon jó lesz ez a találkozó.
1: Meséljen egy kicsit a gyülekezetéről.
3: Heves városa nagyrészt római katolikus. Egy nagyon piciny kis református gyülekezet van Hevesben, de annál lelkesebbek, élni akarók, szolgáló közösség, és most készülünk szeptember 20-ára a 100 éves templomunk jubileumára.
1: Hát ez gyönyörű alkalom, ön mióta szolgál ebben a templomban?
3: Az idén, július 8-án volt 30 éve.
1: 30 és éve. És ez már a pálya vége?
3: Igen, jövőre nyugdíjba szeretnék menni, ha Isten megadja, hogy megérjem, és azért is vágytam, hogy jövök erre a találkozóra, hiszen elköltözök a megyéből, vagyis a kerületből is, és akkor így legalább végig tudom nézni a kollégákat.
1: Ez alatt a három évtized alatt biztosan, hogy a szolgálat minősége, üzenete, egyáltalán a hitelessége, a megtartó ereje biztos, hogy nagyon-nagyon sokat változott, amit ott személy szerint az emberekkel kellett kipróbálni. Hogyan lehet? Meg lehet ezt fogalmazni?
3: Hát ez nagyon... Tehát az evangélium hirdetése az 30 évvel ezelőtt is az evangélium hirdetése volt, a szolgálat az a szolgálat, viszont valóban a gyülekezet teljesen kicserélődött. Tehát azok, akik 30 évvel ezelőtt engem ott fogadtak, és lelkes tagjai voltak, és megtért hívő szolgáló tagjai voltak a gyülekezetnek, őket már elbúcsúztattunk, és

0: Tehát teljesen megváltozott a gyülekezetnek az az, nem ez a tradicionális, mi ezt így szoktuk, nem engedünk belőle, nagyon nyitott, befogadó, és fiatal. Tehát nincsenek vének, tehát nincsenek véneink. Van egy-kettő, de inkább a 40-50 éves korosztály.
1: És a számszerűségről mit lehet mondani?
0: 122 fő, aki fenntartó járulékot fizet, felnőtt.
1: Ez szép szám, nem?
0: Hát igen, lehetne nagyobb bacska is. És van körülbelül 50 gyermek, fiatal, akik szintén. Tehát olyan 164-en vagyunk összesen, fenntartó járulékot, illetve lélekszám. A templomba járás az egy nagyon rapszódikus hevesen. Tehát van, amikor vannak 67-en, van, amikor vannak 24-en. És nem jöttem rá 30 év alatt, hogy mi befolyásolja ezt a különbséget, de és egyéb programjaink vannak. Építettünk egy közösségi házat, mert nagy szükség volt rá, és akkor ott zajlanak a különböző programjaink.
1: Lelkipásztorok és családjuk találkozóját rendezték augusztus 25-én májiban a Mécses központban. Helyszíni összeállításunkat hallották az iménti percekben.
2: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a város színfoltja a Dériné utcai Tália Színész Múzeum, amely ebben az esztendőben már fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Szeretettel köszöntöm a ház vezetőjét, Mikita Gábor színház történészt, aki szívvel, lélekkel él ebben a házban. Nyugodtan mondhatjuk, hiszen a gyűjtemény elindításától kezdve végig vitte ennek a kiállításnak, ennek a sajátos gyűjteménynek a történetét, és hát erre a 30. évfordulóra egy program sorozattal készülnek. És hát fontos elmondanunk ma, hiszen egy augusztus 29-ei, tehát szombati rendezvényről van szó, hogy a Genesius ünnep nyitja ezt a programsorozatot. Kedves Gábor, ki volt Genesius? Induljunk innen.
2: Én is szeretettel köszöntöm először is a kedves hallgatókat. Szent Genesius cselekedetét, életét a vértanúk cselekedeteiben örökítették meg, innen ismerjük az ő történetét. Egy színész volt, méghozzá az ókori Rómában élt, Diokleciánus császár korában. Alapvetően komédiás volt. A rómaiaknak ez volt a főszínházi vonala, a humor, a szatíra, a komédia, és neki pedig a specialitása volt ezen a vonalon belül, hogy a keresztényeket parodizálta és gúnyolta ki. Ezzel szerezte a hírnevét, így figyelt fel rá a császár is, és amikor a császár valláspolitikájában beállt egy nagyon kemény fordulat, és elkezdte üldözni a keresztényeket, akkor felkérette Genesiust, hogy hozzon létre egy olyan előadást, ahol még jobban kicsúcsosítja az eddigi működését, a keresztények teljes megsemmisítéséről szóljon a előadás, illetve az ő dicsőítéséről és az államvallásnak a dicsőítéséről. Genesius nyilvánvalóan vállalta, hiszen eddig is ezzel foglalkozott, ezzel aratta a sikereit, meg hát egy császárnak ugye kimondana ellent. És eljött az előadás napja, amikor az előadás csúcspontjában, az áldozásnál hirtelen egy égi jelenséget látott a színpadon, és ez a pillanat, ami megfordította őt lelkileg, és kilépett a szerepéből, és elmondta, hogy neki a császárt kellett volna dicsőíteni, a császárt, mint istent, de ő egy másik istent kezd innen kezdve dicsőíteni, és hirdetni, és Krisztust fogja követni. Erre nem volt módja, mert hogy a császár természetesen kivégeztette ezért a fordulatért és ezért a hit felvételért, tehát tulajdonképpen a szentpáli fordulatot járta végig, ezt az utat járta végig Genesius is, egy keresztény gyalázóból, üldözőből lett ennek a hirdetője. Így lett a színház művészetnek a védőszentje, ma már a filmművészet védőszentje is.
1: Szent Genesiusnak többedik éve állítanak itt emléket, milyen módon?
2: Előadásokkal, színházi sétákkal, mostani ünnepünk pedig egy új elemet is hoz. A kapu bejáratnál, a kis panteonunkban elhelyezzük, illetve kialakítjuk Szent Genesiusnak az emlékhelyét. Ennek egy dísze éke lesz egy miskolci képzőművésznek, Barnáni Juhász Ildikónak a Genesius portréja. Ő maga is színházi ember, nem csak képzőművész, hiszen a Báb Színháznak tervező alkotója a kezdetektől fogva. Őt kértük meg, miután ő tavaly alkotott egy sorozatot, 15 képből álló sorozatot magyar művészekről, akiknek az életében a hit fontos szerepet töltött be, és ez olyan szeretetteljes fogadtatásra talált, hogy azt gondoltuk, hogy ide is egy olyan alkotás fog születni, amit fog szeretni a közönség. És hát mellette elolvashatják például Genesiusnak az imáját is, illetve pár mondatban bemutatjuk. Olyan jelentős szenté vált ő, hogy létrejött, II. János Pál pápa kezdeményezésére egy Szent Genezius társaság, ami tulajdonképpen egy ima közösség, ahol amelynek a tagjai imádkoznak a színház és a filmművészet alkotóért. Bárki egyébként tagja lehet ennek a közösségnek, interneten, ha rákeresnek erre a társaságra, megtalálják a társaság honlapját, az ima szöveget is, és azt, hogy tulajdonképpen milyen egyszerű módon lehet ehhez kapcsolódni. De innen kezdve a látogatók is olvashatják, elmondhatják ezt az imát kedves színészeikért, vagy akár csak magáért, a színház művészetért.
1: Hát a Mikita családban lehet ez egy családi ima is, hiszen Mikita Dorka, a Miskolci Nemzeti Színház nagyon sikeres színművésznője, az önök lánya, és hát azért az ima mindenkire ráfér ebben a keszekusza világban, én úgy gondolom.
2: Pontosan, hát ez az egyik fő gondolat, hogy szükségünk van patrónusokra. Minden korszakban, ugye meg minden korszaknak megvannak a maga nehézségei, terhei. Amit én eddig láttam a 21. századból, az számomra egy nagyon zűrzavaros világ, tehát nagyon fontosak a húsvér példák, az erkölcsi példák, nagyon fontos, hogy tudjunk segítséget kérni, támaszt találni, és erre egy patrónus a legjobb szerintem, és hát a művészvilág, a színházi világ, az pedig különösen igényli azt, hogy kapjunk mindenféle segítséget. Ugye a színház az a művészeti ág, ahol minden este nulláról kell kiállni a közönség elé. Hiába ment egy előadás le százszor, a 101-nél ugyanúgy a semmiből kell kilépni a közönség elé. Bármilyen grimbusz lehet, baj lehet, és hát a maga az egész színházi világ, egy színészi pálya is tele van fordulatokkal, kiszámíthatatlan helyzetekkel, egy állandó megújulást kíván a színésztől. Rengeteg a bizonytalansági tényező, hosszan lehetne sorolni, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokat jelenthet a színházi alkotóknak is az, ha tudják, hogy vannak olyan személyek, van olyan patrónus, akihez tud lélekben, gondolatban fordulni. Egy színész, ugye egy művész eleve nyitott, kreatív lény, tehát biztos, hogy el tud beszélgetni a maga szentjeivel. Nagyon fontosnak tartom, és örülök, hogy jó fogadtatása is talált ez a kezdeményezés, amit egyébként Dorkával és feleségemmel, Dobos Klára egyházi újságíróval együtt indítottuk el ezt a Genezius ünnepet, pont azért, hogy jelezzük, hogy ez egy szélesebb perspektívájú dolog, és ami nagy örömöm például, hogy a Miskolci Versbarátok köre most felveszi Szent Genesiusnak a nevét, és Szent Genesius versbarát körként fog tovább működni, mert hogy ezzel jelzi a kör azt is, hogy számára a hitélet nagyon fontos.
1: Mikor mehetünk a Genesius ünnepre?
2: Augusztus 29-én 2 órára várjuk a Miskolci Színész Múzeumban az érdeklődőket. Ennek az emlékhelynek az átadásával kezdődik a program, majd ezt követi egy rendhagyó tárlatvezetésem. Ebben a tárlatvezetésben most ennek a témának megfelelően emelek ki színészeket. Tehát megtudhatják például a látogatók, ki volt az a nagy színésznőnk, akinek Szent Antal volt a kedves szentje, és láthatják is az ő egyik Szent Antal képét például a kiállításban, amit mindig magával ordott. De mesélek olyan színészekről is, akik azért adtak vissza egy-egy szerepet, mert nem tudták a hitükkel összeegyeztetni. Volt, akinek a pályája innen kezdve teljesen új fordulatot vett, méghozzá jó fordulatot, tehát egy abszolút előrelépést jelentett a pályán. Utána lesz egy kis agapé, kicsit megpihenünk, és befejezésként pedig lesz egy kis előadásom még a Színház Művészet Patrónusai címmel, hiszen Genesius mellett ott vannak még olyan szentek is, akik egy-egy területnek a védőszentjei. Például a bábosoknak is van egy külön védőszentje, vagy a színésznőknek is. Ez például a Dorka lányom fedezte fel, hogy a Genezius mellett van még egy színésznői védőszent is, de például a technikusoknak is, ugye a színházban a technika ugye nagyon fontos terület. Ugye, annak is van egy külön védőszentje, tehát őket is sorra vesszük.
1: A 30. jubileumi sorozat folytatódik aztán, de most már szeptemberben, és Mikita Gábor, Szemere Bertalan díjas színház történész, a Tália ház vezetője több tematikus előadással készül. Mik lesznek ezek?
2: Indul a páholnyitogató sorozatunk, most is, ugye volt tavasszal is egy sorozat, akkor Jászai Mari Blahalúza évforduló kapcsán beszéltünk erről a két nagy színésznőről. Most a 30 évhez kötődnek a témáink, az előadásaink. Az első előadás az a Színész Múzeum születésnapjához kötődően két olyan miskolci színészt idéz meg, akik színház történésszé, színházi kutatóvá is váltak. Ugye a Gyarmati Feri bácsit ugye ismerjük, emlékezünk rá, hiszen ő volt a Színész Múzeum kezdeményezője. Kevesen tudják, hogy jó 100 évvel ezelőtt volt itt már egy másik miskolci színész, Keresztes és Sándor, aki amikor abba hagyta a színészetet, akkor elkezdte kutatni a miskolci színészet múltját, neki köszönhetjük az első ilyen jellegű kiadványokat is, és hát itt például majd elmesélem, hogy ki az az unoka, Keresztes és Sándornak ki az unokája, akit mindnyájan ismerünk, és az alkotásait mindnyájan szeretjük, akik majd eljönnek a Páholy nyitogató sorozatra, erről is hallhatnak, és ezen kívül a 30. születésnapunkra két nagyon szép és megrendítő ajándékot is kaptunk. Az egyik Somlai Artúrhoz kötődik. Átadjuk majd a Somlai Artúr vitrint, ezért róla is lesz egy előadásom. És a nagy ünnepi napunk, a 30. születésnapunk október 22, amikor pedig a Latabár család ajándékát, amit kaptunk tőlük, adjuk tovább a nagy közönségnek, és ekkor megnyílik majd a Latabár emlékpont. És ehhez is kötődik majd egy előadás a magyar színész dinasztiákról. A leghíresebb színész dinasztiánk ugye a Latabár, de rajtuk kívül még jó pár, akár miskolci családot is ugye tudunk mondani, a Somló családot például. Sokan emlékezhetnek Somló Feri bácsira, Somló Istvánra, és hát jó pár színházi személyiség van, akinek az egész családja a színház művészetnek áldozta a munkásságát, életét. Róluk lesz majd szó ebben az előadásban.
1: Jó magam is szemtanúja lehettem pár alkalommal, amikor gyerekek jártak a múzeumban, és nagyon élvezik. Szinte vissza kell fogni őket, hogy ne fogjanak meg mindent, de hát lesz lehetőségük arra, hogy kézzel tapinthatóan ismerkedjenek a színészettel. Őket sem hagyagolják el?
2: Hogyne, ez egy alaptörekvés, egy alapvállalásunk, feladatunk, és hát valóban nagyon szépek a visszajelzéseink. Az egyik kedvenc mondatom volt eddig, amit egyszer egy 9 éves kisfiú mondott, miután nálunk volt, hogy születésnapomra egy múzeumot szeretnék. A legfrissebb vendégkönyvi bejegyzésünk, ez egy kéthetes bejegyzés, szintén egy ilyen 8-9 éves korú kislánytól, miután ott egy foglalkozáson részt vettek, hogy ez volt életem legszebb napja.
1: Ó, de édes.
2: Ennél többet ugye nem lehet mondani arról, és nem lehet többet adni, és hát sorolhatnám a példákat. Természetes, hogy most is jó pár ilyen programot kínálunk, hát magukhoz, a Latabárokhoz kötődően is. Ugye Latabár Kálmánnak az egyik legnépszerűbb szerepe a Latyi Matyi volt, ez egy mesefigura volt, és annyira sikeres volt, hogy 5-6 mese előadás is született. Latyi Matyi a furfangos cikrászínas, Latyi Matyi mint Robinson, Latyi Matyi a tanító bácsi, és lehetne sorolni. Úgyhogy például itt is ugye megismerhetik ezeket a történeteket, dalokat, amik ehhez a mesejátékhoz íródtak, papírbábokat, papírszínházat készíthetnek a latabárokhoz kötődően, ehhez a meséhez kötődően, úgyhogy el is játszhatják majd akár otthon is a kis papírbábokkal. Úgyhogy itt most mondhatjuk azt is, hogy egy latabár reneszánsz, és reményeink szerint elkezdődik a múzeumban.
1: Igen, szeptember 19-e és 26-a múzeumi matiné, és október 24-e kalandozás Latyi Matyival, de talán beszélgetésünk végén ismételjük el a legközelebbi alkalmat, a Genezius ünnepet.
2: Augusztus 29-én szombaton 2 órára várjuk nagy szeretettel az érdeklődőket.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatók, Mikita Gábort, a Miskolci Tália Ház vezetőjét, színháztörténészt hallották. Köszönjük szépen a vendégeskedést.
2: Én köszönöm az érdeklődést.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenék küszöbépítése a tervezetnél gyorsabban halad. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatott a miniszterelnökség. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen több mint 2100 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Exim Bank ügyei teszik ki, ismertették. Az eddigi feljelentések nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult. Azt írták, hogy a weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. Új nemzetközi tapasztalatokra épülő környezetvédelmi programot indít Miskolc Városi Hulladékgazdálkodási Vállalata, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég az önkormányzati óvodákban vezeti be a Norvégiában már alkalmazott Kuka művek programot, hogy játékos, mesékre épülő módon ismertessék meg a gyerekeket a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás alapjaival, közölte a vállalat. A Kuka művek alapját 20 egymáshoz kapcsolódó történet alkotja. A programot 10 év alatti gyerekeknek dolgozta ki a magyar, miskolci kötődésű Tóth Szamosi Anna. Az egyedi illusztrációval kiegészített mesék nem csak gyerekeknek könnyen érthető, játékos formában dolgozzák fel a fenntarthatóság témáját, hanem a Japán Papír Színház segítségével is előadhatók. A Mirehu ebben a nevelési évben a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény valamennyi tagovodáját támogatja a Kuka Művek program eszközeivel. Céljuk, hogy a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva élményszerű módon alapozzák meg a környezettudatos gondolkodást, és olyan eszközt adjanak az óvoda pedagógusoknak, mely a mindennapi nevelésbe könnyen beilleszthető, írták a közleményben. A Mohácsi csata 500. évfordulója nem csak a veszteségről szól, hanem a helytállásról, a túlélésről, és arról is, hogy Magyarország történelmének egyik legsúlyosabb törése után is megmaradt és új erőre ébredt, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tarr Zoltán mindenkit arra invitált, hogy látogasson el szombaton Mohácsra, vagy kövesse élőben az ottani ünnepi megemlékezést a mohács500.hu oldalon. Az 1526. évi Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az ünnepi év programsorozata keretében egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én szombaton Mohácson és Sátorhelyen. A Miskolc melletti Szikszón szombaton kora délutántól idézik fel a Mohácsi csatát. A debreceni hagyományőrzők, korabeli ruházat, fegyverzet bemutató, ételek, játékok és a történelem elevenedik meg a szikszói főtéren.
0: Az időjárásról.
1: Kis eséllyel északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék nem várható. A szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Tovább melegszik az idő, pénteken 29-36 fok várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Yesterdays, egy nagy károlyi progresszív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az együttesre hatással volt a Yes, a Quidem, Anna Maria Chopek, az Eclipse, a King Crimson és a Genesis. Mind hangszerelésben, mind pedig kompozícióban a 70-es évek progresszív rock eszköztárából és stílusjegyeiből merítenek.

Az együttes a 2004-es Félsziget Fesztivál Talentum tehetségkutató versenyének első helyezettje. 2006-ban megjelent a Holdfénykert című első lemezük. Akusztikus hangvétel és a 70-es évekbeli hangzásvilág és hangszerelés jellemzi a kiadványt. A lemezt 2006. október 22-én mutatták be Kolozsváron. Ez követte egy hollandiai koncert a Prog Farm Fesztiválon. A magyarországi lemez bemutató 2006. decemberében volt a fővárosi művelődési házban.

A lemez első kiadása fél év alatt elfogyott, 2007-ben a neves francia kiadó a Musea karolta fel a csapatot, és a lemezt feljavított hangzással, multimédiás bónusszal újra kiadta 2008-ban.

2019-től a zenekar duó trió felállásban koncertezett, Szemeniuk Stefán énekes, Bogáti Bokor Ákos gitáros és Kecskeméti Gábor fuvolista közreműködésével. 2019 őszén németországi turné vettek részt a helyi Argos progresszív rock zenekarral. Szintén 2019-től az együttes projektként működik tovább, aminek az alapja az imént említett trió és a többi hangszert meghívott zenészek közreműködők szólaltatják meg.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Yesterday's egy nagy károlyi progresszív rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke elmondta, az NVVH feladata nem politikai leszámolás lesz, hanem a közpénzek visszaszerzése és a súlyos korrupciós ügyek feltárása. A hivatal létrehozásával ugyanakkor nem csak a múltat szeretnék feltárni, hanem a tiszta jövő alapjait is szeretnék megteremteni, jelentette ki Hantosi István. Arra a felvetésre, hogy Unger Anna Rózának nincs jogi végzettsége, úgy reagáltak a tájékoztatón, hogy a jelölt nagyon komoly kutatási múlttal rendelkezik, komoly elméleti szakember, aki mellett a szakmai részt a szakterületeket irányít alelnökök fogják megtestesíteni. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány döntését csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Péter rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Megkezdte a Klebersberg központ több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 osztályos gyerekek részére. A központ elnöke Sinka Edith csütörtökön elmondta, hogy a támogatásra 7,8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, mely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az idei tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, a mostani tanévet is beleértve. Szeptember